Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője.

0: temetésre. Csak bekerelek, aztán veszem a fekete öltönyö, megyek a temetésre.
1: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.

most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.

napot köszönöm. Vállamra álltál, hogy elért, s mire

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

tego Dunaju. My...

0: nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
2: Szevasztok!
1: Camping Bringásunk,
2: Szevasztok!
1: Meg a lemez lovász.
3: Hello!
1: A házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
1: Várja. Jó, mit kívánt a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kívánt a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: lába, gatyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot. Magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hop!

0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: A ráckevei soroksári Dunaágból pótolják a Duna vizét. Sokan még kórházban vannak a tegnapi M3-ason történt buszbaleset után. Kós Hubert Európa bajnok lett 200 méteres vegyesúszásban. Egy hideg front érkezik. Kissé visszaesik a hőmérséklet, ma a futó záporokra, erős szélre és 31 fokra számíthatunk, majd szerdától ismét melegedés kezdődik. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Folyamatosan dolgoznak a szakemberek, hogy Paksnál mindkét még dolgozó turbina működhessen. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, és ezzel 20 köbméternyi plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként. A miniszterelnök szerint ezzel 2 centit nyerhetnek Paksnál. A keddi és a szerdai nap lesz kritikus, mert addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán az osztrák vízgyűjtőkre csapadék érkezik, amitől újra emelkedhet a vízszint. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a tegnapi buszbaleset sérültjének hozzátartozói számára. Sokan még kórházban vannak, állapotukról folyamatosan tájékoztatást adnak. Egy zarándoklat résztvevői tartottak hazafelé Bosznia-Hercegovinából, amikor árokba borult a busz az M3-as autópályán Nyíregyháza felé a mezőkeresztesi lehajtó után. 12 ember életét vesztette, több mint 40-en megsérültek. Súlyos hiányosságokat tárt fel a kultúráért felelős minisztérium az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben. A tárca a HVG-nek jelezte, az elmúlt években érezhetően megcsappant a szakképzett munkatársak száma, miközben kiugróan magas volt a fluktuáció. Ezzel párhuzamosan drasztikusan visszaszorultak a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési feladatok is. Problémásnak találták a tudás átadási rendszert, a vezetői teljesítményt, valamint az állományvédelmet is. A feltártak alapján javasolták Bodolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát is. A mostaninál erősebb NATO légvédelmet kér Románia. A Védelmi Minisztérium adatai szerint mindössze 96 óra leforgása alatt több mint 100 drónt észleltek a radarok a román határ közelében, miközben az orosz erők az ukrajnai dunai kikötőket támadták. A NATO szerint feltehetően orosz gyártmányú volt az a drón, ami Moldovából repült át, és a spanyol vadászgépek lőtték le éles rakétákkal Galac megye felett, írja a Telex. Belgium történetének legnagyobb erdőtüze pusztít az ország keleti részén. A péntek óta tomboló lángok már 3000 hektárt égettek fel, és a német határ felé terjednek tovább. Belga, német és luxemburgi tűzoltók, valamint a hadsereg és a helyi gazdálkodók közösen dolgoznak a lángok megfékezésén. Kós Hubert nyerte meg a 200 méteres vegyesúszást a párizsi Európa-bajnokság zárónapján. A 23 éves magyar úszó harmadszor lett Európa-bajnok ebben a számban. Egyúttal Európa-bajnoki rekordot is felállított. A mindössze 16 éves Pápai Olivér pedig ezüstérmet nyert 400 méter gyorson. Már az előfutamok során is beállította az országos csúcsot, a tegnapi döntőben pedig meg is döntötte azt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Gyakran zavarják ma felhők a napsütést, elszórtan futó zápor zivatar is kialakulhat, többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, délután 31 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Színház.
2: Különleges ősbemutatóval emlékeznek meg a Mohácsi csata 500. évfordulójáról. Augusztus 29-én Mohács főterén mutatja be a Budapesti Operettszínház Szomor György új rock musicaljét, a Mindig itt leszünk Mohács 500 című produkciót. A darab második Lajos, Habsburg Mária és kortársaik történetén keresztül idézi fel a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményét. A történet a helytállásról, az áldozatvállalásról és a reményről szól, modern zenei világgal és látványos színpadi megoldásokkal. A főszerepekben Tasonyi Balázs, Nagy Alma Virág és Szomor György látható, mellettük többek között Kocsis Dénes, Földes Tamás, Lipics Franciska, Sándor Péter és Szabó Máté is színpadra lép. A zenét és a dalszövegeket Szomor György írta, a rendező pedig Homonnai Zsolt. A szabadtéri előadás ingyenes, eső napja augusztus 30-a. A produkció kőszínházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban.
0: Film.
2: Nem csak játékfilmekkel, hanem erős dokumentumfilmes kínálattal is készül az idei Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. A szeptember 4-e és 12-e között zajló esemény 7 olyan alkotást mutat be, amelyek valós történeteken keresztül engednek bepillantást különleges sorsokba, társadalmi kérdésekbe és lenyűgöző emberi történetekbe. A programban szerepel többek között a háromszoros Oscar-díjas operatőr Robert Richardson portréfilmje, egy dokumentumfilm az eltűnő erdők és a természetvédelem fontosságáról, valamint egy alkotás, amely Dél-Amerikában meggyilkolt környezetvédők történetét dolgozza fel. A közönség megismerheti az OnlyFans platform tartalomkészítőinek világát, de a legendás koppenhágai Krisztiánia szabadvárosrész története is vászonra kerül. Magyar film is helyet kapott a válogatásban. Dubinyák Réka Új lépések című dokumentumfilmje egy tudományos kutatás résztvevőjét követi 8 hónapon át, és azt vizsgálja, hogyan segítheti a néptánc az időskori szellemi frissesség megőrzését, valamint a demencia kockázatának csökkentését. A dokumentumfilmek idén is bizonyítják, hogy a valóság sokszor legalább annyira izgalmas, mint a fikció. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 4-e és 12-e között várja a közönséget. A jegyértékesítés augusztus 2. felében indul.
0: Fesztivál.
3: A Balaton lesz az idei strandfesztivál egyik főszereplője. A fesztivál a Minden, ami Balaton jegyében arra vállalkozik, hogy a Zamárdiba érkező több tízezer vendégnek a tó minél több arcát megmutassa, a gasztronómiától és a boroktól, a kortárs művészeten át egészen a balatoni életérzésig. A zenei fellépők mellett számos izgalmas program várja az érdeklődőket augusztus 19-e és 22-e között. Ezekről a fesztivál főszervezője Lobenwein Norbert mesél.
4: Idén már két egyenértékű nagy színpad épül a Balaton partján, mert hogy szeretnénk abban az értelemben kiszolgálni a közönséget, hogy az igazi nagy kedvenceiket, a big arénákat, vagy a legnagyobb koncerthelyszíneket töltik meg, azokat el tudják érni, meg tudják nézni a strandfesztivál keretei között is. És ez mellette persze fölfelé, lefelé korosztályban is sokat próbálunk mozogni. Nyilván itt vannak a nagy legendák is, Charlie-tól, mondjuk a Bikininál, Deák Bill Gyuláig, meg hát itt vannak a nagyon aktuális, nagyon fiatal nevek, akiket én is a tizenéves gyerekeimen keresztül ismerek meg elsősorban, de közben nagyon fontosnak tartom, hogy nyitottak legyünk arra is, hogy ők akár először jussanak fellépőként is ilyen típusú fesztivál élményhez, és a közönség is itt találkozom velük először talán. Tavaly óta elindítottunk egy új projektet a strand keretein belül, ennek az a neve, hogy Strand City. Ez igazából a Pest-West város, vagy a sok nagyvárosban működő mini-city jellegű programokhoz hasonló, ahol elsősorban kisgyerekeknek mutatják meg azt, hogy milyen bemondónak lenni, vagy éppen egy barkácsboltban dolgozni, vagy eladónak lenni. Mi ugyanezt megteremtjük egy város a fesztiválon keretein belül, csak hát nyilván nagyobb gyerekeknek, ahol reggeli tornától, jogától elkezdve az esti kertmozinát, napközben színházi, kultúrház, diszkó, házasságkötőterem, rendőrség, kórház, tehát csomó minden fölépül, és hát ennek keretében épül fel az iskola is, ahol egy picit játékos formában semmiképpen sem olyan matek órákra, meg töri órára kell gondolni, mint amilyen a hétköznapokban jellemző, sokkal inkább olyanra, ami fesztivál környezethez illik, hogy más nem mondjuk a nyelvtanóra, az egy ismert magyar TikTokernek a programja lesz, ahol a hogyan tudjunk helyesen káromkodni kérdést elemzik majd, illetve mondjuk DJ Venom a Halott Pénznek a DJ-je, aki az én szememben egy élő zenei lexikon mesél arról, hogy a rock történelemben milyen fejezeteket érdemes megjegyeznünk. Úgyhogy az iskola az nagyjából erről szól. A színház az egy új világa stand keretében, ott a Cheats produkció, fiatal fiúk, lányok, színészek érkeznek a Hamlet feldolgozásával, és Janikovszki Éváról egy darabbal, sok minden mással, illetve a Vix Színház is érkezik hasonlóan izgalmasnak ígérkező produkciókkal.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Hódét az alkoholmentes italok világa. A fermentált italok, a házi készítésű szörpök és gyümölcsvizek, valamint a fűszernövényekkel való játék térhódítása az alkoholmentes ital kínálat trendjét is felrázta az elmúlt években. Egyre kevesebb helyen találkozhatunk commerce üdítőkkel, de a limonádék is többnyire már házi szörpből készülnek. Az alkoholmentes italok tárháza sokkal színesebb, mint az ember gondolná. Távlatokat nyitnak meg például a fermentált italok, amelyek remek helyettesítői lehetnek a sörnek és a pezsgőnek, a bennük rejlő élénk ízek és telt savak miatt. Természetesen pezsgő, probiotikus ital a kombucsa, amely tulajdonképpen tea, cukor és gombatenyészet fermentációs eredménye. Almaborhoz hasonló és akár házilag is készíthetjük. Fermentációja 7-10 nap alatt lezajlik, és tele van probiotikus mikroorganizmussal, vitaminokkal, enzimekkel, jótékony baktériumokkal és aminósavakkal. Hasonló erjesztett ital a vízi kefír és a kvász is. Ízesítésük sokféleségének pedig csak a csillagos ég szabhat határt. A must is fenséges kiegészítés egy vacsora során, de még inkább egyedi tétel a mustméz, vagyis a pekmez. A törökök által behozott karamelles ízvilágú ínyenség tulajdonképpen egy mustredukció, valahol a lekvár és a szirup közötti sűrűséggel. A must körülbelül ötödére redukált főzete remek kiegészítője lehet az alkoholmentes italoknak. A kávé készítése során a kávébabokról eltávolított gyümölcshúst kiszárítják, ezt nevezik szárított kávécseresznyének, amelyből kiváló szirup vagy tea készülhet. Érdemes megemlíteni a gyümölcsvizeket és a szuperjuice-okat is, és ne csak akkor válasszuk a fent említett különlegességeket, ha éppen nem ihatunk szeszes italt. Legyünk bátrak és nyitottak erre a bámulatos új világra.
5: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
6: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert inspiráló vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és a mai epizódunkban vendégünk Baris Sarolta, Laura nővér, a 800 éves Domonkosrend női ágának szerzetese, eredeti végzettségét tekintve pedig közgazdász. A kombináció önmagában is érdekes, hogy hogyan össze az egyház és a közgazdaságtan, és pontosan erről fogunk ma beszélgetni. Laura nővér tanít nekünk néhány alapgondolatot, hogyan formálható a haszonelvű gazdaságtan emberközpontúvá, hol vannak a fontos töréspontok, és honnan jutottunk el a ma ismert paradigmákig, merre lehet tovább lépni. Nem utolsó sorban pedig beszélünk arról, mit tehetünk menedzserként ennek érdekében. Szia Laura nővér, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kezdeném is azzal a meglepő kombinációval, hogy közgazdászként végeztél, és a karriered kezdetén külkervállalatnál dolgoztál, illetve utána Pepsi-nél menedzserként, hogy mesélsz erről nekünk egy kicsit, hogy ez a 80-as, 90-es évek tájékán lehetett.
7: Igen, sziasztok, akkor tegeződjünk, én is nagyon szeretek tegeződni, úgyhogy akkor a hallgatók felé is inkább ilyen tegező módban lennék. A kérdés, hogy hogy jön össze a közgazdaságtan, meg a szerzetesség, az egy nagyon izgalmas dolog. Ott kezdődik, hogy a szerzetességhez hozzá kell társítani a hitnek a fogalmát. Tehát én úgy kezdeném, hogy én gyerekkoromtól fogva vallásos családban nőttem fel, jártunk templomba, imádkoztunk, stb. Tehát nem áll távol tőlem a hitnek az értékei, se Jézus Krisztus, se a Jóisten, stb. Ez nagyon fontos a szerzetesség szempontjából. Ugyanakkor egy ilyen nagyon érdeklődő természetű ember voltam. Nagyon szerettem a matekot, és nagyon szerettem a történelmet, tehát a humán tárgyakat is, meg a reál tárgyakat is, és a közgazdasági egyetemre ez volt a felvételi matek meg történelem. Úgyhogy én felvételiztem a Marsz Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre 1980-as években, és elvégeztem külgazdasági szakon. Nagyon izgalmas volt a tanulás, is szerettem, és utána külkelváltoknál helyezkedtem el, ahol rengeteget utaztam. Tehát ez volt az én nagy kalandom az életem elején, a pályám elején, hogy Tajvantól, Izraeltől, Németországtól kezdve Amerikáig nagyon sok helyen utaztam.
6: Akkor ez kuriózum volt azért.
7: Ez nagyon kuriózum volt. A 80-as években ugye az volt az állami politika, hogy 3 évenként utazzon az állampolgár, kap 10 dollárt, aztán éljen meg belőle, ahogy tud. Én meg évente 3-4-szer utaztam ilyen szép távoli országokba, business classon ráadásul, még ez is egy ilyen kuriózum volt, és kötöttem az üzleteket. Nagyon izgalmas volt, én nagyon szerettem a Pepsi-nél, illetve még a Pepsi előtt, amikor a Pepsit megismertem, akkor egy alma koncentrátum áruallapot kaptam a Máté Szalkai gazdaságtól, és ezt kellett eladnom nyugat-európai országokba, és akkor kiolvastam, hogy a Pepsi-Cola meg a üdítőipari vállalatok alapanyagként használják. Kiküldtek Amerikába, New Yorkba és Los Angelesbe gyakorlatra, és akkor ott bekopogtam a Pepsihez, fölhívtam őket, nagy meglepetésemre fogadtak. Már megint egy ilyen első ilyen ember központú tett volt, hogy semmi érdeke a Pepsi-s üzletkötőnek, menedzsernek nem volt, hogy 2 darab konténert megvásároljon tőlem, amikor ők 1000 konténernyi nagyságrendben számoltak. De valahogy annyira meglepődött, hogy a vasfüggöny mögül egy fiatal hölgy ott ül vele szembe, hogy megvette azt a 2 konténer alma koncentrátumot, és akkor így kezdődött a kapcsolat. Utána pedig a Pepsi-nél irodavezető és kereskedelemfejlesztési menedzser lettem, ahol volt kb. 10 emberem, és ott ilyen logisztikai problémákat oldottunk meg, hogy a falvaktól kezdve a szupermarketekig hogyan, milyen módon adjuk el a Pepsit. Itt is volt egy ilyen emberközpontú mozzanat, hogy én nem csak arra mentem, hogy a számok teljesüljenek és a profit teljesüljön, hanem ilyen emberséges osztályom volt, hogy a többi részlegről oda akartak jönni, dolgozni hozzánk, mert az terjedt el, hogy nálunk szeretet van. Fölvettem például egy 50 éves titkárnőt, akit ki akartak rúgni, mert már idős, akkor fölvettem kívülről olyan embereket, akiknek nem volt munkájuk, és akkor én tudtam nekik munkát adni. Tehát akkor már így zsigerből ösztönösen tudtam figyelni az ilyen emberi oldalakra.
6: És a teljesítmény is közben jött, az hogy jól gondolom.
7: Az még jobb volt a teljesítmény, mert nagy lelkesedéssel dolgoztunk együtt. Tehát az, hogy ilyen jó légkör volt, ilyen vidám, nevetős és tényleg normális légkör volt, ez azt eredményezte, hogy sokkal jobbak lettek a számaink.
6: Ebben én azt is érzem, hogy van egy óriási kontraszt, tehát hogy nem tudom, hogy egyébként a 80-as években mit tanultatok, vagy honnan tudtatok fejlődni mondjuk a Marsz Károly Közgazdaságtani Egyetemen, de közben amerikai vállalatokkal tárgyaltál és dolgoztál. Most egy picit nehéz már talán ebbe bele gondolni, mert most azért viszonylag mondjuk így könnyen hozzáférhető akár a nemzetközi tudás, vagy az emberek a módszertanokat, meg a mintákat már talán könnyebben elérhetik, de hogy mi volt akkor, vagy hogyan épült fel az attitűdötök így a gazdasággal, a piaccal, versennyel kapcsolatban egy ilyen rendszerváltás közeli Magyarországon?
7: Igen. A 80-as évek volt az a forrongó évtized a közgazdászok között, amikor én szerintem akkor jó volt, aztán később kiderült, hogy mégse jó, hogy arra koncentrált minden reformer közgazdász, hogy ne a KGST-n belül kereskedjünk, meg ne ez az 5 éves tervutasításos rendszer domináljon a gazdaságba, hanem nyissunk nyugat felé, és akkor erről szóltak a cikkek, a közgazdaság újságokban, erről szóltak a közgázklubnak, volt egy ilyen közgázklub, az is egy ilyen reformer hely volt, a hallgatókból állt össze, meg reformer oktatókból, és akkor ott végig erről beszéltünk, hogy hogy tudunk nyugat felé nyitni, hogy tudjuk piacosítani, hogy hogyan menne tovább az ország, hogyha nem a Szovjetunió, meg a KGST uralná. Tehát ez egy ilyen forrongó évtized volt. Az iskolapadokban pedig a kőkertechnikából, a kőker tantárgyakból tudtunk tanulni, tehát hogy mi a CIF, meg mi a FOV, meg mit tudom én. Ezeket így jól meg lehetett tanulni, és utána én azt gondolom, hogy azért, amikor dolgoztam, akkor a tapasztalat adta a legtöbbet, tehát amit a partnereimtől tanultam, amit láttam utazásaim során.
6: És akkor ehhez képest egy huszárvágással hogyan kerültél egy szerzetes rendbe? Mi volt a döntés, vagy ennek a folyamatnak a lényege?
7: Hát ez igazából, akkor vissza kell térni a hitnek a talajára, hogy édesanyám beteg lett, és akkor én azt gondoltam, hogy én szeretnék neki minden szeretetet visszaadni, amit én tőle kaptam, mert az orvos behívott, és azt mondta, hogy 1 év van hátra. És akkor ez az 1 év volt az a fordulópont, amikor bennem egy ilyen értékrendi fordulat történt, tehát hogy most már nem az utazás, meg nem a Pepsi számok a fontosak az életemben. Még azt is megmondanám, hogy ilyen kiégés is volt, hogy már a szállodai szobába egyedül, az már nem volt olyan jó. És hogy arra jöttem rá, hogy az, hogy az édesanyámmal törődök őt segítem, az sokkal fontosabb lett, mint az utazások. Tehát megfogalmazódott bennem, hogy valami más értékrendet keresek, és akkor így visszajöttek a hitnek az értékei, és akkor Jézus Krisztussal kialakult egy nagyon szép személyes kapcsolatom, tehát a hit talaján kialakult egy Isten kapcsolat, ami mentén én azt tudtam kimondani az 1 év végén, amikor édesanyám meghalt az 1 év végén, hogy én Jézust akarom követni, tehát egy egész más értékrendbe akarok élni, mint az előtt. És akkor már kapcsolatba kerültem egyházi személyekkel, papokkal, szerzetesekkel, feljártam zsorozsmázni a domonkos atyákhoz, minden nap misére jártam, hittanra jártam, énekarba jártam, segítettem öreg néniket, nagy fizetésem volt a Pepsi-nél, akkor abból tudtam adni olyan embereknek, akik rászorultak egy pap segítségével. Tehát egy egész más típusú életmód indult el az édesanyám halála után. És akkor azt mondta lett egy lelkivezetőm, hogy ami bennem most munkál, és pontosan Jézussal való kapcsolatom alapján, az egy szerzetes rende valósítható meg. És akkor menjek le Szombathelyre, ott vannak a domonkos nővérek, és nézzem meg, hogy hogyan élnek. És akkor én lementem, és akkor lett egy olyan élményem, és ez szerintem fölülről jött a Jóistennek a jele, hogy otthon éreztem magam. Tehát beléptem a kapun, és egy ilyen otthonérzés fogott el. És akkor ott elkezdtem beszélgetni a nővérekkel, nagyon megtetszett, mert a domonkos rend egy intellektuális rend, tehát nagyon nagy hangsúly van a tanuláson. A teológia tanuláson van a legnagyobb hangsúly, de vannak nálunk fizika tanárok, kémia tanárok, filozófusok, tehát egy csomó olyan tárgykör, ami nagy tudományos munkát igényel, tanulást igényel, és ha mellé tesszük a teológiát, a hitnek a tudományát, akkor ebből kialakul egy nagyon szép keresztény megközelítésű, és én szerintem ez az emberközpontú megközelítés, világrend. És én megismertem ezeket a nővéreket, meg azt is láttam, hogy milyen szép családias légkör van ott a rendben, tehát, hogy szeretik egymást, meg jól vannak egymással. nem egy ilyen nagyon merev rend, hanem teljesen igazodik a mindennapi élethez is. De hát persze van egy csomó szabály, de hogy ez élhető, tehát emberies. És akkor megtetszett az egész, és akkor addig beszélgettem a vezetővel, hogy mondta, hogy beléphetek.
6: Itt ugye a kontrasztot akkor te magad átélted, végülis egy paradigmaváltás volt a saját igen. életedben, amit szerintem a mai beszélgetésben ezt ki tudjuk majd nyitni egyébként, hogy ez rendszer szinten ez a fajta paradigmaváltás, ez hogyan néz ki. Mennyiben hasonló egy ilyen egyházi szervezet egy multinacionális részvénytársasághoz, hogy mik a különbségek, mik a hasonlóságok?
7: Hát ez nagyon érdekes. Én megint oda tenném a kulcsot, hogy az egyházi szervezetnek az alapja a hit. Tehát az egyház azért jött létre, még Jézus Krisztus alapította, hogy menjenek, hirdessék az evangéliumot, mondják el a jó hírt az embereknek, és így szervezetten alakuljanak ki keresztény közösségek, amelyek így a hit alapján, az evangéliumot hirdetve, Jézus tanítása alapján élnek, és kommunikálnak, mennek az emberek felé. Tehát, hogy szerintem ma is ez az egyháznak a küldetése, de hát nyilván gazdálkodnia is kell az egyháznak, mert ugye a templomok azok alapkövei ennek a létmódnak, ahol a szentmiség folynak, ami megint ugye Jézusra utal, meg a Szent Háromságra, tehát, hogy vannak ingatlanok, vannak szervezetek, amit menedzselni kell, és ez lehet hasonló egy multi céghez, hiszen az egyház ez egy ilyen hierarchikus szervezet, római központtal, tehát igen, a hasonlat az nem annyira rossz, hogy van egy római központ, és aztán vannak püspökségek, vannak plébániák, tehát egy jól szervezett, centralizált, hierarchikus szervezet az egyház.
6: Említetted, hogy a domonkos rendben ugye a tanulás, a gondolkodás az egy kiemelt szerepet kap, illetve a tanítás is, nem csak a tanulás. Hogy ezt hogy képzeljük el? Mert általában a szerzetesekkel kapcsolatban van egy olyan sztereotípia, hogy a világtól elzárva élnek, de valahogy a te esetedben ennek pont az ellenkezőjét érzem a beszélgetéseink, vagy akár az írásaid alapján.
7: Uh-huh. Vissza kell menni nagyon röviden, hogy alakult meg a domonkos rend, hogy Szent Domonkos az alapító, ő egy nemes családnak egy sarja volt, papi pályán indult el, és azt látta 12. században spanyol-francia környezetben, ő nagyon az eretnekség, és azt döntött el, hogy ő szeretne az eretnek nézetek ellen harcolni, és hirdetni az igazi jó hírt, amit Jézus tanított valójában. És akkor ilyen társakat szerzett maga mellé, és járták az utakat mezítláb, tehát nem lóval, mint az akkori püspökök, hanem ilyen szegényen és egyszerűen, és hirdették az evangéliumot, és akkor ő arra jött rá, hogy ezt csak akkor tudja nagyban megcsinálni, hogyha egy szerzetes rendet hoz létre, és sok-sok ember toboroz erre a célra. És akkor Honorius pápa, 16. Honorius pápánál 1226-ban megszerezte az engedélyt arra, hogy egy rendet alapítson, és így jött létre a prédikátor rend. És akkor már voltak társai, és ezeket a társait elküldte a nagyvilágba. Tehát, hogy hirdessék az evangéliumot, és tanuljanak, mert arra is rájött, hogy anélkül, hogy megszereznék ezek a társai az alapvető teológiai képzettséget, tehát, hogy tudják, hogy mit hirdessenek, ahhoz tanulni kell. Úgyhogy elküldte kettesével őket Párizsba, Bolognába, Kölnbe, a nagy egyetemi városokba, és akkor itt már újabb rendek, közösségek alapultak. Magyarországra is elküldte 1200-as évek végén magyarországi rend, Pál alapította meg a domonkos rendet Magyarországon. Tehát, hogy abszolút a mi rendünk a világban él. Az a rendünk hivatás, hogy tanuljuk meg az alapvető igazságokat, amit a teológia mutat meg nekünk, a teológiának a tárgyköre, és ezt hirdessük a világban.
6: Itt akkor már végig is összekapcsolódik a közgazdaságtan, vagy ugye akkor a gazdaság és a rendnek a működése, de osszassunk el néhány ilyen, szintén ilyen mítoszt, hogyha lehet, hogy a közgazdaságtant, azt mennyire tekinthetjük egy ilyen nagyon racionális, kiszámítható tudománynak, illetve a vallást, meg az egyházat mennyiben tekinthetjük kizárólag egy morális területnek. És ő szándékosan egy kicsit már egyből ilyen vitathatóan tettem fel a kérdést, mert ha jól gondolom, akkor a válasz az nem pont ez lesz, ahogy megfogalmaztam.
7: De nagyon jó, mert ez egy évszázados dilemma, amit most felvetettél. Tehát van egy olyan, hogy Noma elv, ami a 19. századi oxfordi közgazdászoknak volt az elve, ez a non-overlapping magisteria, egymást nem átfedő felségterületek. Tehát ők azt hirdették, hogy az erkölcstan, az etika, az nem párosodhat össze a közgazdaságtannak az elveivel, mert egymást akkor lebutítják, hanem külön kell kezelni őket. És akkor utána jött ez az egyház társadalmi tanítása irányultságú közgazdaságtan, amit majd esetleg később jobban ki tudok fejteni, amik azt mondta, hogy de nem igaz, mert pontosan az a lényege a közgazdaságtannak, hogy erkölcsi elveken nyugodjon. Erről szól nekem a Háromdimenziós Gazdaság című első könyvem, hogy a gazdaság akkor lesz a helyén, hogyha erkölcsi alapokon nyugszik. Tehát a pénzügyek akkor lesznek a helyükön, hogyha az átláthatóság, meg a becsületesség, meg a okosságnak az értéke áthatja a pénzügyeket.
6: Csak az emberek szintjén is érvényes tud lenni, hogy mondjuk egy menedzser, vagy egy döntéshozóban is, de nincs olyan, hogy most valaki egy részvénytársaságban akkor moralitás nélküli racionális döntéshozó, illetve akkor gondolom, akár egy szerzetes rendben sincs, hogy csak a morális dolgokkal foglalkozó és a racionális tagadó vagy elvető a dolgok, hanem hogy ez mindig a kombinációja kell, hogy legyen.
7: Igen. Én ezt hirdetem, meg most nem magamról akarok beszélni, van egy ilyen társaság a világban, akik az egyház társadalmi tanítása alapú közgazdaságtant hirdetik, és ennek az elődje egy úgynevezett civil gazdaság, ami a 18. századi itáliai városokban volt honos, egy Antonio Genovesi katolikus pap, de egyben közgazdász volt ennek a hirdetője, és a civil gazdaság azt mondta, és aztán meg Arisztotelész is ezt mondta, hogy a gazdaság akkor jó, hogyha erényes emberek gyakorolják. Tehát, hogyha a menedzser erények birtokában van az okosság, az igazságosság, a mértékletesség, meg ilyen értékeknek, és hogyha ezek gyakorolják a gazdaságot, akkor azok az anomáliák, hogy
6: lopás,
7: meg kizsákmányolás, meg korrupció, ezek akkor alapból nem tudnak fölbukkanni, mert hogyha én jó ember vagyok, ha jól csinálom, hogyha erényesen, erkölcsösen csinálom, akkor eleve egy normálisabb gazdasági rend fog kialakulni. Ezt is leírom egyébként ebbe a Summa Ökonomiai könyvembe is, meg az előzőbe is, hogy például, hogyha nem haszonelvű emberek gyakorolják a gazdaságot, akik csak kizárólag a saját önérdekükre fókuszálnak, hanem tudnak figyelemben lenni a másik ember érdekére is, akkor már ilyen win-win helyzetek fognak kialakulni, mert akkor tudnak együttműködni, és az együttműködés talaján egy sokkal virágzóbb gazdasági működés tud létrejönni, mint a halálos versenyben.
6: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
8: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
9: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
5: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
0: Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
6: Ez az Epic Stories, én Dolcsák Dániel vagyok. Baris Saroltával, Laura nővérrel beszélgetünk az emberközpontú gazdaságról, profitról, növekedésről és a gazdasági paradigmaváltás szükségszerűségéről. Jó is, hogy említetted a könyvedet, ami szerintem egy tankönyv, amit érdemes figyelemmel elolvasni, de hogy azért mindenki a jelenben él, és nevezzük nyugodtan ilyen kizsákmányolónak, vagy globalizált kapitalizmusnak a mostani világot, de hogy ennek van egy evolúciója, a gazdasági szemléletek azért nem így születtek meg, és a könyvedben számomra is néhány meglepő összekötés, de hogyan jutottunk el mondjuk Arisztotelésztől, Aquinói Szent Tamástól, vagy Antonio Genovesi-től, Adam Smith-ig, Milton Friedmanig, és mondjuk a mostani világig, hogy mik voltak a lépések a gazdaságra, vagy a haszonra, hogyan tekintettek mondjuk az ókortól kezdve, mik voltak ezek a lépések?
7: Igen, tehát a lépcsőfok valahogy úgy volt, hogy én Arisztotelészig mennék vissza, ugye, ami Krisztus előtt 500 körülbelül, tehát 2500 évet megyünk vissza, hogy ő már értekezett gazdasági kérdésekről a Nikomakoszi etikában is, ahol az erényetikát fektette le, tehát erényekről, amikről most itt beszéltünk, ő adott hírt legelőször, és ő dolgozta ki rendszerbe. Aquinói Szent Tamás őrá építkezve tovább dolgozta ki ezt az erény alapú erkölcsi rendszert, az erényetikát, és hogy a Politika című könyvében Arisztotelész kétfajta gazdasági modellt ír le, az egyik az oikonó, ami ugye az ökonómia és a gazdaságnak az alapszava. Ez azt jelentette nála, hogy a háztartási munkák elvégzése és a szükségletek kielégítése. Tehát szerinte a gazdasági folyamat akkor jó, hogyha a háztartási munkák elvégzésére koncentrál, a háznépének a szükségleteit kielégíti, és az erőforrások racionális allokálása történik meg. És akkor ez egy ilyen periódikus gazdasági folyamat, tehát nem a végtelenbe megy föl, hanem vége van a gazdasági periódusnak, hogyha legyártották a cipőt a gyereknek, és utána következik a következő gazdasági periódus. Tehát ez lenne az alapja a gazdasági, a normális gazdasági képletnek. De a másik, amit Arisztotelész megfogalmazott, az a krematisztika, és a krematisztikát használják a 2008-as pénzügyi válság bankjaira is, tehát hogy például van egy szerzőpáros, a Herman Daly és a Junior Cobb, aki a Ford a Kamangú című könyvében krematisztikus bankoknak hívta a Manhattan déli részén levő bankokat, és ez a krematisztika annyit jelent Arisztotelésznél, hogy pénzből még több pénzt csinálni. Tehát ennek a haszon maximalizálós, neoklasszikus, neoliberális ennek az alapképlete ez a krematisztika, amit már Arisztotelész meglátott. És ő azt mondta, hogy nem ez a helyes gazdasági folyamat, hanem inkább az ökonómia. És akkor most ugrunk egyet Aquinói Szent Tamásra, aki nagyon alapoz Arisztotelészre a műveiben, és ő ugyanezt mondja, hogy a profit akkor jó, hogyha valami erényes dolgot támogat. Tehát nem azt mondja, hogy rossz a profit, és ő kidolgozza a jók-rossz szóló elméletét, ahol az anyagi javak is jók, ő szerinte, meg a pénz is jó, meg a profit is jó, hogyha valami erényes dolgot támogat eszközként. Tehát az anyagi javak, a pénz és a profit eszközök az értéknek a létrehozásához, az erkölcsi érték létrehozásához, és az erkölcsi érték magasabb hierarchikus szinten van, mint az anyagi javak, vagy mint a pénz.
6: Igen, ez valószínűleg akkor egy ilyen fejre állított háromszöggel, vagy azt hiszem a könyvedben is van ugye egy ilyen ábra, hogy valójában nem tagadja a profitot, vagy nem démonizálja a profitot, hanem csak így a sorrendet szeretné máshogy összerakni, mint ahogy igen, most gondoljuk.
7: Így van, tehát tulajdonképpen az egész, amit én hirdetek az emberközpontú gazdaságban, az egy szemléletváltás. Tehát nem azt akarjuk mi ilyen közgazdászok, külföldi közgazdászok is elhinteni, hogy a főáramú közgazdaságtannak az eszközei, meg a meglátásai, meg a törvényszerűségei rosszak, hanem egy más megvilágításba szeretnénk helyezni. Tehát a profitot is egy más megvilágításba akarjuk helyezni, hogy ahelyett, hogy fő gazdasági cél lenne, maximalizálandó főgazdasági cél lenne, az eszközök helyére rakjuk, hogy a profit az nagyon jó és nagyon szükséges, de én úgy nevezem, hogy nem mint maximális szint, hanem mint optimális. Tehát nem maximalizáljuk a profitot, hanem optimalizáljuk. Nézzük meg, hogy mi az az optimális profit szint, amely mellett én meg tudom valósítani az érték céljaimat. És akkor a cél helyére egy érték megvalósítást teszek, a közjónak a megvalósítását teszem. Ezt akarom maximális szinten elérni, a közjót, az emberek boldogságát, az emberek kiteljesedését, és ehhez nyilván kell egy csomó profit, és ehhez nyilván kellenek azok a profit kalkulációs képletek, ami benne van a Samuelson Woodhouse közgazdaság című könyvben, ami fő tankönyv a Corvinuson például. Tehát azok nagyon kellenek, azokat nem vetjük el, tehát meg kell nézni, hogy ilyen számítási technikák alapján milyen optimális profit szint mellett tudok egy értéket megvalósítani, ami mondjuk egy környezetbarát termelés, egy emberbarát termelés, és egy, nem tudom, bármi, ami értéket jelent a gazdálkodó számára.
6: Tehát, hogy jól értem, a profit az mind a két esetben az a mozgásteret bővíti, hiszen igen, akkor tudok ugye cselekedni, hogyha ha vannak forrásaim hozzá, de egészen más jelent, hogyha a cél az önmagában csak az, hogy akkor legyen még több profit, de hogy akkor mi a cél a másik esetben? Hogyan tudnád akkor leírni így mondjuk az emberközpontú gazdaságnak így a céljait, hogy ott ugye ez a közjó, ezt hogyan tudjuk kifejteni, hogy ez mit jelent így a gyakorlatban?
7: A közjó az egyháztársadalmi tanítása, ami megint évszázados tanítás, pápai enciklikákból áll, kezdődik 13. Leó pápánál, végződik a Ferenc pápánál, most meg a 14. Leónál. Tehát ezeknek vannak ilyen alapértékei, amik például az emberi méltóság, a szubszidiaritás, a szolidaritás, az igazságosság és a közjó. Na most, hogy mi ez a közjó, az egész egyszerűen egy szerzőpáros fogalmazta meg, Michael Norton és Helen Alford, a Management a számít a hit című könyvben, hogy a közjó nem más, mint emberi kiteljesedés, mind egyéni, mind közösségi szinten. És az emberi kiteljesedés, ez a boldogságot jelenti, de nem a hedonisztikus boldogságot, hanem egy arisztotelészi értelemben leírt boldogságot, ami az, hogy kitűzök egy nemes célt az életembe, egy alkotás megtételét, a család felnevelését, tudom, a munkámat jól csináljam. És amíg ezt a célt űzöm, közben én egyre nemesebb leszek, egyre értékesebb leszek. Ugye ezt érzi az ember, mikor megírtam a doktorimat, akkor én többnek éreztem magam a végén, mint az elején, mert rengeteget melóztam benne, rengeteg dolgot megismertem, és így értékesebb lettem. És hogy ez az értékesülési folyamatot hívjuk kiteljesedésnek, és ezt tesz boldoggá Arisztotelész szerint. És még boldoggá tesznek az emberi kapcsolatok, és boldoggá tesz a lelki élet. Tehát ezt a boldogságot jelenteni a közjó, amit szeretnék megvalósítani az emberekkel. És hogyha egy állam például a közjót akarja megvalósítani, akkor holisztikus módban nem csak a gazdasági értékekre kell, hogy koncentráljon, mert az emberi kiteljesedésben éppen olyan fontosak az immateriális tényezők is. Tehát a nem anyagi tényezők, az oktatással tudom ezt én segíteni, az egészségügyet tudom segíteni, a vallásügyel, a kultúrának a menedzselésével. Tehát egy csomó olyan terület is ott van az emberi kiteljesedés szintjén, ami nem csak a gazdaságot jelenti. A gazdaság baromi fontos, mert anyagi javak nélkül nem tudunk élni, abból finanszírozzuk az összes többit, de hogy ez a holisztikus gondolkodás szerintem, hogy a többi is fontos.
6: Főleg így évvége környékén, azért a vállalatokban mindenhol már nézik, hogy teljesült-e az üzleti terv, megvan-e az év, van-e elég profit, lesz-e, nem tudom, jövő évben növekedés, és nagyon nehezen tudjuk elképzelni azt, hogy mondjuk ebbe a képletbe más hogyan tegyük bele ugye azokat az elemeket, amikről beszélgettünk. És itt a változás az egy fontos dolog, mert elég nagy a különbség egyébként, ugyanazok az összetevők, de nagyon másképp rakjuk össze az emberközpontú gazdaság logikáját, mint hogy a haszonelvű gazdaság logikáját összerakjuk. Hogy szerinted mi az a mérték, amikor már ezt érezhetjük? Mert hogy valószínűleg, hogyha van egy nagyon kicsi csoport, akik mondjuk ilyen módon működnek, az még az is lehet, hogy elfér mondjuk egy haszonelvű gazdaság nagy olvasztó tégelyében, de hogy mikor lehet szerinted érzékelhető az a különbség, vagy az a változás, amit mondjuk ez hoz be a rendszerbe, vagy mi kényszerítheti ki azt, hogy a haszonelvű gazdaságban működő aktorok elkezdenek másképp viselkedni?
7: Hát ez ilyen, nézzük a kristálygömböt egy kicsit, de nekem nagyon pozitív véleményem van erről az egész folyamatról, mert amikor én elkezdtem ezt az egészet hirdetni, akkor azért sokszor kinevettek, vagy na hát ez a butuska apáca most mit dumál ilyenekről, és most már azért sokkal inkább úgy látom, hogy komolyan vesznek nem csak engem, hanem ez az egész emberközpontú irányzat már sokkal jobban benne van a köztudatban, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt. És a paradigmaváltásról szól a könyvemnek az első része, és én ebben azt gondolom, hogy akkor lehet paradigmát váltani, nyilván, hogyha minél több ember viselkedik már az új paradigmában, és akkor nem tudom szám szerint megmondani, hogy most egy egész ország gazdálkodjon emberközpontúan, de van egy nagyon jó mese mondjuk a 100. majomról, hogy kutatók megfigyelték azt, hogy egy majom csordában, hogyha az egyik majom másképp hámozza a banánt, mint a másik, akkor először egyedül marad. Aztán egyszer csak elkezdi másképp hámozni a banánt a társa is. Aztán 10 majom másképp hámozza a banánt. És akkor így nagyon átveszik egymástól, és amikor elérkezett, hogy a 100. majom is másképp hámozza a banánt, akkor hirtelen az egész majom csorda megváltozik, és már mindenki úgy fogja hámozni. Tehát, hogy van egy ilyen küszöbb érték, ami hat az egész csoportosulásra. És én most valahol úgy látom, hogy tarthatunk, nem tudom én, a 20. majomnál valahol, tehát hogy már nem az 5. majomnál tartunk, hanem már azért följebb mentünk, mert most már az, hogy mi itt beszélgetünk, már ez nagyon szép példája annak, hogy erről tudunk itt beszélgetni, és hát ha ezt meghallgatják sokan, és akkor mondjuk hatni tudunk az ő gondolkodásunkra, ezzel beszélni kell, és hatást gyakorolni a másik emberre, már mint olyan hatás, hogy beláttatni velük azt, hogy mondjuk erényesebben, meg emberközpontúbban gazdálkodni, az jobb, mint a neoklasszikus profit, Friedmani profitelv, ami azt mondja, hogy a vállalatnak a társadalmi felelőssége a profitjának a növelése. Mi nem ezt mondjuk, nagyon kell igyekezni, és akkor összefogni. Ezért én például összefognék a buddhista közgazdászokkal is, meg a hinduistákkal is, a Krisna völgyben is van egy nagyon szép gazdálkodás, mert hogy bár ők más elvi alapokról indulnak, de van egy csomó közös pontunk. Buddhistákkal például a mértékletességnek az erénye, meg a no self, a nem énnek az elve, ami azt mondja náluk, hogy ne önmagadra koncentráljál elsősorban, nem magadra figyeljél, hanem a másikra, a környezetedre. Tehát, hogy meg lehet találni ezeket a közös dolgokat, és például nagyon szeretem Zsolnai László a Corvinuson, a legfelsőbb tanulmányok

0: Lehet, hogy egy meglepő fordulat lenne, de ettől azért én is azt gondolom, hogy messze vagyunk, és ugye említetted a mértékletességet, ami meg egy másik, a globális kapitalizmusnak ilyen rákfenéje lehet, ez a folyamatos növekedési kényszer, vagy ez a mozgató rugója, és ez nagyon sok cégvezető teljesen őszintén és átgondolva teszi meg azt az állítást, hogy vagy növekszünk, vagy csökkenünk, és hogy nincs lebegés, és hogy mindenképpen növekedni kell. Mi a meglátásod ezzel kapcsolatban, hogy mi az alternatívája, ha mostani ilyen sémák azért valóban arra épülnek, hogy hány százalékot nő bármi egy év alatt, vagy egy negyed év alatt, vagy néhány év alatt, mi lehet a növekedési kényszernek az alternatívája?
1: Hát ez a legnehezebb kérdés szerintem, mert itt ketté oszthatjuk a vállalati szemléletet, meg egy államnak a szemléletét. És én azt gondolom, hogy a növekedés most 2025-ben, meg már előtte is, 2000-es években ökológiai kérdés. Tehát az már nem kérdés, ugye remélem senkinek se, hogy éghajlatváltozás van, hogy a nyersanyagok kifogyóban vannak, hogy az olaj problémás, hogy a biodiverzitás csökkenése, ugye már nálunk a fecskék már nem fészkelnek az eresznél, ahogy 10 évvel ezelőtt még fészkeltek. Tehát ez a borzalmas környezeti degradáció, és amit leginkább érzünk, a klímaváltozás, tehát ez megmutatja azt, hogy most már nem lehet növekedni, tehát most már nincs honnan. Ugye ezek a túllövési napok, hogy most már július, nem tudom, hajadikán értünk el ahhoz a naphoz, hogy elfogyasztottuk a föld erőforrásait, ami egy egész évre kellene. Tehát ezek tények. És ezekből a tényekből azt a következtetést kell levonni, hogy egy véges bolygón nem lehet végtelenül növekedni. Ugye ez a végtelen növekedés, ez a krematisztikának a logikája. Tehát így szerintem ökológiai szempontból sokkal jobban belátható, hogy nem lehet végtelen növekedni, vállalati szempontból pedig azért nem látható be, mert valóban úgy látom a magam eredményeit, hogyha a következő évben megint többet csináltam, mint az előzőbe. Én nekem a könyvemben egy egész fejezet szól a növekedésről, és akkor itt beidézem például a Hörmandérinek a steady state ekonomiát, ami egy abszolút nem növekedési elmélet, akkor a Jason Hickenek a degrowth elméletét, ez is egy nem növekedési elmélet, ő már posztkapitalizmusról beszél, és akkor nagyon szeretem Zinszky Jánost, aki Magyarországon biológus és a Közszolgálati Egyetemen professzor, meg a Pázmányon, őtőle vettem át ezt az ökológiai szemléletet, és ő valahogy ezt vezeti le, hogyha egy termelési folyamatban az input, tehát az energia és anyagfelhasználás túlságosan nagy, és a kimenő hulladék kibocsátás túlságosan nagy, akkor itt nincs helye a növekedésnek, akkor itt valahonnan máshonnan veszem el, vagy nincs honnan elvenni. De hogyha ez a két tényező, a bemenő meg a kimenő, tehát a hulladék meg az energia között van elég anyagáram, akkor akár növekedni is lehet. És ugye én interjúkat is készítettem a könyvbe nagyvállalatokkal, a CVAK-kal, a Béressel, a Erste Bankkal, stb. És a CVAK is, meg a Béresék is iszonyú környezettudatosak, tehát ők meg tudják azt határozni a saját termelési folyamatukon belül, hogy inkább kevesebb energiát használnak, inkább környezettudatosabban gazdálkodnak, és akkor lehet, hogy a profitjuk nem a maximális, de az optimális, tehát ez mind a kettő, a Béres is, meg a CVAK is abszolút profitábilis, a Béres zárt részvénytársaság, a CVAK nyílt részvénytársaság, és elégedettek a részvényesek mind a kettővel. Tehát, hogy van profit, de tudnak környezettudatosan működni, de szerintem azért bizonyos mértékig ők is növekednek. Tehát én valahogy így gondolkodnék, hogy gondolkodj globálisan, és cselekedj lokálisan, ugye van egy ilyen szlogán az ökológiában, hogy ezzel a megfontolással, hogy már világszinten nagyon nagy problémák vannak a környezetben, már így növekedni nem lehet, de a magam gazdálkodásában akkor nézem meg, hogy mit tudok ebben a szemléletben tenni.
0: Van-e esetleg olyan konkrét javaslatod akár vezetőknek vagy menedzsereknek, amikor mondjuk így üzleti évet terveznek, hogy akkor hogyan lehet mondjuk így a növekedésből átfordulni ebbe a fajta fejlődésbe, amit leírtál? Mi lehet a mankó abban, hogy ez sikerülhessen akkor is, hogyha még nem mindenki úgy hámozza a banánt?
1: Hát itt most jobb lenne egy menedzsernek a feje, nem az enyém, mert annyira nem vagyok benne a vállalatgazdálkodásokba, tehát én azt gondolom, hogy most ez egy kőkemény rendszer, hogy növekedni

0: kell. Tehát, hogyha csinálok egy üzleti tervet, és abban nincsen benne, hogy jövő évben nem tudom, 100 helyet 120-at termeljek, akkor azt nem fogják elfogadni a finanszírozóim, nem fogják elfogadni a bankjaim, stb. Tehát ezen kell valahogy változtatni, de hogyha ezen a rendszeren belül én tudok úgy gondolkodni, hogy akkor nem 120-at, hanem csak 110-et akarok nőni, és akkor nem csak anyagiakban tudok gondolkodni, hanem oda teszem a munkavállalóim, a jó létét. Ugye vannak ilyen boldogságfelmérések vállalatokon belül, motiváció felmérések, tehát hogy több hangsúly a munkavállalóra, a munkavállalói oldalra, több hangsúly az ilyen, nem tudom, rendezvényekre, tehát ami nem csak a materiális és a szűk értelemben vett anyagi szint. De hát sajnos ide most kéne valami olyan menedzser, aki ebben jobban tud gondolkodni.
1: Lehet, hogy akkor ehhez adta is ötletet, hogy hogyan folytassuk ezt a beszélgetést, és keresünk valakit, aki egyébként ezt gyakorolja. Minden esetre egyébként szerintem az is egy jó tanács, hogy próbáljuk hűteni a rendszert, és ne fűteni. Biztos vagyok benne, hogy akár órákig tudnál nagyon izgalmas dolgokat mondani, és nagyon köszönjük, hogy ezeket megosztottad. Én mindenkinek javaslom, hogy a Summa Ökonomi könyvet azt vegye a kezébe, nemrég jelent meg, hogy mind ez ugye nagy részletességgel ki van fejtve, és ott ugye akkor Arisztotelészről, meg Aquinói Szent Tamástól, meg Adam Smithről is egy kicsivel többet olvasható, mint ami ebbe az adásba belefér, de minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon remélem egyébként, hogy akkor mondjuk az emberközpontú gazdaság az egy menőbb és mainstreamebb dolog lesz így a következő években vagy évtizedekben, mert amiket elmondtál, azokkal szerintem nagyon nehéz vitatkozni, hogy azok értékesek és jók, meg jó abban lenni. Tehát szerintem, hogy úgy tesszük fel a kérdést, hogy egy haszonelvű gazdaságban szeretnénk élni, vagy egy emberközpontú gazdaságban, akkor én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy bárki az előbbit válassza az utóbbi ellenében.
0: Én még annyit hozzá akarok tenni az egészhez, kicsit magamról, hogy én nekem van egy hittanári diplomám, egy etikatanári diplomám, egy közgazdászi diplomám, a Corvinuson a PhD képzésben 3 év közgazdaságtant tanultam, és van ebből vizsgám. Ezt azért mondom el, hogyha az ember gondolkodni akar, és ebbe az emberközpontú szemléletbe belemenni, akkor a teológiának az elemei, meg a közgazdaságtannak az elemei nagyon-nagyon szépen össze tudnak kapcsolódni. És hogy én így indultam ezen az egész pályán, az emberközpontú közgazdaságtannak a tanításában, hogy ezt láttatta meg velem Helena Ford, egy domonkos társam, hogy hogyan lehet összepárosítani a teológiai értékeket és a közgazdaságtani értékeket, mert ebből lesz egy nagyszerű tudományág.
1: Nagyon hálás vagyok, hogy itt voltál. Ez volt a mai Epic Stories. Vendégünk Baris Sarolta, Laura nővér volt, a Summa Ökonomi című könyv szerzője, akivel arról beszélgettünk, hogy mi történne, ha a profit nem cél, hanem eszköz lenne, és hogyan lehet úgy vezetni a vállalkozásokat, hogy azok fókuszába a közjó kerüljön a harácsolás helyett. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@shivaforce.com címre. Dolcsák Dánielt hallottátok, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: A ráckevei soroksári Dunaágból pótolják a Duna vizét. Sokan még kórházban vannak a tegnapi M3-ason történt buszbaleset után. Kós Hubert Európa bajnok lett 200 méteres vegyesúszásban. Egy hideg front érkezik. Kissé visszaesik a hőmérséklet, ma futó záporokra, erős szélre és 31 fokra számíthatunk, majd szerdától ismét melegedés kezdődik. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Folyamatosan dolgoznak a szakemberek, hogy Paksnál mindkét még dolgozó turbina működhessen. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, és ezzel 20 köbméternyi plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként. A miniszterelnök szerint ezzel 2 centit nyerhetnek Paksnál. A keddi és a szerdai nap lesz kritikus, mert addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán az osztrák vízgyűjtőkre csapadék érkezik, amitől újra emelkedhet a vízszint. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a tegnapi buszbaleset sérültjének hozzátartozói számára. Sokan még kórházban vannak, állapotukról folyamatosan tájékoztatást adnak. Egy zarándoklat résztvevői tartottak hazafelé Bosznia-Hercegovinából, amikor árokba borult a busz az M3-as autópályán Nyíregyháza felé a mezőkeresztesi lehajtó után. 12 ember életét vesztette, több mint 40-en megsérültek. Súlyos hiányosságokat tárt fel a kultúráért felelős minisztérium az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben. A tárca a HVG-nek jelezte, az elmúlt években érezhetően megcsappant a szakképzett munkatársak száma, miközben kiugróan magas volt a fluktuáció. Ezzel párhuzamosan drasztikusan visszaszorultak a nyilvántartási, digitalizálási és közművelődési feladatok is. Problémásnak találták a tudás átadási rendszert, a vezetői teljesítményt, valamint az állományvédelmet is. A feltártak alapján javasolták Budolai Géza igazgató vezetői kompetenciájának vizsgálatát is. A mostaninál erősebb NATO légvédelmet kér Románia. A Védelmi Minisztérium adatai szerint mindössze 96 óra leforgása alatt több mint 100 drónt észleltek a radarok a román határ közelében, miközben az orosz erők az ukrajnai dunai kikötőket támadták. A NATO szerint feltehetően orosz gyártmányú volt az a drón, ami Moldovából repült át, és a spanyol vadászgépek lőtték le éles rakétákkal Galac megye felett, írja a Telex. Belgium történetének legnagyobb erdőtüze pusztít az ország keleti részén. A péntek óta tomboló lángok már 3000 hektárt égettek fel, és a német határ felé terjednek tovább. Belga, német és luxemburgi tűzoltók, valamint a hadsereg és a helyi gazdálkodók közösen dolgoznak a lángok megfékezésén. Kós Hubert nyerte meg a 200 méteres vegyes úszást a párizsi Európa-bajnokság zárónapján. A 23 éves magyar úszó harmadszor lett Európa-bajnok ebben a számban. Egyúttal Európa-bajnoki rekordot is felállított. A mindössze 16 éves Pápai Olivér pedig ezüstérmet nyert 400 méter gyorson. Már az előfutamok során is beállította az országos csúcsot, a tegnapi döntőben pedig meg is döntötte azt.
0: Időjárás a Rádiókafén.
5: Gyakran zavarják ma felhők a napsütést, elszórtan futó záporzivatar is kialakulhat, többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, délután 31 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Jó ég, Jamie.
7: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
9: A fesztiválokkal fogunk foglalkozni, hogy milyen egyéb járulékos hasznai vannak, például ugye a közvetlen, nem tudom, egy árbevétel meg egyebeken túl, és ugye ez azért is izgi, mert hát a Szigetfesztivál, az idei Szigetfesztivál valahogy egy nagyon-nagyon rögös úton jutott el oda, hogy most éppen zajlik, ugye egy kis ilyen megszűnt, aztán Gerendai Károly a hónal lányult, aztán jött ez az energiakrízis, meg Paks, akkor az elmúlt rendszer támogatói egészen furcsa megközelítésben beszéltek róla, meg hogy érdekes, hogy elmúlt az energiakrízis, a Sziget kezdete, olyan extrém dolgokat láttam tényleg posztokban, hogy az ember haja a égnek át. Úgyhogy most megpróbáljuk feltárni azt, hogy azon kívül, hogy milyen kulturális élményt ad, azon kívül, hogy egy vállalkozásról van szó, még milyen hasznai lehetnek ennek. Dr. Kolozsi Pál a vendégünk, a GKI szakmai igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt kívánunk!
9: Na, végeztek egy számítást, ugye, hogy hogy és mint lehet a megtérülése a Szigetnek, mert hogy az is elhangzik, ugye, hogy hát ezzel az állam tömi az ilyen fesztiválokat, meg csak viszi a pénzt, meg egyesek szórakozása. Mi lett a végeredmény? Mi a nagy kép?
10: Hát a nagy kép az, hogy a bevezetőben elhangzott, hogy rögösen jutottunk el ideig, de gazdasági szempontból nagy öröm, hogy eljutottunk. Mert ezek olyan rendezvények és olyan események Magyarországon, amik bőven túlmutatnak önmagukon. Ugye az elemzés, amit készítettünk, nyilván nem véletlenül itt a Szigetre fókuszálva, meg arra időzítve, az alapvetően két dolgot nézett meg, és megpróbált így, hogy mondjam, a GKI hagyományához híven adatokkal alátámasztani. Az egyik, hogy mekkora ez a szektor, hogy körülbelül miben gondolkodjunk, illetve az, hogy egyes nagy fesztiváloknak, azon belül különben kiemelten a Szigetnek, mint a legnagyobb magyar fesztiválnak, milyen hozzáadott értéke lehet. Ugye egy-két számot, hogy hagyd mondjak, hogy ez körülbelül mekkora iparág. Aha. Ha ugye a bevételeket nézzük, úgy nagyságrendileg, meg generálnak, hogy vendéglátóipari szektorban, igazából itt a multiplikátor hatásokat még nem mondanám, de az ilyen 100-120 milliárdos ipar, hogy nem csak a fesztivál, hanem mindenki koncert, meg fesztiválipar, ugye egybe.
9: Amikor vendéglátás mondunk, akkor a koncert környéki vendéglátás, tehát ugye amit nem említ multiplikátor hatást, hogy esetleg ide jön a külföldi, eltölt 3 napot, és az egyéb költések az ebben nincs benne.
10: Így van. Hát nagyon sok multiplikátor hatása van, igen, tobagyűrűző hatása van, ha belegondolunk. Ha már itt a külföldiek szóba kerültek, nyilván ők a legnagyobb mozgatói ennek, vagy így akcelerátorai ennek az egész folyamatnak. Hát gondoljunk el, az a tény, hogy önmagában egy fesztivál miatt mondjuk több tízezer ember eljön Magyarországra, ahol amúgy nem jött volna el, annak milyen hozzáadott értéke van, akár abban, hogy milyen jegyeket vásárolnak, nem csak a Szigetjegyet veszik meg, hanem vásárolnak, ott esznek valamit, isznak valamit, esetleg, hogyha kicsit megunják a programot, kimennek a Szigetről, elmennek egy fürdőbe, vagy bármi mást vásárolnak, ez nyilván olyan dolgot turizmusot generál, nem beszélve arról, hogy valahol laknak is sokan, mert nem a szigeten laknak, ez a környező kerületekben Budapesten elég releváns kérdésé tud válni. Tehát mindezt egyben tudnánk venni, akkor még egy jóval nagyobb iparágat látnánk. Különben az elemzésnek ez egyik fontos üzenete, hogy ez egy jóval nagyobb jelentőségű dolog, mint amit elsőre gondolnánk. Ugye elhangzott az, hogy kevesek szórakozása, meg sokan vannak a héven, de ennél sokkal több, mert egy csomó embernek ez megélhetés jelent, és azt, amikor arról gondolkodunk, hogy a fesztiválokat hova helyezzük el a fejünkben, akkor ezt tudni kell, hogy ez azon túlmutat, mint ami a kapukon belül van.
6: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, amikor még nem épültek fel ezek a nagy stúdiók egyeken, még bőven előtte volt egy ilyen számítás, hogy minden elköltött dollár, mondjuk a filmiparban, az plusz egy dollárt jelent egyébként az ország gazdaságában. Ugye a csehek erre hamarabb rájöttek, és hát nem véletlenül épültek fel ezek a stúdiók, ami egyébként be
9: Donald
6: is...
9: Trump is rájött, mert ugye ezt szeretné ő hazavinni.
6: Na jó, szóval, hogy ez a típusú multiplikátor hatás, ez működik. Mi az, ami egyébként mi volt a keretösszeg, hogy mekkora iparágról van szó körülbelül?
10: Hát a 100-120 milliárdra lehet becsülni. Nyilván ez olyan keresletfüggő iparág, azon is múlik, hogy milyen az idő, más nem mondjak, meg az, hogy ha már itt külföldiekről beszélünk, hogy milyen a konjunkturális helyzet Nyugat-Európában. Ugye pont a szigetnél szoktuk ezt kiemelni, hogy körülbelül a látogatók fele külföldi. Nyilván ők a nagyobb vásárlóerőt is képviselhetik adott esetben.
9: Igen.
10: Helyzetükből adódóan. Tehát az, hogy ők eljönnek, nem jönnek, honnan jönnek, milyen pénztárcával érkeznek, az nyilván nagyon befolyásolja az egésznek a méretét.
9: A Sziget az egyetlen, vagy ebben is a legnagyobb, ami úgymond ilyen exportfesztiválnak lehet nevezni, tehát ami ennyi külföldi vásárló előtt vonz, ugye kicsit. Tehát,
10: hát, hogy a Sziget az több mint 30 éves rendezvény, az lehet látni azért, hogy ez a brand érték, ez nagyon nagy, külföldön is értelmezhető fesztiválról van szó. A magyar fesztiválok nagy része nem ennyire exportorientált, hogy ilyen közgazdászilag fogalmazzak. Tehát hogy ez a legnagyobb fesztivál, bőven a legnagyobb külföldi eléréssel. Ugye mondtam, hogy kb. 50% a vendégeknek külföldi, ez jóval kisebb, 10% alatti a többi nagy fesztiválnál Magyarországon, ami nem von le föltétlenül az érdekükből, vagy kulturális értékükből, akár gazdasági értékükből helyi szinten, de nemzetgazdasági szinten nyilván annak van hozzáadott értéke, hogyha kívülről tudunk behozni keresletet. Ezekre a fesztiválokra, meg termékekre, meg szolgáltatásokra, amik ezekhez kapcsolódnak.
6: És mennyit költenek a külföldi vendégek?
10: Ez egy jó kérdés, mert erre nagyon pontos adataink nincsenek, vannak feltételezéseink. Pont most a Sziget Fesztiválon különben a GKI-nek ifjú munkatársai kint vannak a szigeten, és adatokat gyűjtenek, hogy ebben is majd tudjunk jelentkezni a későbbiekben. Megpróbáljuk ezt fölmérni, erre nagyon pontos adat, mondom, nincsen. Nyilván minden pontos elemzésnek az alapja a pontos adat. Egyről a kettőre megpróbálunk lépni. Mi is, ez egy gyors elemzésünk volt, és már próbálkozunk még a további elemzésekkel, de ez persze adat kell, jobban kell látni a költési szokásokat, ki mennyivel érkezik, hol költi, stb.
9: Gondolom azt is inkább csak modell számításokkal lehet, ha és amennyiben felmérni, hogy azt a fajta multiplikációs hatást, ami arról szól, hogy itt járt valaki, elment, elvitte a hírét, és abból lesz esetleg egy másik Magyarország látogató, aki meg ide jön, és ő is költ.
10: Igen, erre vannak feltételezések, különben ezt is vissza lehet mérni, ezt próbáljuk különben, hogy visszatér-e valaki. Mert valaki eljött még a Szigetre, ifjú korában, és úgy gondolta, hogy ez egy remek ország, és később mondjuk ifjú családosként is visszatérhet. Tehát nyilván ilyenfajta multiplikátor, vagy tovagyűrűző hatás is van. De hát ugye a klasszikus tovagyűrűzés pedig az, hogy kimegy, megvásárol valamit a helyi boltban, a helyi boltnak, vagy a kis kereskedésnek is az a bevételét növeli, az is tovább fog pörögni a gazdaságba. Tehát minden ilyen exportból jövő, vagy a turisztikai exportból jövő bevétel, az tovább tud görögni a magyar gazdaságban, és ez nagy hozzáadott érték.
6: Sőt, hát ugye mindennek van áfa bevétele is.
10: Így van. Erre is kitértünk az elemzésben, ugye, hogy egyrészt a nemzetgazdasági hatás, ilyen GDP hatásként mondjuk, ha értelmezzük, a másik pedig valahogy a költségvetési hatás. Elég jelentős, és több milliárd forint lett akár a Sziget esetében.
9: Aha. Ennek a módszertana, hogy ezeket a számításokat végezték, ez ráültethető egyéb eseményekre, és ugye itt a Forma 1-re gondolok például, ami megint állandó vita tárgya, hogy az ott aztán tényleg az állam költ, ugye ez a Sziget legalább egy magánszervezésű valami, de ott az állam teszi bele, megtérül-e, úristen, hány milliárd, tehát ezek használhatók ezek a...
10: Hát ezeket próbáljuk úgy alakítani, hogy minden gyakorlatilagosabban tudjuk, meg rugalmasabban tudjuk használni. Hasonlóak az események, ha belegondolunk. Most az, hogy az autók mennek körbe-körbe, valaki felép egy színpadon, ebből a tenkétetből mindegy.
9: Valakik nyilván nézik, valakik megvették, valakik fizetnek, valakik isznak közben, tehát igen.
10: Mondjuk az nyilván nem mellékes, amit említett is, hogy kik finanszírozzák, tehát mennyi az állami pénzben, nem mennyi a magánpénz. Ugye ezek a fesztiválok azért jellemzően nem állami pénzben működnek, ezek magán cégek által működtetett fesztiválok, különösen ugye a Szigetre ez igaz.
9: Okay.
6: Hát akkor várjuk azt, hogy kicsit transzparensebb legyen ugye az, amire rámutatott még a kutatás, hogy jobban látható legyen a fesztiválok gazdasági hasznát. Reméljük, hogy lesz eredménye ezeknek a kérdőíveknek. Ez az első lépés, és akkor utána pedig nyilván különböző beszámolókból még jobban meg lehet nézni azt, hogy mi történik.
9: Ilyen vagy esetleg egy ilyen frissítés, egy upgrade-elése?
10: Próbálunk persze adatokat nyerni innen, és ezeket feldolgozzuk, és valamilyen formában megpróbáljuk majd megosztani itt a nyilvánossággal.
6: Jó, oké, mi számítunk rá, köszönjük szépen
9: az információkat.
10: Köszönöm szépen.
9: Dr. Kolozsi Pállal beszélgettünk a GKI szakmai igazgatójával.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a Minőségi Zenét Kedvelők közösségének.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Tűr?
6: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
5: Pedig a medve mindig azt csinálja.
6: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
7: Nem tudom.
6: Na, ezt képzeld el.
5: Elképzelni? Mi ebben élünk?
6: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot.
0: Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
5: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
9: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Elindul a mai és a heti első Millás reggelét a Rádiókafé 98.0-án augusztus 17-e, hétfő reggel van, pontosan fél hétkor indultunk Mihálovics Andrással.
10: És itt van Gede Balázs is, ne aggódjatok, kicsit talán lendületesebben. Vagy te a múlt héten dolgoztál?
9: Én azért dolgoztam. Már,
10: akkor nem szóltam semmit.
9: Dolgoztam, kaptam egy kis maratont, ugye a nagy után, a két hetes után egy négy napost, és ami nem indokolná azt, tehát hétvégén nyilván lehet regenerálódni, de valamiért most még alapvetően ugye nekem a hétfő reggel egy érzékeny ponton, megbeszéltem a beosztás készítővel, hogy majd
10: hogy ha ne lehet, osszon be hétfőn.
9: Azóta minden hétfőn.
10: Igen.
9: Vagyok, úgyhogy valamit.
10: Vigyázz, mit kívánsz erre szokták
9: igen,
10: azt mondani.
9: Abszolút így van, ez igen.
10: No, 0630-as 6-os 98-0-98-0, ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98-0-án, ha ezt nem találták volna még ki a kedves hallgatók. Éledezik üzenőfalunk, vagy elzúgtak forradalmai?
9: Hát
10: mindenki négy nappal csinál hétnapos szabadságot magának?
9: Nagyon könnyen lehet, tegnapiak és péntekiek vannak egyelőre.
10: Akkor jó.
9: Tényleg lehet, hogy nincs.
10: De látod, ez a hátulütője annak a dolognak, ha nem x-elitek ki pénteken, nem tudjátok elkülöníteni a még nem olvasott és a már olvasott üzenetek.
9: Én kiválóan el tudom, mert nem csak az x, hanem az üzenet melletti P, mint péntek is jelzi, hogy pénteki.
10: Az,
9: és
10: igen,
9: hogyha itt van, hogy 6 perce, akkor ő 6 perce küldte, úgyhogy találtam egy SMS-t, kérlek szépen. Azt mondja, hogy Balatonszárszói életkép, nyugdíjas klub, temetkezési iroda, ATM egymás mellett. Szolgáltató
10: ez igen.
9: Ház.
10: Ez igen.
9: Igen.
10: Ez igen.
9: Ez egyelőre az első ilyen felvétel. Hát azt gyanítom, egyébként nagyon sokan kiveszik igen. ezt a 3 napot, szabadságon lesznek, megtoldva.
10: Ezért mondom.
9: Úgy ugye kibővítve a hosszú hétvégét, így tettek nálunk is.
10: No, hát
9: kollégák.
10: Drága barátaim, most dobjuk a mély vízbe szemtelenül fiatal embert, ő Hajdú Benedek. Szerbusz!
7: Szép jó reggelt. Szia, kívánok jó reggelt mindenkinek!
10: Nagyon fiatal emberről van szó, és úgy gondoltuk, hogy a fiatalítás jegyében megpróbáljuk őt, mint rádiós műsorvezetőt. Mesélj magadról, mit kell tudni rólad, Benedek?
7: Hát egy 18 éves fiatal ember vagyok, mint az
10: jó,
7: már elhangzott.
10: Sikerül.
7: Igen, jelenleg még gimnazista, 5 éves gimnáziumba járok, két tannyelvűbe. Emellett szinkron színészként dolgozom, színésznek és diplomatának tanulok. Nagyjából így hirtelen ennyi jut eszembe.
10: Mit szóltál az adásmenethez?
7: Nagyon tetszett, főleg az,
10: mi más mernél tegnap mondani de nekem ilyen adásban?
9: Áragudjatok, de ekkora
10: ennyi volt, hajdu be ezek
9: összehány egy ilyen adásmenet, hogy ne
10: maradj. És hol marad belőle ez, meg az, meg amaz, igen.
9: Szóval tetszik.
10: Igen.
7: Hát teljes mértékben, főleg jó. Így tegnap este a vonaton, ahogy nézegettem hazafelé Balatonról, azért igen. Úgy kellemes volt.
10: No, hát arra kérünk, hogy a fiatalos nézőpontodat és szempontjaidat majd érvényesítsd a műsor folyamán, amikor csak gondolod. A kedves hallgatókat meg némi toleranciára hadd szólítsam fel, nem egyből a legvitriolosabb kritikát megfogalmazni, arra majd még ráérünk
9: ilyen
10: a hét második felébe.
9: Igen.
10: Igen, az a lényeg, hogy gondoljunk bele, hogy mi történne velünk, ha 18 éves korunkban itt állnánk egy rádió műsorvezetőben, két megkes eredett fószállal.
9: Igen, akik
10: és egy csomó olyan témával, amelyel korosztályunk nem biztos, hogy foglalkozik, ugye?
9: Igen, életük delelőjén túl egy álmos hétfő reggel próbálnak magukhoz térni. Igen. Hát egy ilyen csapatba keveredett.
10: Na, kedves játszint, akkor Hajdú Benedeket kapták a játszintok ma nevük napja alkalmából, illetve a születésnaposoknak is mély tisztelettel és sok szeretettel gratulálunk. Ebben a napban, mármint hogy augusztus 17-én 1603-ban alapították az Akadémia, de egy lincei tudományos társaságot, figyeljünk oda, hiúz szeműek.
9: Fú, és ez honnan jön?
10: Csak látássérültek?
7: Lehet.
10: Vagy nem tudom. Vagy éjszaka jól látók? Vagy nem tudom.
9: Ja, nem tudjuk az eredetet?
7: Én elvileg
10: utána
7: tudom.
10: Nézted?
7: Én utána néztem.
10: Na.
7: Elvileg én azt találtam az interneten, hogy a hiúz szemüveg elnevezés arra utalt, hogy a tudósoknak olyan éles figyelemmel kell vizsgálniuk a természetet, mint amilyen éles a hiúz látása.
10: Na, bravo! Hát nekem eszembe nem jutott, nem? Az a jó, hogy nem foglalták rá rögtön a sólyom szemet, mert akkor James Fenimore Coopernek a regénye lett volna a hiúz szemű.
9: Igen.
10: És az azért kevésbé szórakoztató, mint a sólyom szem. Biztos nem játszottunk volna a sólyom szemet. Na, 1849 átadta Damjanics János honvédtábornok Arad várát az oroszoknak, akkor még nem sejtette, hogy lehet, hogy jobban járt volna, bezárkozik oda, és nem ad senkinek semmit, mert akkor lehet, hogy nem végezték volna ki október 6-án, de mi lett volna, ha történetnek nincs értelme a történelemben. Kossuth Lajos minden esetre Orsovánál gyorsan el is hagyta Magyarországot ugyanezen a napon. Aztán az első magyar villamosított vasútvonal átadása is erre a napra esik, mármint augusztus 17-ére 1932-ben. Aztán a planetárium.
9: Ez izgalmas kérdés, 1977 augusztus 17.
10: Mert azóta 17. van planetárium, én nem tudtam, hogy ez ilyen régi történet, de azt most már értem, hogy miért zárták be, és miért mondták, hogy nem biztos, hogy az nem baleset veszélyes, meg...
9: Lerohadt egy kicsit, teljesen. Igen, de most éppen van rajta gondolkodás, hogy fel kéne újítani és újra nyitni, szerintem ez tök jó lenne. Hát, fene tudja, hogy annak idején ugye azért a szervezett látogatások voltak, ilyen ismeretterjesztő nézelődés, de szerintem maguktól is mennének az emberek, úgyhogy meglátjuk, igen. Hát, ha lesz megint planetárium.
10: Aztán,
9: földrengés Törökországban. Észak-nyugati részén, igen. Az epicentrum Izmit városban volt 1999-ben ezen a napon. A katasztrófában 14.695-en haltak, meg több mint 27.000-en pedig megsérültek.
10: Szomorú dátum Törökországban. Aztán én arra nem emlékszem 2000-ből, hogy nagy csinadratta lett volna, amikor Dubrovnikról Budapestre szállították Szent István királyunk koponya erekéjét, amelyet évszázadok óta a Dalmát tengerparti város domokos rendházában őriztek. Te emlékszel erre?
9: Nem.
10: Viszont az erekéknek az hihetetlen történetek vannak. Volt olyan a keresztes háborúkban, amikor ilyen erekje vadászok. Mindenki úgy jött haza a Szentföldről, hogy valami erekjét, valami, igen, szentnek a láb új percét, vagy hajfonatát, vagy a szamara a patkójának szögét, vagy nem,
9: igen,
10: tudom.
9: Igen, egyszer akkor... valaki próbált összeszámolni, hogy Krisztus keresztjéből származ erekéből egy komplet faházat össze lehetne ácsolni.
10: Na tessék.
9: Annyian árulnak ilyet, vagy, igen, tartanak ilyet. Igen.
10: Aztán 2017. augusztus 17-e is szomorú dátum, terror támadás történt Barcelonában. Kiderült, hogy az iszlám állam merénylői autóval hajtottak gyalogosok közé egyik közkedvelt sétáló utcáján a városban, majd a hajnali órákban onnan 120 kilométerre egy másik városban egy tengerparti sétányon gázoltak el embereket, több mint 100-an sérültek meg, és 15-en haltak meg ebben a terrortámadásban, úgyhogy ennyi. Na, születésnaposok! Hát, talózzunk.
9: Akkor kezdje Benedek a trinidadi származású Nobel-díjas brit íróval.
7: De jó nekem. Hát, hogyha az ő nevét most így ki tudom ejteni, akkor azt hiszem megtapsolhattok.
10: Pedig ki kell, mert hogy összülve lesz majd aranyköpés.
9: Születésnapos és Nobel-díjas, hogyha gyerünk.
7: Vidyadhar Surai Prasad Naipaul.
9: Trinidadi
7: származású Nobel-díjas brit író.
10: Nagyon jó a trinidadi akcentusom. Szerintem felkapták a trinidadi gyökerekkel rendelkező rádióhallgatók a fejüket, hogy
9: hogy van még egy
7: a britek meg fogják a fejüket, hogy mit magyarázok éppen.
10: Figyelj, Derek főfelügyelő, a rakja, meg van a táskás szemű csávó.
7: Hát nekem sajnos nincs.
10: Akkor nincs meg, Harry, hozd a kocsit. Az sincs meg. Volt neki egy társa.
9: És ebből kifolyólag nincs meg Harry sem.
10: Igen. Hát volt, igen, egy társa, egy ilyen, hát hogy mondjam, lassan csordogáló a te korosztályodnak már-már unalmas krimi sorozat, amiben egy ilyen táskás szemű csávó volt a főnyomozó, nyilván lángelme, mint minden főnyomozó a tévésorozatokban, és volt egy társa, őnek, az őt megformáló Fritz Wepper német színésznek van ma a születésnap, vagy lenne, mert hogy 2024-ben elhunyt szegény, és hát arról lett híres a mi korosztályunkban, hogy kb. Annyi volt a feladat, hogy Derek nyomozott, kérdezősködött, gyötörte a gyanúsítottakat, majd mondta, Harry, hozd a kocsit. És ez a színész elment, és akkor...
9: Azért emlékezzük meg Horst Tappertről is, pedig Derek nyomozó alakját formálta meg. Másban én nem nagyon láttam.
10: Nem.
9: Egyébként a jeles német színész.
10: Robert De Niro azért megvan?
7: Hát persze. Na jó. Azért a Keresztapa 2, meg hasonlók, ja, nyilván azért.
10: 1943-ban született, augusztus 17. 7-én. Nelson Piquet szerintem már nincs meg neked, mert szemtelenül de fiatal. Megvan?
7: Na, Forma 1 rajongó vagyok, úgyhogy igen, őt azért ismerem.
10: Oké, aztán Sean Penn, ha már színésznek készülsz. Most a milyen háború? Vagy mindennap háború? Vagy valami alakít, majd nézd meg, ha nem láttad.
7: Még nem.
10: Nem egy vidám film. Most tarolt az Oscar díjgálákon. Ott megformál egy ilyen elég furcsa militáns katona figurát. Zseniálisan. Nagyon undorító a csávó a filmben, de ha tudod, hogy Sean Penn ezt csak játssza, akkor azért úgy helyre tudod tenni. Aztán Kovács István, olimpiai bajnok, magyar ökölvívő, 1970. augusztus 17-én született, és egy labdarúgó is, aki mostanában szakkommentátor, Thierry Henry. Remélem jó francia úr.
9: Kiválóan.
10: Világ és Európa bajnok, francia labdarúgó, és ünnepel 1977. augusztus 17-én. Na! Gorilláz, mehet, Benedek?
7: Na.
10: Akkor zenéljünk, és utána jövünk vissza lapszemlével.

0: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
2: Nézzünk lapokat. Elnézést, de visszanyúlnék vasárnapra a Portfolio.hu-n, ugyanis no. Matura Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem docense, akivel mi is beszélgetünk időnként, írt egy kiváló cikket a második Kína sokról. És,
3: mi szerint?
2: Hát mi szerint, hogy az első volt az, amikor még a 2000-es években, hát ez a műanyag hulladékok, meg mindenféle ocskaság, olcsó ruhák ellepte az egész világot, és gyakorlatilag ez most, ez a második, ez még rázósabb, ugye, mert itt az autóipartól kezdve mindenféle területen nyomul Kína, és próbál pozíciókat szerezni, illetve hát a termékeit kifelé exportpiacokra szórni, mert a belső kereslet egész egyszerűen nem tér magához. És ugye ennek már láttuk egy csomó példáját, amikor ezt stimulálja, amikor üres bevásárló központokat építenek, több futópályás repülőteret, amiről egy repülő se száll, se föl, se le.
3: Hát ugye, meg az is annak a szelepnek,
2: igen, ennek a szelepnek a leeresztése volt. És most ez egy újabb, ez az ipari nyomulás, úgyhogy nagyon kiválóan összefoglalja, hogy miről is van szó, és az, hogy eddig mondjuk az Unió mit próbált megtenni ennek, annak érdekében, hogy ezt visszaszorítsa. Tehát ez van a Portfolio.hu-n, mondom, ez egy vasárnapi cikk, ott keresik.
3: Igen, de ma reggel meg a brutális inflációt

0: központokat és az AI kereslet által generált alkatrészekből hiány van, ennek költségeit a gyártók tovább hárítják nemes egyszerűséggel a fogyasztókra. Nem fordítja meg az inflációs trendet a jelenség, de a kérdés az, hogy az AI infláció átterjedhet-e a gazdaság szélesebb szegmenseire is.
1: Érdekes, ez egy ellentmondó elméletet, vagy nem is tudom mit olvastam, ugye, hogy az AI okozta termelékenység növekedés, meg éppen deflációs hatású lehet, mert hogyha ugye azonos dollár mennyiség mellett, mert mondjuk nem kell ugye plusz pénzt fizetni a dolgozóknak, mert hogy javul a termelékenység, de többet termelünk, de több lesz az áruféleség, az árleszorító hatással bírhat, és annak a lehetséges jelenségnek a előfordulásának valószínűségét, meg ilyesmit tárgyalta. Ez a cikk érdekes volt az is, úgyhogy egyelőre megy a találgatás, hogy az AI merre fogja elvinni az inflációt.
0: Igen. Aztán a g7.hu olvasom a kérdés, hogy tényleg 3 hónapig dolgoznak a vendéglátósok a Balatonon, aztán egész évben pihennek. Ez a kérdés foglalkoztatta a szerzőt. Már jó ideje nem általános, sőt, tartósan soha nem is volt az, hogy egy balatoni kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységet üzemeltető vállalkozó annyit keres a szezonban, ami után az év hátralévő részében már nem is kell dolgoznia. Legalábbis az érintettek ezt állítják. A holt szezonban sokan alkalmi munkákat vállalnak, akár itthon, akár külföldön, de akadnak olyan kereskedők is, akik csak nyáron dolgoznak a Balatonnál. Tavasszal, ősszel, télen egyéb szezonális kereskedelmi tevékenységgel keresik a kenyerüket. Közülük is sokan hallottak, vagy mesélnek történeteket csak szezonban dolgozó vendéglátósokról, de ezek a sztorik ritkán zárulnak happy end, de részletek a g7.hu.
1: Itt eszembe jutott a 2008-as válság idén, amikor elhasalt ugye Görögország, és akkor hallottunk olyan hogy ott 13., 14., 15. a fizetést kapnak az idegenforgalomban dolgozók, hogy valahogy szinten tartsák az életszínvonalukat, hogy aztán a kövi szezonra, ami ugye a görög nemzetgazdaságnak jelentős hányadát adja, meg legyenek a munkások azon a területen. Riadót fújtak a gazdák, írja az Economist, hamarosan a boltokban is megfizethetjük az asszály árát, hát azért erre sajnos számítani lehetett. A termelők Európa szerte riadót fújnak, a szélsőséges hőség és főleg a súlyos csapadékhiány miatt az asszály több zöld gyümölcs, illetve például a gabona, a kukorica, a repce, a burgonya, a szőlő és az olívaolaj esetében is jelentős termés csökkenést okoz, emiatt már magasabbak bizonyos alapanyagok átadási árai.
0: Benedek volt a szigeten?
2: Ja, bocsánat. Igen.
3: Nem, idén sajnos nem. Idén nem jutottam ki.
0: Hát, mert hogy azt mondják, hogy nem voltak annyian, mint várták, de élhetőbb volt az idei sziget. Hát, ez befektetői szemmel, ez nem valami jó hír, nem?
1: Hogy jó, kellemes szellős, tehát jól el lehet férni, ugye, igen. Kevés a látogató.
0: Hát végre magyarok voltak újra többségben. Igen. Azt is mondják, és hát az új tulajdonosi vízió azonban még csak nyomokban volt tetten érhető, ezt is a Telex hasábjai lehet olvasni, kritika a szigetről legalább, és ez van. No,
1: hát,
0: neked van még a tartsóban? Egyébként
1: nincs.
0: Szezon van a magyar nyomtatott és online sajtóban is, már ha még van nyomtatott sajtó, úgyhogy most engedjük el ezt a dolgot, és akkor ez azt jelenti, hogy a kollégák is fékezett habzással működnek, ez az Ubi szezonnak a sajátja a sajtóban, de hát persze, hiszen akik a híreket csinálják, a gazdasági szereplők többsége is szabin van, úgyhogy ilyen ergyak is sajtószemlével kell ma beérnetek.
4: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
0: Na, Budapest érték tőzsdével kezdjük, mint ahogy szoktuk is mindig. A Budapest érték tőzsde pénteken 0,35%-ot rohant felfelé, 150.552 pontig jutott. A vezető papírok között volt minden, az OTP például esett 0,63%-kal 46.050 forintig. Viszont volt nekünk két erős lába a tőzsdének, ez volt az egyik a MOL, az majdnem 1,9%-ot ment fölfelé 4.960 forintig, a Richter pedig 1,5% fölötti pluszt hozott össze, és kereken 13.000 forinton zárt. A Magyar Telekom a stagnált 2.630 forinton, viszont olyan alacsony volt a forgalom benne, hogy kettő részvény is lehajrázta a forgalom tekintetében, mert ott viszont pörögtek rendesen az események. Az MBH részvényei 1,6%-ot erősödve fejezték.

0: jegyezték be napot, és ez volt a negyedik legforgalmasabb részvény a piacon, nem a Telekom, ahogy megszokhattuk, sőt, még a Rába is betürenkedett a Telekom elé. Ott viszont nem volt jó a hangulat, 3,26%-ot veszített.
1: Hát azt hiszem, hogy jöttek a profitrealizálók, ugye, mert a megelőző napon csütörtökön 60%-kal emelkedett, és még itt a nyitásban is Varag Zsoltán, amikor beszélgettünk, egyébként ő már előre vetítette, hogy ebből lehet, hogy baj lesz a nap végére, ugye ott már ott megint volt egy ilyen 5-6% plusz a Rábába, és az fordult meg mínuszba, úgyhogy ez egy ilyen csúnya fordulós, realizálós kereskedési napja volt a győri cégnek.
0: Aztán várja gyorsan, euró forint 362 forint 80 fillér környékén jár az árfolyam, a dollárral szemben pedig 313 forint 10 fillér környéki összeget kérnek forintban.
1: Hát a mi tempunkat csak a frankfurti DAX tudta tartani Európában pénteken, mert hogy 0,5%-kal tudott emelkedni, míg a londoni FTSE 0,2%-kal esett, a párizsi CAC 40 szintén 0,2%-kal, és a tengeren túli piac is ilyen csordogálós, leolvadós, Dow Jones és az S&P 500 0,2%-kal esett, a Nasdaq pedig 0,3%-kal. Ezzel szemben Ázsiában jó eséllyel pluszok vannak, mert azt olvastam valahol. Igen, Sánkhájban 1% körüli, a Tokiói Nikkei 0,3%-kal emelkedik, Hongkong 0,5%-kal megy per pillanat, India az, ami nem bírja szusszal, és 0,4%-os
0: mit csinálnak
1: mínuszban azon? Van. Hát épp lemaradnak, ahogy látom.
0: Nem nagyon az.
1: Nem, igen, csak egy.
0: Jól van. Benedek, korosztályod, mint tőzsdézés? Nincs ilyen applikációban jobbra húzom a Teslát, mert egy csomót látok az utakon? Azt mondják.
2: De van. Sőt, már olyan is van, azt képzeljétek el, van olyan applikáció, ami ilyen kifejezett játék, ami megtanít tőzsdézni, még nem valódi pénzzel, csak az applikáción belül, és kipróbáltad, hogy hogy működik az egész világ. És utána ennek az applikációnak egy másik applikáció, tehát ugyanaz a cég, másik applikációjával pedig lehet rendesen tőzsdézni a való életben.
1: Ezt egyébként elég sokan adják az online kereskedő felületek is, hogy van átállítás, demo és rilszámla között, ez nem árt egyébként egy kis gyakorlat, mert az ember általában fejben
0: nagyon okos. Nem részegülsz meg a tőzsdés sikerek?
1: De egyébként, mert demo...
0: Mert azt hiszed, ami pénz nélkül megy, az megy majd pénzre.
1: Bizony egyébként, ez egy ismert pszichológiai jelenség, hogy nincs rajtad az a nyomás, hogy a saját pénzedet raktad oda, akkor egy picit jobban fog menni, mert elereszted a dolgokat, bejön egy-két üzlet, és akkor megörülsz neki, szóval
0: hát nagyon... Monopoliba is azért óvatosabb duhaj az ember, vagy merészebb duhaj, de ami azt mondják, hogy akkor játszunk igazi pénzbe, olyat lehet Monopoliba szerintem?
1: Hát
0: 10 forintos alapon.
1: Igen, feltolja valaki a hoteljét, mondjuk.
0: Igen, hát akkor ott azért megremeg a kéz.
1: Azt hiszem.
0: Na jó van, akkor nincs más?
1: Nincs.
0: Jó.
3: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
0: No, hát akkor majd Szóler Andi fog híreket mondani. 0636 980 980 SMS, WhatsApp, Viber számunk éledezik?
1: Igen, az jó kifejezés, hogy éledezik, mert már jött 3. Azt mondja, az AI vagy EMI már a van sapkája, nincs sapkája effektus mutat, okoz inflációt, nem okoz inflációt.
0: Igen.
1: Hát igen, ugye egyelőre a messze menő következtetéseket nehéz levonni, hiszen most zajlik az a technológiai forradalom, aminek még nem látjuk a végét. Aztán azt nézem, hogy az utakról egyelőre semmi. Hát valaki álmosítónak tartotta az első zenét így hétfő reggel. De várja, a Gorillázt.
0: Igen.
1: Hát ez ne legyen már álmosító, na háló.
0: Na majd a hírek után, ami jön, na, az nem lesz álmosító.
1: Valami erősebbet Czoller Andi után, mert hogy híreket mond.
0: Igen, és akkor már is? De hát közben ja. Kiment a szobából.
1: Ja, hát és már is jön a hírek?
0: Hát még nem.
1: Akkor megvárjuk, akkor...
0: Igen, nincs, Benedek tanult meg, nincs rosszabb, mint amikor csend van a igen. Rádióban.
1: A csendben lenni nem lehet, az Ács Gábor privilégiuma, amikor azt mondja, és gondolkodik.
0: Meg amikor élőben lapozgatta a napilapokat, amikor még voltak nyomtatott. Azt mondja, olvastam valamit a világgazdaságban, és lehetett hallani, hogy keresi, és súrognak a lapok benne.
1: Igen.
0: No, add át a helyed, akkor szól-e vennek. Szia, Andika, hogy vagyunk?
4: Hát ennél jobban nem lehet, fokozhatatlan mondani.
0: Mert hogy?
4: Hát 3 órás alvással.
1: Mi? Hát is nem elég.
0: A 20 éve nem idet elég. Éled? Vagy mi történt?
4: Nem tudsz a melegtől? Fogalmam sincs, mi történt, nem tudom, 3 órát sikerült.
0: De hát ez nem egészen jó.
4: Nem, mert felszívom magam, néhány kávét iszom, vagy bekötöm intravénás.
0: És nem pukkadsz ki? Mert én kiszoktam.
4: A kávétól?
0: Nem, hanem hogyha 3 órát alszom, akkor olyan kora délutára már inkább
4: hát,
0: zombizom.
4: Szerintem 11 óra magasságában hát fog
1: én,
4: eljönni.
1: Ha kialszom magam a adásban, akkor is zombiba megyek.
0: Jó, de te popper vagy a haveroddal együtt.
1: Kikérem magamnak.
4: Jól van, fogok aludni délután.
0: Ne aludjál, hát szerkesztünk.
1: Majd hívogatunk.
0: Igen.
1: Na jöjjenek azok a hírek, aztán folytatjuk.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
5: Nem rossz kor?
3: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
6: A fővárosban a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Robert Károly körút előtt lezárták a belső sávot a villamos pályakkarban tartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 12-es, a 12A és a 14-es villamos helyett pótlóbuszokkal lehet utazni. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Sávlezárásra készüljenek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban elektromos közműjavítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
7: Memory, memory, memory, memory, memory,
3: memory. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: A ráckevei soroksári Dunaágból pótolják a Duna vizét. Ismét a szülők és az óvoda pedagógusok dönthetnek az iskola érettségről. 4 embert vettek őrizetbe Horvátországban szándékos gyújtogatás gyanújával. Egy hideg front érkezik, kissé visszaesik a hőmérséklet, ma futózáporokra, erős szélre is 30 fokra számíthatunk, majd szerdától ismét melegedés kezdődik. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Zajlik a Dunai fenékküszöb kialakítása Paksnál. 2 80 méteres bárkát és betonkockákat is elsőjeztenek a paksi atomerőmű melletti szakaszon, hogy emelkedjen a vízszint. Az a cél, hogy a közvetlenül a bárkák mentén minél kisebb szöget zárjanak be a csatornával, és nagyobb vízhozam jusson a paksi szivattyúkhoz, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, már megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, és ezzel 20 köbméternyi plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook videójában közölte, hogy ha a fenékküszöb építése már 2018-ban elkezdődik, mindössze 20 milliárd forintból elkészült volna a teljes rendszer. Ehhez képest az augusztusban tapasztalt alig egy hónapos kritikus időszak önmagában 50 milliárd forintos veszteséget jelentett a nemzetgazdaságnak. A következő tanévben ismét a szülők és az óvodapedagógusok dönthetnek az iskola érettségről. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára az RTL-nek azt mondta, vitás helyzetekben a pedagógiai szakszolgálatokat is bevonják. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy tűnt, hogy bár végül a kérelmek nagy részét elfogadták, de teljesen kiszámíthatatlan, hogy mi alapján hozott döntést az oktatási hivatal. Lengyelországban is nyomozás indult a tegnap az M3-ason történt buszbaleset miatt. Egy lengyel ügyész is érkezhet, hogy a magyar hatóságokkal együtt segítsen kideríteni, mi okozta a tragédiát. A mezőkeresztesi lehajtónál egy lengyel zarándokokat szállító busz árokba hajtott, 12 ember életét vesztette és több mint 40-en megsérültek. 4 embert vettek őrizetbe Horvátországban szándékos gyújtogatás gyanújával. A hatóságok szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zadar térségében, és vizsgálják azt is, hogy kapcsolatba hozhatók-e az illetők a Benkovac térségében az elmúlt napokban keletkezett tüzekkel. Idén nyáron többször pusztított erdőtűz már Horvátországban, legutóbb péntekre virradó éjszaka keletkezett tűz Omis városánál, nagyjából 1000 hektárnyi terület égett le, több tucat lakóépület megrongálódott vagy teljesen kiégett, legalább 58 magyart is ki kellett menekíteni az érintett területről. Közben egy horvát lap arról ír, hogy kecskék ellenőrzött legeltetésével segítenék a tüzek megfékezését. Az állatok ugyanis a nehezen megközelíthető karsztvidéken jelentősen csökkenthetik a könnyen lángra kapó aljnövényzet mennyiségét, írja 24.hu.
3: Időjárás a Rádiókafén.
8: Gyakran zavarják ma felhők a napsütést, elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat, többfelé lesz élénk a déli délnyugati szél, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Egy szónak is, száz a vége.
3: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk! Kedves hallgatók, megy tovább a Millás reggelit a Rádió Café.
6: Most, hogy megreggeliztünk, nagyokat nyelsz, Balázskám, hát, nagyokat nyelsz. Leleplezed ezzel a leleplezhetetlen.
5: Látod, picit is túlméretes az uzsonna csomag, mert ebbe két szendvics volt a szokásos egy helyet. Már is ott a baj. Nem fér bele a keretbe.
6: Hát úgy, pedig direkt Ozzy Osbourne-tól a Crazy Train rakta be. Két okból, hogy te meg tudjál reggelizni, ez a fontosabb.
5: Szólt a zene, én itt elnyomogtam, egyszer csak rám indult a szignál, és hát így jártam, elnézést kérek mindenkiért.
6: Most már mindenki boldog? Már nem álmosító a reggel? A reggeli induló zenével?
5: Igen, reméljük.
6: Na, ez a Rádió Café 98.0, benne pedig a Millás reggeli Gede Balázsa.
5: Miálló Csandrással.
6: És itt van Hajdú Benedek, szemtelenül fiatal ember, és megpróbáljuk őt műsorvezetőként is, úgyhogy fogadjátok szeretettel azok közül, akik eddig még nem hallották, hogy ő itt van ma reggel, meg a héten még egy párszor vendégül látjuk őt, hogy bevigye azt a korosztályi ütést a mi egónkra, ami kétség kívül ránk fér. Na, van-e valamiféle éledezés az üzenőfalunkon?
5: Hát csak túl éledezés, rossz, igen, hajrá, Benedek, nem harap a maci, csak a morcos, most nem morcos.
6: Na tessék.
7: Na, milyen jó.
5: Igen.
6: Én dakog, te daksz, ő dak.
5: Hát ezt te próbáltam elkerülni, de hát hogyha te magadnak ilyen élvezeteket akarsz okozni, egy ilyen üzenet, hát akkor tessék. Na, elmondjuk azért, hogy 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber szám, és egyébként még egy fél perc, tehát itt elmotoszkálok, mert mintha lett volna valami útinformáció szerű, ami fölbukkan, de az lehet, hogy halucináltam, és...
6: Útinformációt alig nincs. Vannak az utakon.
5: Igen, egyébként kiírna ő, vagy ő, ott mennek a Váci úton. Na, nem baj, azért, ha valamit látok, akkor léci, léci. Most azonban budapesti hírek jönnek.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
8: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: No?
5: Hát kérlek szépen, az egyik az, hogy hát a pénzcentrum rendkívüliként tálalja, hogy felfüggesztetik a palack visszaváltást. Tudomásom szerint itt csak egy ötlet van, és az már hetek óta itt lebeg. Soproni Tamás nyomatja ezt nagyon, hogy fel kéne függeszteni azért, hogy kivegyük a méregfogát annak, hogy itt a...
6: Az úgynevezett palackozás.
5: A palackozás.
6: Már oknyomozó riportokat is láttam ebbe az ügybe, irtózatos lóvékat lehet keresni.
5: És nem azzal van a baj. Mert az volt ugye a cél.
6: Már jönnek Bulgáriából, meg mindenhonnan külföldről palackozni.
7: Ha főleg igen, most a Szigetre. Ott aztán végképp.
5: Én mondtam én is a páromnak, amikor kiraboltak az egyik büfénél, mármint úgy, hogy vettem két hotdogot, és ráment a gatyám, hogy az egyik ilyen gyűjtőkét vigyük el a végén. Amiben, mert ott simán, mint hulladékgyűjtő, dobálod az eldobható palackot, és mondom, az azért hozna egy megtérülést, egy kompenzációt.
6: Tehát kösz a lángost, vinném a palackot?
5: Igen, és akkor kicsit így hagyott egy kis távolságot, és úgy mentünk tovább. Hogy én
6: és az a dilemma az megvan, hogy ha már a büfénél lángos, oké, veszel hozzá valami ücsit, műanyag palackban, nyilván kifizetik az 50 forintos történetet. Igen. És akkor mit csinálsz? Mert az már a tiéd, az a palack 50 forintért.
5: Hát az kuka, az ilyenkor mind bukó.
6: És ugye berakod ott, ahol éppen fogyasztasz. Igen. A kukába, tehát ő elad neked valamit, és visszaszedi utána. Igen. Az árát duplán.
5: Volt már hasonló ötletem a
6: páromlás szintén. De amiután az autóm tele lett egy idő múlva visszaválthatatlan palackokkal, mert persze elfelejtettem, akkor így azt mondtam, hogy én visszaviszem a pulthoz, nem dobom. Igen. Ki, hanem hogy akkor sok sikert a visszaváltás.
5: Igen, én is már akasztottam ki korábban is a feleségemet a repülőtéren, amikor ott ittunk, meg egy ilyen palackosan, és megkérdeztem, ezt elvisszük Báriba, és onnan hazamegyünk, és ott egy 50-es, tehát, de nem volt ebben partner.
6: Na, vajon miért?
5: Igen.
6: Nézzünk. Na, Budapesti egy-két. Közlekedési Központ elkészíti City logisztikai stratégiáját. Kérlem szépen, örvendezzünk vala. Alapjaiban megreformálnák a főváros áruszállítását. Na, ez is egy jó téma. A tervek célja a belvárosi közlekedési torlódások, a kerékpárutakat és járdákat eltorlaszoló szabálytalan furgonos rakodások, valamint a légszennyezés felszámolása, ezt a Telex írja. Például teherforgalmi behajtási díjat kiterjesztik a 3,5 tonnásnál kisebb kis terautókra is. Ez a szektor végzi a lakossági kiszállítások közel 100%-át, a futárszolgálatok használnak ilyeneket. Aztán visszatér a kamerás bírságolás, a meglévő forgalomfigyelő kamerákat és egy új rendszám felismerő szoftvert használnak a behajtási engedélyek automatikus ellenőrzésére. Jelenleg az erő ellenőrzés szúrópróbaszerű, emiatt a kisterautók 75%-a engedély nélkül hajt be a korlátozott zónákba. Ettől, mármint a szigorításról, 15 milliárd forintos bevételt vár a BKK, és lesznek digitális rakodóhelyek is, amelyek a sofőrök egy mobil alkalmazáson keresztül előre lefoglalhatnak majd. És hát ugye egy csomó minden van még ebbe, én most nem olvasom fel az egész koncepciót, de 2028-tól például a Bubi rendszer mintájára 35 darabos bérelhető lakossági elektromos teherbicikli flotta is lesz.
5: És akkor az amelyet nagy bevásárolni?
6: Igen. Ez emellett csomagautomatákat telepítenek és tesztelnének önvezető szárazföldi robotokat is, meg légi szállító drónokat.
5: De futurisztikus, az nagyon komoly lesz. Ezeket van kezdeni egyébként, mert meg is tapasztaltam, írja a szerszámos gazda, hogy a rakpart lezárva, ezt nem láttam jönni, én sem, mert nem néztem, elindítottam a navit, és gondoltam, hadd menjen, majd én tudom, hogy merre menjek, és átmentem az Erzsébetidon, ott láttam, hogy le van zárva, hogy jött a kavérnyászás után, hogy eljussak idáig, szóval igen, és közben az is kiderült, mert írják hallgatók, hogy a Margit hídon is van egy kis pitty-putty Budára menet.
7: Igen, igen.
5: Azt hiszem egy sáv lezárva, hogyha jól láttam valahol.
7: Igen, egy sáv reggel láttam a villamosról, egy sávot lezártak a Margit hídon, igen, Budára.
5: A Banános azt írja, az Üllői út befelé kezd torlódni, Budapest, ja igen, most Budapestre, tehát az Üllői út befele kezd torlódni, és a Margit híd Budára egy sáv dugó, Jászai elég káosz, igen, ez csak gyors útinfó, mert hogy most éppen érkeztek.
6: Van-e hát még ez más? Is főváros.
5: Na persze, abszolút.
6: Hát azt mondja a fővárosnak a főkertésze, hogy a budapesti fák harmadát veszélyezteti a klímaváltozás, pedig ugye teszem én hozzá, nincs sok belőlük. Következő 15 évben a forróbb, szárazabb nyarak, a vízhiány és a városi környezet egyre nagyobb terhet jelent a növényzetnek. Erről beszélt Dezsényi Péter, a Főkert kertészeti divízió igazgatója az Inforádióban. A Főkert kezeli a budapesti közterületi fák 10%-át, 110 ezer fát jelent, 2 évtizede vizsgálják folyamatosan, hogy milyen állapotban vannak. 2022 óta a fák állapot romlása fokozódik, erről beszélt ő, de a kártevők is lendületet kapnak, stb. Stb. A legegyszerűbb talajtakarás, ha mulcsal, aprítékkal, lombbal vagy éppen kaszált fűnyesedékkel letakarjuk a fák környezetét, már javítjuk a talajgazdálkodást, hiszen nehezebben párolok ki a nedvesség a talajból, mond egy jó tippet arra. A menthetetlen fák után ültetett fáknál kritikus kérdés, hogyan lehet őket felnevelni, mert a régi technológia, a régi öntözés mennyiség nem elég, sokkal több vízre van szükség, sokkal nagyobb ültető gödörre, az ültetésnél jobb szerkezetű talajra. Emiatt többszörösére növekedett a fiatal fák fenntartási költsége például. Világít meg egy másik szempontot Dezsényi Péter, úgyhogy érdekes.
5: És akkor, hogyha már lezárás, ugye ez már elkezdődött vasárnap, egyébként Margit hídnak ezt a Budára menő sávját is vasárnap reggel zárták le, mint ahogy a Lánchidat is. Ugye itt az augusztus 20-i ünnepség sorozatra való felkészülésről van szó, ami egyébként 25-ig várhatók különböző lezárások. Nyilván, ahogy szakaszosan elindulnak ezek, ugyanúgy a felbontásuk, vagy az ismét megnyitásuk is az lesz, tehát 25-ig ez eltart, és hát érdemes tájékozódni, mert egy csomó helyen megtörtént ez. A következő lépés, úgy látom, hogy ma nem zárogatnak semmit, hanem kettől a Zoltán utca, Nádor utca, Akadémia utca egy szakaszán, tovább a Műegyetem rakparton kell lezárásra számítani, szerdán a Várkert rakpartot teljes hosszában, este a Kóskároly sétányt és a Széchenyi rakpartot, majd a Salkaházi Sára rakpartot, 20-án csütörtökön lezárják egyébként, mert a Szent István teret, valamint a teljes Margit hidat, este 19-23-ig nem közlekedhetnek majd a gépjárművek az Erzsébet hídon sem, ugye ezeknek nézzünk utána.
6: Aztán én nagyon várom a 40. mesterségek ünnepét. Kérlek szépen, az augusztus 20 és 23 között lesz Budapesten, és a díszvendég a 250. születésnapját ünneplő Egyesült Államok lesz. Lesznek kovbolyok?
5: Hát az...
6: A lasszózás?
5: Ja, de hát az mesterség.
6: Lasszófonás?
5: Lehet, lehet. Gondolod, hogy lesznek ilyenek?
6: Hát vagy nem tudom én, indiánok, ami mokaszín készítés...
5: Nem tudom, vagy kézműves hamburger készítők.
6: Vagy legalább egy...
5: Koddogárusok.
6: Vagy legalább lesz egy ilyen navahó kerámia művész, vagy valami.
5: Lehet. Nem tudom, hogy ezt hogy kell elképzelni a kézműveseket Amerikából. Bízunk benne, hogy lesz egy-két vendég fellépő, vagy egy-két, nem is tudom, hogy őket fellépőnek nevezzük-e, kiállító, aki bemutatja.
6: Na, itt van, megvan, rákerestem.
5: Na.
6: A programban az amerikai őslakos kultúrákat is megismerhetik a látogatók. A Two Shields Productions multidisciplináris művészeti együttes a Utah államban lévő Northern Utah, Laguna Pueblo és Navajo közösségek hagyományait mutatja.
5: Nagyon jó lesz.
6: Tiha.
5: Jelentsen ez bármit.
6: A baj az, hogy én meg pont nem ezekre a törzsekre vagyok kíváncsi, de mindegy.
7: Hát viszont szívhatsz velük.
6: Viszont lesz...
5: Azt meg kiterjesztheted az ismeretet.
6: Lesz a Kántornak is csemege, mert jönnek ilyen bluegrass együttesek, mert az Epelec-hegység zenei hagyományait bemutató. Úgyhogy majd megjelennek megint a country elemek a Millás reggeli műsorában az ott szerzett koncertélmények nyomán. Márha fent nevezett kilátogat a mesterségek ünnepére, ugye?
5: Igen, igen, igen.
6: Na jó, bezárjuk a rovatot, na, aztán jöjjünk, hogy az AI kitanítja, és mire zenélni, meg miből.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
2: No kérem szépen, akkor ahogy be harangoztuk, gitározni tanul az AI, meg már minden más, dobolni, meg
3: már itt tartunk.
2: Ütőhangszerekre és cselesztára is szerintem lassan megtanítják, de hogy kik, meg miből, milyen anyagokból, erről azért beszélgessünk kicsit, mert egyáltalán nem mindegy. Horváth Péter van itt, aki a ProArt zeneipari jelentés egyik fejezetét fogja majd feltárni előttünk. Szerbusz, jó reggelt, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, no, és köszönjük szépen a lehetőséget.
2: Most hivatalosan mi a titulusod? Csak...
4: A ProArt Szövetség a szerzőjogokért igazgatója.
2: Igazgatója, vagyok. Igen, jó. Na,
3: de az is már 20 éve, nem?
4: Igen.
3: Nem egy breaking news, amit most elmondtuk.
2: De én próbáltam azért. Na, megjelent a zeneipari jelentés, gyorsan bemelegítésként tisztázzuk azt, hogy miért csináljátok ezt a zeneipari jelentést, miről szól ez a jelentés.
4: Ez már a 11. alkalom, hogy megjelentettük a zeneipari jelentésünket. 11 különböző kiadvány, 11 különböző kutatási terület, és ami közös bennük, hogy a hazai zeneipart próbáljuk bemutatni, ennek a létezését, az, hogy hogyan lehet ezt megfogalmazni számokban, tehát ez bevételi struktúrákkal, trendeket próbálunk kutatni, és minden kutatásunkhoz igyekeztük megtalálni azt a szakembergárdát, azt a kutatói csapatot, aki az adott témának a legjobb tudója volt. Idén pontosabban ugye ezek hosszú folyamatok, ezek a kutatások, tehát tavaly kezdődött, ezért is az idei
2: ezért jelentésünk. 2025-2026-os.
4: Pontosan, épp ezért, hogy jelöljük azt, hogy egy borzasztóan gyorsan változó világban, környezetben próbálunk valami újdonságról beszélni, ennek a hatásait felmérni, számokba önteni, és közben annyira gyorsan változik a technológia, gazdasági környezet és mindenféle egyéb körülöttünk, hogy ezt a jelzést meg kellett tennünk.
2: No, mielőtt rátérnénk a digitalizációra, így egy ilyen, hogy hívják ezt, vezetői összefoglaló, tudod, amikor nincs egy a elolvasni a 73 oldalt, hogy azt csináljunk, hogy jobb helyzetben van a zeneipar? Kilábalt már a Covid okozta a mélyütésből? Teljes mértékben visszatért oda, ahonnan indult az előtt?
4: Oda sikerült visszatérnie, ez a digitális értékesítéseknek köszönhető elsősorban, de van egy, tehát nem is furcsa jelenség, de a változást mutatja, hogy a vinillemezek értékesítése is jelentősen megnőtt. Világszerte, itthon is. Ugye a hazai piac az nagyon speciális, nagyon kicsi.
3: Hát a Nesta is hozzájárult, ugye egy
4: az a 100 fő, 100 darabos limitált szériával. De épp tegnap egy véletlen beszélgetést hallgattam egy Bukowski felolvasás szünetében, ahol éppen egy zenekar az 500 vinilt adnak ki, és hozzákeresnek szponzor. Tehát nem egy egyszerű mutatvány, és ezért is van az, hogy mondjuk a vinillemezek azok drágábbnak tűnnek, de itt van egy fizikailag megfogható példány, igen, és sokan vásárolnak, tehát a fiatalok közül sokan vásárolnak úgy vinillemezt, hogy nincsen lejátszójuk. Még.
3: És akkor nem. Ja, csak hogy legyen meg.
4: Meg legyen meg. Tehát, hogy ez a gyűjtőszenvedélynek a furcsa megjelenése, amikor ugye azt éltük át az elmúlt 20 éves digitális tranzícióba, hogy minden birtokolható, de virtuálisan.
2: Hát akkor,
4: és itt a fizikai.
2: Én meg majdnem kidobtam apám bolgár népdalokat tartalmazó vinilért.
3: Ne viccel,
2: még lehet, hogy abból komoly érték lesz.
3: Persze, simán. Igen, tehát ez egy érdekes dolog, ugye, tehát azt levágják, hogy reneszánsz ide vagy oda, azért ez meg fog szűnni, mint hordozó, az egész biztos. És akkor most megszerzik, és akkor majd valamikor valahol lejátszom.
4: Hogyha megnézitek, akkor az legújabb, legfrissebb zenekarok is adnak ki vinilt, meg a nagyöregek is. Uh-huh. Tehát természetesen ez egy új valami, nem ez váltja meg a zeneipart. Nem ennek sikerült a kompenzációt meghoznia.
3: És finom fűszere, hogy ez most...
2: Igen, de akkor honnan van a lé nagyobbik része?
4: A streaming bevételek, ami hihetetlen arányban megnőttek. És hogyha, most itt a fejvállalakzatokban nem vagyok erős, de tehát egy erős lejtő volt az elmúlt 30 évben a zeneipar globális bevételeiben, meg volt az alja, és most már szépen új csúcsra tört, uh-huh. vagy...
3: Aha. Számokat... De hogy egy Dead Cat Bounce legyen belőle. De egyébként érdekes, amit mondasz, ugye, mert korábban azt mondtuk, hogy a digitális bevételek kicsit kezdtek összemenni, mert hogy az árazás, meg a jogdíjak, meg amit kifizettek, és főleg azért a rengeteg fellépés koncert, mert egy zenekarnak az alapvető és nagy bevétele inkább a fellépésekből, jegyárbevételekből jöhet. Jó, persze a Spotify-hoz, meg a YouTube, meg az egyéb csatornák is, de hogy azért az egy töredék.
4: Hát az új ezred forduló után az élő zenei produkciók jelentősége, tehát a bevétel struktúrában abszolút megnőtt. Ugye ez, amikor a fesztivál szervezőkkel beszéltek, akkor mindig megjelenik az, hogy a nagy sztároknak a gázsia hihetetlenül megemelkedett. Igen. Persze ehhez még a szervezők részéről mindenféle egyéb költségnövekedés is benne van, de amit a struktúrában, tehát az élő zenei bevételek jelentősége megnőtt, és mondjuk még 20 éve természetesen a digitális bevételek azok nagyon alacsonyak voltak, még volt mellette fizikai. A fizikai, ahogy csökkent, úgy a digitális emelkedett, amihez az is kellett, hogy megfelelő szolgáltatások tudjanak szárba szökkenni. Ugye nagyon sok kalózszolgáltatás volt, ami úgy elszívta a fizetőképes keresletet a legális piac elől. Ugye egy kalózszolgáltatás az a borzalmas, hogy egy szolgáltatás apostrofáljuk, hogy tehát nem ad vissza. Ebben az egészséges ekonómia úgy néz ki, hogy akkor van bevétel, abból megkapják a kompenzációkat, illetve a díjazásukat az alkotók, és akkor az a körforgás,
3: olyan
4: ez
3: elméletek
4: működik.
3: Voltak, hogy a kalózba megszerzi a pacák a ingyen a zeneszám, megszereti, elmegy a koncertre, tehát valami kiszámíthatatlan, homályos, áttételes hozadékot hozzá lehetett rendelni.
4: Erről készültek kutatások is, meg doktori disszertáció tényleg? Is.
3: Ami
4: ezt a környezetet bemutatta, hogy ez a 10-es évek környéke, uh-huh. vagy még talán korábban uh-huh. is, de valahogy az élet azt hozta, hogy a legnagyobb, legerősebbek, legjobban működő streaming szolgáltatók azok megerősödtek, és...
3: És a streaming az online összenyomta ezt a kalózkodást, tehát ez a letöltősdi, ez már nem annyira megy. Benedek, te hogy állsz ezzel, fiatalok, mit csinálnak, letöltenek?
2: Tedd a szívedre kezed, van-e olyan
4: haverő minta?
3: Persze.
2: Nyilván nem te, de hogy valami haver töltöget?
5: Nem, egyébként nem. Nálunk már, hát én azt látom, hogy a legtöbb helyen azért már a Spotify, Apple Music, tehát a streaming platformok mindenki előfizet, mert az a legegyszerűbb, legkönnyebb, vagy
4: kényelmes,
5: YouTube kényelmes, igen.
3: Az összegek már nem olyan nagyok az előfizetés.
4: És amíg fizeti a család, addig.
5: Igen,
4: ja, nem hát, is a jelentős. Tehát,
3: igen, egészen elviselhető a teher. Igen.
2: Digitalizáció. Én itt beharangoztam, hogy az AI-t gitározni tanítják, és ugye ment, hogy a Spotify, épp a múlt héten olvastam a magyar sajtóban, és átjött az a hír, hogy elege lett az AI előadókból a Spotify-nak, és szeretné jelezni, hogy az AI, és hogy ez külön szintet jelent. Gondoltam egy nagyot, és rákerestem, hogy milyen AI előadók vannak, gondolván fanyalogva, hogy hát úgyis majd én akkor majd megismerem, marhára nem ismered meg, és nagyon jó számokat is ír az AI. Tehát ilyen zenetapadásom lett az egyik ilyen számtól, amit hallottam, amit az AI írt. Szóval a veszély az valós?
4: Az AI írt, ugye az egy... Tehát,
2: most idézőjel.
4: Igen, csak hogy itt van, amiket pontosítan, meg úgy helyre kéne tenni dolgokat, és a zeneipari jelentésünk is erről szól, hogy részben bemutassa ezt az egész környezet, hogy honnan indultak ezek a szolgáltatások, és hol tartunk most. Ugye a legnagyobb, és mi a probléma ezzel? A legnagyobb probléma az, hogy ezeknek a betanítása, a feletetése, az a jogosultak engedélye nélkül történt. Tehát mondjuk, hogy csak a zeneipari repertoárt nézzük, akkor az elmúlt néhány ezer év zeneipari, vagy zenei termését, azt szépen feletették ezekkel a modellekkel, úgyhogy nem kértek semmiféle engedélyt a jogosultaktól, nem kértek engedélyt, az ugye az első dolog.
2: Tehát ha mondjuk a Beatles-ektől senki nem kérte engedélyt, hogy megetessék az AI-jel az ő teljes életművüket.
4: Pontosan.
2: És hívta senki Axl Rose sem, hogy az ő után hozhatatlan ének hangjával tanítsanak fel.
4: És őt sem. Tehát itt a dalszövegekről, a létező hangfelvételekről van szó, és mindenféle írott, digitalizált formában felelhető.
2: Na de hát ez már a kutya vacsorája, mert most már ez megtörtént.
4: Pontosan,
2: és akkor
4: tehát
2: utána...
4: mindig valahogy és azért próbáljuk mi is felhívni a figyelmet arra, hogy azonnali jogi környezet rendbetétel, tehát szabályozási igény van, uh-huh. hogy valahogy ezt szabályozni kellene, és mindig a jog az valahogy megpróbál a valóság után kullogni, főleg a szerzői érintettségű területen, ahol a technológia mindig előrébb lovagol, és utána próbálja követni ezt valahogy a jogi szabályozás.
3: Mi lesz akkor, és mit csinál a jog, hogyha ez igaz lesz? Most nem tudom, hogy a szerkesztő úr csak úgy szerkesztő, vagy írói munkásságának része ez a gitározni tanuló AI, vagy valahol látta.
2: Ez az úgynevezett figyelemfelkeltő cím.
3: De figyelj, rohadt, tovább gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha tényleg nem, tehát nem az AI-jal generáltatunk zenét meglévő szemplerekből, meg nem tudom, innen, onnan, nem tudom, hogy tanul föl, vagy mit csinál, hanem konkrétan megtanítjuk az AI-t dobolni, gitározni, mit tudom én, billentyűt használni, bassgitározni, meg egy énekhangot is mellé teszünk, és abból csinálunk egy zenekart, és azzal csináltatunk
2: zenét. Van ilyen.
4: Ez megtörtént, tehát ez is a múlt idő része.
3: Tényleg? Bealudtam egy kicsit?
5: Igen, létezik.
4: Itt van az, hogy...
2: De azt hagyjam, hogy a gyerek se hívta fel a figyelmedet, hogy apa, mert az enyém meg felhívták.
3: A gyerek az lassan öklendezik az AI-tól, hogy ő lesz az utolsó, aki erre felhívja a figyelmet.
4: Igen, szerencsére a fiatal korosztályban van egy egészséges
2: életösztönmondás,
4: meg életösztön ezzel kapcsolatban. És mert elfogyna a műsoridő, azért egy ilyen döbbenetes számot hadd mondjak be az éterbe, miszerint a kutatásunk szerint 28-ig, ami, tehát 28 év végéig, ami nem olyan sokára lesz, a magyar zeneiparból a generatív AI által okozott veszteség az elérhető 12 milliárd forintot.
3: Hű.
2: Akkor nem igaz az, amit ír a hallgató, hogy azért nem lehet megélni a zenélésben, mert a zeneipar, a kiadók, a kereskedők, a terjesztők teszik el a lóvé nagy részét, most már az AI fejlesztők is beálltak a sorba.
4: Hát az AI fejlesztők beálltak a sorba, hogyha megnézzük, hogy egyébként a korábbi terjesztési csatornák azok hogyan rövidültek le. Tehát itt négyen elkészítünk valami acapellát. Igen, és akkor ezt körülbelül egy óra múlva már meg tudjuk valamelyik csatorna.
3: Jó, maga hát a csatorna egy, üzemeltető. Vagy
4: igen, illetve egy szereplő mondjuk még lehet benne, aki segít ennek a menedzsment részét megcsinálni.
2: De és onnantól Trinidadon bomba siker lesz.
4: Így van. Tehát, hogy ez vitatkozni
3: erre azért nem esküszik meg.
2: Na.
4: Ez a lánc, ez abszolút lerövidült.
2: Hédrik, te meg ki is iratkoztál az acapella zenekarban, mert aki a mi fényes jövőnkben nem hisz, az
3: el, hogy nagyobbat mentek.
4: De a menedzsmentre is szükség van.
3: Tehát mondjuk az esik, lehet, hogy azt esetleg
2: viszont emiatt van az a jelenség, hogy viszonylag gyorsan, irtózatos sikereket érnek el előadók, mert lerövidült ez a bizonyos eljuttatási útvonal, és ugyanilyen gyorsan felejtik el őket.
4: Igen, hát...
2: Ez látszik a zeneipari jelentésen is? Magyarországon is volt rá példa, ugye a stábot végletekig megosztó Azaria munkássága például félig, meddig ennek a lerövidített útnak
4: hát köszönhető. Itt szerintem egy szociológus is kellene ennek beszélgetés
3: kompletítételéhez.
4: Meg úgy egyáltalán, tehát, hogy a gyors sikerek, megnézzük azt, hogy mondjuk a streaming platformokra naponta hány millió dalt töltenek fel, az egy döbbenetes szám. Most, amióta a generatív AI, tehát az a szöveges parancsokkal lehet zenét előállítani, generáltatni, ez úgy megduplázta ezt a számot. Mert sokan ebben, ő részben önkifejezés, meg próbálkozás, aznak ennek milyen, mondjuk, hogy Zsuzsival műsort vezetek, akkor lehet, hogy ennek a zöld lábnyomát is meg lehetne nézni, ez döbbenetes.
3: Igen.
4: De ami ebből a furcsa, hogy ugye valaki ezt kipróbálja, föltölti, hát ha ő is a következő Azaria lesz, vagy bármik nagy sztár, de nagyon sokan ebben pénzt látnak. Mm-hmm. Tehát, hogyha ha ő mondjuk egy este, vagy néhány óra alatt tud generálni mondjuk 50, 60, 70, 100 dalt, az gyorsan feltolja.
2: Most az egyik bejön.
4: És akkor szépen ez elkezdi kannibalizálni az élő alkotóknak a bevételeit, ugye az előfizetési torta.
2: Hiszen Bob Dylan megszül egy számot, az a pariban nincs.
4: Igen, tehát hogy a folyamat levítése az, hogy valaki jól tudjon mondjuk gitározni, hogy a pólat nézem, ahhoz mondjuk eddig súlyos éveket kell beletenni abba, hogy gyakoroljon, közben fizeti a tanárt, közben megpróbál
2: közben
4: megélni.
2: Közben nyomorog, mert nem nyomorog, tud megélni.
4: Tehát
2: igen.
4: Ez egy áldozat, mint minden sikerhez áldozatok árán vezet az út, és ezt ugye ez lerövidíti az, hogy ez a bárki tud zenét generálni, és innentől ez a kapu ez kinyílt, viszont aki ezzel visszaél, ugye azt csinálja, hogy feltölt rengeteg ilyen számot, botokkal meghallgattatja,
2: Vagy és már, klik, már kínai klikfarmokat se kell hozzá igénybe venni?
6: Hát valami azért kell hozzá, tehát lehet ilyen szolgáltatásokat vásárolni, hogyha az internet sötét bugyrait keresi valaki, de akár szerintem még a nyílt webben is elérhető olyan szolgáltatás, hogy valaki akkor klikkeket lehet vásárolni, és akkor nem tudom, 25 euróért 1000 darab ilyen kis meghallgatást lehet generáltatni, tehát hogy ez egész lukratív és jövedelmező visszaélés. Az
2: és a akkor a saját maga generált a zenét, némi befektetéssel feltolja a mainstreambe, ahol eléri azt a kritikus tömeget, hogy aztán utána már 1 millió légy nem tévedhet alapon, egy csomó hát rákattintanak.
6: Ez is bekövetkezhet, de elég, hogyha mondjuk, tehát Brazíliában már tavaly voltak büntetőügyek ebből, és nagyon gyorsan reagáltak a hatóságok, és úgy pikpak 60 ezer dolláros bevételt sikerült megfogniuk. De ez ilyen néhány
2: ez
6: hónapos.
2: Csepp a tengerben.
6: Csepp a tengerben, de legalább... a jelenséget mutatja, és nem is kell elérni azt a millió, tehát hogy nagyon sok millió ember meghallgasson hasonlók, néhány ezer, tízezer meghallgatással már komoly bevételt.
2: Mi lehet a megoldás? Fogyasztói tudatosság? Tudom. De ez legyen az utolsó kérdés. Fogyasztói tudatosság, mert emlékszem, hogy a kalózok ellen úgy kampányolt például a Nesta, hogy ne töltsd le a zenét, fizess érte, mert így marad életben az előadó művész. Most mit mondjuk,
3: kérdés,
2: ne
3: hallgass, ennek mekkora hatása van?
2: Ne hallgass AI muzikát?
6: Tehát jelenjen meg a streaming platformok és mindenhol az, hogyha ez AI generált zene. Tehát hogyha AI segítségével készült, megvannak már a jelzései, tehát a Deezer volt az első után, aki durván elkezdte szűrni ezeket a generált zenéket, most már a Spotify-nál is van egy jelzés, tehát az fontos, hogy legyen, tehát jelezve legyen az ilyen mesterséges tartalom, generált tartalom. Utána a fogyasztók tudjanak döntést hozni ezzel kapcsolatban, és azt a tudatosság, ugye próbáltam mindig ez az egyik nagy zászlója, hogy magyarázzuk el a dolgokat, hogy miért jó, miért van, és hogyan tudunk eltenni. Az ízlésrendőrséget ugye nem kéne bevezetnünk, igen, de azt mindenkiben tudatosítani kell, hogy ezek generált zenék, amely az eddig összesen létrejött hangfelvételből generáltak, illetve generálódnak még a mai napig. Tehát néhány egyesség már született, meg súlyos perek folynak ebben a témában. De itt ami a fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ez nem egyenértékű az élő alkotók teljesítményével, és hogyha ezben az irányban haladunk, akkor nagyon-nagyon sok alkotót el fogunk veszíteni.
3: Világos. Oké, hát meglátjuk, hogy ez mennyire és mindenkinek talajra.
6: Javaslom, hogy olvassa a zeneipar jelentésünket.
3: Zeneipar.info.
6: Köszönöm szépen.
3: Ugye, igen, ezt akartam mondani, mert hát nyilván mi csak egy kivonatát, vagy felszínnek a megkapirgálását tudtuk végrehajtani veled, de itt elérhető teljes terjedelemben a tanulmány. Péter, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Horváth Péter volt a vendégünk, a ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért Egyesület igazgatója.
2: Mi pedig megyünk tovább, napközi zene, és utána, amit nem AI generál, és utána jön makrogazdasági előretekintésünk.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
7: Fiam, ne érts félre, a múltkor mondtam, hogy a felvilágosítás az fontos. De tudod, hogy nem akartam fontoskodni, nekem ez a dolgom, de... Figyelj, most úgy néz ki, hogy ugye elmegyünk nyaralni kettesben anyáddal. Te nem tudnád nekem megmondani, hogy néz ki ez a subler, és hova kell tenni?
8: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
9: Hello, tschüss, ich bin Güte Tag. Und elmond már neked, mi az a subler? A subler ti hívjátok, tolómérő, és azért jó, mert ha te valami tolsz be, akkor tudod mérni pontosan, te ha kihúzod, akkor is meg tudod mérni. Ez egy nagyon szép német szerszám, azért is szeretjük annyira tolni és húzni, és azt lemérni. Most már tudod, mi az a subler? Használd bátran, de leszel te óvatos. Und ne feled! A jó bakács egyszer mér, kétszer fák.
1: A felvilágosítás fontos, törődjünk a gyerekekkel. A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema! Minden délután. Nem a vizelés, a sorozat. 15-15-kor, vagy ahogy az ördögírói mondaná.
10: 50-50.
11: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Jé? Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
11: Millás reggeli.

Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.

0: indítjuk át a hetet. Szia, jó reggelt!
1: Szervusz, Krisztián!
2: Jó reggelt, sziasztok! Köszönöm.
1: Figyelj,
2: a
1: műsorvezető kollégánk szemtelenül fiatal Hajdú Benedek kedvéért, mondjuk már el, hogy miért kell nekünk figyelni beszerzési menedzserindexeket. Hát az mégse infláció, mégse GDP növekedés, mégse munkaerőpiaci adat.
2: Valóban igazad van, tehát itt nem hard makrogazdasági adatokról van szó, de mégis, hogyha időben képet akarunk kapni a konjunktúrának az alakulásáról, nem csak akkor, amikor mondjuk T plusz 30 napra rendelkezésre állnak a GDP adatok, akkor bizony kénytelenek vagyunk ilyen hangulatindexeket, konjunktúramutatókat, beszerzési menedzserek indexeket figyelni, amiről ez a hét szólni fog egyébként az Atlanti-óceánnak mind a két oldalán.
0: Uh-huh. Na nézzük ezeket.
1: Na, akkor vegyük végig. Kezdjük igen. Az öreg kontinensen.
2: Ha Európában indulunk, akkor ugye jönnek az augusztusi beszerzési menedzserindexek, emellett a német CEF gazdasági hangulatindex, illetve az Európai Bizottságnak is jön a fogyasztói bizalmi indexe. Egyébként, ha dinamikájába akarjuk nézni, akkor az előző havi adatok azok inkább erősek voltak. Augusztusra a leggyorsabban előálló konjunktúra mutató, amiről a múlt héten beszéltünk, kijött a Centix, az is a várakozásoknál jobban alakult, illetve még a konjunktúrához annyit hozzátehetünk, hogy kijött az eurozóna GDP-jének a második becslése, és ez megerősítette azokat a flash számokat, amik egyébként szintén a várakozásoknál jobbak voltak, 1%-kal nőtt Q2-ben az eurozóna a második negyed évben, ami megerősíti azt a képünket, hogy ha bár nem is kirobbanó a növekedés, de elég jól ellenáll a külső sokkoknak. Uh-huh. Illetve amit említettetek, még érkezni fog béradat, ez a negotiated wages, vagy kialkudott bérek. Az LKB ezt a monetáris politika szempontjából szokta figyelni, ez a kollektív szerződésekben rögzített béreknek a dinamikája. Hát makro szempontból két irányból is mindenképp érdemes a béradatokat figyelni. Az egyik az, hogy a szolgáltatás infláció mögött az egyik fontos driverről van szó, a másik pedig az, hogy a megemelkedett inflációs környezet azért a reálbérekre nyomást tud gyakorolni, és előfordulhat, hogy idővel a fogyasztási dinamikát kedvezőtlenül tudja majd érinteni.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Egyesült Államokban is jön egy csomó ilyen beszerzési menedzser index, feldolgozóipar, szolgáltató szektor, sőt kompozit BMI, azaz beszerzési menedzser index is lesz. Ezek miért érdekesek?
2: Ugyanúgy, tehát a Q3-as konjunktúrával kapcsolatban fogunk pontosabb képet kapni, tehát ahogy mondtad, jön a feldolgozóipari szolgáltatási kompozit beszerzési menedzser index, a Conference Boardnak az egyik legismertebb konjunktúramutatója, a Leading Index érkezik. Itt is, hogyha ha visszatekintünk, akkor a Q2-es adatok azok inkább erősnek mondhatóak el. Európára is igaz, és az Egyesült Államokra is igaz, hogyha a feldolgozóipart nézzük, és ez azért is érdekes, mert ipari termelés is érkezik júliusból az Egyesült Államokra, akkor kimondottan erős számokat látunk a közel-keleti konfliktus kirobbanása óta. Ami némileg paradoxnak hathat, de az húzódhat meg mögötte, hogy bizonytalanak az ellátási láncok, van egy óvatossági motivum, van egy készletezés, ami az elmúlt hónapokban húzta fölfelé a feldolgozóipart, ezt látjuk a manufacturing beszerzési menedzser indexekben is. Nyilván azért fölmerül a kérdés, hogy ilyen típusú dinamika az idővel mennyire fenntartható, tehát ebből a szempontból azért óvatos lennék. Uh-huh. Amit még az USA-nál mindenképp szeretnék kiemelni, hogy pont a múlt hónapban, vagy múlt héten kérdeztétek tőlem, hogy elképzelhető-e, hogy a Fed kamatemelésére vonatkozó várakozások majd időben ki fognak még tovább tolódni, és hát most már erre tudok válaszolni, igen. Múlt héten még azt mondtuk, hogy októberre várják a Fed kamatemelést a piaci árazások, ez most már decemberre tolódott. Emögött az van, hogy a múlt héten, amiről beszéltünk, inflációs adatok jobbak lettek a vártnál az Egyesült Államokban. A CPI alapú infláció megfelelt a várakozásoknak.
1: Az milyen CPI alapú, az mit? Azt dekódolt kérlek.
2: A CPI alapú inflációnak az a lényege, ez a magyar a fogyasztói árindex, amikor a statisztikai hivatal összerak egy olyan fogyasztási kosarat, amiről azt gondolja, hogy az adott ország lakosságának ez jól reprezentálja a fogyasztási mintázatát, és ennek nézik hónapról hónapra az árdinamikáját.
1: Okay, értjük.
2: Ez nagyjából jó várakozások szerint alakult, viszont jött egy termelői árindex, ami jóval jobb lett a vártnál, és ennek hatására most már egészen decemberre kitolódott a Fed-től várt kamatemelés.
1: Hát, hogy ehhez Donald Trump mit fog szólni, az...
0: Hát reméljük semmit, ugye a Fed függetlenségének jegyében, de hát majd meglátjuk. Magá-

0: általában morokat, meg dohokat.
1: Igen, de nem nagyon a új jegybankelnököt nem nagyon kritizálta, ugye?
2: Egyelőre nem láttunk ilyet. Uh-huh. Érdemes most odafigyelni a Fednek a kamatpolitikájára. Nyilván ezt valahogy nekünk is dekódolnunk kell, hogy egyrészt ott van Kevin Warsh, amit az a Donald Trump nevezett ki, aki fennhangon hirdette, hogy már pedig a Fednek még az inflációs probléma ellenére is csökkentenie kéne a kamatokat. Uh-huh. A másik oldalon pedig Kevin Warshnak azért összességében van egy ilyen ortodox monetáris politikus reputációja, ami nem azt sugalná, hogy a inflációs probléma közepén kamatot kéne csökkenteni, hirdeti azt, hogy csökkentenie kell a Fednek a mérlegét, ami megint csak inkább egy restriktív típusú monetáris politika. Azt mondanám, hogy elég nagy most a bizonytalansága a Feddel kapcsolatban, főleg úgy, hogy Kevin Warsh nagy ellensége a forward guidance-nek, az előretekintő iránymutatásnak, amikor a Fed próbál bizonyos klúkat, iránypontokat adni a piac számára, hogy majd milyen lépéseket fog tenni.
0: Uh-huh. Oké, hát akkor állunk elébe ezeknek, meglátjuk ahogy az adatközléskor, hogy mi a valóság. Nagyon szépen köszönjük, Krisztián, jó hetet, jó munkát.
2: Köszönöm szépen, szervusz. Szép hetet nektek is.
0: Németh Krisztiánnal, az OTP Elemzési Központ Senior Makrogazdasági és Piaci Elemzőjével beszélgettünk.
3: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
1: Benedek, mindent értettél?
4: Teljes mértékű, természetesen. Képzelni.
1: Makrogazdaság régi szerelmese vagy, nem? Hát, mi is azok vagyunk.
4: Hát, a 6 éves korom óta követem itt az eseményeket.
1: Hát, tessék.
0: Kérdezi mérnök, hogy Benedek Pubi vezet már autót?
4: Hát még nem. Még,
0: és tervezed?
4: Még nem.
0: Mert a korosztályod annyira nem... van, vagy nem tudom, az a tapasztalat, hogy mintha nem érdekelné őket annyira.
4: Pedig de, vagyis hát nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon sok korombeli, sőt már, tehát hogy nagyon sokan már 16 évesen motoros jogsiznak, és 17 évesen egyből, ahogy lehet, lerakják a rendes jogosítványt, és sokan vezetnek is autót. Hát nálam majd úgy szerintem a jövő nyár folyamán lesz ez tervben, uh-huh. Addig még azért
1: mert
4: van elég
1: dolgom.
4: Mert
1: hogy nem egy olcsó mulatság, gondolom hát szülőkkel, azért ezt meg kell vitatni.
4: Hát igen, elszabadult azért itt a jogsijár, az is, meg azért az idő is azt megcsinálni, tehát azért arra rá kell szánni bőven az idődből.
1: Szülői nyomás van?
4: Hogy
1: legyen jogosítványod,
4: meg?
1: Fiam, mert a mai világban lótúrot se érsz
4: nincs,
1: nélküle?
4: Nincs, mert
1: nálunk
4: egyébként...
1: Nálunk volt egy ilyen,
4: hát nálunk nincs, mert amúgy a családnak nincs autója.
0: Nálam sem, úgyhogy, mert nekünk sem volt autónk, úgyhogy nem nyomott senki.
4: Igen, nálunk
1: nekünk sem volt autónk, ne, sőt, ilyen. Egy cipős dobozban laktunk, de mégis volt presszió, nekem. Hogy ez egy új munka. Lehetőség, hogyha van jogosítva.
0: Igen, főleg annak az idején, nem tudom te hol.
1: MHS-nél
0: 2700 forint, 3 kategória ABC, azt most gondold el, micsoda remek befektetés volt, az a 2700 forint most mennyit ér az a
1: 3 kategóriát megcsinálni. És nekem a agrár felsőoktatás, ja? Tehát ti kedves hallgatók, ja? Hogy legyen jogosítványom, mezőgazdasági vontató nehéz pótkocsi kategóriára.
0: Hány kilométer van akkor? Benned nehéz pótkocsi ügyben?
1: Hát, vagy 600 méter, amit a vizsgán teljesített. Nem, azóta én nehéz pótkocsit.
0: Mennyit ültél tengelyen, ahogy a szakik mondják?
1: Igen.
0: Na jó, hát akkor
1: de vannak rálam sokkal szerencsésebb kortársaim is, akik bizony jó sok időt eltöltöttek már nyerges vontatóval.
0: Kiváló.
1: Kérlek szépen. Sőt, olyat is ismerek, akinek ez a hobbija. Az átcsak van egy ismerős, aki hobbi villamos vezető, vagy valami ilyesmit mesélt, nekem meg ilyen néha beugrik nehéz pótkocsizni.
0: Na, az teljesen jó, igen. Jó, akkor jönnek a hírek Czoller Andival.
1: Már utána, is?
0: Hát szerintem igen, valahol afelé járunk. És akkor utána megnézzük a digitális nomádok adózása Amerikában sorozatunkban Kolumbiát, akik
1: digitális nomád Kolumbia, mi?
0: Igen.
1: Persze. Azért mennek oda digitális nomádkodni.
0: Szerintem igen, vagy most éppen romokat takarítani, ugye ott is volt egy méretes földrengés, úgyhogy az egy picit megzavarhat a digitális nomádságot, de mi annak az adózásáról fogunk beszélgetni, meg arról, hogy ha már oda megyünk, akkor melyek a népszerűek városok, és milyen költségek és gyakorlati tudnivalókat kell elsajátítani ahhoz, hogy valaki kolumbiai digitális nomád legyen.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban lassú a haladása, a Kiskörúton a Szabadság hídtől az Asztóriáig, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljárótól a Lehel utcáig. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál és a budai alsórakparton a Petőfi híd előtt északi irányban. Rendezvény előkészületei miatt lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Szűcs Magdolna, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Tovább apad a Duna, kritikus napok jönnek Paksnál. Átmenetileg felfüggeszteni a palack visszaváltási rendszert a terézvárosi polgármester. A gázai béke folyamatról tárgyalt Kairóban az amerikai elnök két megbízottja. Egy hidegfront érkezik, futó záporokra, erős szélre is 30 fokra számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Keddi szerda lesz a legkritikusabb a paksi erőmű számára. A Dunán ugyanis addig további 14-15 centis apadás is lehet, közölte tegnap este a kormányfő. Jelenleg 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt lekapcsolását jelentő vízszinttől. Elmondása szerint ez csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák elsüllyesztése meghozza a várt eredményt. Mint írja, csütörtöktől az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet a vízszint, és roham tempóban halad a fenék küszöb építése is. Jelentősen változik a kiemelt beruházások szabályozása. Mostantól az akkumulátorgyáraknak is be kell tartania a környezetvédelmi szabályokat, jelezte a beruházási miniszter. A kormány módosítja az építészeti törvényt, így a környezetvédelmi előírások megsértése esetén a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább 6 hónapig nem adható ki semmilyen engedély a beruházásra. A palack visszaváltási rendszer átmeneti felfüggesztését kéri a kormánytól a terézvárosi polgármester. Soproni Tamás szerint átfogó rendezésre és hosszú távú megoldásra van szükség a megnövekedett takarítási költségek és a lakosság romló biztonságérzete miatt. A budapesti palack gyűjtés sokak számára megélhetési forrássá vált, és a jelenség súlyos köztisztasági problémákat váltott ki, írta meg az ATV. A kukákat átkutató gyűjtögetők mára gyakorlatilag felosztották egymás között a várost. A tapasztaltabbak pedig jelentős összegeket keresnek a visszaváltó automatáknál. A gázai békefolyamat előmozdításáról tárgyalt Kairóban az amerikai elnök két megbízottja, az egyiptomi, katari és török közvetítők mellett, diplomáciai források szerint a Hamász tisztségviselői is jelen voltak. Jared Kushner, Nikolaj Mladenov, Trump gázai külön megbízottja, a tervek szerint ma tárgyal Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel is, aki nemrég még elfogadhatatlannak nevezte Trump legújabb gázai békemenetrendjét. Közben Irán vérdíjat tűzött ki az amerikaiakra. 30 ezer dolláros jutalmat ígérnek annak, aki megöl vagy elfog egy iráni területre lépő amerikai katonát. illetve ha egy nő teszi mindezt, ő kétszer ekkora összeget kap. Az iráni parlament jóváhagyott egy törvényt is, ami arról rendelkezik, hogy akár 2 év börtönnel büntethetik azt, aki az iszlám köztársasággal ellenségesnek minősített sajtónak interjút ad. Özönvíz sújtja Japánt, az ország keleti részén indult heves esőzések áramkimaradásokat és földcsúszamlásokat okoztak. 9 ember vesztette életét, több 100 000 embernek kellett elhagynia otthonát. Néhány helyen az augusztus egészére jellemző csapadékmennyiség több mint 3-szorosa hullott le egy nap alatt.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Gyakran zavarják ma felhők a napsütést, elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
3: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 17-e, hétfő reggel van. 8 óra 8 perc, és hogyha halltátok, itt van Mihály Lujcs András.
5: Meg itt van a Gede Balázs, addig ne féljetek, amíg ő itt van, aztán majd úgyis elmegy szabadságra, na akkor aztán, na mi lesz itt?
4: Hú, semmi.
5: Vérözön, lángtenger, rabló, mongol, nyilat.
4: Ugyan az mit eddig.
5: Satöbbi. És itt van kísérleti műsorvezető társunk Hajdú Benedek is. Szervusz.
6: Sziasztok, Benedek. Szép jó reggelt mindenkinek.
5: No, ő még most kóstolgatja, hogy mi is ez a Millás reggeli nevű kőkorszaki képződmény. Úgyhogy fogadjátok szeretettel. 0636980980 SMS, WhatsApp és Viber számunk. Mi van Gézu felébred?
4: Gézu felébredt, és arról
5: 8
4: ír,
5: órakor?
4: Hogy a sétálós táskáját kb. 20 éve vette. Van egy zsebe, amit soha nem használt.
5: Sétálós táskát sem tudom értelmezni.
6: Az mit jelent?
4: Nem tudom.
6: Az a sétál?
4: Nevéből eredően
5: ez az autós táska, az a kis...
4: Csak nem, úristen, az milyen, hát egy, milyen volt már régen.
5: Tudod, tiszteletben egy megőszült emberről van szó, miért nem lehetne autós táskája? Vagy kemény. Hasi-tasi?
4: Nem tudom, tényleg
6: lehet a sétálós táska. Lehet ilyen féloldalas.
4: Ja, az is
5: igen.
4: Lehet.
5: Bár most a fiatalok meg ezt a vászonszatyrot hordják lépten nyomon. Autós táska helyett, vagy nem tudom.
4: De rendes füles szatyrat?
5: Igen, nekem egyszer, nekem volt egy idő, amikor, tudod, voltak azok a bőr, ilyen nadrágszíra tehető, amikor még jóval nagyobbak és nehezebbek voltak a telefonok.
4: Igen.
5: És akkor belé raktad.
4: Sőt,
5: az igazolvány.
4: Sőt, aztán kisebbek, mert volt egész klassz, ami csak a telefon méretű, de volt olyan, igen, ami megpakolható.
5: A kedvencem az a mai napig, ez a Han Solo táska, ami az övre van egy ilyen két tenyérnyi nagyságú, ja, és még a combra is oda van szíjazva. Láttál érdeket? De ugye vannak
4: kemény,
5: ugye a szittyák is, akik ugye tarsolylemez behordják a személyét és a mobiltelefon, tehát hogy nekem rengeteg mutációja van, úgyhogy így mutasd a sétáló táskát, megmondom ki vagy alapon.
4: Abszolút.
5: Kíváncsi lennék Gézú
4: sétáló táskát. Főleg ugye nyáron, mert ugye egy szálgatjában vagy, és a briefkód az meg tele van igazolványa a kártyával. Nem tudom én, mivel forgalmi engedéllyel, ezzel, amiből felét kivághatnád, mert például ezek már nem kötelező elemek feltétlenül, de akkor is van egy ilyen
5: Hát mondom, hogy ez egy komolyabb darab.
4: Igen.
6: Elküldte a képet.
4: Igen, abszolút.
5: Ez majdnem az a Han Solo-s, az a...
4: Igen.
5: De bár ez nem a combra csatolhatós verzió, hanem szerintem ez az átalvetős, nem?
4: Szerintem is.
6: Ránézésre is azt mondanám.
4: Igen. És annak van egy olyan zsebe, amit még nem használt eddig Gézu.
5: A sétálós táska a férfiúi nem ritikülje. Ritikülje. Ugye? Mert a csajoknak van mindegy, és ugye hát el nem tudjuk képzelni, hogy abban mi minden van.
4: És sokszor egyébként pont megoldás erre a problémára, amit mondok, ugye, hogy nekünk meg azt a duckó briefkót hova rakjuk meg az összes akármit, már hogyha jön veled a párod, és hozza ritküljét, amit hogy nagy előszeretettel igen, kritizálunk, hogy mennyi minden van, akkor ő lesz a szállítója ennek, és akkor te pedig szépen karlóbálva sétálhatsz mellette. Na, hát ennyit
5: hát
4: akkor a sétálótáskákról.
5: A sétálótáskákkal egész Kolumbiáig is el lehet menni. Figyeljünk csak!
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
7: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
4: Malina Gábor van itt velünk a vonalunk túlsó végén, a BDO Magyarország vezető adótanácsadója. Szervusz, jó reggelt!
8: Jó reggelt, sziasztok!
5: Hát figyelj, nem kevesebbre vállalkoztál, mint hogy a Kolumbiáról alkotott képünket árnyaljad, miszerint Pablo Escobar, Cali Cartel, stb. Stb. Ez van a köztudatban Kolumbiával kapcsolatban, meg Medellini Cartel, stb. Stb. Nem elsősorban a digitális nomádok, és nem is a természeti csodák, vagy a kirobbanó gazdasági teljesítmény jut eszünkbe átlagemberként erről a szép országról.
8: Nem, általában igen, a Pablo Escobar az első, ami beugrik egy magyar embernek, és nekem pont mondta egy kolumbiai ismerősöm, hogy ők nagyon nem örülnek ennek a...
4: Hát nem csak, országimázsnak, igen.
8: Nem.
5: Hát ez olyan, mint a nálunk mindig, nem a paprika puszta piroska, hanem ja, a Rúzsa Sándor, az hogy fosztogatott, gyilkolászott, az jutna eszébe.
6: Igen. Se örülne egy.
8: Igen, de ők ezt próbálják azért levetkőzni, főleg a fiatalabb generáció, és tényleg azért most már nem ott tart Kolumbia, mint nem tudom, 30 évvel ezelőtt, mert ez a kép azért már elég félrevezető, ez a kokain meg a Pablo Escobar, mert azért az Dél-Amerikának szerintem az egyik legérdekesebb gazdasága, egy elég jelentős olaj meg szén exportőrről beszélünk, uh-huh. A kávéról már nem is beszélme, meg ugye elég nagy a biodiverzitás az országnak, amit ti is mondtatok, tehát elég sok természeti csoda van itt, és próbálnak is ők fejlődni egyébként gazdasági téren, és ebbe az irányba elmenni. Na most ők azért sokkal nagyobb, sokkal több értelemben ország szerintem, mint amit a térképen látunk, ha ránézünk, mert de van itt minden, van itt Karibi-tengerpart, esőerdő, itt van az Andok, vannak nekik ilyen magasföldi metropoliszaik, meg szavanna, meg esőerdő. Az Andok is itt vonul át, és gyakorlatilag az Andok választja el az ország egyes régióit egymástól. Uh-huh. Területileg sem kicsik, kb. Olyan 12-szer nagyobbak, mint Magyarország. A lakosság számban meg jóval nagyobbak, mert 53 millió fő lakik kb. Most Kolumbiában, itt Brazília után nagyjából ők a legnagyobb népességű ország. Ugye a fővárosuk az Bogota, az gyakorlatilag olyan magasan fekszik, mint az Alpok. Ilyen 2600 méteres magasságban van a főváros, ami azért nem mindennapi szerintem. A GDP-jük az olyan 450-460 milliárd dollár, tehát önmagában ez már egy elég jelentős erő itt Latin Amerikában. És igazából nem az az őnek legnagyobb bajuk, hogy egy szegény ország lennének, hanem inkább az, hogy elég egyenlőtlenül fejlődött ki ez a gazdasági erő. Ugye vannak a nagyobb városok, mint a Bogota, Medellín vagy a Cartagena, ahol gyakorlatilag kialakult egy modern globális városrész, meg gazdaság, uh-huh. Viszont az országnak a más részein meg egy eléggé elmaradott infrastruktúra, meg társadalmi fejlettségi szint alakult ki, az egészségügyről már nem is beszélve. Azért ők régen jóval nagyobbak voltak, mint ma. Tehát amikor ők elváltak a spanyoloktól, akkor gyakorlatilag a kolumbiai, az úgynevezett Gran Kolumbiához tartozott a Kolumbia, Venezuela, Ecuador, meg még Panamának is egy jelentős része, viszont aztán ez szétesett. De Panama még ott maradt náluk egy ideig, 1903-ig, aztán az Egyesült Államok ugye bejelentette, hogy ők szeretnének ott egy csatornát építeni, hogy összekössék az Atlanti meg a Csendes óceán, viszont nem tudtak megállapodni a kolumbiaiakról, és a kolumbiaiakkal ezekről a feltételekről, és hát mondjuk úgy, hogy amerikai támogatás mellett elindult egy függetlenségi mozgalom a panamaiaknál, és végül ők elszakadtak Kolumbiától, és utána nem sokkal később meg is épült a csatorna. Tehát 1903-ban szakadtak elő Kolumbiától, mármint Panama, és utána 1914-ben elkészült a csatorna. Azért ez nagy vesztés Kolumbiának, mert most gondoljunk bele, hogy ha még mindig a Kolumbia része lenne a Panama, akkor ma gyakorlatilag a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalát tudnák ellenőrizni. De ez nem így alakult. Uh-huh. Na most erre a ugye sokan úgy gondolom Kolumbiára, hogy kokain, gerilla háború, meg belső konfliktus, meg gyilkosságok, stb. És nagyjából azért a 20. századnak a második felét nagyjából ez határozta meg, tehát a politikai erőszak, meg a fegyveres konfliktusok. Volt itt egy FARC nevezetű gerilla szervezet, ami
5: igen, ez a fényes ösvény, és akkor azok ilyen iparszerű emberrablásokból tartották fenn magukat, és ebből finanszírozták a szabadságharcukat a regnáló kormány ellen.
8: Így van, és ez évtizedekig így is ment, tehát itt gyakorlatilag egy állam az államban volt ez a part, és ők harcoltak a kolumbiai kormánnyal, és aztán ez megváltozott, tehát csitultak a kedélyek, és 2016-ban a kolumbiai kormány meg a part az kvázi egy fegyverszünetet kötött. Tehát nem az történt, hogy a kolumbiai állam le tudta verni ezt a szervezetet, hanem végeredményben megállapodott velük, hogy befejezik ezeket a fegyveres konfliktusokat, és ez nagyjából meg is szűnt, és a FARC-nak a jelentős részét ezt le is szerelték. És itt nagyjából megállt az a történet, de azért még mindig vannak villongások, és ennek lett egy olyan érdekes következménye, hogy gyakorlatilag olyan területek lettek megközelíthetőek a turisták számára, amik korábban a konfliktusok miatt elérhetetlenek voltak. Uh-huh. És itt jöttek be, vagy jönnek majd be mindjárt a digitális nomádok ebbe a történetbe. Tehát innen indult el az ország turizmusának gyakorlatilag a fejlődése. Na most, ha a gazdasági oldalt nézzük, akkor ugye a kokain mellett a kávé a másik, ami szerintem egy nemzeti szimbólum.
5: Ők akkor ráfeküdtek a pörgetőkre.
4: Az élvezeti szerekre, igen.
8: Igen. Tehát náluk akkor ugye kolumbiai arabika kávé, aki nem kóstolta még, az kóstolja meg, mert szerintem nagyon finom, az egy viszonylag erős súlyt képvisel a gazdaságban, de nem ez lesz náluk a mérvadó, hanem az olaj meg a szén. Tehát náluk elég jelentős olaj meg szénkészletek vannak, ha jól emlékszem, hogy a 34. 35. legnagyobb szereplője a világon az olaj meg a szénkitermelésnek, és náluk most tipikusan ez a dilemma van, hogy most a fosszilis energiákat erőltessük, vagy a zöld energiát. És most a korábbi elnök, ez a Gustavo Petro nevezetű úr, ő megpróbált elmozdulni ezektől a fosszilis tüzelőanyagoktól, és megpróbált nagyobb hangsúlyt helyezni a megújuló energiára. Csak az a probléma, hogy Kolumbia ugye nem egyszerűen olajat meg szenet termel, hanem ezek a nyersanyagok egy elég jelentős bevételt jelentenek az ország számára. Tehát az, hogy ők most visszaállnak, vagy ráállnak a fosszilis anyagoknak a kitermelésére, meg a felhasználására, az egyrészt egy költségvetési, meg külkereskedelmi kérdés, másrészt meg egy olyan kérdés, hogy társadalompolitikai szempontból, hogy most a zöld energiák felé mozdulunk el, vagy pedig megmaradunk a hagyományos úton. És most egyébként, azt hiszem augusztus 7-én a Petro elnököt azt váltotta egy új elnök, az Espriel nevezetű úr, aki meg éppen az ellenkező irányba akar most elmozdulni. Tehát a Petro, ő abszolút az zöld párti volt, az Espriella, az pedig azt mondja, hogy nem, nekünk vissza kell térnünk úgymond a gyökereinkhez, és újra az olaj és a gázipart kell fejlesztenünk, meg újjáélesztenünk, mert ez fogja élénkíteni a gazdaságot. A Petro, ő egy baloldali elnök volt, ahogy emlékszem az első, egyébként uh-huh. Kolumbia történetében, az Espriella meg egy jobboldali, ő az Espriella a régi iskolának a képviselője, a Petro pedig az új iskolának a képviselője, de most a kolumbiaiak újra letették a voksot a régi iskola felé. Aztán meglátjuk, hogy ez majd hogy alakul nekik. Ami talán még érdekes, ugye a Medellín, az korábban az volt a Medellín egyenlő Pablo Escobar, ugye a Medellín kártel az a Medellín városából származott, viszont ma már Medellín azért nem egy drogközpont, hanem egy elég jelentős tech meg innovációs startup központként funkcionál az országon belül, és ide csatornázódtak be egyébként a digitális nomádok is.
4: Alapvetően mert, honnan egyébként? Közelebbi,
5: az Egyesült Államok?
4: Igen, vagy akár más kontinensekről, Európából is mennek oda.
8: De leginkább az Egyesült Államok.
4: Aha, gondolom.
8: Én arra nem találtam adatot, hogy pontosan honnan jönnek a digitális nomádok. Azt megtaláltam, hogy a top szezonban pár évvel ezelőtt, közvetlenül a Covid után olyan 8500 nomád érkezett, vagy váltotta egymást. Aha. Nagyjából havi szinten, leginkább Medellínben. Most, hogy ez mennyire megbízható adat, azt nem tudjuk, de a Medellín az abszolút egy nomád központ.
5: Miért szeretik azt? Szép a klíma, meg olcsó az élet, meg...
8: Valószínűleg leginkább az idő. Hát nyilván olcsóbb az élet, meg az időjárás. Tehát Medellínt azt úgy is hívják, mint az örök tavasz városa. Ugye ez a város, ez az Andoknak az egyik völgyében fekszik. És viszonylag egész évben nagyjából kellemes visszafőmérséklet. Meg nyilván kiépült itt is, és leginkább itt egyébként Kolumbiában az a környezet a digitális nomádok számára, ami nekik fontos. Tehát ugye gyors az internet, itt nagyon sok coworking iroda van, tehát közösen beülnek a különböző távmunkavállalók egy irodába, és ott együtt dolgoznak egymástól függetlenül.
5: Isteni a kávé!
8: Isteni a kávé, meg ez egy nagyvárosi terep. Tehát nem tudom, ha valaki volt már Medellínben, vagy nézem meg pár videót róla a YouTube-on, nem az a tipikus latin-amerikai nagyváros, amit elképzelünk, hogy ugye favelákkal, meg nyomornegyedekkel, meg satöbbivel, hanem a városnak a központja az gyakorlatilag nagyjából európai színvonalon üzemel. Nyilván itt is vannak azért más körzetek, ami nem annyira 21. századi, de alapvetően Medellín az egy digitális nomád ökoszisztémát alakított ki magának. Uh-huh. Egyébként nem csak Medellín, ha már a nomádokról beszélünk, azért nem csak Medellín, ami az országon belül egy központ, bár a Medellín a legismertebb, Bogota is egy népszerű célpont, ugye ez a főváros, itt a nagyvárosi üzleti környezet, az ide koncentrálódik nyilván az üzleti meg a pénzügyi életnek egy nagy hányada. A másik az egy Cartagena, ugye ez egy kicsit más életstílus kínál, ez a karibi környezet, meg a tengerparti élet, ugye, amit nagyon sok nomád keres, meg amíg a Santa Marta nevezeti város, ez meg egy köztes modell, itt van tengerpart, meg természet, meg van, itt van egy nagyon híres nemzeti park, ez a Tayrona nemzeti park, és ez egy kicsit lazább életformát kínál. De gyakorlatilag Medellín, meg Medellín mellett, úgy Kolumbia több nagyvárosában kialakult egy erős digitális nomád közösség, és ezt a kolumbiai kormány próbálja is erősíteni. Tehát ugyanaz a modell van, mint annyi másik uh-huh. országban. Gyere ide, és itt költsd el nálunk azt a pénzedet, amit amúgy nem nálunk keresel meg. Mert itt is van az a szabály, hogy nem dolgozhat kolumbiai cégnek, vagy munkáltatónak, te csak külföldinek dolgozhat, de nagyon szívesen látunk, hogyha a pénzedet itt költed el. Uh-huh. Hm. A vízum itt is van, tehát ugyanúgy, mint a többi országban van egy vízum folyamat, és legalább 3 havi kolumbiai minimálbérnek megfelelő jövedelmet kell neked igazolnod havonta ahhoz, hogy te digitális nomádként ott az országban.
4: Az mennyi?
8: Élhess. Na, azt nem tudom.
4: Aha, tehát azt meg kell nézni, és akkor nyilván annak megfelelően kell.
8: Mm-hmm. Igen, azt meg kell nézni, de nyilván...
4: Szóval nem összekezd, hanem ehhez van kötve, hogy a minimálbér legyen meg a háromszoros.
8: Igen, a mindenkori minimálbér, ami nyilván változhat. Tehát gyakorlatilag a digitális nomád környezet az, az nagyjából így néz ki az országban. Most az adózásáról beszéljünk szerintem egy pár szót, mert az is nagyon érdekes. Mert ha ránézünk az országnak az adókulcsaira, akkor azt látjuk, hogy ez egy elég magas adózású ország. A társasági adókulcsok. 35% az SZTA, az sávos, 39% a legmagasabb, az ÁFA az pedig 19%. De mégse, ha megnézzük azt, hogy ők egyébként mekkora adóbevételt szednek be ezekben a magas adókulcsokból, akkor azt látjuk, hogy kb. A GDP-nek a 22%-a, ami adóbevétel, miközben egyébként az OECD országoknál ez olyan 34%. Tehát akkor hogy van-e magas adókulcsok, mégis alacsony, viszonylag alacsony a teljes adóbevétel. Miért van ez? Ez azért van, mert Kolumbiában is rengeteg olyan gazdasági tevékenység zajlik, ami nem, vagy csak részben kerül be a formális adórendszerben. Nagyon sokan feketén dolgoznak, vagy a szürke gazdaságban dolgoznak. A személyi jövedelemadó szempontjából még ez is talán érdekes, hogy ugye 39%-os a felső kulcsuk, de ez mindössze egyébként az összadóbevételüknek a 7%-a. Tehát például nálunk ezzel szemben a 15%-os SZIA kulcsunk van, és ha jól emlékszem, az az éves magyar adóbevételnek kb. A 15%-át jelenti. Tehát Kolumbiában jóval magasabb az adókulcs az SZIA-ra, jóval többen vannak, mint mi, elvileg jóval többen fizetnek SZIA-t, mégis egyébként kb. A fele az éves adóbevételnek az, amit ők az SZIA-ból beszednek. Nyilván ez is az informális gazdaság miatt alakult így, és ők inkább ráálltak arra, hogy akkor adóztassuk a vállalkozásokat, meg nyilván a fogyasztási adókat toljuk előtérbe, tehát az áfát, náluk is van ez az általános áfának nevezett, ez az IVA nevezetű áfa jellegű adó, mint a személyi jövedelemadó. Na most még talán annyi, de most csak, ez csak azért, mert most ez Magyarországon is hot topic, hogy Kolumbiában is van ez a vagyonadó nevezetű adó nem, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha valakinek van egy meghatározott nagyságú vagyona, akkor ő neki akkor is adót kell fizetni, hogyha egyébként nincs jövedelme. Tehát ha valakinek magas a vagyonállománya, akkor ő vagyonadót fizet, ez ilyen 0,5% és 1,5% között van, és ha jól láttam, akkor kb. Olyan 400 millió forintnyi vagyonodnak kell lennie ahhoz, hogy te Kolumbiában vagyonadót fizess. Ezt csak azért gondoltam elmondani, már Magyarországon is most tervezik ugye ezt bevezetni, és ez egy érdekes párhuzam, mert amikor a vagyonadóról beszélünk, Magyarországon a vagyonadóról beszélünk, akkor inkább a svájci meg a francia példát hozzuk be, de egyébként Kolumbiában is van vagyonadó. Tehát egy érdekes ország, én szerintem nagyjából azt lehet róla elmondani, hogy nem egy szegény ország, de azért még nem gazdag. Nem egy olajállam, de azért mégis jelentős olajexportőr, és ezt próbálják is úgymond erősíteni. Nem egy mezőgazdasági jellegű ország, de azért vannak neki világhírű mezőgazdasági termékei, mondjuk a kávé, meg a banán. Meg nem egy fejlett techgazdaság, de mondjuk Medellín, meg Bogota egyes részein, azért kialakultak olyan innovációs, regionális központok, ahol éppen ezt a szektort próbálják erősíteni. Nyilván már nem egy háborús ország, már nincsenek drogháborúk, de azért ezek a fegyveres konfliktusok, ezek még mindig jelen vannak. Tehát hiába kötetett egy tűzszünet a harccal, de azért még mindig
5: hát nyilván ezer frakciója meg csoportja van, és azok nem mindegyik ért egyet ezzel a tűzszünettel, és akkor egy. És akkor ez azért mérlegelendő, hogy azért nem a legbiztonságosabb része ez a világnak. De nem is annyira veszélyes, nem, mint gondoljuk.
8: Igen. Tehát szerintem nem azért érdekes, mert egy annyira különleges ország, hanem inkább azért, mert gyakorlatilag minden fontos gazdasági problémát egyszerre lehet rajta tanulmányozni. Tehát itt van nálunk a nyersanyagfüggőség, hogy most átmenjenek-e a zöld energiába, vagy nem menjenek át. Uh-huh. Itt van az informális gazdaságnak a problémája, azért elég jelentősek a regionális különbségek, meg nyilván a turizmusnak a fejlesztése, fejlődése az nekik egy igényük. Ez lehet szerintem náluk egy feltörekvő piac, de azért még ők messze vannak attól, hogy ebből olyan jelentős bevétel generáljon, uh-huh. mondjuk egy, nem tudom, egy másik karibi ország, most a karibit azért mondom, hogy az közelben van. Most meglátjuk, hogy ez az új kormány, aki most hivatalba lépett, ez mit fog kezdeni ezzel elég összetett helyzettel. Hát most az a cél, hogy csökkentsék az állami kiadásokat, javítsák a biztonságot, több beruházást hozzanak az országba, meg az, hogy újraindítsák az olaj és a gázipart, majd meglátjuk, hogy ezt sikerül-e nekik megugrani. Hát most egy elég erős első feladat szerintem az új kormánynak, hogy ugye volt most egy elég erős földrengés, három nappal azután, hogy egyébként hivatalba lépett az új kormány, most valószínűleg ezt próbálják menedzselni, vagy valahogy a kárenyhítést elvégezni. Mm-hmm. Meglátjuk, hogy sikerül.
5: Jó, hát ez is szép része a világnak, kicsit belestünk a kulisszák mögé, írja a hallgató, hogy $480 kb. A kolumbiai minimál bér, és hát én meg olvastam még itt a beszélgetésre készülve, hogy a magyar pénzre átszámítva olyan 300 és 500 ezer forint közötti összegből kényelmesen meg lehet élni. Ebben benne van a lakbér, az étkezés, még a szórakozás is, tehát nem egy drága hely Kolumbia.
8: Nem.
5: Még magyar szemmel nézve sem. Hát még ha Egyesült Államokban nézi ugyanezt az országot az ember.
4: És ottani fizetést visz a nomád Kolumbiába, ugye?
8: Igen.
4: Okay.
8: Hát igen, ott azért 2-3-4 ezer dollárokat keresnek ezek a, sőt, én láttam azért mellett, hogy jóval többet is.
4: Igen.
8: Jó van. Távmunkában dolgozunk.
4: Gábor, nagyon szépen. Köszönjük.
6: Köszönjük.
4: Jó munkát, jó rövid hetet.
8: Köszi, nektek is. Sziasztok.
4: Malina Hello. Gáborral, a BDO Magyarország vezető adótanácsadójával beszélgettünk.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
7: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
0: Millás reggeli.

0: összvérzés. Hát ez hihetetlen. Most mit mondja? Hát most mit mondjak? Azt mondja, hogy azt írja a hallgató, a Beastie Boys szuper volt. Köszönjük szépen. És azt kérdezi még egy másik hallgató, hogy előkerült a 90s Best of Alten CD, vagy CD. Igen, előkaptuk, úgyhogy muzsikáltunk róla. Azt mondja, hogy keresek még egy üzenetet. John Buorno, az ment járt itt nálunk, a kedves hallgató és szakértő is egyben. A BDO szakértő szinte versbe szedte Kolumbiát, és nem szép tény. Ja, egy nem szép tény, majd egy de sorozatta meg is lehetne zenésíteni. Nem éjjája. Köszönjük szépen. Igen. Azt mondja, hogy keresem még, hát ha van az utakról is valami információ, de az látszik, hogy még csak most erősödik a forgalom, úgyhogy gondolom majd írtok, hogyha valamit láttok. Még jött a Gézu táskájához egy üzenet, mi csajok kénytelen mondjuk táskával közlekedni, mert a mi ruháinkra nem varnak zsebeket. Hogy mi van a táskánkban? Az, ami egy pasi zakó és nadrág zsebeiben. Hát azért, hogyha annyi mindennel kitömnénk az akót, nadrág zsebet, nem festenénk jól. Lássuk be!
1: Na. Hát azért van, aki kitömi.
0: És nem is fest jól.
1: Hát az a másik ugye? Kérdés.
0: Igen, így van. Oké, okay,
2: akkor... Na mehetünk tovább? Ja, persze, meg most meg majd a Space gomb megnyomja magát.
3: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
4: Millás reggeli.
2: Mert hogy gáz lesz, ugyanis Európa földgáz készletei veszélyesen alacsony szintre apadtak. Ezzel nem nagyon foglalkozunk, mert mindenki a kőolajár ralikkal, meg visszaesésekkel van elfoglalva, meg hogy mennyire tankolunk benzinből be, meg hogy nyitva van-e a hormúzi szoros, és mennek-e a tankhajók, vagy nem. De lehet, hogy gond lesz, úgyhogy megnézzük, hogy ez hogy van szakmailag és emberileg. Holoda Attila energetikai szakértővel, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetőjével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
5: Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: De azt mindenki tudja, hogy a hormúzi szoros nem csak az olaj, hanem a földgáz, cseppfolyós földgáz szállítások szempontjából is egy kulcs fontosságú tényező. Ez amikor a konfliktus kirobbant, erről sokat cikkeztek, csak hogy azóta ez a konfliktus nem oldódott meg. Milyen púrparlét okozott ez a földgázpiacon? Vagy okozott egyáltalán?
6: Igen, nyilván okozott, mert mindig mindennel összefogd. Ugye a globalizációnak ez a mondjuk úgy, hogy káros, vagy pozitív, vagy nem tudom, hogy lehet nevezni hatása. Gyakorlatilag Európa olyan túl sokat nem vásárol egyébként abból a térségből cseppfolyós földgáz. Alapvetően másonnan látja az igényeit, de mivel a piac összefügg egymással, és hogyha az egyik helyen szűkület van, mint például a hormuzi szoros, akkor azok, akik jellemzően onnan vásárolnak, például a nagy ázsiai országok, Kína, India, Japán, Dél-Korea, azok, hogyha nem találnak ott, vagy nem tudják kihozni, amit megvásárolnak, akkor elmennek egy másik piacra, jellemzően oda, ahol az európaiak is vásárolnak. Tehát azért mondom, hogy összefügg minden mindennel, uh-huh. És ugye ez a fajta kereslet megjelenés az európaiak által látogatott piacokon azonnal fölnyomta az európai piaci árakat is. És ugye megszoktuk már, hogy amikor először indult ez a energiaválságos időszak 2021-22-es időszakban, akkor az Európai Bizottság az rendelkezett arról, hogy mennyire kell föltölteni a földgáztárolókat így a tél előtti időszakban, és ez most is megtörtént ez a rendelkezés, csak hogy azt látjuk, hogy ettől azért jelentősen el van maradva Európa feltöltöttségbe. Körülbelül az átlagos feltöltöttség, az európai átlagfeltöltöttség az a 60%, de hogyha azt nézzük, akkor ez egy olyan időarányosan nagyjából olyan 9-10%-a alacsonyabb, mint ami ilyenkor szokott lenni, és ugye ilyenkor mindenki azt mondja, hogy mi lesz velünk télen, ugye?
2: Erről igen, épp ezt akartam éppen, kérdezni, hogy... ugye, hogy akkor vegyek-e tűzifát, vagy kezdjek el?
0: Hogy állunk mi?
2: Állati prémeket felvallani.
0: Emlékeim szerint mi az európai átlagnál általában jobban állunk, ez most is
6: igen,
0: így van?
6: Igen, most is így van, tehát a magyarországi feltöltöttség az 65% környékén van, de önmagában nem is ezt érdemes nézni, hogy hány százalék, mert ezek a százalékok csalókák nagyon, ugyanis érdemes ezt mindig fogyasztás arányosan megnézni, tehát ugye egy

0: esik a falra, hogy úristen, mi lesz velünk, különösen azért, mert Németország, amelyik ugye a legnagyobb földgáz fogyasztó Európában, amelyik a legnagyobb földgáz tárolói készlettel rendelkezik, az még éppen ugye 10% felett van egy kicsivel a feltöltöttség, és ennek az az oka, hogy nem akarták hirtelen fölnyomni az árakat a TTF-en, tehát a holland gáztőzsdén, mondva, hogyha hirtelen mindenki egyszerre megjelenik földgáz vásárlási igénye, akkor megint úgy járunk, mint 2022 nyarán, amikor felszaladt 200 euró fölé a földgáz ára, éppen amiatt, mert mindenki akkor akarta hirtelen feltölteni a földgáztárolókat. Tehát a helyzet azért annyira nem kritikus, de nem is mondanám megnyugtatónak, hogy európai szinten nézzük. Viszont magyar szempontból teljesen nyugodtak lehetünk. Én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi feltöltöttségi szint az minket azt vetíti előre, hogy nálunk azért olyan probléma nem lesz, hogy magas, vagy ne jutnak.
1: Hogy ne jutna gáz, a kérdés ugye milyen áron? Mert hogy ugye, hogy ha lezárták a Hormuzi szorost, és ugye verseny van a meglévő földgáz forrásokért, akkor én azt gondolom, hogy megy föl az ár, és ezt erősíti ezt a teóriát az is, hogy az olajárhoz azért hozzátapad a földgáz ára technológiai okokból, mert ahol van olaj, ott általában van földgáz is, és hogy ebből nem lehet-e gond, hogy megtöltjük azokat a tárolókat, csak hát lehet, hogy olyan drágán, hogy az, nem tudom, meg fogja érezni az európai lakosság, az európai ipar, stb.
0: Igen, akkor ezt hadd tegyem már gyorsan rendbe. Valóban korábban, mondjuk 15 évvel ezelőtt szorosan követte egymást a kőolaj és a földgáz ára, nagyjából egy olyan 9 hónapos csúszással, éppen abból adódóan, hogy hát technológiailag azok nagyon összefüggenek, de aztán azok a nagy földgáztermelő országok, többek között Oroszország, Norvégia, vagy éppen Katar, amelyek azt mondták, hogy én azért az olajtól függetlenül is termelek elég nagy mennyiségű földgáz, azok leváltak erről, és ma már nem lehet ezt mondani, hogy csak önmagában a kőolajár változása hozza maga utána a földgáz változását. Pont. Tehát ez a lényeg, hogy ez ma már nem egészen érvényes, önálló piaca van, ezért szoktuk figyelni az úgynevezett TTF-ára. De abból a szempontból tényleg érdekes a szituáció, hogy korábban mindig az volt, hogy a nyári gáz az sokkal olcsóbb volt, mint a téli gáz, hiszen nyáron ki a franc akart fűteni, és ugye mindig nyáron töltöttük fel a tárolókat, ez egyfajta lehetőséget is biztosított arra, hogy az olcsóbb gáz berakták, ugye a földgáztárolónak azért van egy költsége, és azt, amikor téli időszakban szükség van rá, akkor kivettük. Igen ám, de most nincsen különbség a téli gázszállítási ár és a nyári ár között, hogy nem olyan sok, sőt, esetenként még drágább is. Ebből következően nem nagyon éri meg most jelenleg betárolni a kereskedőknek, és megfinanszírozni azt, hogy még a tárolót is finanszírozzák. Ezért ilyenkor szoktak különböző állami garanciákat bevetni a különböző tagországok, vagy éppen kötelező készletezést írnak elő. Nálunk is van kötelező készletezés itt Magyarországon. Azaz előírják a kereskedőknek, hogyha valakinek például a lakossági ellátás számára vannak érvényes egyetemes szolgáltatói szerződései, annak egy bizonyos százalékát kötelezően le kell tárolni a földgáztárolókba, ezzel is mondjuk úgy, hogy felülírva azt, hogy ne csak az üzleti megfontolások, hanem elsősorban a földgáz ellátás biztonsági megfontolások domináljanak.
1: Oké, rezsicsökkentés Magyarországon fenntartható? Orosz gázt veszünk még mindig, és az versenyképes áron jön?
0: Az orosz gáz az pontosan annyiért jön, mint a TTF gáz. Tehát ugye erről talán már ebben a műsorban is beszéltünk, hogy van bizonyos csúszás benne, de azért az alapvetően az orosz hosszútávú szerződés árazása, ez egy árformula alapján történik, és ebben az árformulában a TTF előző havi súlyozott gátlag árát veszik figyelembe, és ez alapján számláznak. Mivel a számlázás meg az előző hónapról beszélünk, nagyjából egy ilyen másfél hónapos csúszással, de hogy emelkedik a TTF-en a gázár, az orosz ár is emelkedik. Ugyanakkor ellátás biztonsági szempontból azt tudom mondani jelenleg, is érkezik az orosz gáz ugye a Kiskun-Dorozsmai becsatlakozási ponton. Egyébként jelenleg még ahonnan érkezik hozzánk Magyarországra gáz, az a horvátországi Krik-szigeti LNG terminál, tehát valamilyen LNG eredetű, folyékony földgáz eredetű gáz érkezik, illetve Romániából egyre nagyobb mennyiségben érkezik hozzánk földgáz. A románok megérezték ennek a földgázpiacnak a jelentőségét,

0: korábban eléggé elutasítóak voltak, és minden gázt meg akartak saját maguknak tartani, most meg rájöttek, hogy ez nem egy olyan rossz üzlet. Mi ebből a szempontból szerencsések vagyunk, hiszen Magyarország földgáz infrastruktúrája kapcsolódik valamennyi szomszédos országhoz, Szlovénia kivételével, azaz elég sok helyről vagyunk képesek beszállítani, de azért dominánsa még mindig az orosz gáz érkezik hozzánk. Ebből következően azt látom, hogy most például többet tárolunk le naponta, mint amit az ország elfogyaszt, tehát folyamatos a földgáztárolási, besajtolási programnak a végrehajtása, így én nagyon bízom benne, hogy Magyarországon ellátási probléma sem a téli időszakban, sem a késő téli időszakban, tehát január-februárban nem lesz.
1: Nagyon szépen köszönjük, legyen így.
2: Így van.
1: Köszönjük a szakértelmet.
2: Szép napot.
0: Köszönöm szépen, minden jót.
2: Holod Attila energetikai szakértővel beszélgettünk az Aurora Energy Kft. Ügyvezetőjével.
3: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
4: Millás reggeli. A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja. Ki ez a Margin nevű fickó, aki folyton hívogat? Így hangzik szabad fordításban a jól ismert szóvicc a Wall Streetről. Egy befektető akkor kap margin call-t, vagyis letétfeltöltési felszólítást, amikor egy tőzsdén megkötött tőkeáttételes befektetés pillanatnyi vesztesége miatt a letéti számlán lévő fedezet egy előírt szint alá csökken. Ilyenkor a brókercég felszólítja a befektetőt, hogy helyezzen el további pénzt a letéti számláján, vagy csökkentse a pozícióját. Ha ez nem történik meg időben, a szolgáltató akár le is zárhatja az üzletet. 2021-ben például az Archegos Capital hatalmas tőkeáttétellel épített részvénypozíciókat. Amikor az árfolyamok zuhanni kezdtek, a partnerbankoktól milliárd dolláros margin call-okat kapott. Mivel az Archegos nem tudta teljesíteni ezeket, a bankok kényszerértékesítették a részvényeket, ami tovább gyorsította az árfolyam zuhanást, ami több mint 10 milliárd dolláros veszteséget okozott egyes bankoknak. Hozzájárulva a Credit Suisse későbbi összeomlásához. Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.
5: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
4: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Hú, ez Benedek mondja nagyon jól, úgyhogy szerintem miután már reggel belejött, elmondjuk, hogy kiadja az aranyköpést, melyik születésnaposunk.
1: Igen, Benedek fel is olvashatja a szívének kedves
2: akár
1: gondolatot.
2: Igen.
6: De jó nekem, hát akkor megint megpróbálkozom vele. Vidyadhar Surai Prasad Naipaul, Trinidadi származású Nobel-díjas brit író. Tól lesz aranyköpésünk, és hát akkor választok is. Az olvasás során az ember tudatlansága nem csökken, hanem látszólag minden újabb kötettel csak növekszik.
2: Igen, mert gondolom azért választottad, ezt megtapasztaltuk, vagy tapasztaljuk már egy ideje, ugye, hogy ahogy tágul a tudásunk, meg a az információ, amit befogadunk, azzal a tempóval nő az is, amit nem tudunk, hogyha ez egy érdekes jelenség.
1: Én meg vén szivarként mégis a másikra szavaznék, ami így hangzik, ugyancsak a fent nevezett Nobel-díjas brit írótól, akinek a nevét meg sem kísérlem újra felolvasni. A legnehezebb dolog a világon a saját szemmel látni a valóságot, és nem a mások által belénk súlykolt szemüvegen keresztül. Ezt próbáld ki, apa.
2: Hát én ezt gyakorlom.
1: Az önálló látás.
2: Én ezt gyakorlom. Én teszek arra sokszor, amit mások gondolnak és mondanak. Igyekszem kialakítani a saját valóságot, vagy a saját világlátásomat. De pont ez a nagy baj, ugye, hogy ezt erre, hogy ez mennyire nehéz, erre rájátszanak azért politikusok, marketingesek.
6: Hát erre és mindenki a mai világban már lassan
2: és
6: tényleg.
2: Igen, próbálják a véleményt azt irányítani valamerre.
1: Igen, és akkor a közösségi médiát még nem is ismerte. Ja. Az író, akinek ma van a születésnapja, és Trinidadi származása miatt még a britek is nehezen ejtik ki a nevét. Na, még egy hallgatói felvetést tisztázzunk, többen hiányoltátok Feledi Botondot teljes joggal. mert ugye az adóvilág másik lába Feledi Botond volt, de hát ő a külügyi intézetnek lett a vezérigazgatója, úgyhogy ebbéli tisztségében már nem áll módjában ilyen munkáknak a elvállalása.
2: A rovatban megjelenni, hogy az egy heti rendszeresség, de azért, múlt héten volt itt nálunk, és megbeszéltük, hogy azért kikérhetjük, szakérteni, fog tudni, hogyha a helyzet van, de ezt a rendszeres megjelenést ez sajnos az elfoglaltsága okán nem tudja vállalni. És akkor volt még egy, hogy nyafogtunk közlekedési hírért, és kedves volt, hogy hallgató is küldött nekünk. Először azt írta Tiger, hogy a Moszkva tér környékén brutális dugó van, majd rájött, hogy mi hétfő reggel gazolnak sávlezárás mellett. Gratulálok a döntéshozóknak.
1: Akkor a kertészek akadályozzák a forgalmat, kitétel talán nem túlzás, szószoros értelmében kapával, kasszával.
2: Igen, és most jött még valami, a város tervezők újra próbálkoznak a Budaörsi úton buszsáv bevezetésével a Bakcsomópont előtt, lájtos bejövő forgalom mellett is torlódás van, ha elindul az iskola, a gigadugó borítékolható.
1: Ezt én sose értettem. Hát, ezt már próbálták többször, mindig marha nagy dugó van, mindig fel kellett, nem értem.
2: Tehát az a baj, hogy ennek nyilván lenne egy létjogosultság, hát, csak meg kéne az előzményt is teremteni, tehát, hogy, mert nyilván ki akarja szorítani az autóst, vagy és üljél buszra típusú dolog, de azért tehát ez így nem megy. Tehát nyilván több parkoló kéne a város, hát, és elmondtuk már csomószor, ugye, hogy mivel kéne kezdeni, nem feltétlenül
1: ezzel. Én ezt szakmailag én egyszer megbeszélnem egy emberrel, hogy ez, amikor azt mondja, hogy na, csináljunk az egyik sávból, csináljunk buszsávot a Budaörsin. Hogy ott milyen szakmai érvek? Hogyha sokat szivatjuk az autósokat, előbb-utóbb csak kiszállnak az autóba. De ahhoz meg nem elég állandó a szívás, mert mindig megrettennek.
6: Hát meg azért ez tipikus elf, hogyha nagyon szivatnak, akkor már csak azért is autóba ülsz. Azért vannak ilyen emberek.
2: Hát az vesse magára, aki például csak azért is bemegy a belvárosba autóval, mert hogy kiszorították
1: onnan. És utána először szív a bejutáson, majd a parkolóhely keresésen.
2: Képzeld, jártam úgy, hogy azt hittem, hogy majd milyen praktikus, hogy hazafele érintek egy csomagpontot, ahol felveszem a csomagomat a belvárosba. Nem tudtam kiszállni, úgyhogy mentem tovább haza. Na, de most hírek jönnek, és utána jövünk vissza, és sztorizunk tovább.
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
4: Közlekedési információk a Rádiókafén.
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton befelé a Sasadi útnál. Két sáv járható, torlódásra kell készülni. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból. Az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Tököli úton befelé a Dózsa-György úttól és tovább a Rákóczi úton. Tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Gyáli úttól torlódásra kell készülni. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a közösségi közlekedés segítése érdekében. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Szűcs Magdolna, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
11: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: A ráckevei soroksári Dunaágból pótolják a Duna vizét. 100 milliárdot spórolhatunk az M6-os koncessziós jogainak felülvizsgálatával. Belgium és Spanyolország is napok óta küzd a lángokkal. Egy hidegfront érkezik, kissé visszaesik a hőmérséklet, délután 30 fokra számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Zajlik a Dunai fenékküszöb kialakítása Paksnál. Két 80 méteres bárkát és betonkockákat sűjesztenek el a paksi atomerőmű melletti szakaszon, hogy emelkedjen a vízszint. Az a cél, hogy a bárkák minél kisebb szöget zárjanak be a csatornával, és nagyobb vízhozam jusson a paksi szivattyúkhoz, mondta a miniszterelnök. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, és ezzel 20 köbméternyi plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként. Újabb 100 milliárdot spórol Magyarország az M6-os koncessziós jogainak felülvizsgálatával kapcsolatban, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a Facebook oldalán kifejtette, az előző kormány az MKIF-nek akarta adni az Érd és Dunaújváros közötti szakasz koncessziós jogait. Ennek összértéke nagyjából 150 milliárd forint lett volna, a most bekért ajánlatok pedig az eddigi koncesszor és a magyar közútkezelő részéről is, ennek egy harmadát arról szólnak. A 22 éves üzemeltetési szerződés idén októberben jár le. Három ügyben is tárgyal ma az Alkotmánybíróság, vizsgálják Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a képviselők választhatóságának időbeli korlátozását, valamint az alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését és az ehhez kapcsolódó korhatár korlátozást. A lengyel buszbaleset 6 áldozatát sikerült eddig azonosítani. Sokan még kórházban vannak, állapotukról folyamatosan tájékoztatnak. Lengyelország budapesti nagykövetsége forró drótot hozott létre a tegnapi buszbaleset sérültjeinek hozzátartozói számára. Egy zarándoklat résztvevői tartottak hazafelé Bosznia-Hercegovinából, amikor árokba borult egy busz az M3-ason Nyíregyháza felé, a mezők kereszteti lehajtó után 12 ember életét vesztett, több mint 40-en megsérültek. Újabb orosz hadi hajó érkezett a Balti-tengerre. A fregat támadó rakéták indítására is alkalmas. Legutóbb a Földközi-tengeren és a Lamans-csatornán betettek be orosz teherhajók biztosítására és kísérésére ilyen fregattokat. Németország felé tart a belga erdőtűz. A péntek onta tomboló lángok már 3000 hektárt égettek fel, egy német határvárost pedig részlegesen ki is ürítettek. A nyugati szél a tüzet tovább sodorhatja kelet felé. Közben Spanyolországban is hatalmas tűz pusztít, Aragóniában a lángok közelednek a San Juan de la Peña két kolostorához, amelyek a régió jelképei. Az elmúlt héten a tűz mintegy 17,500 hektárt emésztett fel, és a regionális kormány legfrissebb jelentése szerint már több mint 1000 embert kellett evakuálni a környező falvakból.
11: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Gyakran zavarják ma felhők a napsütést, elszortan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, délután pedig 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
11: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
11: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Jó napot kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 11 perckor, így van, a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 17-e, hétfő reggel van, egy rövid hetünk van, összesen 3 darab élő Millás reggelit fogunk elkészíteni, a többi az majd felvételről, ismétlésről megy, mert lesz, tehát nehogy ne kapcsoljátok be a rádiót, lesz az csak nem friss anyagokkal, de most frisseket
4: csinálunk. Nem friss, de aktuális.
3: Így van.
4: Most 3 műsorvezető van.
3: Igen, legalább. Igen, itt van Mihály Csandrás,
4: Gede Balázs,
3: és Hajdú Benedek.
4: Igen.
3: Aki bármennyire is...
4: Szavasz, még bírod?
5: Szavasz. Persze. Jó reggelt van mindenkinek, vagy hát már lassan délelőttet.
4: Mi volt a kedvenc témakör idáig?
5: Eddig? Hát, talán az AI-os beszélgetés volt az, amiben a legjobban azért bele tudtam helyezni magam, meg azért a zenéről szívesen beszélgetek bármikor.
3: Világos.
4: Nem és sok hát, sót eszel meg, mert túl gyorsan beszélünk, és nem vagyunk kérvényesen.
3: És találkozhattál.
5: Ja, igen, itt már kétszer beolvashattam nevét.
3: Igen, úgyhogy az aranyköpés biztos.
4: Benedekről ezt kell tudni, hogy szemtelenül fiatal, és próbálkozunk vele, hogy mi van, hogyha egy kicsit fiatalítunk a műsoron, úgyhogy mindenki fogadja szeretettel. Azt írja nekem a hallgató, kvázi, leszúrásként, hogy mint Utah főrajongó üzenem, hogy a utahi indián kézműves munkákat ne cikizzük, azok nagyon szépek, plusz érdekesek, írja a Druszám.
3: Szerintem csak azt mondtad, hogy,
4: nem ismerem, és hogy a Navajo kerámiákon túl az a rész, az nincs meg nekem, a síkság indián kézművesség vívmányai vannak meg, az a kedvencem, de majd elmegyek, megnézem, hogy mit tudnak a utahi indiánok. 0-36-os 98-0-98-0 lehet még kérdezni, hozzászólni.
3: És figyelem, kedves hallgató, aki állandóan minden egyes ingatlan rovatnál hiányolja azt, hogy a termőfölddel nem foglalkozunk, na most ő nyissa nagyon nagyra a füleit, illetve ő is.
6: No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít? A Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
6: Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
4: No, még a rendszerváltás magasságába vágyfülű befektetési szakik azt mondogatták, hogy termőföldet kell venni, mert az véges természeti erőforrás, és növekszik a bolygó lakossága, kell a több élelmiszer, ehhez föld kell, és hogy ez mindig fog drágulni, és hát bevallom őszintén, hogy nagyjából igazuk is lett, úgyhogy évről évre elővesszük ezt, hogy a termőföldek mennyire kelnek el, mindig valamiféle növekedés mutat. A nagy kérdés az, hogy így volt-e az elmúlt évben, azaz 2025-ben. Ennyi idő kell, még a piaci folyamatokat feltérképezik a hozzáértők, úgyhogy ma földár ügyben Bognár István lesz a kalózunk, az MBH Bank agrárélelmiszeripari elemzési és kompetencia központjának szenior üzletfejlesztési menedzsere ő. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszöntöm a hallgatókat!
4: No, drágulás volt 2025-ben a földtermőföld piacon?
7: Így van, ezt továbbra is mondhatjuk, hogy 2025-ben tovább emelkedtek a termőföld árak országos viszonylatban. Uh-huh. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez az áremelkedési ütem, ez az árváltozási dinamika, ez egy kicsit megtorpant, és azt is mondhatjuk, hogy 2011-től szinte minden évben 10% feletti, tehát kétszámjegyű volt az árváltozás pozitív irányban, addig 2023-tól egyfajta mérséklődés megfigyelhető, és az elmúlt időszakban sokkal szerényebb, 2,1-3,9%-os volt a pozitív árváltozás. Uh-huh. Hát ennek ugye több oka lehet, leginkább a jövedelmezőségi problémákat lehet itt kiemelni, ami miatt a termőföld árak enyhébb ütemben emelkedtek. De ez az országos kép, esetleg érdemes ezt megnézni.
4: Igen,
7: nagyobb,
4: majd belemegyünk ebbe, ez a jövedelmezőségi problémák, ez mit jelent? Jött az asszály, elvitte a termést, nem keres annyit a gazda, nem veszi senki a disznót, le kell vágni a baromfi influenza miatt az állományokat, stb. Ilyesmire kell gondolni?
7: Igen, ilyesmire kell gondolni, de hogyha ezt picit pontosabban ki szeretnénk bontani, akkor talán azt lehet mondani, hogy egy földértéke, egy termőföld értéke, azt talán attól függ, hogy mennyi van belőle, mennyi áll rendelkezésre, tehát mennyire korlátos. Van egyfajta használati értéke, hogy ez a területi elhelyezkedését jelenti, a földnek a minőségét jelenti, a termőképességét jelenti, és eddig ugye az ökológiai tényezőket még állandónak tekintettük, és azt gondoltuk, hogy ez egy állandó a képletben, de hát azt látjuk, hogy a klímaváltozás negatív hatásai miatt itt a csapadékellátottsága az a tényező, ami nagy mértékben a használati értéket befolyásolja, és ezáltal a jövedelemtermelő képességet is. És igen, hogyha jövedelemtermelő képességre akarunk gondolni, tehát egy hektár földműveléséből származó jövedelemre, akkor azt mondhatjuk, hogy ennek az egyik fő oka az aszály, tehát a csapadék ellátottság hiánya, illetve az öntözhetőség hiány, hiszen Magyarországon nagyon kevés az öntözhető területeknek a mértéke, illetve az input anyagok, a műtárgya, a növényvédőszer és a vetőmag magas árszínvonalon került a termelésbe 2025-ben, miközben a felvásárlási árak, illetve a tőzsdei árak ehhez képest egy alacsony szinten vannak beragadva, stagnálnak. Tehát összességében magas költségszint, kis bevétel, és ez egy gyenge jövedelmezőséget mutat, és sajnos ez a fajta jövedelmezőség visszaesés, megtorpanás, ez már több év tapasztalata.
4: No, akkor lássuk a medvét. Ugye a fő művelési ágnak az a szántóföld számít. Ott átlagosan egy hektár termőföld, az mennyi, hány millió forintba került 2025-be, és melyek azok a részei az országnak, amelyek kilógnak akár föl, akár lefelé ettől az átlagtól?
7: Igen, Magyarországon az NBA termőföldindex kimutatása szerint 2025-ben egy hektár szántóföld átlagára, országos átlagára, az 2,49 millió forint volt, tehát gyakorlatilag 2,5 millió forint. Az előző évben ez 2,4 millió forint volt, 2,39 egész pontosan. Az év per év relációban 3,9%-os áremelkedést mutat. Ugye a szántóföldből van a legtöbb Magyarországon, ugye ez 4,1 millió hektár, ami rendelkezésre áll. Ez körülbelül a mezőgazdaságilag művelhető területeknek, tehát ugye itt értjük a szántót, a rétlegelőt, a gyep területeket, a szőlőt, a gyümölcsöst, konyhakertet, és az erdőket is ide veszük, akkor közel a művelt területnek, ami mindegy ilyen 6,8 millió hektár, ennek majdnem a 60% a szántó terület. Tehát országos átlagban így néztünk ki. Hogyha ezt regionálisan megnézzük, akkor a legdrágább a földár az Észak-Alföldi régióban, itt 2,84 millió forintot kell egy hektár földért fizetni, és a legszerényebb árak, azok Észak-Magyarországon tapasztalhatóak, regionális szinten 1,8 millió forinttal. Ha regionális árváltozást akarjuk megnézni, akkor azt mondhatjuk, hogy Észak-Magyarországon volt a legjelentősebb áremelkedés év per év viszonylatban, itt 19%-ot is meghaladó áremelkedés volt tapasztalható, míg Közép-Magyarországon, a Közép-Magyarországi régióban egy árkorrekció, egy 6%-os árkorrekciót jeleztek előre, illetve prognosztizáltak, illetve mértek a kollégáink a felmérések során. A járásokra is leszeretnénk ezt szűkíteni, tehát egyre inkább javítjuk a felbontást, akkor a legdrágább föld az a debreceni járásban van, így itt 5,6 millió forintba kerül egy hektár szántóföld, ezt követi Hajdúszoboszló és Hajdúböszörmény, egy picit lemaradva, és az ország legolcsóbb termőföldje, vagy szántóföldje, az pedig Ózdon, Kazincbarcikán és Komlón található, ahol 1 millió forintnál is kevesebbet ér egy hektár szántó. Tehát nagyjából a számok ezt mutatják, a statisztikai adatok ezt mutatják, de mi van a számok mögött? Hát mindenképpen ki kell emelni azt, hogy azokban a régiókban, ahol a csapadék ellátottsága sok éves átlagot meghaladja, hogy attól kismértékben tér csak el, ott az árak továbbra is emelkednek, sőt dinamikusabban emelkednek, mint az átlag. Jó példa erre Észak-Magyarország, tehát Borsod-Abaúj-Zemplén megye térsége, ahol egy alacsony bázisról egy 20%-os áremelkedés volt megfigyelhető, és pontosan annak ismeretében, hogy itt a csapadék ellátottság nem változott nagyon kedvezőtlen mértékben. Hát a másik, ugye a debreceni járás, mitől olyan drága mondjuk azon a környéken a
4: csak nem az ipari építkezések miatt.
7: Hát Debrecennél ugye ez pont most az ipari építkezés, de mondjuk egy Hajdúszoboszló és egy Hajdúböszörmény, ugye az ország egyik legjobb adottságú termőterületei. Itt azért a föld használati értéke lényegesen eltér mondjuk egy ózdi használati értéktől, hiszen itt egy vastag termőrétegű humuszban gazdag, jó vízgazdálkodású, jellemzően sík területekről beszélünk, ahol az öntözhetőség is nagyobb arányban ki van építve, mint az ország többi részében, és így gyakorlatilag egy intenzív művezéssel akár két növényt is tudnak termeszteni egy év alatt, egy csemege kukoricát vagy egy zöld borsót, és ennek ugye a jövedelem termelő képesség és ezeknek a területeknek lényegesen magasabb, tehát ez mindenféleképpen az árakban megmutatkozik. És hát még egy gondolat ugyanezen a logikán, hogy Közép-Magyarországon vagy a közép-magyarországi régióban, Bács-Kiskun megyében miért korrigáltak negatív irányba az árak, hát ott pedig a csapadék ellátottság elmarad a sok éves átlagtól is, jellemzően másfél hónapos, két hónapos aszályos periódusok vannak, és ott egy gyengébb minőségű föld nem tudja ezt már a vízgazdálkodásával kompenzálni, és ott a termesztési körülmények is nagy mértékben leromlottak. Okay.
3: Bocsánat, csak egy technikai kérdést ilyen laikus füllel, hogy a maga a mezőgazdasági terület hogy árazódik ár per hektár? Tehát ugye a lakásoknál ott ugye fajlagosan nő a négyzetméter ára, hogy egyre kisebb az adott garzon, hogy a földterületnél hogy van ez? Az én logikám szerint egy nagyobb terület többet érhet, tehát ott akár drágább is lehet egy per hektár ár, mondjuk, mint egy ilyen egy hektáros kis zsebkendőnyi területen.
7: Igen, ez a logika helyes, de mégis a számok picit más mutatnak. Nagyon hasonlít a lakáspiacra a termőföld ár is. Ha egy hektáros parcella méreteket nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy fajlagosan az egy hektáros szántó területű parcellák a fajlagosan a legdrágábbak, és ahogy 1 és 5, 5 és 10 is, illetve 10 hektár fölötti parcella méreteket nézünk, akkor így az árak egy picit kisebbek. De ugye azt is kell látni, hogyha valaki mondjuk egy 100 hektáros birtoktestet szeretne vásárolni, és hogy csak az országos átlagárat nézzük, ezt a 2,5 millió forintot, akkor ez egy 250 millió forintos investíciót jelent. Tehát így minél nagyobb a tábla méret, vagy a birtoktest mérete, azért sokkal nagyobb befektetési vonzata, vagy
3: világos
7: vonzata is van. Tehát egy magasabb bázisról indulunk, egy alacsonyabb emelkedéssel, de ez sem mindig törvényszerű, hiszen ugye mivel a termőföld vagy a szántóföld korlátozottan áll rendelkezésre, ezért nagyon fontos az, hogy mindig vannak olyan piaci helyzetek, vagy vannak olyan helyzetek, amikor valakinek a normál piaci árnál is többet ér az adott terület, mert éppen a szomszédjában van, vagy valamiért ő azt meg szeretné szerezni, és akkor ilyenkor nem a normál piaci árak szerint alakulnak az árviszonyok, hanem egy egyedi árképzés történik.
3: Világos.
4: No, én még azt is kérdezném, hogy a kilátások milyenek termőföld ügyben. Mondok elgondolkodtató tényezőket. Nem úgy tűnik, hogy az aszály elnyúlni fog a következő években. Öregedőben van a gazdatársadalom. Pedzegetik, hogy át fogják alakítani az agrártámogatási rendszereket. Ez már nem teszi olyan nagyon bomba biztos befektetéssel a földet, főleg ha azt vesszük, hogy az elmúlt évben nagyon sok ráfizetéses év volt a mezőgazdaságban, tehát kevcsinálás is elmarad abból, hogy vegyünk akkor termőföldet, mert az egy aranybánya. Erre mit lehet mondani? Kilátásokat illetően.
7: Kilátásokat illetően mi azt tudjuk mondani, hogy az előbb említett jövedelmezőség ez nem országos szinten mutatkozik. Mi azt mondjuk, illetve azt tapasztaljuk piacvezető agrárfinanszírozóként, hogy a szántóföldi növénytermesztési jövedelmezősége az ország területi elhelyezkedése mentén, illetve a gazdaság területi elhelyezkedése mentén, és annak a gazdasági vagy gazdálkodási hatékonyságát figyelembe véve nagy mértékben differenciálódott. Tehát megvannak azok a régiók, ahol a csapadékellátottság, az időjárási körülmények még kedvezőek, illetve kedvezőek maradnak valószínűleg, illetve a termelők gazdasági vagy gazdálkodási hatékonysága is ugye eltérő. Aki mondjuk innovatívan gazdálkodik, alkalmazza a precíziós gazdálkodás alkalmazásait, lehetőségeit, és egy ilyen filozófia mentén gazdálkodik, alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez, igazítja a vetésforgót az ökológiai adottságokhoz, ő továbbra is jövedelmezően tud termelni a nehéz körülmények között. Tehát mi azt prognosztizáljuk, hogy felértékelődnek bizonyos régiók, ahol az ökológiai adottságok kedvezőbbek maradnak, illetve azok a termelők maradnak életben, illetve azok fognak erősödni, akik hatékonyan és alkalmazkodva tudnak gazdálkodni ezen nehéz körülmények között. Ugye a mezőgazdaság sose volt egy nagyon könnyű szakma, mindig megvoltak ennek a nehézségei, most egy egy alkalmazkodási fázis van, és mi azt gondoljuk, hogy hosszabb távon ez egy letisztulást, egyfajta egészséges koncentrációt fog okozni.
4: Oké. Igen, bocsánat. Igen. Nem akartam közbevágni.
7: A másik, hogy a termőföld árakkal mire kell számolni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a jó minőségű, az előbb említett például nagy termőrétegű, jó vízgazdálkodású területek, ahol még a csapadékellátottság is jó, tovább fognak emelkedni, tovább fognak értékelődni, és azok a területek, ahol most már több év távlatában körülhatárolhatóak azok a termesztési kockázatok, amikről beszéltünk, ezeknek az ára pedig korrigálni fog, stagnálni fog, vagy ott esetben csökkenni fog.
4: Uh-huh. Oké, más művelési ágakra is térjünk ki, mert mondjuk szőlő művelésnek van némi reneszánsza azért a magyarba, úgy magyar emberbe, hogy hát legyen már egy kis szőlőm.
3: De
4: hát
3: miközben ott csökken a borfogyasztás.
4: Csökken a borfogyasztás, és az aranyszínű sárgaság eléggé tombol a földeken. Igen. Tehát az sem tűnik egy nagyon bombabiztos jövőképnek, ami a szőlészek előtt van. Ott is látszik az árakon? Ott ez leképeződik, ez a bizonytalanság?
7: Így van, leképeződik, és azt tudjuk kiolvasni a tanulmányunkból, hogy a szőlők és a gyümölcsösök esetében is egyfajta árkorrekció volt az előző évhez képest. Szőlő esetében 3,4%-kal csökkentek országos szinten a szőlők, a szőlőműveliságban nyilvántartott birtoktesteknek az árai. Ez azt jelenti, hogy 2025-ben átlagosan, országos átlagban a szőlőkért 2,19 millió forintot fizettek a gazdálkodók. Ugye ez egy nehéz helyzetben lévő ágazat, az említett aranyszínű sárgaság, a borpiaci válság, a fogyasztói szokások nagymértékű átrendezése, a borfogyasztás csökkenése, ez mind-mind leképeződik egyébként a szőlő területek árában, illetve azt is tudni kell, hogy nagyon sok régi és korszerűtlen termesztés technológiai vagy termőrendszerű szőlő van még napjainkban is, a megújítás az lassú ütemben halad, és hát az említett negatív hatások nem is biztos, hogy ebben az irányban mutatnak. Mm.
4: Én azt láttam, ha ilyen művelési ág szerinti bontásban ugye elhangzott, hogy egy hektár szántó olyan 2,5 millió forint körül van durván, a gyümölcsösök 2,3, a szőlő 2,2 millió forint kerekítve egy hektár, és az erdők vannak a sor végén 1,3 millió forinttal. Ez is érdekes lehet. Itt is a klímaváltozás okozta aggodalom, vagy ez egy ilyen nem annyira egyszerű befektetés, mint egy szántó, vagy egy szőlő, vagy ott hogy alacsonyabbak az átlagárak? Azt gondolnám, hogy talán az erdő a legdrágább.
7: Hát az erdő ugye az alapvetően két részre kell bontani. Egyrészt a termőföldi értéket kell megnézni. Jelenleg az erdőterületek termőföldi értéke, ha csak termőföldi értéket nézzük, az egy alacsony, ez egy általában gyenge termőképességű, vékony termőrétegű, jellemzően dombos, eróziónak kitett terület, és maga a felépítmény, ami rajta van, az maga az a faállomány, amivel az erdő rendelkezik. Ugye egy erdő attól függően, hogy milyen fajta fát termelnek benne, 20, de akár 100 éves időtartamú életciklussal is rendelkezik, mire azt betakarítják, és ebből adódóan ezek az árak itt lényegesen szerényebb mértéket öltenek, mint mondjuk egy szántóföldnél. Sokkal kevesebb a kereslet is irántuk, ugye jellemzően állami tulajdonban vannak a nagyobb részük az erdőknek, de mindenképpen ki kell emelni azt, hogy mind a gyümölcsös, mind a szőlő, mind az erdőművelési ágban a munkaerő rendelkezésre állása komoly problémát jelent. Ez egy korlátozó tényező. Uh-huh. És ez is ugye az árak korrekcióját, adott esetben szerény mértékű emelkedését engedi csak.
4: Jó, hát nagyon szépen köszönjük, tisztában látunk termőföldár ügyben is. Hála szakértőnknek, úgyhogy további szép napot és sok sikert kívánunk.
7: Köszönöm szépen.
3: Viszont hallásra.
4: Köszönjük, minden jót.
3: Bognár Istvánnal, az MBA Bank Agrár Élelmiszeripari Elemzési és Kompetencia Központjának szenior üzletfejlesztési menedzserével beszélgettünk. Hát kíváncsian várjuk, hogy az idei aszályos, száraz időszak majd a 26-os.
4: Mindent értesz termőföldügybe?
3: Én abszolút, persze.
4: Oké. Hát biztos, hogy leképezi. És akkor a gyümölcsösökről nem beszéltünk, igen, hogy ez egy nagy beruházás igényű ágazat, és azt is elveri a jég, meg elviszi az aszály, szóval most nem könnyű.
3: Igen, meg amikor a klímaváltozás miatt ugye húzódnak fölfelé mondjuk azok a övezetek, ahol bizonyos gyümölcsöket, fajtákat meg lehet termelni. Szóval hát igen, nem egy könnyű piac ez. Nem lennék én egy termőföldbefektető.
5: Jön a magyar narancs, azt mondod?
3: Hát simán, hát ugye végül is kivi, füge,
4: Datója,
3: gránátalma,
4: oliva.
3: Ja, most már az oliva is kezdi fölütni a fejét, igen.
5: Mediterrán ország leszünk lassan.
3: A britek már szőlőt és bort készítenek, szóval...
4: Meg a lengyelek.
3: Ja, de... ott kell keresni a mi málnánkat is, felhúzódott a málna öv, a lengyelek. Ez.
4: Na, szusszorunk egyet, okay. Aztán tőzsdönyítás jön. Maradjatok velünk.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
6: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rossz sebbenye meg a mindenség itt neki.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
2: Hódít az alkoholmentes italok világa. A fermentált italok, a házi készítésű szörpök és gyümölcsvizek, valamint a fűszernövényekkel való játék térhódítása az alkoholmentes ital kínálat trendjét is felrázta az elmúlt években. Egyre kevesebb helyen találkozhatunk commerce üdítőkkel, de a limonádék is többnyire már házi szörpből készülnek. Az alkoholmentes italok tárháza sokkal színesebb, mint az ember gondolná. Tárlatokat nyitnak meg például a fermentált italok, amelyek remek helyettesítői lehetnek a sörnek és a pezsgőnek, a bennük rejlő élénk ízek és telt savak miatt. Természetesen pezsgő, probiotikus ital a kombucsa, amely tulajdonképpen tea, cukor és gombatenyészet fermentációs eredménye. Almaborhoz hasonló és akár házilag is készíthetjük. Fermentációja 7-10 nap alatt lezajlik, és tele van probiotikus mikroorganizmussal, vitaminokkal, enzimekkel, jótékony baktériumokkal és aminósavakkal. Hasonló erjesztett ital a vízi kefír és a kvász is. Ízesítésük sokféleségének pedig csak a csillagos ég szabhat határt. A must is fenséges kiegészítés egy vacsora során, de még inkább egyedi tétel a mustméz, vagyis a pekmez. A törökök által behozott karamelles ízvilágú ínyenség tulajdonképpen egy mustredukció, valahol a lekvár és a szirup közötti sűrűséggel.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
3: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
0: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: Hát lövésem nincs, hogy most mi történik.
5: Hát most egy kicsit megpróbálok előszedni egy tőzsdenyitási információt, és addig légy szíves, verbális tűzi játékkal szolgáltassál tartalmat.
4: Amikor sok siker. Amikor üres a város, és senki nem ér semmit, és egy jó verbális
5: hát
4: tűzi játékot.
5: Nyári élményei.
4: Igen,
5: hogy ízlett a koszta, nem tudom. Itt van, Hajdú Benedek, majd segít.
4: Az egy nagy segítség, volt, hogy említetted, hogy tegnap valami nagy lavor rántott patiszont készítettél.
5: Lájkori nevén Csillagtök.
4: Csillagtök, aminek egyébként egy embert próbáló a meghámozása, sőt kifejezetten életveszélyes, olyan irgalmatlan kemény a széle, hogyha azon megszalad a bökő vagy a hámozó.
5: Hajjajjajjaj! Nem, azért nem fogy.
4: Nem, kellően erős fogakkal természetesen meg lehet próbálni rá. Itt irgalmatlan héja van, tehát egy olyan szerkezet, amit nem is értek. Csak mert azért hoztam ezt be, mert nálunk meg ma lesz kérlek szépen rántott tökféle. Biztos most egy pára megborzonganak. Ráadásul úgy osztottuk be a kedves feleségem, hogy egy akkora méretű tököt vettünk, amiből rántott tök is lehet, és egy darabkáját megcsináltam magamnak, tökfőzeléknek, mert az én vagyok az egyetlen a családban, aki eszi Benedek, tök közelék.
6: Nincsen vele problémám, és hol marad a sütőtök?
4: Hát a sütőtököt majd várjuk meg, ugye az kérlek szépen ott marad, hogy októberben kell. Más is rácsukált elkozott, hogy a patiszon meg kell elmondani. Igen, azért ez előnyös, maradjunk annyiba.
5: De Varga Zoltán szenior elemző, mit főzött ma, vagy tegnap, azt fogjuk tőle tudakolni. Szervusz, jó reggelt kívánok,
6: jó bocsánat. Reggelt.
5: Halló?
4: De nagy a csend. Pótmétert húzd föl.
5: Megszakadtunk, ez az.
4: A pótméter állt.
6: Ajaj.
4: akkor
6: addig visszatérünk a tökökhöz.
4: Akkor használd az eredetit, ne a pótmétert legközelebb, és akkor szerintem be fogjuk tudni adni adásba. Szóval kérdezi egyébként egy hallgató, hogy vajon Pubi szereti a finom főzeléket. Azt szerintem te vagy már az előbb is, ő hívott bennednek Pubinak.
6: Hát menzásat, ugye igen, edd meg leves után.
4: Igen.
6: Természetesen legjobb étel.
4: Az azért embert próbálom.
6: Hát az az. De az menzás, már kinézetről.
5: Menzás rántott patisza nem lehet, mert az ilyen megszívja magát általában olajra.
6: Szerintem meg se próbálkoznak vele.
4: Nem hiszem.
6: Hát nem meg adnak ilyen drága. Egészséges ételt.
5: Az is igaz. Na, van, ami nem változik, például a menzakoszt minőség az elmúlt 50 évben ugyanolyan. Na, a jó Isten ugyan nem akart, hogy Varga Zoltán szenior elemző tőzsdék nyisson, de mi dacolunk a sorssal, úgyhogy itt van Varga Zoltán szenior elemző. Szervusz, jó reggelt!
7: Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat
4: is. És tényleg.
5: Siker, végre!
6: Működik.
5: Oly sok kudarc után. Szóval, hogy nyitott a mai kereskedésben a Budapest értéktőzsde, de kitűnik-e a nemzetközi mezőnyből, pörög-e a rába, erősödik-e a forint, ezer kérdésünk van.
7: Alapvetően semmi különös nincs, igazából stagnál a Bux Index, ugye múlt pénteken új történelmi csúcsra emelkedett, most kivárás van, illetve az OTP-ben látunk egy nagyon pici emelkedést, 0,5%-os 46.260 forintonál, a MOL 0,5%-os mínuszban 4.934 forinton, a Richter 0,2%-os mínuszban 12.970, a Magyar Telekom pedig 0,1%-os csökkenéssel 2.628 forint. A forgalom sem magas, míg a 500 milliárd forintot sem ért el, és Európában is stagnálnak az indexek, tehát nincs túl nagy izgalom egyelőre a tőzsdéken.
5: Oké, és a Fed nevezett rába, mert ott azt nagyon vették, aztán nagyon adták.
7: Már is nézem, hogy most hogy áll. Most 10%-os pluszban van.
4: Akkor most megint veszik nagyon.
7: Igen, most megint a vevők vannak túlsúlyban. Igen, pénteken volt egy nagyobb napon belüli mozgás.
4: De, tehát ez egy ilyen mánia lett? Vagy hogy lehet tudni, hogy mennyibe kerül, vagy mi az, mit ér egy rába? Mert ugye korábban volt már ebben az ársában, meg sőt, fölötte is egy valamivel, aztán leesett a felére, aztán most megint visszajött. Tehát ez ilyen hintapalinta a hírek függvényében, vagy valahogy értékelhető a cég?
7: Hát nehezen értékelhető abszolút a hírek függvényében, ugye a felvásárlás miatt ugrott most meg. Nehéz fundamentálisan azért meg határozni most a valós árat, de ugye a felvásárlási ártól függően lépnek a befektetők.
4: Világos.
7: Úgyhogy most 3850 forinton áll jelenleg. Okay. De 4500 is volt múlt héten.
4: Európában mi történik?
7: Igazából nem sok minden, tehát ugye az amerikai tőzsdék nagyon pici mínuszban zártak pénteken, majd Ázsiában inkább a vevők domináltak, Európában ilyen 0,2-0,3%-os elmozdulások vannak, a DAX index kis mínuszban, néhány index kis pluszban, tehát egyelőre nincs nagyobb mozgás összességében sehol.
5: Hát nyaggatnánk tovább, de lassan kifogy a muníció, úgyhogy már csak a forintot kell megmondanod, hogy milyen bőrben vagyunk.
7: Forint viszont erősödik, és az euró-dollár emelkedik tovább, már 1,16 felett van az árfolyam. Úgyhogy ennek is köszönhetően a feltörekvő piaci devizák erősödni kezdtek, és most az euró árfolyama 362,11-nél van már, tehát a 363-as korábbi támaszt letörte még pénteken. Alatt vagyunk ma is, és a dollár árfolyama 3,1189, tehát a forint szempontjából abszolút jól indul a hét.
4: Oké. Okay.
5: No, hát meglátjuk, akkor hogyan folytatódik ez a csonka hét. Majd hívunk még benneteket a héten. Szerintem téged is, úgyhogy köszönjük szépen.
6: Köszönjük.
5: Jó kereskedés.
7: Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm.
4: Szervusz. Varga Zoltán szenior elemzővel sikerült végül beszélnünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
1: Aha.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
2: No kérem, szépen a Pulispace-ről mostanában ritkában beszélünk, pedig vannak ám fejlemények, méghozzá az amerikai Mission Space vállalat egy olyan holdfelszíni küldetés előkészítésre írt rá alá velük együttműködési szándéknyilatkozatot, hogy az csuda. Nem akarnám lelőni és elvenni a dr. Paher Tibornak, a Pulispace Technologies alapítójának, igazgatójának a kenyerét, úgyhogy majd ő elmondja, hogy mi van ebben az egyességben.
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Jó reggelt.
5: Jó reggelt! Ez az egyik az egyességeink közül, vagy megállapodásaink közül, amin dolgozunk. Ugye tavaly márciusban sikeresen, hát mondjuk így, hogy félig sikeresen landolt az Intuitive Machines EM2-es küldetése Holdon rajta a mi kis vízszimatolónkkal, és így első magyar műszerként élőben ott voltunk a Holdon, és bár kevesebb információt tudtunk lehozni a landolás, mondjuk így, hogy nem sikerült tökéletesre miatt, de ennek nagyon örültünk, és ennek kapcsán...
2: Bocsánat, maga a vízszimatoló működött attól, hogy ilyen nem jött jó?
5: Igen,
2: tehát, hogy
5: igen,
2: az ki lett próbálva, és akkor ő ott dolgozgatott, szimatolta ezt a vizet.
5: Dolgozgatott, útközben csináltunk tesztméréseket kb. 230 ezer kilométerre a Földtől, ott kétszer hosszabb, olyan kb. Fél órás mérést tudtunk végrehajtani. A felszínen magán összesen 9 percünk volt, ugye a probléma az volt, hogy a landolás nem sikerült, és nem volt megfelelő mennyiségű energia, úgyhogy azt próbálták elosztani úgy mindenkinek, nekünk ebből ez a 9 perc jutott.
2: Uh-huh. Oké, okay. Jó, és akkor nyilván jó. Van egy ilyen együttműködés, és ennek egy újabb fejezete nyílik meg most.
5: Több újabb élik meg. Az egyik a következő vízszimatoló előráthatólag novemberben indul a Holdra, ez a Griffin 1 küldetésen, az asztalon
3: belül rossz nagyon rosszul lesz. Halljuk, ott valami visszhangzik, vagy rossz a térerő, hogyha esetleg meg lehet igazítani.
5: Nem tudom,
2: most írta le jól,
5: hát nem tudom, itt nálunk időnként
3: ez jó?
5: Hát nem tökéletes, mondjuk így a hálózat, de igyekszünk csinálni. Tehát a következő vízszimatoló tervek szerint a jelen

0: idézőjelbetéve végre holdképes állapotba hozzuk, és ezen a roveren fogunk vinni remélhetőleg több hasonló rakományt, mint a Mission Space-nek a műszere. És ezen belül pontosan ez a célunk, hogy kvázi feltérképezzünk bizonyos területeket a jövőbeli esetleges holdbázisok helyszínek megállapításához, ez szükséges. A NASA kicsit belecsapott a lecsóba, jelen állás szerint jövőre 28-ban és 29-ben évente 10 robotikus küldetést terveznek indítani, pontosan azzal a cél, hogy minél nagyobb területet minél pontosabban fel tudjanak tárni, hogy a jövendőbeli bázis helyét megállapítsák és elkezdjék kiépíteni. Most ehhez kellenek ezek a feltáró expedíciók, amiben mi is utazunk, és ezért örülünk a NASA ilyen lépésének, így bízunk benne, hogy sikeresen készen leszünk a roverre, ezt kb. Egy évre tervezzük, most nagyon erős konzorciumi vagy partneri háttérrel dolgozunk rajta, és a Mission Space lesz az egyik potenciális utasunk, de van még több.
1: Egyébként ezt hogy kell elképzelni, ezt a feltérképezést? Mi az, ami jó hír egy ilyen holdbázis szempontjából, és mi az, ami olyan hír, hogy hát jobb, ha ott nem is kezdünk
2: bele. Igen, tehát itt valami célzott vizsgálat kell, hogy nem
1: gödröket, vagy nyersanyagot, vagy nagy isten vizet keresnek.
2: Úristen, ez veszélyes.
1: Igen. Vagy egy kamera, itt nagyon sok a kő, nehéz lesz sétálgatni a holdlakóknak.
2: Na, ezt elvécseltük, de hogy dolgozik?
0: Ugye többen fogunk menni, vagy több rover fog menni valószínűleg nyilván, úgyhogy az is egy kérdés lesz, hogy hogyan lehet együtt dolgozni, vagy hogy felosztani idézőjelben a területeket, hiszen kb. 6000 négyzetkilométerről beszélünk minimum, ami érdekes lehet, amit ugye már kinéztek, tehát ezt nyilvánvaló módon senki nem tudja megcsinálni egyedül. A NASA egyébként tervez ilyen repülő drónokat, hogy azokkal kicsit gyorsabban, nagyobb területet precízebben fel tudjanak mérni. De például az arra nem alkalmas, amit említettetek, a vízjég kimutatását meg tudjuk vele oldani. Nem igazából jó. És ez egy lényeges terület, hogy ne legyen túl messze, ha egy mód van rá a bázis, attól a helytől, ahol például vízjeget találunk, és azt fel tudjuk dolgozni, hiszen akkor már is van egy olyan erőforrás, amit tudunk hasznosítani konkrétan.
1: Oké. Ilyenkor mekkora előkészületek szükségesek, mi nevezhető utána sikernek, merre tovább ezeket a kérdéseket még így a beszélgetésünk.
2: Illetve a NASA-val való kapcsolatotok, ugye korábban egy klassz támogatást is elnyertetek a NASA-tól, hogy az most hogy alakul, vagy mennyiben segíti ezeket a programokat?
0: Ez annyiban segítheti ezeket a programokat. Egyrészt, hogy nyilván megvannak továbbra is a személyes kapcsolataink, bár a NASA-nál is vannak változások, de ez továbbra is megvan, és ez nekünk ugye egy olyan erős hátteret ad, hiszen egy a NASA által támogatott, finanszírozott, sikeres fejlesztés bizonyított már a Holdon, tehát nem kell azt mondani, hogy mi ezt becsszóra tudni fogjuk, hanem ez bizonyított tény, és ráadásul a NASA által validált, tehát ez jóval könnyebbé teszi a helyzetünket. Most konkrétan van egy olyan javaslat is a NASA előtt, kerestek ugye már különböző missziós lehetőségeket, és az egyik ilyen lehetőségünk, amikor azt mondtuk, hogy van egy, konkrétan ott van még, amikor annak idején fejlesztettük a Jet Propulsion Laboratory-ben, még ott porosodik a polcon három vízszimatoló, amiből egy kimondott a repülésre alkalmas, tehát annak idején a terv az volt, hogy most elküldik, most talán elküldik, ez a NASA-nak konkrétan semmiben nem kerül már, mert ott van letesztelve. Tehát mi javasoltuk, hogy legyen egy következő expedíción ez, amit levesznek a polcról, mi adunk egy másikat, ha időben kész vagyunk akár a roverrel együtt, vagy más roverre, vagy valamire rátenni a másikat. Tehát ez is benne van a papiban. Most a roverre mi most egy egyéves fejlesztési periódussal számolunk, aminek a végén lényegében már szeretnénk egy megállapodást egy potenciális fuvarossal, ahogy mi hívjuk őket, tehát az a cég, aki elviszi a holdjárónkat a holdfelszínre. Ez Amerikában jelenleg 4 cég igazából, akik már vagy repültek, vagy most fognak repülni, illetve a japán iSpace cég. Tehát velük mindegyikkel szintén személyes kapcsolatban vagyunk, és már az előkészítések folynak. Nyilván itt a mechanikai, elektromos paramétereket, kommunikációs paramétereket kell egyeztetni, hova tudják betenni, melyik expedíción

0: kapnak helyet, és mennyi az annyi. Tehát a terv, ha minden ideálisan megy, akkor mi szeretnénk jövő egy év múlva körülbelül azt mondani, hogy itt van a készletesztett rover, és itt van a potenciális fuvar lehetőség, XYZ, vagy Blue Origin, vagy Intuitive Machines, vagy Astrobotic, most már Voyager Technologies, és azt mondjuk, hogy akkor szállítjuk, és kb. 2028, valószínűleg 2028 fél évvel a legkorábbi lehetséges expedíció.
1: Oké, hát legyen így, drukkolunk, klassz, és így akkor van. Megint beszámolunk róla. Nagyon szépen köszönjük.
2: Hallottunk ismét felületek. Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
0: Még köszönjük a lehetőséget.
1: Szervusz.
3: Szép napot.
0: Szervusz.
1: Paher Tibor doktor úrral beszélgettünk, aki a Puli Space Technologies alapítója és igazgatója.
4: Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
5: Aha.
2: Hát egy sajnos egyre terjedő jelenségről ír a hallgató. Tízes úton baktatok Esztergom felé, vicces sebességkorlátozásokat szigorúan betartva. Magyar rendszámú gépjárművek dühösen villognak, dudálnak rám, mögülem majd van, hogy kettős záróvonalon átlépve a kamuradardobozokat semmibe véve nyélgázzal, sűrű füstfelhőt eregetve hajtanak el mellettem. A rendőrség is szabít vett ki erre a hétre, nem szívesen lennék gyalogos vagy kerékpáros a Pilisben a mai napon, én sehol. Tehát a Hunyadin, ami van, tombol az elme.
1: De én ezt az útvonalat tehát, is ismerem, és tényleg persze, nem értem ez, igen, amikor így nekiengednek 200 métert a 90-es, és el majd utána 40 kilométer hosszasan, majd megint egy rövid 90.
2: Tényleg olyan állapotok van, mert a fejekben, ami az utakra aztán kivetül, hogy az valami rémes. Hát Kántor Andrétnél is kérdezzük, hogy szerencsétlen minden egyes nap, amikor bejön az M7-esen és hazamegy, teljesen romokban vannak az idegei. Ezért.
3: Jó, hogy nem biciklizik.
1: Azt írja a hallgató, már rendelt egy hasítassit, és kedvet támadta rántott Patiszonnak, úgyhogy a mai műsor már el is érte.
2: Majd elsütötte egy hallgató azt a trükköt, amit később akartam bedobni, hogy hogyha előbb felszeleteljük, és csak csíkban hámozunk, akkor könnyebb. Gondoltam először egy kis erőpróba a kezdő házi asszonyoknak, hogyha nekiáll az egész Patiszonnak, és azt próbálja meghámozni.
3: Hát, figyelj, elrágja.
2: Igen, abszolút.
1: Hát neki kell állni, ez mégse egy finom főzelék.
2: Na, azt nem mondja, hogy ennyi volt.
1: Igen, holnap is lesz Millás reggeli. Jön az Ács még Gábor, képzeljétek el.
2: Igen.
1: De aztán visszatér hogy az a
2: szunyál egy kicsit. Szunyál egy kicsit adásba, aztán jövök én
1: itt
2: is.
1: Itt fogjuk igen még Hajdú Benedek kollégát, hogy érezted ma magad? Első rádiós szereplése köszönöm volt, 18 éves fiatalember, kíméljük őt, adjunk türelmet és tiszteletet neki. Köszönöm. Egy kicsit érezzük bele magunkat az ő helyzetébe.
3: Köszönöm.
1: Ha mondjuk egy milyen szilikát vegyész konferencián kéne hozzászólnunk, mondjuk bármelyikünknek a hallgatók közül.
2: Az azért kemény.
1: Hát ez is más, igen.
3: De köszönöm a kérdést, egyébként teljes mértékben élveztem, és hát
1: szuper. Na, holnap folyt köv. Az átcsal nehezebb lesz, mondom. Tehát igen, ott jobban számítok rád azért. Jó.
3: Hát figyelj, már felkészült leszek.
1: Jó.
3: Már ma is az volt.
2: Oké, Czoller Adjon a hírekkel, köszönjük a figyelmet, holnap tehát az elhangzottak alapján ismét Millás reggeli fél héttől, addig is szép napot mindenkinek. Sziasztok!
1: Fermentáljatok! Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
5: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
4: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: a derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Qualitons. Yumi Gagarin. Kamkama. Vitpekör. Dali Borovó Granye. És még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Pusztazámori Kastélyban.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
9: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
10: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
11: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
10: Közlekedési információk a Rádiókafén.
12: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton befelé a Sasadi útnál. Két sáv járható, torlódásra kell készülni. Telítettek a sávok a Nagykörúton a Dohány utcától a Rákóczi térig a Petőfi híd felé, illetve az Oktogontól a Margit híd felé és tovább a hídon Budára. Akadozik az előrejutása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, valamint a Bartók Béla úton a Móricz Zsigmond körtértől a Szent Gellért térig. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a hídjárdáit. A Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Tart a villamos pályakarbantartása a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. A Gyári úttól torlódásra kell számítani. Szűcs Magdolna, BKK Info.
13: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
14: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
15: Memory.
16: Hírek következnek a Rádiókafén.
17: Tovább apad a Duna, kritikus napok jönnek Paksnál. City logisztikai stratégia készül Budapesten. Hatalmas kárt okoznak az európai gazdaságnak a nyári hőhullámok. Egy hideg front érkezik, futózáporokra, erős szélre és 30 fokra számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Kedd és szerda lesz a legkritikusabb a paksi erőmű számára, a Dunán ugyanis addig további 14-15 centis apadás is várható, közölte tegnap a kormányfő. Jelenleg 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. Elmondása szerint ez csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Mint a miniszterelnök írja, csütörtöktől az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet a vízszint, és roham tempóban halad a fenék küszöb építése is. A Magyar Posta elárverezi a bezárt kispostákat. Eszerint összesen 16 településen írták már ki az árverést az előző kormány idején bezárt hivatalok épületére. Van, amit már másodjára hirdetnek, mert korábban nem találtak rá vevőt. Az RTL beszámolója szerint az eladásban Budapest harmadik kerülete is érintett, ott korábban a környékbeliek aláírásgyűjtést is indítottak a bezárt hivatal újranyitásáért, de hiába. City logisztikai stratégia készül Budapesten. A BKK alapjaiban reformálná meg a főváros áruszállítását. A cél a belvárosi torlódások, a kerékpárutak és járdákat eltorlaszoló szabálytalan furgonos rakodások, valamint a légszennyezés felszámolása, írja a Telex. A lap információi szerint teherforgalmi behajtási díjat kiterjesztik a 3,5 tonnánál kisebb teherautókra is. A behajtási engedélyek automatikus ellenőrzése és a büntetések kiszabása a forgalomfigyelő kamerák rendszám felismerő szoftvere alapján zajlik majd. 2030-ig a jelenlegi 850-ről 3300-ra növelnék a kijelölt rakodóhelyek számát, amelyeket a sofőrök egy mobil alkalmazáson keresztül előre lefoglalhatnak majd. 2028-tól a Bubi rendszer mintájára 35 darabos bérelhető lakossági elektromos teherbicikli flottát is indítanának. A nyári hőhullámok hatalmas kárt okoznak az európai gazdaságnak. A Moody's becslése szerint tavaly 43 milliárd eurós volt a veszteség, miközben a biztosítói kárkifizetések mindössze 500 millió eurót tettek ki. A jelentős eltérés oka, hogy a hőség ritkán okoz olyan közvetlen fizikai kárt, mint egy árvíz vagy vihar. A pénzügyi hatása viszont ugyanolyan súlyos lehet, emeli ki a portfólió. A szélsőséges hőség okozta károk jellemzően kívül esnek a hagyományos vállalati biztosítások fedezeti körén, így a biztosítottságirés folyamatosan mélyül. 4 festményt loptak el szombat este egy szicíliai múzeumból. A több mint 500 éves reneszánsz remek művek akkor tűntek el, amikor Messinában vallási ünnepet tartottak, és a hatóságok figyelme a fesztiválra koncentrálódott. A Guardian azt írja, a tolvajok eredetileg 6 festményt vittek el, 2 azonban ismeretlen okból hátrahagytak az épületen kívül egy alacsony falnál.
16: Időjárás a Rádió Cafén.
17: Gyakran zavarhatják ma felhők a napsütést. Elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, délután pedig 30 fokot mérünk majd.
16: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!
15: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nagyon intenzíven élem meg azt, ami történik velem. Így főként ennek köszönhetően születnek zenék, mondta Sissi.

0: rot.
1: I'm a fucking scientist, bro. Never seen that like it.
2: Kőhalmi Ferenc vagyok, bűvész, és a Rádiókafét elvarázsoltam. Hallgassátok ti is az elvarázsolt Rádiókafét.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Georges Ben 1963-as szerzeménye, a Maskenada, minden idők egyik legismertebb brazil dala. Címének jelentése, jaj, nem már! Ezzel a felkiáltással küldi el az útjában álló embereket a dalszöveg lírai énje, mert a közelben szambát járnak. Ezért táncos lábú hősünk minél előbb oda akar menni. Közben kántálással megidézi Obát, a folyók harcos istennőjét, feltehetőleg azért, hogy az istenség segítse a tánc sodrását. Sergio Mendes két alkalommal is sikerre vitte a számot. 1966-ban a brazil Sessentai Sess zenekarral, 40 évvel később pedig a The Black Eyed Peas-zel. Több mint 300 további feldolgozásból kiemelkedik Ella Fitzgerald 71-es angol nyelvű, szkettelős átirata és a Samba királynő, Elsa Soares egy évvel korábbi verziója.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Schwarz Ádám néven 1991 nyarán látta meg a napvilágot az a rapper, zeneszerző és dalszövegíró, akit Beton Hofi művész néven ismer a Hálás jelenkor. Erdélyi származású. A szülei a születése előtt költöztek Magyarországra, ő már Józsefvárosban nevelkedett. Ígéretes futballkarrier előtt állt, közben közgazdász diplomát szerzett. A labdarúgást sérülések miatt abba kellett hagynia. Azt mondta magáról, hogy a focival eltűnt az életéből egy nagy adag szenvedély. Kellett valami a helyére, és ez lett a rap. 2021. júniusában hozta ki első mixtépjét, a Comic Sense-t, amely rekordgyorsasággal a zenei toplisták élére repült. Majd szerzett hetek alatt óriási rajongótábort. 2022-ben és 23-ban is megnyerte az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele kategóriában a Fonogram díjat. És őt kérték fel, hogy készítse el az 1920 az Új Közép-Európa című Trianon történelmi körülményeivel és utózöngéivel foglalkozó dokumentumfilm főcímdalát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Eddie Redmayne angol színész. 2015-ben Oscar-díjat nyert a Mindenség elméletében nyújtott alakításáért. A legtöbben Goethe Salamander professzorként ismerhetik a legendás állatok franchise-ból. Céleszt angol énekesnő dalszerző. 2020-ban Brit Awards-díjat nyert Rising Star kategóriában. A legtöbben 2021-es Brit listavezető albuma a Not Your Muse kapcsán ismerhetik. Kettejük karrierje több ponton is kapcsolódik. Céleszt énekelte Redmayne 2020-as filmje a Chicagói hetek tárgyalása betét dalát, a Hear My Voice-t, amelyért társszerzőként Oscarra is jelölték. Szintén ő adta elő a színész 2024-es sorozata a Sakál napja betét dalát, a This Is Who I Am-et. Így lehetett, akármilyen sikeres a Not Your Muse nagylemez, a címe nem feltétlenül igaz. Ők ketten valamilyen szinten egymás múzsái.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Virágmagokat küldött rajongóinak 2025-ben a Wolf Alice zenekar. A saját márkás kertészeti csomagból azok kaptak, akik feliratkoztak az alternatív rock csapat hírlevelére és postacímüket is megadták. A növényeken és az együttes nevén kívül mindössze egy rejtélyes mondat szerepelt az ajándékcsomagon. Minden virág a föld porával szomszédos. A banda a készülődő Clearing albumot akarta felvezetni ezzel a szokatlan PR kampánnyal. Maga az idézet is egy dalszövegből való. Arra igyekezett felhívni a hallgatóság figyelmét, hogy a lemez részben a kivirágzásról és az odavezető, nehézségekkel teli útról szól. Viszont az egyik húzódal, a Just Two Girls témája a lányok közti barátság, amely kérdéskör magvait korábban már elültették Bros és Beautifully Unconventional című szerzeményeikben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az olasz sláger a Mana Mana eredetileg Luigi Scattini 1968-as Sweden Heaven and Hell című soft pornó áldokumentumfilmjéhez készült. Igazi sikerét az hozta, amikor a Muppet Show első részében felcsendült, de később gyakran előkerült a Benny Hill Show jeleneteiben is.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Tovább apad a Duna, kritikus napok jönnek Paksnál, ismét napirendre került a budapesti diákváros megvalósítása. Depresszióba süllyed az egyik legnagyobb amerikai repülőgép hordozó legénysége. Hidegfront érkezik ma futó záporokkal, erős széllel, és 30 fokra számíthatunk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Folyamatosan dolgoznak a szakemberek, hogy Paksnál mindkét még dolgozó turbina tovább működhessen. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, és ezzel 20 köbméternyi plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként. A miniszterelnök szerint ezzel 2 centit nyerhetnek Paksnál. A lengyel buszbaleset 7 áldozatát sikerült eddig azonosítani. A vasárnap hajnali tragédiában 15-en meghaltak, több tucatnyian pedig megsérültek. 2 varsói kórház és több dél-lengyelországi kórház is készen áll a buszbaleset sérültjeinek fogadására. Egy zarándoklat résztvevői tartottak hazafelé Bosznia-Hercegovinából, amikor árokba borult a busz az M3-as autópályán Nyíregyháza felé a mezőkeresztesi lehajtó után. Ismét napirendre került a budapesti diákváros megvalósítása. Vitézy Dávid szerint felszámolják a Fudan Hungary Egyetemért létrehozott alapítványt, az érintett ingatlanok és a korábbi tervek pedig augusztus végéig a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz kerülnek. A Ferencváros déli részét, Észak-Csepelt és a Dunamenti területeket érintő fejlesztésben több 1000 kollégiumi férőhelyel, lakóingatlanokkal, oktatási és közösségi terekkel, valamint jelentős zöld felületekkel számoltak. Megkezdődött a parlagfű szezon, a pollen koncentráció már több helyen elérte a tüneteket okozó szintet, így a mintegy 1,5 millió érintett számára a következő hetek hozhatják az év egyik legnehezebb időszakát. A növény elleni védekezés elmulasztása egyébként komoly pénzbírságot vonhat maga után. Egyre mélyebb depresszióba süllyed a világ egyik legnagyobb amerikai repülőgép hordozójának legénysége. A hajó 9 hónapja van bevetésen, azóta nem is kötött ki hosszabb időre, így a legénység mindössze 2 napot töltött szárazföldön. Egyes beszámolók szerint a tengerészek ellátása is pocsék, rettenetesek az életkörülmények és a koszt is, írja a Telex. A családtagok szerint egyre több haditengerésznek vannak önmagára káros gondolatai. Mindeközben az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma tagadja, hogy válsághelyzet állt volna elő. Donald Trump elnök szerint pedig a több mint 260 napos rekord hosszú tengeri szolgálat közel sem elég hosszú. Az ország történetének legsúlyosabb ebola járványa pusztít Kongóban, eddig 2325 ember halt meg, majdnem 5000 esetben igazolták a fertőzést, írja a BBC. Trópusi viharrá gyengült a Lalla hurikán, de így is súlyos pusztítást hagyott maga után Hawaiin. Az erős szél és az intenzív esőzés miatt majdnem 130 ezer háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás. Egy ember életét vesztette, 2 házat elsodort az ár, a hatóságok pedig továbbra is fokozott óvatosságra intik a lakosságot.
0: Időjárás a Rádiókafén.
1: Gyakran zavarhatják ma felhők a napsütést, elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél, a délutáni órákban pedig 30 fokot mérünk.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig. Pont jókor.
2: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, akit köszöntök, szia!
3: Szia, köszönöm a meghívást.
2: Itt mielőtt elkezdtük a beszélgetést, megemlékeztünk arról, hogy már közel 10 éve ismerjük egymást, és hogy ugye nagyon hosszan te kommunikációs vezető, vagy kommunikációs területért felelős ember voltál a segélyszervezetnél, és azért azt mondhatjuk, hogy most májusban, ugye májusban lettél elnök, egy pozícióváltás is történt, miközben egyébként a mostani kampány, amiről fogunk beszélgetni, abban is van egy kis változás.
3: Igen, hát nagyon sok minden változás van, de hát aki egy segélyszervezetnél dolgozik, az azt hiszem, hogy ezen azért nagyon nem lepődik meg, nem lepődünk meg. Ami a pozíciót illeti, nem tudom, ez mennyire érdekes a hallgatóknak, tulajdonképpen szerintem egy segélyszervezetnél nem annyira arról van szó, hogy mondjuk aki a kommunikációt felel, az csak a kommunikációra felel, hanem az a közösségépítés, és abban benne van az önkéntesség, abban benne van az adománygyűjtés, abban nyilván benne van a marketing kommunikációnak is az összes eszköze, amit be tudunk vetni a munkánk támogatottsága érdekében, de tulajdonképpen ez a szál, ez olyan, ami nekem végigmegy az elmúlt 18 éven, ez a közösségépítés. Én feleltem először ilyen iskolai programokért, aztán vállalati kapcsolatokért, aztán lettem kommunikációs, utána ügyvezetőigazgató, és abból lett most ez a váltás, tulajdonképpen 35 év után lett új elnök a segélyszervezetnek, úgyhogy azért ez egy komoly váltás, de az én életemben ez igazából inkább egy folytonosságot jelent, ami a segélyszervezetet illeti. Nyilván most azért át kell rendezni a prioritásokat, és kevésbé a kommunikációnak a szakmai része van, de a közösségépítés az mindenképpen maradt, hiszen ez a lényege a szervezetnek, az a közösség, ami képes az összefogás erejével segíteni.
2: Nagyon fontos szerintem, amiket mondtál, és azért is szerettem volna, hogy ez így kijöjjön, mert én azt hiszem, hogy így, ahogy követtem az elmúlt minimum egy évtizedben, de azért annál többen is a munkátokat. Igen, azt gondolom, hogy az, hogy egy segélyszervezetnek reagálnia kell a minket körülvevő világra, ez leginkább azt is jelenti, hogy nagyon komolyan kell reagálni arra, hogy miképpen lehet eljutni az emberekhez. Tehát, hogy az, amiért dolgoztok, az nyilván rettenetesen fontos, csak semmit nem ér, hogyha nem jut el a nagy közönséghez, ha nem tudtok behúzni olyanokat, akik erre figyelemmel vannak, akik viszik a hírét, és így tovább. És hát azt hiszem, hogy igen, nagyívű volt ez a közösségépítés. Én magam is sokszor voltam része különböző csatornákkal együtt, voltam én is ilyen önkéntes napokon, és így tovább. Szóval, hogy nagyon-nagyon gyorsan változik a világ, és azt hiszem, hogy olyan ez, mintha egy kicsit egy lépéssel előrébb kéne lennetek.
3: Egyrészt egy lépéssel előbbre kell lenni, szerintem ez minden vezetői pozícióban igaz, hogyha az ember túlzottan csak azzal foglalkozik, ami most van, akkor lehet, hogy elmulasztja a következő helyes lépést. Ami pedig a segélyszervezetiséget illeti, ott egyszerre kell két módon nagyon benne lenni a jelenben is, és az egyik az a szükségletek, tehát a munkánk, mert azt hiszem, hogy az is nagyon sokat változott, akár a 35 év alatt, ugye idén 35 éves a segélyszervezet, akár csak az elmúlt 18 év alatt, mióta én benne vagyok. Másik rész pedig igen, hogy a közösséget hogyan érjük el, tehát hogy az egykori persejes gyűjtések és a levélben kiküldött, meg aztán később faxon kiküldött, nem tudom én, közlemények vagy segélyakciókról való beszámolás vagy adománykérő levelek, tehát hogy ez hogyan jut el utána addig a gyors közösségi médiaközpontú napon belüli reagáló kommunikációk, ami pedig a mai napot jellemzi. Tehát hogy itt nálunk igen, nagyon-nagyon rajta kell tartani azon a bizonyos ütőeren a kezünket, és képesnek kell lenni változni. Szerintem az nagyon fontos, hogy bár történelmi egyházak alapították ezt a szervezetet 35 évvel ezelőtt, és ilyen értelemben van egy nagyon stabil alapértékrendje. Maga a szervezet az nagyon gyorsan kell, hogy tudjon változni, tehát stabil értékek, de mégis folyamatos változás. Ez egy érdekes kettősség, de azt hiszem, hogy az értékek inkább egy ilyen iránytűt adnak, míg a frissesség, a pillanatnak a megértése, az pedig ahhoz az kell, hogy az ember folyamatosan benne legyen a világban, és ne csak a saját buborékjában mozog.
2: Igen, talán ez a legnehezebb nehezebb, ugye ebbe az inforobbanásba azt mondjuk, hogy fú, egy csomó-csomó inger ér, de közben pedig az van, hogy az ingerek be is tudnak zárni egy buborékba, már hogy csinál neked minden algoritmus egy saját buborékot, és nagyon nehéz ebből kitörni. Ezt most pont elkezdtem megfigyelni itt a nyáron, hogy mi az, amit én látok, és nekem tök evidens, és körülöttem lévőknek meg egyáltalán nincs benne, és hogyan is lehet ezekből így kitörni, áttörni, tudatosság kell ehhez is.
3: Azt hiszem, itt is mind a két oldalt érdemes megvizsgálni, ami a kommunikációt és a minket elérő híreket érinti, az egészen félelmetes, ahogy változik. Éppen napokban hallgattam a Harari-val egy nagyon érdekes beszélgetést, ahol arról beszélt, hogy a szerkesztők azok mondjuk 50 vagy 100 év ezelőtt a legnagyobb urak voltak egy újságnak a szerkesztő, mert ő határozta meg, hogy mi van napirenden és mi kerül be az emberek tudatába. Ma ez már nem így van, ma az algoritmusok az urak, az algoritmus határozza meg, hogy mi az, ami hozzánk eljut. Tehát ugye pont most Magyarországon szerintem egy szomorú hír, hogy alig van már nyomtatott sajtó. Tehát, hogy nyilván, és ez nem csak technológiai váltás, hanem ez azt is jelenti, hogy azok a típusú sajtóorgánumok, ahol még emberek szerkesztik, azok egyre jobban háttérbe szorulnak, és egyre erősebb az algoritmikus szerkesztés. És ez azért is érdekes, mert ugye a pont, ami témáink ilyen szempontból szerintem különösen is megérdemelnek egy kis ránézést, mert vajon az ember, hogyha ugye állandóan azt pörgeti az algoritmus, amire eleve keresünk meg, ami érdekel minket, akkor a nehézségekre keresünk-e, a nehézségekre ránézünk-e, vagy akkor egy idő után az algoritmus ki fogja zárni a mi kis buborékunkból az összes nehézséget, és akkor mi a helyzet, miért van itt szükség segélyszervezetre? Mindenki jól van, mindenki nyaral, mindenki sütteti a hasát valahol, vannak a koncertek, szuper az élet, és akkor utána
2: és
3: érdekes.
2: És tudjuk, hogy nem.
3: És közben ilyen baromi érdekes, amikor eljön valaki hozzánk egy ételosztásra akár, és akkor ott szembesül azzal, hogy hú, hát itt Budapesten vannak ilyen sorsú emberek, és hogy ennyien, és hogy így, mert hogy amúgy tök könnyű benne lenni abba a buborékba, hogy home office, fitnessterem, irodaház, parkolóház, pláza, most nem akarok semmilyen sztereotípét erősíteni, de azért azt hiszem, hogy a városi lét az még jobban erősíti ezt a fajta eltávolodási lehetőséget, főleg az ember nem BKV-val jár. Én BKV-val járok Budapesten mindenhova, vagy igyekszem, és az például egy nagyon jó most is, ahogy jöttem ide, nem egy olyan nehéz helyzetű emberrel találkoztam. Tehát az ember legalább, ha nem is tud segíteni minden esetben, sőt, talán nehéz is egy városban így jelen lenni, de hogy legalább az ember nem feledkezik meg arról, hogy vannak, akik bizony ételre kérnek pénzt. És azt hiszem, hogy a közösségi médiában meg azért nem ez a jellemző, vagy ha igen, akkor ezek sokszor ilyen egészen torz történeteként jelennek meg, vagy sokszor AI generált történetek. Szóval, hogy nagyon, nagyon érdekes a valóságtól való eltávolodás, és azt hiszem, hogy egy segélyszervezetnek ebben folyamatosan szembe kell ezzel menni, és az embereknek azt megmutatni, hogy vannak olyan problémák, amin együtt tudunk segíteni, és ahol az emberre van szükség, embertől emberig segítségre, és ez azt hiszem, hogy talán ebben a nagyon közösségi minélyes világban meg tud lenni egy kis kiszakadás is, és talán ezért is egyre népszerűbb mondjuk az önkénteskedés, mert ott az ember azt tudja megélni, hogy na most akkor kiléptem egy picit a social médiás világból, és ott vagyok a valóságban.
2: Ugye említetted, hogy történelmi egyházak hozták létre a segélyszervezetet, és a hitelesség kérdése is szerintem roppant fontos. Tehát egy segélyszervezetnek bármilyen működése az egészen addig tud működni, amíg a hitelessége létezik. Tehát ha ez egy picit is bármilyen módon megbicsaklik, akkor onnan már nehéz visszajönni.
3: Igen, azt hiszem, hogy a legfontosabb a hitelesség, és ezért is fontos az, hogy 35 év alatt a szerveznek az alapértékei nem változtak, és a legfontosabb alapértéke az ökumenikusság, az én szememben legalábbis folyamatosan értékelődik fel, tehát minél nagyobb a megosztottság az országban, és nem csak felekezeti megosztottságról beszélek, hanem akár politikai megosztottságról, generációs megosztottságról, gazdaságilag nyíló ollóról, tehát bármiről beszélünk, szerintem annál fontosabb, hogy legyenek ügyek, amiben igenis össze tudunk fogni, felül tudunk emelkedni. Az én számomra ezt jelenti az ökumenikus, én ezért vagyok itt, és ezért örülök annak nagyon, hogy az idei ünnepi közgyűlésen egy egyhangú támogatást tudtam kapni az összes alapító egyháztól, mert szerintem nagyon fontos akár a vezető személye tekintetében, akár az alapértékek, a programok tekintetében, hogy az egyházak, az alapítók egyet tudjanak érteni bizonyos pontokban, és ez egy nagyon nagy érték szerintem. De akár, hogyha a politikát nézzük, ott meg azt hiszem még jobban felértékelődött az elmúlt években az, hogy, kell, hogy legyenek olyan ügyek, meg szerveztek, akik felette állnak ezen a megosztottságon.
2: Hát igen, ha meg ugye a bibliai üzenetet nézzük, akkor meg deplálná, mármint hogyha a Jézusi üzenetet nézzük, akkor, meg a deplálná az együttműködés és a rászorultakon való segítés, illetve az, hogy közösségben vagyunk egymással, és próbáljuk együtt megélni az életet. Úgyhogy ez mindenképpen fontos szempont. Érdekes, mert hogy hát muszáj kicsit behoznom ezt a hit kérdést, mert ugye azt gondolom, hogy az ökumenikus segélyszervezet olyanoknak a támogatását is élvezi, akiknek egyébként esetleg nincsen közvetlen hite, vagy kapcsolata az Istennel, vagy, a Jézusi szemlélettel. És azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon szép találkozás, miközben ugye ebben bármikor nyitva van a kapu.
3: A mi feladatunk az az, hogy, az összefogás erejével segítsük a, nélkülözőket és a bajba jutottakat, és ez, felette áll, nem egyszerűen csak akár a felekezeti megosztottságnak, de még a vallási megosztottságnak is. Tehát azt hiszem, hogy ha a nagyvilágvallásokat megnézzük, akkor kevés univerzálisabb érték van, mint maga a szolidaritás az elesetteknek a, segítése. Sőt, én, nagyon hiszek benne, hogy ez az alap emberi
2: ezt akartam kérdezni, hogy ez vajon... Igen,
3: szerintem ez benne van, ez tehát hogy vannak az úgynevezett anonim keresztények, de hogy még csak ideig se kell elmenni, szerintem az ember sokat van gyerekek között, nekem ez, megadatik, akár meseíróként, akár apukaként a játszótéren, akkor azért azt látom, hogy a gyerekekben a jóság az nagyon ott van alapból, és, ez nem, a vallás vagy, a vallási nevelés hozza be, hanem, inkább a világ öli ki. Tehát, hogy, szerintem ez nagyon fontos, hogy, ez minden emberben benne és előhívható, és akkor visszatérve a kommunikációra, tehát mi feladatunk az az, hogy ezt a jóságot hívjuk elő, hogy, elősegítsük azt, hogy valaki ezt megélje, mert ha megéli, onnantól tapasztalati. És hogyha tapasztalati a jó tétel, akkor onnantól nem kell magyarázni semmit. Tehát azt hiszem, hogy, kevés jobb érzés van, mintha az ember jót tesz, és attól jobbnak érezheti egy picit saját magát. Ez, nem, gondolom, hogy teológiai kérdés, ez sokkal inkább arról szól, hogy mi emberek jónak vagyunk összerakva, hál' Istennek jónak vagyunk teremtve, és a, ebben a, az értelemben szerintem, ha mi lehetőséget tudunk arra, hogy ezt valaki jó minőségben tudja megélni egy hiteles szervezeten keresztül, azzal az érzéssel, hogy az adomány, amit adok, az oda került, ebbe akartam, az önkéntesség hasznos volt, jó érzés együtt akár jelentősebb változást is elérni, akkor, utána az ember újra és újra akarja ezt a, segítséget, és hát így épült fel a mi közösségünk szerintem. Tehát akik ott vannak 10-20-30 éve ebben a szervezetben, azok szerintem ezt élték meg, hogy, jót tenni, sőt, jót tenni közösségben, mert ez meg egy másik nagy érték, hogy nem egyedül teszem, hanem egy olyan közösségben, ahol a többieknek is ez egy érték, amit én csinálok, meg amit együtt csinálunk. És akkor ez lehet bármi, ez lehet az adományozás, ez lehet az önkénteskedés, a jótékonysági futás, egy rendezvényen való részvétel, bármi, ahol, az ember egy valódi közösségben van, valódi értéket teremt, és közben, még jó is ezt az egészet csinálni. Tehát én ezt sosem áldozatként élem meg. És azt látom, hogy a, az önkénteseink is mindig azt mondják, hogy nekik ez inkább töltődés, mint hogy, inkább fáradtság lenne.
2: Abszolút, meg én azt képzelem, hogy ez egy akkora érzés, amikor kiderül, hogy azzal, amit csináltok, és ahogy ráirányítjátok a figyelmet valamilyen történetre, egész egyszerűen az emberek adnak a magukéból. És ugye rá fogunk térni rövidesen az idei kampányra, ami a suli kezdéssel kapcsolatos, hát ez azért nyilván nem nagy meglepetés, hogy az iskola kezdés az óriási terhet ró a családokra, az emberekre, a gyerekekre, mindenkire, és hogy ebben segíteni az egy nagyon jó dolog, illetve amikor kiderül, hogy na, hát akkor sikerül megvenni azokat a tanszereket, sikerül új táskával indulni, ami most ugye nagyon fontos, hogy fejlesztő órákra legyen, ami azt jelenti, hogy onnantól, hogy becsengettek, onnantól is az adományozók tulajdonképpen láthatatlanul is, de fogják ezeknek a gyerekeknek a kezét, hiszen az ő segítségükkel akár egész évben fejlesztést kaphatnak, ami óriási dolog, hiszen ugye ilyenkor szoktam azt elmondani, ez már befektetés a jövőbe. Mert hogyha ezek a gyerekek fejlesztve vannak, akkor sokkal jobbak lesznek az eredményeik. Ha jobbak az eredményeik, akkor jobbak a kilátásaik az életben, és ha jobbak a kilátásaik az életben, és dolgoznak, és sikeresek, akkor sikeresen áltartanak majd még minket. Hát én nem viccem mindig ide.
3: Azt hiszem, hogy kevesen értik ezt a komplexitást, ez amit ugye nehéz néha egy plakátban, vagy egy Facebook
2: mindig posztban.
3: De nehéz egy szlogenben, egy képben, egy bármilyen kommunikációban ilyen komplexitást átadni, de valójában arról van szó, hogy az iskolakezdés az nem egyszerűen a radírtól tartó táska körül forog. Olyannyira nem, hogy ugye most, amikor a nyáron a kormányzat bejelentette azt, hogy egy ilyen célzott iskolakezdési támogatást nyújt, akkor leültünk a kollégákkal, és gondolkoztunk, hogy húha, hát akkor most van-e létjogosultság egy ilyen típusú kampánynak. És úgy döntöttünk, hogy nagyon is van két okból. Az egyik az, hogy nyilván 50 ezer forint, vagy 250 ezer forint még nem fedi le azt, ami egy tényleg hátrányos helyzetű család esetében van. Legyen úgy, hogy arra költik, és akkor legalább pótolják azt a hiányzó íróasztalt, vagy iskolatáskát, vagy néhány dolgot. De hogy ettől még mindig ott van a szükséglet, mert ennél sajnos sokkal nagyobb és komplexebb, amire egy gyereknek szüksége van. De hogy amúgy nagyon jó az intézkedés, mi örültünk neki, hiszen éveken keresztül erről beszéltünk, hogy jó lenne erre nagyobb hangsúlyt fektetni. Másrésztről viszont becsapja magát a társadalom, ha azt gondolja, hogy azzal, hogy iskolatáskákat vagy tanszereket ad a rászorulóknak, azzal akkor ők le vannak tudva, vagy meg van oldva a helyzetük, hiszen a gyerek nevelés, és ezt megint szerintem mindenki, akinek van gyereke, ezt jól fog érteni ezt a mondatot, vagy akár a saját gyerekkorából, ha felidézi, hogy az tényleg egy 365-024 történet, amiben folyamatosan ott kell lenni a gyerek mellett, és a gyereknek folyamatosan változó szükségletei vannak, és hogyha ezt a szülők nem tudják megadni, akkor bizony a hiánypótló szerep, ami például egy segélyszervezetbe tud látni, az létfontosságú lehet, tehát hogy egy gyerek, amikor diagnosztizálnak, vagy észrevesznek valami hiányosságot nála, és szakemberre van szükség, legyen ez egy logopédus, egy pszichológus, egy mozgásterápia, egy lovasterápia, bármi, akkor bizony nem mindegy, hogy a szülő bele tud-e nyúlni a zsebébe, és hát, kifizetni ezt a nem kevés pénzt, vagy nem tud a gyerek, arról mit sem tehet, hogy van-e lehetősége. Sőt, nem is csak pénzkérdés, sok esetben a kis településeken, ahol jelen vagyunk, például a jelenlétpontjaink alatt nincs is elérhető szolgáltatás, tehát oda kell vinnünk a szakembert, na ettől lesz aztán ez egy nagyon drága műfaj, ez a bizonyos fejlesztő óra. És hát nagy reményünk van abban, hogy az emberek idén meg fogják azt érteni, hogy miért helyeztük át a hangsúlyt erre, mert az iskolatáska továbbra is nyilván egy nagyon látványos és szép dolog, idén is része lesz az akcióknak, fogunk iskolatáskákat is tölteni, továbbra is fordulnak hozzánk ilyen kérésekkel, nyilván az átmeneti otthonainkban, a különböző biztos kezdett gyerekház környezetében, vagy fejlesztőházaink környezetében lévő gyerekeknek, nyilván nagy segítség, akár a kézzelfogható adomány, akár a pénzadomány, amiből tudunk személyre szabott segítséget nyújtani. De ezek a bizonyos fejlesztő órák, ezek még ennél sokkal többet adnak, ezek az igazi esélyteremtésnek a lehetősége, amikor egy gyerekkel 8-10-15 órát tudunk foglalkozni, és sikerül látványosan esélyt adni neki arra, hogy tovább tudjon menni, és ne pedig egy olyan lemaradással maradjon meg, ami akár az egész életét meghatározza. Tehát ez a tétje tulajdonképpen az idei adománygyűjtésünknek, és ez a tétje a kapaszkodó programunknak, ami egész évben megy, nem csak iskolakezdéskor. És hát erre gyűjtünk mi most nagy erőkkel. Én nagyon remélem, hogy sikerül ezzel elérni az emberek inger küszöbét. Ez mindig egy nagy kérdés, amikor megújítunk egy kampányt, hogy az emberek meg fogják érteni, hogy egy fejlesztő óra az ugyanolyan fontos, sőt, fontosabb, mint egy tóltartó, mert nem lehet pótolni semmi mással a szakmai segítséget, amit ezek a gyerekek meg tudnak kapni rajtunk keresztül.
2: Én azt mondom, hogy ezért tegyünk meg mi is mindent. Most gyorsan adunk feles infót és zenét, és aztán jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, és erről az iskolakezdési kampányról fogunk akkor részletesebben beszélgetni, és szerintem akkor végigmehetünk ezen, hogy tényleg hogyan is tud ez segíteni, és milyen hosszú távú befektetés ez a társadalomba, a társadalom
3: addig részére. Is szünetben a 1353-as adományban alatt lehet hívni, hogyha valakinek van egy perce.
2: Innen fogjuk folytatni, gyertek vissza ti is.
0: Rádió Café. Van barátok.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
2: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor, vendégem továbbra is Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, és most akkor célzottan rá is térünk az idei kampányra, aminek a különlegessége az az, hogy eltér az eddigiektől. Ugye az elmúlt körülbelül másfél évtizedben az iskola kezdésnél azon volt a hangsúly, hogy a családoknak a terheit enyhíteni, azokat a terheket, amik az a fajta befektetés, hogy egyszerűen az eszközöket megszerezni, a toltartót, az iskolát és egyáltalán a ruházatot, hogy az iskola kezdés simábban és gördülékenyebben menjen. És te azt mondtad, hogy idén ugye a kormány, a jelenlegi egyébként új kormány tett erre egy ajánlatot, vagy hát egy egész konkrét intézkedést, és azt gondoltátok, hogy minek után ti ezt már hosszan mondtátok, hogy ez milyen jó lenne, ha lenne ilyen, hogy emellé, akkor ti újfent oda teszitek magatokat, csak akkor egy kicsit
3: tovább megyünk,
2: a látóteret egy picit tágítjuk, és akkor most már jöhet a következő lépés, hiszen onnantól kezdve, hogy becsöngettek, nincsen vége a segítségre szorulásnak.
3: Sőt.
2: Na, sőt. Úgyhogy itt jövünk ezzel a
3: igen, egyrészt ugye inkább csak hangsúlyát helyezésről van szó tényleg, mert eddig is mi úgy végeztük ezt a segélyakciót, hogy azt mondtuk, hogy egy meghatározott számú gyereknek tudunk adni tanszertámogatást, de sosem használtuk a teljes pénzt erre, hanem mindig azt kommunikáltuk, hogy mondjuk 2000 gyereknek szeretnénk megtölteni az iskolatáskáját, ezt nagyjából ki tudtuk kalkulálni, hogy ez mondjuk 30 millió forint, hogyha 15 ezer forintokkal számolunk, és ha annál több jön be, akkor a fennmaradó pénzt ezt a kapaszkodó programokra fordítjuk, tehát ez így van 15 éve. Mindig ezt mondtuk, hogy több, mint segély esély, tehát hogy a szervezetnek mindig több a kell legyen a cégkitűzése, mint a kézzel fogható. És akkor idén azt mondtuk, hogy jó, hogyha kevesebb terhe van a családoknak, mert kapnak a hátrányos helyzetűek egyfajta támogatást az államtól, akkor próbáljuk meg a másik oldalára, amire viszont nem kapnak, és ami óriási probléma, ez pedig a gyerekek évközbeni felzárkózása, fejlesztése. Tehát azok a fejlesztő órák, amit egyébként szerintem ma már szinte minden szülő saját zsebből így úgy finanszíroz kisebb-nagyobb mértékben. Tehát, hogy nem véletlen, hogy hosszú várólisták vannak, akár csak itt Budapesten, vagy bármely városban, azt hiszem a fejlesztő szakemberekhez, és nagyon nehéz is jó fejlesztő szakembert találni azonnal, mert hogy tele vannak ezek az alkalmak, mert szinte minden gyereknél van valami olyan típusú ügy, amiben szüksége van a TSMT tornától, kezdve akár egész kicsikorban, Dévény tornától felfelé sorolhatnám, ugye azt hiszem, hogy olyan világban élünk, ahol a gyerekeket rengeteg inger éri, sokszorosan, mint ami minket ért akár gyerekkorunkban. Nagyon sokféle mozgás és nagyon sokféle lelki és nagyon sokféle szellemi kihívás van a mai gyerekek előtt, és ez bizony kell szakember, hogy ezek ne tartós hátránnyá váljanak. Úgyhogy mi ezért évek óta az első számú zászlós hajónkat tettük ezt a bizonyos kapaszkodó programot, amiben jelenleg 4000 gyerekkel foglalkozunk folyamatosan országszerte, és ezeket, hogyha le akarom bontani ezeket a segítségnyújtásokat, akkor a legkönnyebb egység az a fejlesztő óra. Tehát, hogy egy gyerekkel hány fejlesztő órát foglalkozunk. És ez lehet csoportos, az nyilván olcsóbb, de ott ugye kevésbé az egyéni szükségletek vannak, és van, lehet egyéni, ami a leghatékonyabb, vagy adott esetben az a szükséges, vagy lehet a kettő kombinációja. Minden esetre ez egy létfontosságú dolog, hogy a gyereknek a szegénység okozta hátrányokat le tudjuk küzdeni. És erre gyűjtünk most, és azt mondtuk, hogy akkor itt is próbáljunk meg konkrét célkitűzést megadni az adományozóknak, így lett a 2000 fejlesztő óra az idei adománygyűjtésünk célkitűzése. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 10 000 forinttal számolva egy fejlesztő órát, 20 millió forintot szeretnénk összegyűjteni, tehát hogy 2000 órára, 2000-szer 10 000 forintot, azaz 20 millió forintot szeretnénk összegyűjteni. Ez nyilván nem fedi le a teljes munkánkat, de ez egy nagyon fontos pótlás, egy nagyon fontos hozzáadott érték tudna lenni az idei évünkben, amit utána azoknak a gyerekeknek tudunk felkínálni, akár valakinek lehet, hogy 2, 3, 4, 5 órát, valakinek 20-at, attól függ, hogy mennyire van szükség, de mindenképpen ez több száz gyereket tud elérni egy ilyen típusú adomány. Mellette pedig folytatjuk természetesen, ahogy említettem, az iskolatáskák, a tanszerek gyűjtését, és a pénznek egy részét idén is erre fogjuk fordítani, sőt, az elmúlt évekhez hasonlóan óvodáknak, tehát partneróvodáinkban fogunk óvodás csomagokat is adni. Az egy másik ügy, hát ha egyszer ide is eljut majd a társadalmi figyelem, hogy az óvodakezdés sem sokkal kisebb teher egyébként, ott is rengeteg mindenre van szüksége a gyerekeknek, és ebbe azon a területen kisgyerekeknél ugyanúgy ott van a fejlesztés kérdése is. Szóval az egész gyerek és gyerekek és esélyteremtés, ez egy nagyon komplex téma, és azt hiszem, hogy ahogy te is említetted előbb, a társadalmi érdek, tehát hogy az, hogy a jövőbeni felnőttek azok milyen hátrányokat cipelnek magukkal, milyen traumákat, amiket nem dolgoztak fel, milyen figyelem, vagy mozgás, vagy egyéb területen oda elmaradásokat, az nagyon nem mindegy, mert az igazán jó történeteink azok úgy folytatódnak mindig, hogy van egy gyerek, aki bejön egy adott problémával hozzánk, és megkapja a fejlesztést, és utána tovább tud menni, és tovább tud tanulni, például meg tudja valósítani az álmait, és ehhez bizony ezek a fejlesztőórák kellenek.
2: És szerintem az is nagyon fontos, hogy azt kidomborítottad, és érdemes itt egy picit megállni, hogy napjainkban gyakorlatilag nincs olyan gyerek, aki ne szorulna valamilyen módon fejlesztésre, és a fejlesztés, tehát próbáljuk máshogy megvilágítani ezt a szót, és azért, amit te elmondasz, hogy egész egyszerűen ők egy olyan földi valóságból indulnak, ami, tehát az, hogy egy gyerek megszületik, az 2000 éve és 3000 éve is az idegrendszere ugyanott volt, ahol ma. És 2000 meg 3000 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt az ő fejlődése során nem tudom, annak a földi valóságnak megfelelően kapta az idegrendszeri terheléseket. Na most, ma, ha egy gyerek születik, akkor abban a pillanatban mindenhonnan behatások érik, csak megóvni lehet tőle.
3: Hát, tehát ha van, aki megóvja. Igen, ezt akarom mondani, hogy van-e, aki megóvja őt.
2: Így van. Tehát nem lehet más, nem lehet kiiktatni, megóvni lehet, marha nagy munkával, mert azért egy családon belül, főleg ha a második, harmadik, negyedik gyerek, azért zajlik az élet. Szóval, hogy egész egyszerűen azt akarom csak mondani, hogy egész egyszerűen mindenképpen valószínűleg szüksége van valamilyen korrigálásra, ehhez még hozzájön a személyisége, az ő gyorsasága, lassúsága, tehát az, hogy ma valakit fejleszteni kell, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő handicappes.
3: Odahogy, én inkább azt mondanám, hogy itt amiről beszélünk, az a figyelem és a törődés.
2: Így van,
3: tehát,
2: így
3: hogy minden, tehát minden gyereknek szüksége van a figyelem és a törődésre, és ez sajnos nem minden esetben kapják meg otthonról. Tehát azért picit itt beszélünk arról, hogy milyen gyerekekkel is dolgozunk mi, mert hogy a általánosságból beszélünk, igen, minden gyereknek szüksége van figyelemre, a fejlesztésre is, és nagyon jó, hogyha kisebb lemaradások esetében is ott tud lenni mondjuk egy szülő figyelme, vagy egy pedagógusé, hogy elküldi X alkalomra egy fejlesztő pedagógushoz. De mi gyerekeink esetében, és itt a mi gyerekeinket értsük, ez a kb. 4000 gyereket, akivel a szervezet nap mint nap foglalkozik, a leghátrányosabb helyzetű települések, átmeneti otthonok, védett házak, tehát hogy itt olyan gyerekekről beszélünk, akik nagyon sok esetben traumatizáltak, tehát sok, mondjuk mi nagyon sok bántalmazott gyerekkel dolgozunk, ott olyan mélységű és hosszúságú és szakmailag azt hiszem, hogy a legnagyobb tudást igénylő munkára van szükség, hogy a gyerek ezt a típusú, akár nagyon korán elszenvedett traumát, ezt ne úgy cipelje tovább, hogy ez mindent meghatároz. És akkor itt tényleg nagyon fontos beszélni arról, hogy az ökumenikus segédszervezet működtet titkos menedékházakat, családok átmenet otthonait. Itt azért nagyon sok esetben édesanyák vannak gyerekekkel, akik elképesztő sorsok. És ezeknek a gyerekeknek azon túl, hogy adunk menedéket, meg ételt, ugye ezt szoktuk mondani, hogy étel otthon esély, tehát hogy megkapják a fizikai támogatást, a harmadik láb az az esélyteremtés. És az esélyteremtésben pedig arról beszélünk, hogy tudunk-e abban segíteni ennek a gyereknek, hogy ezen a legnehezebb időszakon túl tudjon lenni valami, amennyire túl lehet, hogy be tudjon illeszkedni egy újfajta iskolába és életbe, hogy legyen esélye tovább lépni, nem csak neki, az egész családnak, az édesanyának és a gyerekeknek. Tehát, hogy ez kapaszkodó programban nagyon sok ilyen gyermek is van. Vagy ott vannak azok a gyerekek, akik tényleg szegregátumokból kerülnek az intézményeink látókörébe. Azért a jelenlétpontoknál nagyon sok olyan településen vagyunk, ahol tényleg elképesztő körülmények között vannak a gyerekek lakhatásilag is, családilag is, és bejönnek hozzánk. Na és akkor ott, hogy tényleg onnan indulva, hogy meg kell ügyetessük őket, mert minden fejlesztő foglalkozás ilyen helyeken az nálunk úgy kezdődik, hogy először esznek a gyerekek, mert sok esetben aznap lehet, hogy akkor esznek először. Ez is egy nagyon fontos dolog, a fizikai szükségletek. Utána jön az nyilván, hogy ruha, meg tanfelszerelés, tehát hogy a társai között ők se érezzék magukat kevesebbnek. És akkor utána jön az, hogy akkor foglalkozunk azokkal a bizonyos elmaradásokkal, aminek sokszor része az is, hogy...
2: Bio-pszichoszocia.
3: Hát igen, hogy mi kell menni keresztül a gyerek. És egy nagyon érdekes felmérést végeztünk most a saját munkatársaink körében, és ott az látszik, hogy ezeken a bizonyos hátrányos helyzetű településeken a gyerekek azok kb. Kétszer annyi különböző problémával küzdenek, mint akár a saját intézményeinken, tehát az a bentlakás intézményeinkben, mert ott azért mindent megkapnak, viszont a kis településeken tényleg nagyon sok esetben nincs elérhető szolgáltatás. Szóval rengeteg egyéni történet van, és a szervezetnek bizony minden ilyen egyedi történetet egyedileg is kell kezelnie, tehát nincsenek sablonok, hanem módszerek vannak, meg szakemberek vannak, de hogy minden gyerek egy új történet, és aztán ennek kis sikereink, amikor egy-egy ilyen történet, az valamennyire jóra tud fordulni, és a gyerek tovább tud tanulni, a gyerek nem bukik meg, a gyerek kinyílik, a gyerek beszélni kezd, a gyerek részévé válik a közösségnek, tehát hogy nagyon-nagyon sok munka van ebben, és nem mindig a leglátványosabbak ezek az eredmények, viszont azok a fejlesztőrek, amikre mi most gyűjtünk a 13-53-as adományvonalon, ezek borzasztóan fontosak, és ugye, hogy adódik össze egy ilyen, 10 000 forint egy fejlesztőre, ez azt jelenti, hogy kell hozzá 20 darab hívás, tehát ha most 20 darab hallgató tárcsa ez a 13-53-at, akkor már egy fejlesztőrával odébb vagyunk.
2: Világos, és ez is nagyon jó, hogy ezt így láttatjátok, hogy mi kell hozzá, de pont ezt akartam megkérdezni, hogyha azt mondjuk, hogy siker, akkor mi a siker ezekben az esetekben? Mert ugye erről is van elképzelése az átlagembernek, aki él egy viszonylag élhető normális életet, és azt hiszem, hogy itt nagyon fontos az, hogy te láttattad azt, hogy ezek milyen körülmények közül is jönnek.
3: Igen, ugye a szociális munkások világa és a fejlesztő pedagógusok világa az egy nagyon különleges világ. Én nem vagyok egyik sem, és borzasztóan felnézek azokra a kollégáimra, akik ezen a területen dolgoznak, mert itt tényleg az apró sikerekről van szó. Tehát amikor jön boldogan egy kollég, és azt mondja, hogy na most ez a kisgyerek, ez most meg tudta emelni a fejét, vagy a kezét máshogy, mint hogy azt tette 2 hónap ezelőtt, mondjuk egy picit csecsemőről beszélve, mondjuk egy dévénytornánál, vagy egy nagyobb gyereknél, amikor azt lehet mondani, hogy a TSMT vagy más fejlesztő torna vagy foglalkozás után a gyerek az jobban tud most már tanulni, jobban tudja követni a dolgokat, vagy a beszédében, vagy a viselkedésében, mozgásában sikerül elérni. Ezek néha apró kis eredmények, de hogy aki szakember, az meg pontosan tudja, hogy ezek az apró eredmények eredményeznek aztán olyan felnőtteket, akik utána képesek lesznek beilleszkedni, tovább tanulni, figyelni, jelen lenni, boldognak lenni. Tehát ezek nagyon-nagyon fontosak, és ezt nem lehet eleget mondani. És a mi sikereink azok ezek. Nyilván sokkal látványosabb, én nem vitatom kommunikációs szakemberként, meg pláne, amikor átadunk egy iskolatáskát vagy egy plüsmacit, mert az tök látványos, és akkor azt érezzük, hogy na most jót tettünk, és ott van ennek a fizikai manifestációja, az a plüs, vagy az adomány. De hogy ezek az órák, amikre mi most gyűjtünk, ezek a fejlesztő órák, ezeket képzeljük el olyan adományokként, amik beépülnek a gyerek életébe, és ott lesznek egész életébe vele. Tehát azok az órák, amiket mi beleteszünk, amikre most gyűjtünk, azok a gyereknek az egész életét meg tudják határozni, mint ahogyha valami velünk marad, egy hátrány, egy trauma, akkor az hiszem, hogy évtizedekig tudott lenni, és akár hogyne, tudat alatt is, de hogyne, akadályozni a továbblépést. Úgyhogy nagyon nagy tétje van, én azért nagyon motivált vagyok ebben a kampányban, hogy idén próbáljuk meg ezt megugrani, hogy az emberek megértsék, hogy mi ez a bizonyos fejlesztő óra. Nem egy könnyű dolog. Azt hiszem, talán jobb esélyünk van azoknál a szülőknél, akik saját gyereküknél is küzdenek ezzel, vagy akik látnak ilyen típusú helyzeteket, hogy micsoda változás tud lenni egy gyereknél. Egyébként ezt mi sokszor még egy gyerek tábornál is látjuk ilyenkor nyáron egy hét alatt, hogy egy gyerek hogy ki tud nyílni, vagy akár egy ilyen foglalkozás sorozatnál, hogy pár hónap alatt hova lehet eljutni a gyerekkel, az fantasztikus. És persze ebbe bevonjuk mindig a szülőket is, hogy tartósak legyenek az eredmények, meg kell értetni velük, tehát hogy nem
2: igen, kivesszük a gyereket. Igen, a szülőedukáció is nagyon-nagyon
3: igen,
2: fontos.
3: Igen, tehát mindig családban gondolkodunk, de a gyerekkel való közvetlen munka az nagyon fontos, tehát nem lehet mindent ilyen esetekben a szülőkre bízni, a szülőket be kell vonni ezekbe az esélyteremtő folyamatokba, és sok esetben külön foglalkozni a szülőkkel is.
2: Hallottam ilyen missziókról egyébként, és engem nagyon meghatott, hogy az, amikor a szülők megértik, és megtudják, és meglátják, hogy ez mit tud segíteni, akkor nagyon sok esetben ők maguk otthon próbálják és csinálják, akár, nem tudom, torna gyakorlatok, mozgatás, és hát onnantól kezdve ugye ez egész már akár szárnyra is kaphat. De hogy mondtad, hogy hogyan is lehetne ezt megértetni, hát én azt mondom most a hallgatóinknak, akiket én amúgy nagyon sokra tartok, és azt gondolom, hogy a mi hallgatóink kifejezetten, hogy mondjam, gondolkodóak, cselekvőek, kreatívak, hogy ha úgy mondjuk, hogy a 1353-at, ha felhívja bárki, az azt jelenti, hogy ő maga lenyomatot hagy egy ember életében, hogy ennek az élete jobbá váljon, a sorsa jobbá váljon.
3: Így van, és a 1353-as adományvonal mellett azért hagyd mondjam el, hogy van egy honlapunk is, ez a segélyszervezet.hu, és ott lehet nagyon közvetlenül akár nagyobb összeget is felajánlani, tehát hogy egy órát valaki örökbe tud fogadni 10.000 forinttal, egy bankkártyával kifizetített.
2: Ezt akartam mondani, hogy nézzük már meg, mert vannak itt nagyon jó kis, tehát nagyon jól megszemélyesítettétek az uzsonnát, az egy órát.
3: Igen, ezek kellenek, tehát azt hiszem,
2: hogy nem, mert így értjük jobban.
3: Meg kell, hogy értsük, hogy mondjuk nem tudom én, egy ilyen csoportos foglalkozás nem mondjuk 6.000 forintra tud kijönni, vagy egy egyéni foglalkozás 10-15.000 forintra tud kijönni.

0: akár az étel, akár az otthonteremtés, akár az esélyteremtés területén konkrétumokra tudjuk átfordítani. És azért ezt hagyd tegyem hozzá, hogy a kapaszkodó programunk az gyakorlatilag 100%-ból adományokból működik. Tehát ugye az intézmények világa, a szociális ellátórendszerben ugye ott van állami normatív támogatás is. De ezeknél a fejlesztő foglalkozásoknál az kimondható, hogy ezek mind adományokból működnek. Tehát itt annyit tudunk segíteni, amennyi adományt kapunk. Tehát ez egy nagyon direkt történet ilyen szempontból. És ha valaki felmegy a segélyszervezet.hu-ra, ott nem csak történeteket lát, meg elmagyarázzuk, hogy mi ez, hanem nagyon egyszerűen tényleg, mint egy mozi jegyet venne, körülbelül tud mondjuk 10.000 forintot adományozni, vagy ha van erre nyitottság, akkor akár rendszeres adományozást beállítani, hogyha nem hiányzik neki havonta 1.000 forint, általán a hallgatókról esetében sok emberről elmondhatok, azt mondja, hogy beállítja, hogy havi 1.000 forintot ad, és az nekünk egy nagyon kiszámítható rendszeres adományát tud válni, és minél több ilyen van, annál kiszámíthatóban tudunk tervezni. Szóval nagyon, nagyon fontos az adományozók szerepe ebben a történetben, és én nagyon remélem, hogy itt a következő pár hétben sokakat sikerül megnyernünk ennek az ügynek. Nyilván ez egy hosszú távú munka, tehát az is, hogy közösséget építsünk e köré, a kapaszkodó program köré. Most fogunk például egy piknik mozit csinálni, amiden Erison a futni mentemes csapattal, a tenkirékáikkal, Herendi Gáborékkal, ahol arra fogjuk felhívni a figyelmet, hogy ott, ahogy abban a filmben is, ugye az összefogással értek el egy célt, hogy így szeretnénk idén mi is ebben az adománygyűjtésben, illetve majd a félmaratonon, Vizer félmaratonon idén is lesz jótékonysági futócsapatunk. Tehát minden ilyen kreatív megoldást megkeresünk arra, hogy az emberekhez közel kerüljünk, akár élőben is találkozunk minél több emberrel, és ugyanúgy idén is van egy médiakampány, ez a bizonyos fontos idő, ez lesz az idei üzenet, rádiókban lehet hallani a pontos idő helyett a fontos időt, hogy mit is jelent az, hogy egy gyerek életében mi az a fontos idő. Egyrészt az az üzenet szerintem, hogy a gyerek, az ember életében az egyik legfontosabb idő az a gyerekkor, itt dőlnek el a dolgok, ez egy fontos idő. Másik meg, hogy az idő, amit mi fejlesztő foglalkozásokkal az adományokból oda tudunk tenni, az egy borzasztóan fontos idő a gyerekek életében. Azt is mondom, hogy sorsfordító idő lehet.
1: Hát én azt hiszem, hogy ezt most jól átbeszéltük, és eléggé jól megvilágítottad, láttattad, hogy miről is van szó. Én nagyon köszönöm nektek a ti munkátokat, és azt is, hogy most itt voltál, és beszélhettünk erről, és sok sikert kívánok ez a kampányhoz.
0: Köszönjük szépen.
1: Hallgatóknak meg azt mondom, hogy akinek a szívét ez megérintette, az 1353 legyen cselekvő. Nagyon köszönöm.
0: Köszönjük szépen.
1: Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért, de semmi pánik, mert most már visszatértünk a nyári szabadságból, és minden nap friss adás jön. Holnap 11-kor jövök, szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod.
3: I said, are you gonna be my girl?
4: Sziasztok, én Nyári Krisztián vagyok. Léci, hallgassátok a Rádió Cafét.

0: dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Pusztazámor kastélyban.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti híd lábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: 10 000 tervezett lakást érinthet a kiemelt beruházás státusz visszavonása. Az augusztus 20-i ünnepségek miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani. A SpaceX és a Tesla megépíti a világ legnagyobb gyárát. Egy hideg front érkezik, futózáporokra, erős szélre is 30 fokra számíthatunk. Holnap még délelőtt is lesznek záporok, zivatarok, 28 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány visszavonta, illetve felfüggesztette az Otthon Start programhoz kapcsolódó lakásfejlesztések kiemelt beruházási státuszait, a már jogerős építési engedélye rendelkező beruházások tovább haladhatnak, a többiekre azonban felülvizsgálat vár. Az ingatlan.com becslése szerint több mint 10 000 tervezett lakásról lehet szó, miközben egyes projektekben már vevők is foglalót vagy előleget fizettek. A bizonytalanság elsősorban azokat a fejlesztéseket érinti, amelyek kiemelt státuszt kaptak ugyan, de a szükséges építési engedélyt még nem szerezték meg. Három ügyben is tárgyal ma az Alkotmánybíróság, vizsgálják Sólyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a képviselők választhatóságának időbeli korlátozását, valamint az alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését és az ehhez kapcsolódó korhatár korlátozást. Jelentős forgalmi rendváltozásokra kell készülni az augusztus 20-i rendezvénysorozat miatt a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a Budai és Pesti alsó rakpartokon is korlátozások lesznek. Az elszállított járművek tulajdonosai külön zöld számon érdeklődhetnek, míg a közösségi közlekedést választókat sűrített járatok és éjjel 2:30-ig közlekedő metrók segítik. Hazaszállítják a lengyel buszbaleset sérültjeit. Az Egri Markot Ferenc kórházban 10 ember tápolnak, egyet az intenzív osztályon. Mindegyikük állapota stabil, nem életveszélyes, többen még további vizsgálatokra várnak. Ha állapotuk engedi, a nagykövetség és a konzulátus megszervezi a hazajutásukat. A SpaceX és a Tesla megépíti a világ legnagyobb gyárát. A texasi Grimes megyében húzhatják fel az üzemet, amely a két cég csipek és memóriák iránti óriási igényét igyekszik kielégíteni. A komplexum 9,3 millió négyzetkilométeres lehet. Az építés első fázisa várhatóan 12,4 milliárd dollárba, azaz 3891 milliárd forintba kerül majd. A létesítmény pedig a környékbeli víztározó vizét használja majd fel a gyártásra. Egy lengyel mezőn áll mostantól Európa legmagasabb Szűz Mária szobra. Egy milliárdos házaspár rendelte meg az 55,6 méter magas betonszobrot, amelyet Szűz Mária mennybe menetelének ünnepén szenteltek fel. A Konotopi település melletti mezőn lévő szobor több mint 17 méterrel magasabb a talapzatával együtt, 38 méteres riói megváltó Krisztus szobornál.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Holnap eleinte északkeleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben már csak elszórtan fordulhat előfutó zápor. Az északnyugati szél sok felé élénk, erős lesz, hajnalban 11-19, délután 22-28 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Sej, az aranyi vendéglő ajtaja kitár.
0: Daily Mix világzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.

Sziasztok, Misa vagyok, és az apám a DJ.

0: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márkanagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Tovább apad a Duna, kritikus napok jönnek Paksnál. 100 milliárdot spórolhatunk az M6-os koncessziós jogainak felülvizsgálatával. Irán vérdíjat tűzött ki az amerikaiakra. Egy hideg front nyomán futózáporokra, erős szélre és 30 fokra számíthatunk. Holnap délelőtt is lesznek még záporok, és 28 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Kedd és szerda lesz a legkritikusabb a paksi erőmű számára, a Dunán ugyanis addig további apadás várható, közölte a kormányfő. Jelenleg 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. Elmondása szerint ez csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Mint a miniszterelnök írja, csütörtöktől az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet a vízszint, és roham tempóban halad a fenék küszöb építése is. Újabb 100 milliárdot spórol Magyarország az M6-os koncessziós jogainak felülvizsgálatával kapcsolatban, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a Facebook oldalán kifejtette, az előző kormány az MKIF-nek akarta adni az Érd és Dunaújváros közötti szakasz koncessziós jogait. Ennek összértéke nagyjából 150 milliárd forint lett volna. A most bekért ajánlatok pedig az eddigi koncesszor és a magyar közútkezelő részéről is ennek egy harmadáról szólnak. A 22 éves üzemeltetési szerződés idén októberben jár le. Ismét napirendre került a budapesti diákváros megvalósítása. Vitézi Dávid szerint felszámolják a Fudan Hungary Egyetemért létrehozott alapítványt. Az érintett ingatlanok és a korábbi tervek pedig augusztus végéig a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz kerülnek. A Ferencváros déli részét, Észak-Csepet és a Duna menti területeket érintő fejlesztésben több ezer kollégiumi férőhelyjel, lakóingatlanokkal, oktatási és közösségi terekkel, valamint jelentős zöld felületekkel számoltak. A gázai béke folyamat előmozdításáról tárgyalt Kairóban az amerikai elnök két megbízottja. Az egyiptomi, katari és török közvetítők mellett diplomáciai források szerint a Hamas tisztségviselői is jelen voltak. Jared Kushner és Nikolaj Mladenov, Trump gázai külön megbízottja, a tervek szerint ma tárgyal Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, aki augusztus 9-én még elfogadhatatlannak nevezte Trump legújabb gázai békemenetrendjét. Irán vérdíjat tűzött ki az amerikaiakra. 30 ezer dolláros jutalmat ígérnek azoknak, akik megölnek vagy elfognak egy iráni területre lépő amerikai katonát. Ha egy nő teszi mindezt, akkor ő kétszer ekkora összeget kaphat. Az iráni parlament jóvá hagyott egy törvényt is, ami arról rendelkezik, hogy akár 2 év börtönnel büntethetik azt, aki az iszlám köztársasággal ellenségesnek minősített sajtónak interjút ad.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Holnap eleinte északkeleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben már csak elszórtan fordulhat előfutó zápor. Az északnyugati szél sok felé élénk, erős lesz. Hajnalban 11-19, délután 22-28 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. augusztus 17-én, 13:05 van a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Színház.
1: Különleges ősbemutatóval emlékeznek meg a mohácsi csata 500. évfordulójáról. Augusztus 29-én Mohács főterén mutatja be a Budapesti Operettszínház Szomor György új rock musicaljét, a Mindig itt leszünk Mohács 500 című produkciót. A darab II. Lajos, Habsburg Mária és kortársaik történetén keresztül idézi fel a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményét. A történet a helytállásról, az áldozatvállalásról és a reményről szól, modern zenei világgal és látványos színpadi megoldásokkal. A főszerepekben Tasonyi Balázs, Nagy Alma Virág és Szomor György látható, mellettük többek között Kocsis Dénes, Földes Tamás, Lipics Franciska, Sándor Péter és Szabó Máté is színpadra lép. A zenét és a dalszövegeket Szomor György írta, a rendező pedig Homonnai Zsolt. A szabadtéri előadás ingyenes, eső napja augusztus 30-a. A produkció kőszínházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban.
2: Film.
1: Nem csak játékfilmekkel, hanem erős dokumentumfilmes kínálattal is készül az idei Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. A szeptember 4-e és 12-e között zajló esemény 7 olyan alkotást mutat be, amelyek valós történeteken keresztül engednek bepillantást különleges sorsokba, társadalmi kérdésekbe és lenyűgöző emberi történetekbe. A programban szerepel többek között a háromszoros Oscar-díjas operatőr Robert Richardson portréfilmje, egy dokumentumfilm az eltűnő erdők és a természetvédelem fontosságáról, valamint egy alkotás, amely Dél-Amerikában meggyilkolt környezetvédők történetét dolgozza fel. A közönség megismerheti az OnlyFans platform tartalomkészítőinek világát, de a legendás koppenhágai Krisztiánia szabadvárosrész története is vászonra kerül. Magyar film is helyet kapott a válogatásban. Dubinyák Réka Új lépések című dokumentumfilmje egy tudományos kutatás résztvevőit követi 8 hónapon át, és azt vizsgálja, hogyan segítheti a néptánc az időskori szellemi frissesség megőrzését, valamint a demencia kockázatának csökkentését. A dokumentumfilmek idén is bizonyítják, hogy a valóság sokszor legalább annyira izgalmas, mint a fikció. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál szeptember 4-e és 12-e között várja a közönséget. A jegyértékesítés augusztus 2. felében indul.
2: Fesztivál.
3: A Balaton lesz az idei strandfesztivál egyik főszereplője. A fesztivál a Minden, ami Balaton jegyében arra vállalkozik, hogy a Zamárdiba érkező több 10 000 vendégnek a tó minél több arcát megmutassa, a gasztronómiától és a boroktól, a kortárs művészeten át egészen a balatoni életérzésig. A zenei fellépők mellett számos izgalmas program várja az érdeklődőket augusztus 19-e és 22-e között. Ezekről a fesztivál főszervezője Lobenwein Norbert mesél.
4: Idén már 2 egyenértékű nagy színpad épül a Balaton partján, mert hogy szeretnénk abban az értelemben kiszolgálni a közönséget, hogy az igazi nagy kedvenceiket, akik arénákat vagy a legnagyobb koncerthelyszíneket töltik meg, azokat el tudják érni, meg tudják nézni a strandfesztivál keretei között is. És hát mellette persze fölfelé-lefelé korosztályban is sokat próbálunk mozogni. Nyilván itt vannak a nagy legendák is, Charlie-tól, mondjuk a Bikininál, Deák Bill Gyuláig, meg hát itt vannak a nagyon aktuális, nagyon fiatal nevek, akiket én is a 10 éves gyerekeimen keresztül ismerek meg elsősorban, de közben nagyon fontosnak tartom, hogy nyitottak legyünk arra is, hogy ők akár először jussanak fellépőként is ilyen típusú fesztivál élményhez, és a közönség is itt találkozom velük először talán. Tavaly óta elindítottunk egy új projektet a strand keretein belül, ennek az a neve, hogy Strand City. Ez igazából a Tesz-Vesz város, vagy a sok nagyvárosban működő mini-city jellegű programokhoz hasonló, ahol elsősorban kisgyerekeknek mutatják meg azt, hogy milyen bemondónak lenni, vagy éppen egy barkácsboltban dolgozni, vagy eladónak lenni. Mi ugyanezt megteremtjük egy város a fesztiválon keretein belül, csak hát nyilván nagyobb gyerekeknek, ahol reggeli tornától, jogától elkezdve az esti kertmozinát, napközben színházi, kultúrház, diszkó, házasságkötőterem, rendőrség, kórház, csomó minden fölépül, és hát ennek keretében épül fel az iskola is, ahol egy picit játékos formában semmiképpen sem olyan matek órákra, meg töri órára kell gondolni, mint amilyen a hétköznapokban jellemző, sokkal inkább olyanra, ami fesztivál környezethez illik, hogy más nem mondjuk a nyelvtanóra, az egy ismert magyar TikTokernek a programja lesz, ahol a hogyan tudjunk helyesen káromkodni kérdést elemzik majd, illetve mondjuk DJ Venom a Halott Pénznek a DJ-je, aki az én szememben egy élő zenei lexikon mesél arról, hogy a rock történelemben milyen fejezeteket érdemes megjegyeznünk. Úgyhogy az iskola az nagyjából erről szól. A színház az egy új világa stand keretében, ott a Cheats produkció, fiatal fiúk, lányok, színészek érkeznek a Hamlet feldolgozásával, és Janikovszki Éváról egy darabbal, sok minden mással, illetve a Vix Színház is érkezik hasonlóan izgalmasnak ígérkező produkciókkal.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Hódít az alkoholmentes italok világa. A fermentált italok, a házi készítésű szörpök és gyümölcsvizek, valamint a fűszernövényekkel való játék térhódítása az alkoholmentes italkínálat trendjét is felrázta az elmúlt években. Egyre kevesebb helyen találkozhatunk commerce üdítőkkel, de a limonádék is többnyire már házi szörpből készülnek. Az alkoholmentes italok tárháza sokkal színesebb, mint az ember gondolná. Távlatokat nyitnak meg például a fermentált italok, amelyek remek helyettesítői lehetnek a sörnek és a pezsgőnek, a bennük rejlő élénk ízek és telt savak miatt. Természetesen pezsgő probiotikus ital a kombucsa, amely tulajdonképpen tea, cukor és gombatenyészet fermentációs eredménye. Almaborhoz hasonló és akár házilag is készíthetjük. Fermentációja 7-10 nap alatt lezajlik, és tele van probiotikus mikroorganizmussal, vitaminokkal, enzimekkel, jótékony baktériumokkal és aminósavakkal. Hasonló erjesztett ital a vízi kefír és a kvász is. Ízesítésük sokféleségének pedig csak a csillagos ég szabhat határt. A must is fenséges kiegészítés egy vacsora során, de még inkább egyedi tétel a mustméz, vagyis a pekmez. A törökök által behozott karamelles ízvilágú ínyenség tulajdonképpen egy mustredukció, valahol a lekvár és a szirup közötti sűrűséggel. A must körülbelül ötödére redukált főzete remek kiegészítője lehet az alkoholmentes italoknak. A kávé készítése során a kávébabokról eltávolított gyümölcshúst kiszárítják, ezt nevezik szárított kávécseresznyének, amelyből kiváló szirup vagy tea készülhet. Érdemes megemlíteni a gyümölcsvizeket és a szuperjuice-okat is, és ne csak akkor válasszuk a fent említett különlegességeket, ha éppen nem ihatunk szeszes italt. Legyünk bátrak és nyitottak erre a bámulatos új világra!
5: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
7: Stílusosan az elválásról szóló dallal debütált a Tigris Sophie, amelyet a Richard Gere két tagja alapított a Tudósok gitárosával a Budapest Park WC-je előtt állva. A Richard Gere búcsúkoncertje után Zsirai András azt tippelte, hogy utána a Gimis Beatles Tribute zenekarát rántja majd össze újra, vagy ha valóra válik az álma, akkor a Lázár tesókban fog basszusgitározni. De inkább új bandát alapított a Gere egyik énekesnőjével, Borsukovski Flórával. Ez lett a Tigris Sophie.

2005-ben megszűnt a Nyers névre hallgató, akkora már 7 nagy lemezt és számtalan turnét maga mögött tudó legendás underground együttes. Cutor Zoltán új zenekara, a Belmondó, az Alkotás és a zene iránt elkötelezett, rutinos előadókból verbuválódott. A Belmondó első dala és klipje, Lesz, Volt, Van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett mind televízió, mind rádiójátszás tekintetében. Stílusuk saját meghatározások szerint beat metal. Ebben a rock, a beat, a metal és a Red Hot Chili Peppers-ös funk elemek szabad játékossággal keveredhetnek, horribile dictu akár sanzonos, akár diszkós elemekkel is.

0: Rádió Café. Farkas réten az FM 98-as frekvencián.
1: A várkonyi csibészek története 2017 elején kezdődött, amikor néhány hónap szárnypróbálgatás után a Come On Vibe projekt keretein belül úgy döntöttek az ózdi gyerkőcök, hogy itt az ideje zenekart alapítani és komolyabban foglalkozni a közös zenéléssel. A Come On Vibe egy olyan projekt, amely szeretné a zene meg annyi arcát megismertetni kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Közvetítői szerepet nyújtanak a zene által mindenkinek, hogy megismerkedjenek hangszerekkel, felfedezzék saját muzikalitásukat, közösségi élmény, új közösségek, együttesek szülessenek. Az ezt követő években a várkonyi csibészek megjárták Európát is. Többek között az Európai Parlamentben is felléptek. A sok zenei siker mellett mégis arra a legbüszkébbek, hogy programuk által a gyerekek pozitív lélektani fejlődésen mennek keresztül.

0: ne menjetek el! A műsor a hírek után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti híd lábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima, Trinidad, Ruiz y Picasso több zenészt is megihletett. A New Wave előfutár Jonathan Richman, a The Modern Lovers frontembere 1972-ben írt róla egy dalt, amelyet később többek között John Cale és David Bowie is magáévá tett.

Azért lássuk be, nem minden mai fiatalnak alapélmény Bródy János és a Fonográf zenekar. A Margaret Island együttes viszont egészen a gyökerekig ment vissza, a rock zene tekintetében vagy két emberöltőnyit utaztak. A népzenével kapcsolatosan még mélyebbre, a lehető legmélyebbre ástak. Az elegy egy kellően érzelmes folk rock, amely megtanít minket gicsmentesen duruzsolni szerelmünk fülébe, miközben odakint zuhog az eső.

Az instrumentális hip-hop atyának is tartják az 1972-ben San Jose-ban született Joshua Paul Davis-t, akinek a művész neve DJ Shadow. Az amerikai

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot?

0: világot. Utazunk vagy olvasunk róla. Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: 10 000 tervezett lakást érinthet a kiemelt beruházás státusz visszavonása. Az augusztus 20-i ünnepségek miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani. Belgium és Spanyolország is napok óta küzd a lángokkal. Egy hidegfront érkezett, futó záporokra, erős szélre is 30 fokra számíthatunk. Holnap délelőtt is lesznek még záporok, 28 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány visszavonta, illetve felfüggesztette az Otthon Start programhoz kapcsolódó lakásfejlesztések kiemelt beruházási státuszait, a már jogerős építési engedéllyel rendelkező beruházások tovább haladhatnak, a többiekre azonban felülvizsgálat vár. Az ingatlan.com becslése szerint több mint 10 000 tervezett lakásról lehet szó, miközben egyes projektekben már vevők is foglalót vagy előleget fizettek. A bizonytalanság elsősorban azokat a fejlesztéseket érinti, amelyek kiemelt státuszt kaptak ugyan, de a szükséges építési engedélyt még nem szerezték meg. Jelentős forgalmi rendváltozásokra kell készülni az augusztus 20-i rendezvénysorozat miatt a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is korlátozások lesznek. Az elszállított járművek tulajdonosai külön zöld számon érdeklődhetnek, míg a közösségi közlekedést választókat sűrített járatok és éjjel 2:30-ig közlekedő metrók segítik. Hazaszállítják a lengyel buszbaleset sérültjeit. Az Egri Markot Ferenc kórházban 10 ember tápolnak, egyet az intenzív osztályon. Mindegyikük állapota stabil, nem életveszélyes, többen még további vizsgálatokra várnak. Ha állapotuk engedi, a nagykövetség és a konzulátus megszervezi a hazajutásukat. City logisztikai stratégia készül Budapesten, a BKK alapjaiban reformálná meg a főváros áruszállítását. A cél a belvárosi torlódások, a kerékpárutakat és járdákat eltorlaszoló szabálytalan furgonos rakodások, valamint a légszennyezés felszámolása, írja a Telex. Alapinformációi szerint a teherforgalmi behajtási díjat kiterjesztik a 3,5 tonnásnál kisebb teherautókra is, a forgalomfigyelő kameráknál rendszámfelismerő szoftvert használnának, 2030-ig a jelenlegi 850-ről 3300-ra növelnék a kijelölt rakodóhelyek számát, amelyeket a sofőrök egy mobil alkalmazáson keresztül előre lefoglalhatnak majd. Németország felé tart a belga erdőtűz, a péntek óta tomboló lángok már 3000 hektárt égettek fel, egy német határvárost pedig részlegesen kiürítettek. A nyugati szél a tüzet tovább sodorhatja kelet felé. Közben Spanyolországban is hatalmas tűz pusztít, Aragóniában a lángok közelednek a San Juan de la Peña két kolostorához, amelyek a régió jelképei. Az elmúlt héten a tűz mintegy 17,5 ezer hektárt emésztett fel, és a regionális kormány legfrissebb jelentése szerint több mint 1000 embert kellett evakuálni a környékről.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Holnap eleinte északkeleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben már csak elszórtan fordulhat előfutó zápor. Az északnyugati szél sok felé élénk, erős lesz. Hajnalban 11-19, délután 22-28 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban észrevehetőséggel, láthatósággal foglalkozunk. Ma akár szó szerinti értelemben is, hiszen fény jelenségekről, látható elemekről és nem látható elemekről fogunk beszélni. Itt vendégül hívtam Fábián Lizet, elméleti kémikus, tudománykommunikáció szakember, akit nagy szeretettel köszöntök.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat.
1: Van egy apropónk, ha nagyon akarom, mert hát kapóra is jön, és ilyesmiről szeretnénk beszélgetni. Most volt napfogyatkozás részleges Magyarországon, teljes máshol. Mindenki, vagy hát nagyon sokan próbálták nézni, hol szabad szemmel, hol árnyékokon keresztül, egesztő szemüvegen keresztül láttunk, amit láttunk. Mi ez, miért érdekes, mi ez a nagy izgalom körülötte?
2: Igen, azt nagyon fontos megemlíteni, hogy most Magyarországon részleges napfogyatkozás volt látható. Egyébként az előző teljes napfogyatkozás az 1999. augusztus 11-én volt látható. A teljes napfogyatkozás augusztus 12-én Izlandon, Grönlandon és Spanyolországban volt látható. Ez a jelenség új holdkor következik be, tehát amikor a hold, a nap a föld között helyezkedik el. Ilyenkor a nap felé néző oldala van a holdnak megvilágítva, és a föld felé néző oldala a holdnak viszont sötét, tehát ezért látjuk azt, hogy így el van tűnve a hold, teljes sötétséget látunk az égbolton. Napfogyatkozáskor ugye azt látjuk, hogy tulajdonképpen körülbelül 2 percig teljesen az új hold kitakarja a napot, pontosabban a napnak a fotoszféráját, és tulajdonképpen a napnak a koronáját látjuk.
1: Egy azt ilyen karimát lehet
2: tulajdonképpen. Igen, egy karimát lehet látni, és ugye sokszor szoktak minket azzal jogosan egyébként riogatni, hogy nem szabad a napba nézni ilyenkor.
1: Hiszen ilyenkor se.
2: Ilyenkor se, igen. Ugye ez az apropója, hiszen amikor egyébként nincsen napfogyatkozás, és mi a napba nézünk, akkor egyből elveszük a szemünket. És ez azért van, mert egyből érezzük, hogy nagyon fényes, nagyon világít, és egyből el kell kapnunk a tekintetünket. Ez azért van, mert a mi szemlencsénk tulajdonképpen egy gyűjtőlencse, tehát a szemünkben egy tűpontnyi hegybe az összes fénysugarat összegyűjti, majd az agyunk ezt a képet egyébként így reciprokkal így visszafordítja, ha
1: igen,
2: lehet így mondani.
1: Igen, tehát fejjel lefele,
2: fejjel lefelé, festi le.
1: Tankönyvekbe így ábrázolják.
2: Igen, igen. Biológiai szempontból a szemünkben nincsenek fájdalomérzékelő receptorok, ezért is van az, hogyha belenézünk napfogyatkozáskor a napba, akkor nem vesszük el azonnal a tekintetüket, és vakvoltok keletkezhetnek, valamint maga a kémiai szempontból is a látásunk egy fotokémiai reakció, tehát hogyha túl sokáig nézünk ilyenkor a napba, és nem vesszük észre, akkor különböző reaktív, oxidatív, úgynevezett szabad gyökök keletkeznek, ami konkrétan elkezdik belül felbomtani a szemünket,
1: jaj,
2: és ezáltal vakságot okoz, de ki lehet ezt különböző módon küszöbölni, például különböző erre specifikus szemüvegeket lehet vásárolni. Ezeknek a működési elve az az, hogy egy műanyag felületre, tehát ez a szemlencse, amit beleraknak a szemüvegbe, ez egy ilyen műanyag felület, egy poliészter alapú polietil tereftalát, ez a PET, ugye ez a műanyag palackokból
1: ismerős,
2: és így van. És itt két irányba lehet elmenni, az egyik fajta az olyan, amire ilyen koromszemcséket visznek fel, mivel a szénnek az a tulajdonsága, hogy 99,99%-ban elnyeli az UV és az infravörös sugárzás, viszont azt a kis maradék egy 10000%-ot azt nem nyeli el, de az annyira elenyésző, és annyira nem káros, nem melegíti fel a sejteket, hogy nyugodtan hordhatjuk. A másik irány pedig az, amikor erre a műanyag felületre olyan elemi nanorészecskés alumínium atomokat, vagyis hát fém anyagot raknak, ami igazából tükörként funkcionál, és visszaferi a napnak a fénysugarát.
1: Ami nagyon fontos, hogy ilyen helyzetekbe viseljünk valami védő szűrőeszközt. Ami nekem egy személyes élményem volt, az Madridban volt, és azt hiszem, hogy ott is teljes napfogyatkozás volt, viszont nem volt ilyen szemüvegem. és így aztán nem is néztem bele, nem is nagyon lehetett észrevenni, viszont amire emlékszem, hogy a levelek által vetett árnyékok azok így nagyon megváltoztak, tehát egy ilyen elvékonyodó, és talán picit, mintha mozgásban is lévő árnyékok keletkezték, tehát úgy tekintem magam, mint aki látta ezt a teljes napfogyatkozást. Ez az árnyékokkal mi történik, vagy hogyan bolondulnak meg?
2: Hát ez a camera obscura nevű elméleten alapszik igazából.
1: Ugye ez a fekete dobozos fényképezőgép, a szintén történelmi emlékek, igen?
2: Igen, ugyanez történik, hogy amikor megtörténik a napfogyatkozás, akkor mivel a fény az egyenes vonalba szeret terjedni, ilyenkor a falevelek, vagy ugye ezekben a dobozokban a fény összegyűlik, és ott is egyszerűen így megtörik tulajdonképpen, és egy teljesen más alakot vesz fel a fény, mint ahogyan szeretne ő terjedni.
1: Nézzünk most gyakoribb jelenségeket, bár az is ritka. A szivárványról szeretnélek kérdezni. Ugye van, amikor dupla szivárvány van, meg teljes szivárvány, akkor mindenki nagyon boldog, de már sima szivárványnak is nagyon szoktunk örülni. Én egyébként szintévesztő vagyok, tehát én nem szoktam az összes skáláját ennek látni, de még nekem is feltűnik, hogy egynél több szín van. Mi eredményezi ezt, és mi ez a varázslatos valami, ami azért sűrűbben adódik, mint egy teljes napfogyatkozás.
2: Igen. Hát ugye a szivárvány azt akkor vetjük észre, amikor esőfelhők találkoznak, és ugye maga a napsugárzás, és ez egy olyan légkör optikai jelenség, amikor a napfény az különböző, ugye találkozik a vízcseppekkel, és a vízcseppeknek a felülete egy olyan eredményt biztosít, ami hatására a fények különböző hullámhosszakra bontódnak fel, ezt nevezzük disperziónak, és tulajdonképpen ezért látjuk azt, hogy ugye ennek a színspektrumnak a különböző színeit láthatjuk, tehát a vöröset, a sárgát, a pirosat, a lilát, tehát a fénynek a különböző hullámhosszaira bontja fel a vízcsepp a maga a napsugárzást.
1: De ezek különböző méretű vízcseppek, az benne az érdekes, vagy a sűrűségük más, vagy hogyan keletkezik ez a paletta?
2: Ne, hát igazából maga a vízcseppek ugye ilyen gömbszerűek, tehát itt igazából ennek ez az apropója, hogy gömbszerűek és különböző irányba tudja így megtörni a fényt. Továbbá a fény az elektromágneses sugárzás, és hát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a fény az hullámokban is tud terjedni, tehát van egy hullám tulajdonsága, és ezt az elektromágneses sugárzás különböző hát úgynevezett spektrumon tudjuk így bekategorizálni, különböző hullámhossz és frekvencia szempontok alapján. Ugye, tehát ez a spektrum konkrétan körülbelül 10 a -8-on métertől egészen 100.000 kilométeres nagyságrendű hullámhosszakig elterjed, tehát a nagyon...
1: Hát elég apró a legkisebb.
2: Elég apró, igen, a gammasugárzástól egészen a rádióhullámokig, és középen körülbelül 380-750 nanométeres tartomány, hullámhossz tartományban megtalálható a látható fény, amit ugye mi emberek látunk, és itt van az, hogy itt is ugye fel tud bomlani egészen a sárgától a kékig a különböző hullámhosszak, és ezt látjuk a szivárvány kapcsán.
1: És ez
2: igazából
1: azt jelenti, hogy akkor egy nálunk jobb szemű lény az egy sokkal tágasabb szivárványt láthat?
2: Elképzelhető, sőt, ő még másféle sugárzásokat is láthat, hogyha belegondolunk. Én arról hallottam, hogy ugye különböző állatok egyébként képesek az infravörös sugárzást is látni, tehát ők még akár ilyet is láthatnak.
1: Csak elképzeltem, hogy megy egy róka, és akkor ő neki egy 1 millió színű spektrumú szivárvány adódik, nem csak, hogy dupla, hanem nem tudom mi. Más szempontból viszont nyilván rosszabb neki, vagy hát a mi megítélésünk szerint legalábbis. Nem csak fényekről fogunk beszélgetni, de most egy picit még maradjunk itt a déli bábról kérdezhetlek. Volt róla egy tök jó videód, amiből nekem kiderült, hogy van alsó meg felső állású, ezt megjegyeztem, és szintén személyes élmény, hogy most az Alföldön voltunk pár napot, ahol ugye klasszikusan a rónaság és egyébben én mindig csak beton fölött látom, tehát én nekem csak az autóút fölött jelenik meg, de úgy tudom, hogy egyébként sivatagokban meg ilyen nagy kiterjedt helyeken. Én nekem csak ilyen vizes derengés szokott lenni, nem tudom, hogy van, aki lát teljesen megfordult reciprok képeket is, mert elvileg az benne a tutiság. Hogy van ez?
2: Hát igen, amit például te láttál, az valószínűleg az alsó állású délibáb, mert ennek van egy külön fajtája. Ugye ez is egy légköroptikai jelenség. Itt igazából arról van szó, hogy az agyunk félreértelmezi azokat a légköroptikai jelenségeket, amiket egyébként látnánk. Ugye itt is mondtam, hogy a fény az egyenes vonalon terjed, tehát az agyunk ezt kicsit másik rája meg. Többféle optikai illúzió van egyébként. Ugye a délibáb ebbe a fizikai törvényszerűségbe botlik bele tulajdonképpen. Ugye a fénynek van egy olyan tulajdonsága, hogy képes megtörni, és például a délibáb esetében
1: az, hogy megtörik, az, hogy más irányba megy tovább, mint ahonnan indult, így képzeljük.
2: Igen, uh-huh. Tulajdonképpen erről van szó. Itt a délibábnál például, hogyha valaki országúton vezet, és lát egy ilyen vizes kiterjedést, ami mindig csak egyre jobban távolodik, akkor az azért van, mert a levegőnek is az úgynevezett törésmutatója, az optikai sűrűsége változik. A törésmutató egy szám igazából, ami azt mutatja meg, hogy egy közeg, például lehet ez levegő, vagy műanyag, vagy víz, az mennyire változtatja meg a belső fénynek a terjedési sebességét és irányát. És például a levegő esetében még a hőmérséklettől is változhat, tehát ugye a meleg beton az felmelegszik, keletkezik egy melegebb légréteg közvetlen fölötte, és még e fölött ugye van a kicsit hűvösebb, hidegebb levegő, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez statikusan mindenhol ugyanolyan mértékben meleg, és ugyanolyan mértékben hideg.
1: Nincs egy éles vonal a kettő
2: nincs
1: között.
2: Egy éles vonal, hanem ez egy kicsit ilyen hullámzó tendenciát mutat, és ezért van az, hogy a belső fény az különböző módon megtörhet, és a megfigyelő irányában visszavetül ugye a fénysugár, és az agyunk egy teljesen más képet fordít le tulajdonképpen magába, és ezt az országúton, a hortobágyon lehet látni, vagy esetleg sivatagokban, ugye ennek az a feltétele, hogy egy nagy kiterjedésű, egységes, könnyen felmelegedő területen történjen meg.
1: És akkor a rejtő regényekben ilyenkor kúsznak a elképzelt oázis felé a sivatagban.
2: Igen, hát ugye ez az, amit a sok ember hisz, de valójában itt nem
1: de
2: erről
1: nem.
2: van szó, de nem erről van szó, hanem tényleg egy fizikai törvényszerűségről, nem azért, mert mondjuk az agyunk így. Én hallottam olyat, hogy sokan azt gondolják, sőt, én is gyerekként azt gondoltam, hogy ugye szomjasak vagyunk, és akkor esetleg most van az a pont, hogy inni kell, tehát itt nem erről van szó, hanem az agyunk tényleg a fizika törvényeit, igen, így fordítja le.
1: És a felső állású, akkor arról is beszéljünk.
2: Igen, az például a Titanic katasztrófánál volt elméletileg látható, ugye ez 1912 áprilisban történt ez a katasztrófa, és ott pedig egy hőmérsékleti inverzió alakulhatott ki, ami azt jelenti, hogy a hideg Labrador áramlat és a melegebb Golf áramlat találkozott, és az óceán felett egy hidegebb légréteg alakult ki, felette pedig a melegebb, tehát itt ugye...
1: Alul van a hideg,
2: ez
1: egy nagy különbség. Aha.
2: És ugye itt is ugyanez van, hogy tehát megtörik a fény, csak most nem a megfigyelő irányába, hanem teljesen más irányba lefelé, és ez egy magasabb, ilyen hamisabb horizontot okozhatott ott a Titanic katasztrófánál, és valószínűleg az őrszemek ezt nem láthatták, ugye azt a jéghegy csúcsot, ami átakart a tenger tulajdonképpen.
1: Hát ez egy elmélet, hogy
2: akár így is lehetett, igen.
1: Hát a Titanicot nem fogjuk tudni most megfejteni, viszont amivel megkerestelek még, amikor először elkezdtünk régen-régen levelezni, hogy gyere el ebbe a műsorba, az a fluoreszkálás témaköre. Engem, amikor összegyűjtöttem, hogy milyen témákkal akarok itt a láthatóság témakörével foglalkozni, akkor ez a fluoreszkálás, illetve hát a foszforeszkálás, ami két külön dolog. Ebben az ügyben kezdtelek el először levelekkel bombázni. Szerintem varjuk el ezt a szálat, hogy akkor mi a kettő között a különbség, és mit kell itt erről tudni, gondolni.
2: Hát ugye ezt a fogalmat is lehet, hogy véletlen tévedés ugye az emberekhez keverik. Ugye itt arról van szó, hogy ez a fluoreszkálás és foszforeszkálás egy úgynevezett lumineszencia. Ez igazából egy olyan jelenséget takar, amit fény kísér, csak itt ezt nem a testeknek, meg az anyagoknak a hőmozgása okoz, hanem egy külső energiaforrás által történik meg, például UV-fény, vagy megfelelő külső hő hatására. Ennek vannak több fajtái, például Az, amiről mi fogunk többet beszélni, ez a fotoluminescencia, de van az úgynevezett bioluminescencia, például a Szent János bogarak ennek az
3: elvnek. Akinek sajátja van. Aha.
2: Ennek az elvnek az alapján világítanak, vagy amikor helyszínelés történik, akkor a kemiluminescenciának a segítségét hívják elő, tehát egy kémiai reakció hatására láthatunk meg olyan nyomokat,
3: amiket... Ezekkor teleszórják a nyomozók, és látszik a valami?
2: Igen. Például luminol oldattal, amik lúgos közegben ilyen kékes fényt ad, megláthatunk különböző vérnyomokat, vagy nyálmintákat, ilyesmiket. Egyébként még a televíziók az elektroluminescencia alapján működnek, mert ugye a televízióban ledek vagy OLEDek vannak, ugye a LED az egy félvezető, a LED ez egy szerves vegyületen alapuló ugyanilyen hasonló anyag, az is ennek a hatására világít, de visszatérve a fotoluminescenciára, ugye ott az történik, hogy fény besugárzására egy valamilyen, hát egy olyan átalakulás történik az anyagban, ami hatására mi egy villámgyors felvillanást látunk, ameddig a fényforrás mi bekapcsoljuk, ez lenne a fluoreszkálás, és amikor például kikapcsoljuk a fényforrást, és hosszabb ideig világít, az pedig a foszforeszkálás.
3: Az a csoda.
2: Hát igen, az a csoda, de előbb a fluoreszkálásról. Hát ott ugye az történik, hogy hát most lehet, hogy nem tudom, mennyire dobják be ilyen bonyolult szavakat.
3: Szerintem dobjál be aztán majd. Dobhatok? Persze.
2: Jó. Okay.
3: Dobjunk.
2: Hát ott ugye az történik, hogy ezeket különböző, ha valakit érdekel, nyugodtan rákeresett, Jablonski diagramokkal lehet ábrázolni, de most, hogyha elmutogatom, akkor az történik, hogy egy úgynevezett singlet alapállapotból, amikor a rendszerben az összes elektron ellentétes spinnel párosodnak, az felgerjesztődik egy ugyanilyen singlet gerjesztett állapotba, és akkor valamilyen módon ott megtörténik egy kvantummechanikailag megengedett sugárzás, és ez a sugárzás egy foton kibocsátásával jár, ami különböző energiájú, és ezáltal hullámhosszú lehet, és hát ugye általában ez a látható fénynek a tartományába esik, ezért látjuk mi a szemünkkel. Ezen a fluoreszkálás, ez például akkor láthatjuk, amikor például vannak ezek a highlighterek, amikor valaki kiemel a könyvben valami érdekes információt.
3: Igen,
2: és akkor megvilágítja UV-világítással, az mindaddig világít ilyen neonszínű világító fényel, ameddig megvilágítjuk. Hát, de amint ezt kikapcsoljuk...
3: A diszkópecsét.
2: Igen, vagy a diszkó, igen.
3: Hozzuk egy közeledi példát.
2: Igen, a másik pedig ugye a foszforeszkálás, ami... Ahogy már említettem, az egy kicsit másképp működik, az egy kicsit érdekesebb, az egy kvantummechanikailag tiltott átmenet miatt zajlódik le. És hát annak ellenére, hogy tiltott, ez kicsit ilyen ellentmondásos, hogy lezajlódhat, hát lezajlódhat, ez másodpercektől kezdve órákig eltarthat. Ugye például, nekem például gyerekként a plafonon voltak olyan csillagok a szobámban, amik így egész éjszakán keresztül így világítottak, és az, hogy ezt a kvantummechanika miért tiltja, hát ennek különböző okai vannak, energia megmaradás, vagy ugye a szimmetriák miatt, ugye a fizikában használjuk a szimmetriákat, azt egyébként a bárhova, ahova nézünk, a mindennapjainkat egyébként leírhatjuk a szimmetriálmélettel. Magyar vonatkozása is van, például az alkalmazott szimmetriálmélet Wigner Jenő kapcsán, ezt most csak így bedobom, de egyébként különböző relativisztikus effektusok, meg úgynevezett spinpálya csatolás miatt is ez nem annyira valósulhat meg. Ja, és egyébként kifelejtettem, tehát a foszforeszkálásnál az történik, hogy van ez a singlet alapállapot, amit meséltem, hogy ugye az összes elektron ellentétes spinnel van párosítva, az felgerjesztődik ugyanígy egy ilyen singlet gerjesztett állapotba, ami egy magasabb energiaállapotot eredményez, majd ez egy idő után egy úgynevezett triplet állapotba gerjesztődik le, egy alacsonyabb energiaállapotba, de párhuzamos spinnel, tehát ott történik egy ilyen spin-konverzió, ami azt jelenti, hogy a párosított elektronokból párosítatlan lesz, és utána abból történik a foszforeszkálás, ami a tiltott átmenet, és újra ilyen singlet alapállapotba tud kerülni, párosodva az elektronok.
3: Azon gondolkoztam, azon túl, hogy nyilván egy kis részét értem, egy nagy részét nem, hogy ez a tiltott, ez azt jelenti, hogy ilyen nincs, és mégis van, ugye? Ez uh-huh. ezen a néven futhat tulajdonképpen.
2: Gyakorlatilag igen.
3: Nekem az amerikai nagynéném küldött még a 70-es évek végén ilyen Walt Disney naptárakat, amivel ez volt a csoda, hogy fel lehetett a lámpánál tölteni, és akkor ott a Donald kacsa, meg a Goofy, meg ezek világítottak. Aha, aztán később lett belőle, gondolom, pár évtizeddel később matrica a plafon.
2: Matrica, igen, nekünk az volt.
3: Hát így megy ez. Ez a krízisek és pofonok, Fábián Lizett elméleti kémikussal, tudománykommunikációs szakemberrel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.

0: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
2: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Fábián Lizett elméleti kémikussal, tudománykommunikációs szakemberrel beszélgetek, és már kevésbé így fénytörés meg fényjelenségek alapján, de az optikai csalódásról szeretnélek kérdezni, amibennek azért nap mint nap tanúi vagyunk, vagy hát áldozatai vagyunk, hogyha valamit rosszul ítélünk meg, rosszul mérünk fel a szemünkkel. Máskor pedig kifejezetten helybe megyünk az élményért, például a Csodák palotájába, vagy elvarázsolt kastélyba. Itt hogyan tréfálódik meg az agyunk, és miért nem hihetünk a szemünknek tulajdonképpen?
3: Tehát ugye az optikai csalódás az az, amikor az agy a szemünk által összegyűjtött jeleket rosszul értelmezi, rosszul fordítja le, és ennek vannak különböző fajtái. Ugye van az, amikor ilyen specifikus fizikai okok miatt történik, ugye emiatt történik például a déli báb, vagy amiről beszéltünk, a Titanic katasztrófa, vagy esetleg amikor a lányok ugye szeretnek a drogériákban különböző szájfényeket venni, ott ugye nagyobbnak látjuk a szájfénynek az űrtartalmát, de például, hogyha belerakjuk egy tálvízbe, akkor ott is a fénytörés miatt látjuk meg igazán, hogy valóban mi a szájfénynek az űrtartalma, hát nyilván kevesebb, tehát ez egy marketing fogás.
2: Épp előtte gyárt itt egy csomagolás technikai designer, úgyhogy majd érdemes lesz a kettőt egymás mellett hallgatni. Igen?
3: A másik kettő fajta, az például az egyik a fiziológiai illúzió, amikor a szemnek az úgynevezett oldalgátlása miatt az agyunk megtréfál minket. Például az úgynevezett Herman rácsoknál vagy magsávoknál vannak olyan, hát ilyen káprázó képzeteink, hogy így ilyen vibráló szürkés voltokat látunk így a rácsoknak a találkozáspontján.
2: Az elég ijesztő egyébként.
3: Igen, az ijesztő tud lenni, de ott is igazából csak arról van szó, hogy a szemünkben vannak úgynevezett aktív sejtek, és a szomszédos nem annyira aktív sejtek így kioltják egymást tulajdonképpen, és egy olyan kölcsönhatást hoznak létre, ami hatására így elkezd vibrálni a kép, és ez agyunk ezt úgy értelmezi. És továbbá még a harmadik ilyen főbb típus, az a kognitív illúzió, és ez igazából arról szól, hogy az agyunk szeret emlékek, mintázatok alapján ítélkezni, vagy ugye, hogyha a távolságot esetleg rosszul becsüljük, vagy mérjük be, akkor szintén az agyunk így meg tud viccelni, és ugye ez az, amikor például, hogyha elmegyünk egy ilyen olyan múzeumban, ami így az illúziókról szól, akkor van ez az úgynevezett Ames szoba, és ugye itt látható az a jelenség, hogy bemegyünk egy szobába, és az egyik ember az eltörpül a másik mellett, aki éppen egy óriás, és ez is olyan vicces, hogy az agyunk egyébként nagyon sok mindenre képes, de hát az illúziókra nem találtunk ki megoldást, azt elhisszük.
2: Jó, hogy ilyen példát hoztál, mert alapvetően a közlekedési baleseteknek a jelentős százaléka is abból adódik, hogy nem tudjuk azt a sebességet felmérni, a túl messze lévő autó igazából nincs is annyira messze. Hát tehát ezek ugyanazok.
3: Az agyunk lineárisan gondolkozik, ugye?
2: Igen.
3: És magasabb sebességnél már exponenciálisan nőhet ugye a mozgási energia, meg ilyesmi.
2: A közlekedésről is már beszélgettünk a krízisek és pofonokban, úgyhogy akit érdekel, mélyebben hallgassa vissza. Engem sokkal jobban érdekel most azon a ponton az, hogy te ugye elméleti kémikus vagy alapvetően. Igen. Ez mit csinál, mit jelent, hogy lettél ez?
3: Hát én egyébként most az ELTE vegyész mesterszakán tanulok még, úgyhogy elméleti kémikus tanonc vagyok még igazából, de ugye ebből írtam alapszakon is a szakdolgozatomat, úgyhogy azért van róla fogalmam. Nyilván. De az elméleti kémikus az tulajdonképpen egy határtudomány, ez a kémiának és a fizika egy szegletének, a kvantumfizikának egy ilyen elmosodott ilyen határtudománya. És mi tulajdonképpen azzal foglalkozunk, hogy különböző anyagok hogyan viselkednek a kvantummechanika hatására, a kvantummechanika elvét alkalmazunk különböző rendszereknek a vizsgálatára, és én azért is szeretem ezt a tudományágat, mert nem csak a fizika és a kémiáról szól, hanem például mi programozunk is. Tehát ugye annyira hatalmas rendszerekről, annyira hatalmas számítási költségekről, memóriahasználatokról van szó, mert ugye mátrixokkal dolgozunk, meg tenzorok, meg mindenféle, amit el kell raktározni, hogy ezt mi nem tudjuk, nyilván egyenleteket tudunk papírra írni, amiket tudunk egyszerűsíteni, de ezt be kell programozni a számítógépbe, és így kapunk meg különböző eredményeket, amit végül le tudunk majd publikálni, meg ilyesmi.
2: És hogy lettél ez, vagy hogy kerültél erre a területre?
3: Amúgy ez egy nagyon jó történet. Én eredetileg annak idején még a gimnáziumban orvos szerettem volna lenni, de és én egy két tannyelvű osztályba jártam, tehát én nem mindig tanultam egyébként a kémiát ilyen magas fokon, ezért 11-ben elmentem kémia faktra és biológia faktra, és a kémiával eleinte nagyon-nagyon sok nehézségem volt, tehát voltak ilyen számolós dolgozataink, és én sorozatosan egyesre írtam, és teljesen be voltam kicsit pánikolva, hogy akkor most én hogy leszek orvos, meg ilyesmi. És a kezdeti nehézségek hatására egyébként sokkal jobban megtetszett a kémia, és én emellett a pálya is mellett is döntöttem.
2: Tehát a kudarcokból építkezett.
3: A kudarcokból, igen, elmentem vegyésznek, és az első fél évben, emlékszem, egy általános kémia órán éppen a Born-Oppenheimer közelítésről és a különböző molekulapályákról hallgattuk az előadást, és ilyen különböző ábrákat vetített ki a tanár úr, és nekem annyira megtetszett az egész, hogy én ott eldöntöttem, hogy na, én ez leszek, tehát én nagyon szeretem
2: elvarázsolt.
3: A kvantum. Elvarázsolt. Teljesen, pontosan. Igen.
2: Nyilván láttad a filmet is akkor az Oppenheimer. Hányszor láttad?
3: Nem, én egyébként, nem láttam. Ez még hátra van, én nem vagyok annyira a filmnézős egyébként.
2: De hát ez a te témád.
3: Ez, hát igen.
2: Még a bor is benne van. Nem
3: ez be kell pótolnom, ez bevallom.
2: Ha lesz három szabad órád, azt hiszem, vagy három és fél, nem tudom, elég bepótolom. Monumentális, de engem lekötött, én nekem tetszett. A láthatóság kapcsán beszélgetünk, ugye, hát nem tudom, hogy az influencer kifejezést azt mennyire kéred ki magadnak, vagy érzed magadénak, de jelentős követő táborod van, azt hiszem, hogy több felületen is. Igen. Ez hogy alakult, mikor döntöttél így, és mi a stratégiád ebben az ügyben?
3: Hát igazából 2025. szeptemberén döntöttem úgy, hogy elkezdem ezt a tudománykommunikációs...
2: Ez még nincs egy éves.
3: Nincs egy éves, még igen, most lesz majd szeptemberben. Igazából mindig is gondolkoztam, hogy elkezdjek egy ilyen oldalt, de igazából ugye tavaly szeptemberben jött egy ilyen hirtelen érzés, hogy ezt nekem el kéne kezdenem, mert amúgy én alapvetően szeretek így tanítani, meg így magyarázni így dolgokat, én szeretek így a tudományról beszélni, és így úgy voltam, hogy összekötöm a kellemest a hasznossal, és nem szerettem volna, hogyha mondjuk ezt a tudományt, amit én mondjuk elsajátítok, meg amit én ennyire szeretek, ez az csak egy szűk szakmai közösség. Szakzsargonokat hallgassák meg, és az a célom ezzel, hogy a mindennapokban előforduló természettudományos jelenségeket is el tudjam úgy magyarázni, hogy azt ne nagyon lebutítsa, mert nekem nagyon fontos az, hogy én úgy is használjak szakszavakat, idegen szavakat, hogy én azt közben egy fél mondatban elmagyarázom. Tehát én tényleg szeretnék egy olyan úgymond tudást átadni így akár hétköznapi, akár mondjuk olyan diákoknak, akik emelt szinten tanulják mondjuk a kémiát, ami mindenki számára hasznos lehet.
2: És elég intenzíven jönnek a hát, most rajongókat akartam mondani, nem tudom, hogy te területeden ez így van-e, de hívhatjuk őket így követőknek.
3: Követők, igen. Igen, igen, ezt én is észrevettem, és hát nagyon-nagyon örülök ennek.
2: Örömmel fogadod.
3: Igen, mert ez azt jelenti, hogy akkor úgymond jól fogalmazom meg a dolgokat, meg jól közelítem meg azokat a természettudományos jelenségeket, amiket én el szeretnék magyarázni, meg sokszor nagyon figyelek arra, hogy a kommenteket is olvassam, és hogyha valakit nagyon érdekel, vagy többen írják egy jelenség, akkor én arra reflektáljak. Tehát hogy úgymond, tehát nyilván ez egy úgymond egy oldalú kommunikáció, csak én vagyok a felületen, de nagyon ügyelek arra, hogy a kommenteket is észrevegyem, és ezáltal így a közönséggel meg kialakuljon úgymond egy diskurzus, egy kommunikáció, hogy én figyelek, és el tudjam nekik magyarázni azt, amit szeretnének.
2: Na, megelőzted a kérdésemet, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy a reakciók hogyan alakítják a tartalmakat, de akkor ezek szerint erre...
3: Főként pozitívak egyébként, de vannak nyilván negatív kommentek.
2: Amikkel nem törődünk.
3: Igen, egyébként az a szerencse, hogy én ezeket a negatív kommenteket, amiket kapok, inkább arra fordítom, és ez tényleg így van, hogy még tovább csináljam, és még inkább csináljam, azért is, mert szeretnék a fiatal generációnak, meg így mindenki számára úgymond egy olyan képet lefesteni, hogy bárkiből lehet természettudós, bárkit érdekelhet bármilyen tudományos jelenség, és bátran mindenki tanulja azt, amit csak szeretne, és szerintem ez így van rendjén.
2: Technológiai értelemben képzed magad, vagy van valami háttértudás? Most arra gondolok, hogy maga ezeknek a videóknak, meg a tartalmaknak a professzionalizmusa az hogyan képződik?
3: Nem, egyébként csak egyszerű telefonnal veszem fel. Aha. Őket, majd egy idő után szeretnék természetesen mondjuk egy nagyobb kamerára, tehát mondjuk egy nagyobb felbontású kamerát venni, vagy mikrofont.
2: Vágás, ilyenekre gondolom.
3: Vágás, azt egyébként ilyen egyszerű videószerkesztő, vagy a TikTokon egyből...
2: Tehát nem kell túl gondolni.
3: Nem kell túl gondolni.
2: Okay.
3: Nem, de egyébként nagyon sok munka van vele, tehát a képeknek a kikeresése, vagy a videóknak, a megfelelő videók, animációknak a megkeresése, lementése, bevágása, uh-huh. A finom hangolás.
2: De akkor ez autodidakta módon.
3: Autodidakta módon, igen.
2: Oké. Okay. Amiről még szeretnék veled beszélni, az a témaválasztásaid. Uh-huh. Nagyon észrevehető, és nagyon élvezem, hogy aktuális dolgokhoz keresel mindig tudományt, uh-huh. És nem pedig fordítva. Tehát láttam, hogy most például a Paksi atomerőműnek uh-huh. a hűtése kapcsán, ami tehát a Dunából is ez folyik,
3: igen.
2: De ez sok értelmű lett. Tehát, hogy megnézed azt, hogy mi az, amiről most éppen érdemes beszélgetni, kicsit uh-huh. kontextust teremteni hozzá. Ezt hogy csinálod, vagy mennyire tudatos, vagy mennyi energiát teszel ebbe, hogy ez így történjen?
3: Hát ez igazából teljesen tudatos. Én mindig ügyelek arra, hogy viszonylag ilyen napirenden levő dolgokra is reagáljak, és hát azért is, mert az interneten nagyon sok dezinformáció, meg hát sajnos mondjuk ilyen összeesküvés elméletek is tudnak terjengeni, és én szeretném azt, hogy ne ezek a hamis információk vagy félrevezetések terjedjenek az interneten, hanem inkább mondjuk egy szakmailag megbízhatóbb embertől egy viszonylag egyszerűbben elmagyarázott magyarázatot kapjanak az emberek, és igen, erre is ügyelek mindig.
2: És ha már szóba hoztad, meg én is írtam a kérdésem között, Conteók ügyében, tehát én a Chemtrailt láttam, amit megszólítottál, illetve most ezzel én is korábban picit foglalkoztam, ezzel a Jäger uh-huh. jégkár mentesítő, hát nem tudok más mondani, mint összeesküvés elméletek, igen. Tehát hogy ezekbe így belemenjél, amik picit azért rázósabb uh-huh. témák, ehhez kell bátorság, kapsz-e olyan visszajelzést, ami elbátortalanít, mert ugye ezek hitbizományok is, uh-huh. tehát ezek nagyon megosztó témák, inkább így mondom.
3: Megosztó témák, de
2: Nem érdekel.
3: Nem. Hát igen, úgy nem érdekelnek, hogy a negatív kommentek, de az viszont érdekel, hogy az embereknek tényleg úgy a tudata úgymond kitisztuljon, nem negatív értelemben ezzel kapcsolatban, tehát tényleg egy olyan információ tudjak átadni az embereknek, hogy így elhiszik nekem azt, amit mondok, meg hogy tényleg egy megbízható forrás legyek, tehát ezt szeretném mondani. Kell némi bátorság hozzá, de azért a kommentekbe kapok sok pozitív visszajelzést, vagy a közvetlen környezetemből, a barátaim családban is sokan megerősítenek, meg én ezt a célt úgymond kitűztem, hogy én szeretek úgymond ezekbe beleállni, de csak azért, hogy tényleg így az emberek egy magabiztosabb, egy biztosabb információt kapjanak készhez.
2: Van valami, hogy kérdezzem, hosszabb távú elképzelésed ezzel a tudománykommunikációs éneddel? Tehát akár együttműködésben gondolkozva, akár későbbi kitekintést tekintve.
3: Persze, én ezt nagyon szeretem csinálni egyébként, tehát nekem ezzel hosszú távú terveim is vannak. Persze nyitott vagyok együttműködésekre, amik főleg ilyen természettudományos dologhoz köthetőek, például most meghívtak a kutatók éjszakájára, tehát én nagyon szívesen fogadok el ilyen együttműködéseket. Az a lényeg, hogy én nagyon-nagyon szeretem a természettudományos jelenségeket tényleg így elmagyarázni, meg ilyesmit, hogy én erre bármikor nyitott vagyok.
2: Na, örülök, hogy itt a podcastban is nyitott voltál rá, és eljöttél. Fábián Lizett, elméleti kémikus, tudománykommunikációs szakember volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen.
2: Ez volt a Krízisek és pofonok, a láthatóságnak egy nagyon kézzelfogható idézőjelbe területével foglalkoztunk most. Ennyi fért ebbe a műsorba. Búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.

0: Sziasztok, Gurubi Ágnes vagyok, író, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Tovább apad a Duna, kritikus napok jönnek Paksnál. 100 milliárdot spórolhatunk az M6-os koncessziós jogainak felülvizsgálatával. Irán vérdíjat tűzött ki az amerikaiakra. Egy hideg front nyomán futózáporokra, erős szélre és 30 fokra számíthatunk. Holnap délelőtt is lesznek még záporok, és 28 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Kedd és szerda lesz a legkritikusabb a paksi erőmű számára, a Dunán ugyanis addig további apadás várható, közölte a kormányfő. Jelenleg 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. Elmondása szerint ez csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Mint a miniszterelnök írja, csütörtöktől az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet a vízszint, és roham tempóban halad a fenék küszöb építése is. Újabb 100 milliárdot spórol Magyarország az M6-os koncessziós jogainak felülvizsgálatával kapcsolatban, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a Facebook oldalán kifejtette, az előző kormány az MKIF-nek akarta adni az Érd és Dunaújváros közötti szakasz koncessziós jogait. Ennek összértéke nagyjából 150 milliárd forint lett volna. A most bekért ajánlatok pedig az eddigi koncesszor és a magyar közútkezelő részéről is ennek 1/3-áról szólnak. A 22 éves üzemeltetési szerződés idén októberben jár le. Ismét napirendre került a budapesti diákváros megvalósítása. Vitézi Dávid szerint felszámolják a Fudan Hungary Egyetemért létrehozott alapítványt. Az érintett ingatlanok és a korábbi tervek pedig augusztus végéig a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz kerülnek. A Ferencváros déli részét, Észak-Csepelt és a Duna menti területeket érintő fejlesztésben több ezer kollégiumi férőhelyjel, lakóingatlanokkal, oktatási és közösségi terekkel, valamint jelentős zöld felületekkel számoltak. A gázai béke folyamat előmozdításáról tárgyalt Kairóban az amerikai elnök 2 megbízottja. Az egyiptomi, katari és török közvetítők mellett diplomáciai források szerint a Hamas tisztségviselői is jelen voltak. Jared Kushner és Nikolaj Mladenov, Trump gázai külön megbízottja, a tervek szerint ma tárgyal Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, aki augusztus 9-én még elfogadhatatlannak nevezte Trump legújabb gázai békemenetrendjét. Irán vérdíjat tűzött ki az amerikaiakra. 30 ezer dolláros jutalmat ígérnek azoknak, akik megölnek vagy elfognak egy iráni területre lépő amerikai katonát. Ha egy nő teszi mindezt, akkor ő 2-szer ekkora összeget kaphat. Az iráni parlament jóvá hagyott egy törvényt is, ami arról rendelkezik, hogy akár 2 év börtönnel büntethetik azt, aki az iszlám köztársasággal ellenségesnek minősített sajtónak interjút ad.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Holnap eleinte északkeleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben már csak elszórtan fordulhat előfutó zápor. Az északnyugati szél sok felé élénk, erős lesz, hajnalban 11-19, délután 22-28 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Qualitons, Yuiga Garin, Karkava, Wheat Packer, Dali Borovú Granye, és még sokan mások az ország első Szihedeli Korsvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márkanagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ez itt a Zsebrádió.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosabbi melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A Hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután.
1: Zsebrádió, A-tól Z-ig.
2: Amerikában van a hálaadás napja, amikor az emberek azt ünneplik, hogy az első európaiak, akik letelepedtek Amerikában, tehát tulajdonképpen az első amerikaiak, olyan, de olyan bénák voltak, hogy nem vittek magukkal például állatokat, meg magokat, meg egy csomó olyan dolgot, ami a hétköznapi létezéshez szükséges, helyette vittek magukkal színes cérnát, meg mindenféle fölösleges dolgot, szóval a lényeg, hogy az első európaiak, akik letelepedtek Amerikában, éheztek. Már majdnem minden elveszett, amikor az igazi amerikaiak, az indiánok, hát itt meg kell állnunk egy pillanatra, ugye az igazi amerikaiakat indiánoknak, azaz indiaiaknak hívta a Kolumbusz, azért, mert a Kolumbusz akkora tökfej volt, hogy azt hitte, hogy Indiában van, és ezért elnevezte az általa felfedezett földön lakókat indiánoknak. Na jó, bontom a hívást, elkanyarodtam, de azért mindenképpen el kell mondani, hogy azóta is az amerikai őslakosokat nem amerikaiaknak hívjuk, hanem indiánoknak. Kedves gyerekek, engedjétek meg, hogy folytassam, és elnézést a kanyarért. De azért az ugye mindenkinek feltűnt, hogy mekkora maraság. Erről még akarok valamit mondani, de nem akarok kiesni a történetből, valaki légy szíves emlékeztessen arra, hogy genguru.
1: Most már ne húzza, mondja.
2: Jó van, na, mondom. Tehát, hálaadás napja. A hálaadás napján az amerikaiak azt ünneplik, hogy az első éhező telepeseken megesett az indián amerikaiak szíve, és tököt adtak nekik, hogy egyenek. Ilyen rendesek voltak az indián amerikaiak. Az európaiak megették a tököt, nem haltak éhen, és ennek az lett a vége, hogy ezek az európaiak leháborúzták az összes indiánt, és elfoglalták az indiánok földjét, Amerikát. Ez persze elgondolkodtató, mert ha az indiánok nem adnak nekik tököt, akkor Amerikát most nem Amerikának hívnák, hanem valami indián szónak, és nem kéne miattuk állandóan idegeskedni. Már az amerikaiak miatt. Mondjuk, ugye, már hallottuk, hogy az indiánok különös dolgokról neveznek el helyeket, meg szigeteket. Itt van például New York City kellős közepén a Manhattan, ami azt jelenti egy helyi indián nyelven, hogy a hely, ahol nagyon részegek voltunk. Mázli, hogy nem az indiánok foglaltak el bennünket, európaiakat, mert akkor most nagyon hülye neve lenne az országunknak, és különösen hülye öltözetekben kéne járnunk, nyilla a hátunkon, meg tyúktollat kéne hordanunk a hajunkban.
1: A banja, maharadja, halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Nem a ruha teszi az embert. A Zsebrádió szerkesztőségének összes tagja egy emberként kiabálja most, hogy ki az a ruhat és miért teszik embereket. Oké, jó poén volt, 6000 éves, lapozzunk. Inkább az a kérdés, srácok, hogy mi az a ruha és mit tesz értünk, hogy úgy gondoljuk, nem is tesz értünk semmit. A ruha egy egyszerű tárgy, egy darab anyag, csíkos, kockás, csillog, téli vagy nyári, az egyik olcsó, a másik drága, az egyiket fiú hordja, a másikat lány, az egyik csálénál, a másik előnyösen, a szín sem mindegy, mert valami kiemeli a szemet színét, vagy pedig sápaszt. Egy biztos, az öltözködés lehet művészet, és az is biztos, hogyha nem vennénk fel semmit, akkor pucéran rohangálnánk. Miért tulajdonítanak mégis a felnőttek ekkora jelentőséget az öltözködésnek, és honnan is ered ez a mondás? A lényeg bizony a külsőségek fontosságában és a belső értékek fontosságában keresendő. Azok találták ki ezt a mondást, akiknek a belső értékek sokkal fontosabbak, mint az, hogy valaki hogy néz ki. Mert bizony a felnőttek sokszor esnek abba a hibába, hogy azt gondolják, minél csillogóbb, drágább és menőbb cuccai vannak valakinek, minél nagyobb a márkajelzés a pólójukon, annál nagyobb és menőbb emberek. Ez nyilvánvalóan butaság. Mert attól még, hogy valakinek sok pénze van, meg szép, meg drága ruhákat vesz, lehet tök bunkó, goromba is, és öltözhet úgy, mint egy papagáj. És lehet, hogy az, akinek meg nincs pénze rá, vagy inkább könyvet vesz ruha helyett, ugye, az lehet tök jó ember, kedves, segítőkész, és tök jó fej. Arról nem is beszélve, hogy vannak, akiknek olyan jó a stílusuk és olyan jó szemük van a ruhákhoz, anyagokhoz, hogy olcsó anyagokból is fantasztikus érzékkel tudnak nagyon szépen öltözni. Sőt, vannak olyanok is, akiknek az a munkájuk, hogy szép ruhákat terveznek maguknak és másoknak, és nem feltétlenül drága anyagokból. Szóval a lényeg, hogy bárkivel is találkoztok, nem szabad az embereket kizárólag az öltözetük alapján megítélni. Hiszen lehet, hogy a külső megfog, de a belső az, ami megtart. És hogyha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
2: Erről az egészről még érdemes tudni, hogy az amerikaiak hálaadásnapkor nem tököt esznek, hogy emlékezzenek erre az eseményre, hanem pulykát. És hogy az ünnep igazán méltó legyen a történelmi eseményhez, az amerikaiak egyáltalán nem hívják meg a szegény, elnyomott, kicsinált indiánokat erre a pulyka vacsorára, pedig ez logikus lenne. Úgyhogy a hálaadás napját nyugodtan hívhatják például pulykák és az indiánok gyásznapjának. Annyit még a végére ide szúrnék, hogy ezt csak példának mondtam, ez egy elszigetelt eset, tehát senki ne vonja le azt a rossz következtetést ebből, hogyha a suliban ad valakinek az uzsonnájában a nagyszületben, az le fogja őt igázni. Bár, ha esetleg anyukátok tököt csomagol nektek uzsonnára, azt egyétek meg ti. Azért nem árt óvatosnak lenni.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: csárda hazafelé.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: csárda hazafelé.
1: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: A jó csárda csárda alakú.
1: 2.
2: A jó csárda mindaddig képes fenntartani bennünk a reményt, hogy itt jókat lehet enni, amíg meg nem érkezik az első tányér.
1: 3.
2: Különösen veszélyes a halászcsárda, amely környékén többnyire nincs víz. Lásd alföldi és körúti halászcsárda.
1: 4.
2: Alapfelszereltsége a fénykompresszinges pincér, a paprikafűzér és a foglalt WC tábla.
1: 5.
2: Csárdában kapható a fatányíros nevű étel, aminek receptjében szerepel egy bicska.
3: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Etika? Azt még nem tanultuk.
3: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
4: Hurgász percek totyával.
5: Van már valami? Semmi.

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: A hálózsák szaga. Hatvankettedik rész. A filozófusok is púznak.
2: Kis történetünk jelenleg legérdekesebb pillanata még mindig Árpád házába repít bennünket. Illés professzor és Árpád felszabadultan mesélt a felügyelőnek, aki lenyűgözve hallgatta az 1500 éves titkot. Mind boldogok voltak. A titkok őrzőinek olyan élményt adott, hogy végre kiadhatják magukból mindazt, amit nap mint nap megélnek, ami még nem adatott meg nekik. Életükben először tehették, ráadásul ez fontos volt. Most először néztek szembe valami olyan problémával, amihez társak kellettek. Diósi rajongva imádta a történetet, hogy a barbár hunok milyen csodálatosan egyszerű logikával teremtettek egy időtlen védelmi rendszert a fejedelem végakaratának. Mindig lesznek, akik ki akarják fosztani a sírt, akiket ugyanúgy elhallgattatnak, mint azok, akik részt vettek a temetéskor a sír elrejtésében. Vagy választhatják, hogy megelégszenek a busás fizetséggel, és őrzőként szolgálnak, akiket a jeles fizet időről időre. Csak a jeles tudja, hogy Isten ostorának vagyona nincs a sírban. A fejedelem olyan vagyonra tett szert élete során, aminek még a töredéke sem férne el egy koporsóban.
3: Nézze, ha csak is a latinul írt feljegyzéseket vesszük számításba, a majd 100 egyéb város éves váltságdíjait nem is számoljuk, akkor Attila aranya kicsit több, mint amit az Egyesült Államok felhalmozott, amikor kirámolta Európát a II. Világháborúban. Ami a Fort Knoxban van, ami a dollár aranytartaléka. Attila sosem foglalt el semmit. Váltságdíjat kért. Ebből fizette a veletartó törzsek fejeit. Ha elfoglalta volna, azok bemennek, rabolnak, és soha többet nem szolgálnának zsoldosként a fejedelemnek. Megszerzik maguk, amit tudnak. Mai szemmel profi mafiózó volt. Kis kockázat, nagy haszon. Amit elfoglalsz, azt őrizni kell, meg üzemeltetni. Macera. Bölcsvezető volt. Barbár, nevetséges. Azt meg ugye nem kell magyaráznom, hogy a hunok fejedelmének viszonylag kevés készpénzre volt szüksége ahhoz, hogy felöltözzön vagy megebédeljen.
2: A nyomozó kezdte azt is felfogni, hogy itt más is rejtőzik, mint a folyóba temetett sír. A sír az csak a varázs, a legenda, a világszenzáció.
4: Azt értem, hogy szerzők, fosztogatni akaró kincsvadászok mindig lesznek. De hogyan él itt mindig egy jeles, aki az őrzőket biztosítja és kifizeti?
3: A jeles apáról fiúra száll, néha apáról a lányára. Így volt mindig. Jelesnek lenni szolgálat és kiváltság, ha úgy tetszik vérvonal. Kaszt, illuminátus, templomos, szabadkőműves, akarja, hogy soroljak még néhány marhasságot, amitől regényt meg filmet lehet eladni? A világ minden táján élnek olyanok, akik meg akarnak és meg is őriznek egy tradíciót, amit valaki valamikor kijelölt. A népek mindig valami kincsről hadoválnak. Nekik az fontos, a pénz, az arany. De fiam, ahol ez ma is él, az nem a pénzről szól. Nem, a tiszteletről. Hogy legyen egy érték, amit megőrzünk. A barátom és én leéltünk egy életet azzal, hogy volt egy érték bennünk, amit őrzünk. Mindegy volt, hogy mi a divat, ki a rezsim. Mindegy volt a Dubaj meg a luxus terepjáró. Árpád a vagyonnal, ami felett rendelkezik, beigszeletni az egész ingatlan.com-ot, hogy költözzenek az eladók. Megveszi. De nem ez számít. Számít persze, mert ez adja az erejét a dolognak. Megtehetném, de nem teszem meg. Ezt hívták régen erkölcsnek. Tisztelek egy szabályt, és betartom. Aztán jön a maga ezredes főnöke, meg a bukott lány, és beleszarnak, mint egy cilinderbe.
2: Diósi egy kicsit narcisztikusan magát látta mindabban, amit Illés elmondott. A bűnüldözés, a megvesztegethetetlenség, a nyomozók elkötelezettsége. Úgy látszott, mintha mélyen elgondolkodott volna a hallottakon, de inkább elkalandozott. Hirtelen észbe kapott, mert valami megütötte a fülét a filozófia óra végén.
4: Ki a bukott lány?
5: Hát a Marica. Ő is itt volt gyerekkorunkban, csak aztán, amikor megharapta a veszett farkas és úgy bújt a motorba, akkor utána rá kellett mennie.
2: A detektív vad pislogással próbálta megfejteni, hogy mi a túrót jelenthetnek Árpád szavai, de Illés nyugodt bólintással jelezte, hogy nyugalom, később elmagyarázza.
3: Az, hogy a bukott lány miért fordult a családja ellen, fontos lesz. De jelenleg az a legfontosabb, hogy a maga üres lelkű rendőr ezredes főnöke ne lopja el pofátlanul egy nép történetét. Őt kell eltávolítanunk a képből. Örökre. A megoldást már kitaláltuk. Ne aggódjon, nem úgy távolítjuk el. Vagyunk itt páran, akiknek van vele elszámolni valója. És ebben a tervben mindannyiunknak van feladata. Feltéve, ha ön hajlandó egy kicsit a sátrában hagyni a rendőr jelvényét. Ha Téglás ezredes úr akar találni egy folyóba temetett fémkoporsót, hát segítsünk neki megtalálni.
2: Diósi vackor felügyelő arcáról úgy sugárzott a felszabadult vidámság, mint még soha. A terv merész, botrányosan merész, de működik, és tényleg örökre elhallgattatja Téglás ezredest. Sőt, hosszú időre biztosítja, hogy a titok titok maradjon. Ez feldobta. Az, hogy a közben bezabált karfiol miatt a férfi humor ősatja is társa volt a séta közben, hogy is mondjam, csak a hab volt a tortán. És zárójelben meg kell jegyeznem, csak egymás közt, amíg ön, kedves hallgató, és én itt a sorok között négy szem közt vagyunk, hogy az, hogy valaki végigpúzza egy falu főutcáját a gépállomástól a templomig, és ezzel hangosan könnyezve röhög, az rendben van. De ne hívjuk már úgy, hogy ez a hab a tortán. Erre majd legközelebb ki kell találni egy másik kifejezést, nem engedhetjük gyönyörű anyanyelvünket annyira lepusztulni, mint az amerikaiak az angolt.
1: A Hálózsák szaga 62. adását hall.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Jöjjön Placido Domingo, spanyol opera énekes. Ő egy tenor, sőt, a három tenor közül egy tenor. Nem tudom, hogy melyik a szélső tenor vagy a középső, mindegy. Itt érdemes megállnunk egy pillanatra. Már megint egy opera. Biztosan ismeritek az apart alatt, három varjú kasza, című dalt, amit színpadon is elő szoktak adni gyerekek. Ennek van a végén az, hogy a hangya szedegeti, egyszer én is voltam ilyen hangya. Na, az opera az pont olyan, mint az apart alatt. Mindenkinek megvan a maga szerepe, amit külön csinál, egyszerre nem csinálják, és minden szerephez tartozik egy hang. És ahhoz, hogy jól halljuk azt a hangot, ezért nem énekelne soha egyszer. Valaki nagyon magasan tud énekelni, valaki nagyon mély hangon, így, úgy, amúgy, és az egyik ilyen hang a tenor. De a tenor csak és kizárólag tenor tud lenni. Csak tenor tud énekelni. Kicsit olyan, mintha lenne egy szakács, aki kizárólag szalontüdőt tudna főzni. Mondanánk neki, hogy Pityukám, dobjál már össze egy jó virslit mustárral. De nem. A Pityu mondaná, hogy ő csak és kizárólag egy nagyon bonyolult dolgot tud főzni. Szalontüdőt. Ezért minden operába bele kell írni egy ilyen szalontüdő szerepet, hogy például a nagy Placidónak ne kelljen csöndben ácsorognia, mert az elég hülyén néz neki.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
2: Szalontüdő. A szalontüdő, más néven savanyú tüdő, egy igazán finom étel, amely elkészítéséhez a sertés szívét és tüdejét használják fel. Készülhet még marha vagy bárány alapanyagokból is. A vadas rokona, krumpli vagy zsemlegombóccal szokták fogyasztani. A szalontüdő, azaz a pájsli, a monarchia konyhájából származik, mint annyi más étel, így a magyarok, az osztrákok és a csehek is egyaránt magukénak tartják. Ezt a kicsit talán savanykás, de rendkívül tápláló ételt valamiért szinte csak a fiúk és az apukák, tehát a férfiak eszik. Kiválóan fogyasztható akár egy rendesebb szeletkenyérrel is. Utána kifejezetten ajánlatos gyermekeknek a finomság, ami szétcsapatja ezt a nehéz kaját, így nem érzik majd úgy magukat, mint az a farkas, aki bekebelezte a nagymamát. A felnőtteknek meg ott a bilagi.
1: Persze, ettől még az opera nagyon nemes zenei élmény, csak az a baj, hogy egy számot se tudsz elénekelni, ha csak nem vagy tenor.
3: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit, de addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partkafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partkafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
4: Melát nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Gáz lesz, ugyanis Európa földgáz készletei veszélyesen alacsony szintre apadtak. Ezzel nem nagyon foglalkozunk, mert mindenki a kőolajár ralikkal, meg visszaesésekkel van elfoglalva, meg hogy mennyire tankolunk benzinből be, meg hogy nyitva van-e a hormúzi szoros, és mennek a tankhajók, vagy nem. De lehet, hogy gond lesz, úgyhogy megnézzük, hogy ez hogy van szakmailag és emberileg. Holoda Attila energetikai szakértővel, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetőjével. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt!
7: Jó reggelt!
8: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
5: De azt mindenki tudja, hogy a hormúzi szoros nem csak az olaj, hanem a földgáz, cseppfolyós földgáz szállítások szempontjából is egy kulcs fontosságú tényező. Ez amikor a konfliktus kirobbant, erről sokat cikkeztek, csak hogy azóta ez a konfliktus nem oldódott meg. Milyen púrparlét okozott ez a földgázpiacon? Vagy okozott egyáltalán?
8: Igen, nyilván okozott, mert mindig mindennel összefogg. Ugye a globalizációnak ez a, mondjuk úgy, hogy káros, vagy pozitív, vagy nem tudom, hogy lehet nevezni hatása. Gyakorlatilag Európa olyan túl sokat nem vásárol egyébként abból a térségből cseppfolyós földgáz. Alapvetően másonnan látja az igényeit, de mivel a piac összefügg egymással, és hogyha az egyik helyen szűkület van, mint például a hormuzi szoros, akkor azok, akik jellemzően onnan vásárolnak, például a nagy ázsiai országok, Kína, India, Japán, Dél-Korea, azok, hogyha nem találnak ott, vagy nem tudják kihozni, amit megvásárolnak, akkor elmennek egy másik piacra, jellemzően oda, ahol az európaiak is vásárolnak. Tehát azért mondom, hogy összefügg minden mindennel, és ugye ez a fajta kereslet megjelenés az európaiak által látogatott piacokon azonnal fölnyomta az európai piaci árakat is, és ugye megszoktuk már, hogy amikor először indult ez az energiaválságos időszak 2021-22-es időszakban, akkor az Európai Bizottság az rendelkezett arról, hogy mennyire kell föltölteni a földgáztárolókat így a tél előtti időszakban, és ez most is megtörtént ez a rendelkezés, csak hogy azt látjuk, hogy ettől azért jelentősen el van maradva Európa feltöltöttségbe. Körülbelül az átlagos feltöltöttség, az európai átlagfeltöltöttség az a 60%, de hogyha azt nézzük, akkor ez egy olyan időarányosan nagyjából olyan 9-10%-a alacsonyabb, mint ami ilyenkor szokott lenni, és ugye ilyenkor mindenki azt mondja, hogy mi lesz velünk télen, ugye?
5: Igen, épp ezt akartam kérdezni, ugye, hogy akkor vegyek-e tűzifát, vagy kezdjek el.
6: Illetve hogy állunk mi?
5: Állati prémeket
6: felhagyni. Emlékeim szerint mi az európai átlagnál általában jobban állunk, ez most is
8: igen,
6: így van?
8: Igen, most is így van, tehát a magyarországi feltöltöttség az 65% környékén van, de önmagában nem is ezt érdemes nézni, hogy hány százalék, mert ezek a százalékok csalókák nagyon, ugyanis érdemes ezt mindig fogyasztás arányosan megnézni, tehát ugye egy adott országnak a tárolói kapacitása az adott ország éves fogyasztásához képest hogyan viszonyul, és ahhoz képest hogy állunk most, és ebből a szempontból nagy szórás van. Tehát hogy azt tudom mondani, hogy a magyarországi földgáztárolóknál ez a 64%-os feltöltöttség, ez azt jelenti, hogy a teljes éves fogyasztásunknak már úgy nagyjából 46-47%-a benn van a tárolókban, miközben európai szinten ez csak 19%, és ugye emiatt aggódnak elsősorban azok, akik itt most egy picit a ördögöt festik a falra, hogy úristen, mi lesz velünk, különösen azért, mert Németország, amelyik ugye a legnagyobb földgázfogyasztó Európában, amelyik a legnagyobb földgáz tárolói készlettel rendelkezik, az még éppen hogy a 10% felett van egy kicsivel a feltöltöttség, és ennek az az oka, hogy nem akarták hirtelen fölnyomni az árakat a TTF-en, tehát a holland gáztőzsdén, mondva, hogyha hirtelen mindenki egyszerre megjelenik földgázvásárlási igénye, akkor megint úgy járunk, mint 2022 nyarán, amikor felszaladt 200 euró fölé a földgáz ára, éppen amiatt, mert mindenki akkor akarta hirtelen feltölteni a földgáztárolókat. Tehát a helyzet azért annyira nem kritikus, de nem is mondanám megnyugtatónak, hogy európai szinten nézzük. Viszont magyar szempontból teljesen nyugodtak lehetünk. Én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi feltöltöttségi szint az minket azt vetíti előre, hogy nálunk azért olyan probléma nem lesz, hogy magas, vagy ne jutnak hozzá.
5: Ne jutnak gáz, a kérdés, ugye milyen áron? Mert hogy ugye, hogy ha lezárták a Hormuzi szorost, és ugye verseny van a meglévő földgáz forrásokért, akkor én azt gondolom, hogy megy föl az ár, és ezt erősíti ezt a teóriát az is, hogy az olajárhoz azért hozzátapad a földgáz ára technológiai okokból, mert ahol van olaj, ott általában van földgáz is, és hogy ebből nem lehet-e gond, hogy megtöltjük azokat a tárolókat, csak hát lehet, hogy olyan drágán, hogy az nem tudom, meg fogja érezni az európai lakosság, az európai ipar, stb.
8: Igen, akkor ezt hadd tegyem már gyorsan rendbe. Valóban korábban, mondjuk 15 évvel ezelőtt szorosan követte egymást a kőolaj és a földgáz ára, nagyjából egy olyan 9 hónapos csúszással, éppen abból adódóan, hogy hát technológiailag azok nagyon összefüggenek, de aztán azok a nagy földgáztermelő országok, többek között Orosz,

0: és ugye mindig nyáron töltöttük fel a tárolókat, ez egyfajta lehetőséget is biztosított arra, hogy az olcsóbb gázt berakták, ugye a földgáztárolónak azért van egy költsége, és azt, amikor téli időszakban szükség van rá, akkor kivettük. Igen ám, de most nincsen különbség a téli gázszállítási ár és a nyári ár között, hogy nem olyan sok, sőt, esetenként még drágább is. Ebből következően nem nagyon éri meg most jelenleg betárolni a kereskedőknek, és megfinanszírozni azt, hogy még a tárolót is finanszírozzák. Ezért ilyenkor szoktak különböző állami garanciákat bevetni a különböző tagországok, vagy éppen kötelező készletezést írnak elő. Nálunk is van kötelező készletezés itt Magyarországon. Azaz előírják a kereskedőknek, hogyha valakinek például a lakossági ellátás számára vannak érvényes egyetemes szolgáltatói szerződései, annak egy bizonyos százalékát kötelezően le kell tárolni a földgáztárolókba, ezzel is mondjuk úgy, hogy felülírva azt, hogy ne csak az üzleti megfontolások, hanem elsősorban a földgáz ellátás biztonsági megfontolások domináljanak.
1: Oké, rezsicsökkentés Magyarországon fenntartható? Orosz gázt veszünk még mindig, és az versenyképes áron jön?
0: Az orosz gáz az pontosan annyiért jön, mint a TTF gáz. Tehát ugye erről talán már ebben a műsorban is beszéltünk, hogy van bizonyos csúszás benne, de azért az alapvetően az orosz hosszútávú szerződés árazása, ez egy árformula alapján történik, és ebben az árformulában a TTF előző havi súlyozott gátlag árát veszik figyelembe, és ez alapján számláznak. Mivel a számlázás meg az előző hónapról beszélünk, nagyjából egy ilyen másfél hónapos csúszással, de hogyha emelkedik a TTF-en a gázár, az orosz ár is emelkedik. Ugyanakkor ellátás biztonsági szempontból azt tudom mondani, jelenleg is érkezik az orosz gáz ugye a Kiskun-Dorozsmai becsatlakozási ponton. Egyébként jelenleg még ahonnan érkezik hozzánk Magyarországra gáz, az a horvátországi Krik-szigeti LNG terminál, tehát valamilyen LNG eredetű, folyékony földgáz eredetű gáz érkezik, illetve Romániából egyre nagyobb mennyiségben érkezik hozzánk földgáz. A románok megérezték ennek a földgázpiacnak a jelentőségét, mert korábban eléggé elutasítóak voltak, és minden gázt meg akartak saját maguknak tartani, most meg rájöttek, hogy ez nem egy olyan rossz üzlet. Mi ebből a szempontból szerencsések vagyunk, hiszen Magyarország földgáz infrastruktúrája kapcsolódik valamennyi szomszédos országhoz, Szlovénia kivételével, azaz elég sok helyről vagyunk képesek beszállítani, de azért dominánsan még mindig az orosz gáz érkezik hozzánk. Ebből következően azt látom, hogy most például többet tárolunk le naponta, amit az ország elfogyaszt, tehát folyamatosan a földgáztárolási, besajtolási programnak a végrehajtása. Így én nagyon bízom benne, hogy Magyarországon ellátási probléma sem a téli időszakban, sem a késő téli időszakban, tehát január-februárban nem lesz.
1: Nagyon szépen köszönjük, legyen így.
2: Így van.
1: Köszönjük a szakértelmet.
2: Szép napot,
0: minden jót.
2: Holod Attila energetikai szakértővel beszélgettünk, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetőjével.
3: Belát nagyon éhes.
4: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élmény.

0: Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél a buszsávban. Lassú haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél és az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Nagykörúton a Rákóczi tér és a Margit híd között szakaszonként, a Margit hídon Budára, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig. Lezárták a belső sávot az Örsvezér terén a Füredi utca előtt, mert javítják a vízvezetéket. Mától a forgalom egy sávon, váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: 10 000 tervezett lakást érinthet a kiemelt beruházás státusz visszavonása. Az augusztus 20-i ünnepségek miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani. Belgium és Spanyolország is napok óta küzd a lángokkal. Egy hidegfront érkezett, futó záporokra, erős szélre is 30 fokra számíthatunk. Holnap délelőtt is lesznek még záporok, 28 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormány visszavonta, illetve felfüggesztette az Otthon Start programhoz kapcsolódó lakásfejlesztések kiemelt beruházási státuszait, a már jogerős építési engedélye rendelkező beruházások tovább haladhatnak, a többiekre azonban felülvizsgálat vár. Az ingatlan.com becslése szerint több mint 10 000 tervezett lakásról lehet szó, miközben egyes projektekben már vevők is foglalót vagy előleget fizettek. A bizonytalanság elsősorban azokat a fejlesztéseket érinti, amelyek kiemelt státuszt kaptak ugyan, de a szükséges építési engedélyt még nem szerezték meg. Jelentős forgalmi rendváltozásokra kell készülni az augusztus 20-i rendezvénysorozat miatt a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth-Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon is korlátozások lesznek. Az elszállított járművek tulajdonosai külön zöld számon érdeklődhetnek, míg a közösségi közlekedést választókat sűrített járatok és éjjel 2:30-ig közlekedő metrók segítik. Hazaszállítják a lengyel buszbaleset sérültjeit. Az Egri Markot Ferenc kórházban 10 ember tápolnak, egyet az intenzív osztályon. Mindegyikük állapota stabil, nem életveszélyes, többen még további vizsgálatokra várnak. Ha állapotuk engedi, a nagykövetség és a konzulátus megszervezi a hazajutásukat. City logisztikai stratégia készül Budapesten, a BKK alapjaiban reformálná meg a főváros áruszállítását. A cél a belvárosi torlódások, a kerékpárutakat és járdákat eltorlaszoló szabálytalan furgonos rakodások, valamint a légszennyezés felszámolása, írja a Telex. Alap információi szerint a teherforgalmi behajtási díjat kiterjesztik a 3,5 tonnásnál kisebb teherautókra is, a forgalomfigyelő kameráknál rendszámfelismerő szoftvert használnának, 2030-ig a jelenlegi 850-ről 3300-ra növelnék a kijelölt rakodóhelyek számát, amelyeket a sofőrök egy mobil alkalmazáson keresztül előre lefoglalhatnak majd. Németország felé tart a belga erdőtűz. A péntek óta tomboló lángok már 3000 hektárt égettek fel, egy német határvárost pedig részlegesen kiürítettek. A nyugati szél a tüzet tovább sodorhatja kelet felé. Közben Spanyolországban is hatalmas tűz pusztít. Aragóniában a lángok közelednek a San Juan de la Peña két kolostorához, amelyek a régió jelképei. Az elmúlt héten a tűz mintegy 17,500 hektárt emésztett fel, és a regionális kormány legfrissebb jelentése szerint több mint 1000 embert kellett evakuálni a környékről.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Holnap eleinte északkeleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben már csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. Az északnyugati szél sok felé élénk, erős lesz, hajnalban 11-19, délután 22-28 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
7: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
8: Egészen pontosan 16 óra 4 perc az idő, 2026. 8. hó 17-ét írunk, és mi itt vagyunk élőben a stúdióban Kitti Kovácssal, vagy Kovács Kittivel, aki Angliába szakadt hazánk lánya, ahogy szokták ezt volt mondani, és ami nagy büszkeségünk, hiszen viszi a magyarok jó hírét Angliába, méghozzá a kerttervezés terén, ami szerintem nem is annyira jellemző ránk magyarokra, hogy hát Angliában, ahol több száz éves hagyománya van a kerttervezésnek, egy magyar kerttervező, hogy szép képeléjek gyökeret tudjon venni, de Kittinek ez sikerült, nagyon nagy sikerrel kertészkedik kint, és nem csak magánkertekben készít nagyon szép kerteket, hanem a legillusztrisabb kerttervező versenyeken is részt vesz, és ott zsebeli be a díjakat sorra. Legutóbb Sandringenben tervezett egy kertet, ahol magával Károly királlyal is találkozott, de majd erről egy kicsit bővebben a beszélgetésben. Szia Kitti, üdvözöllek itt a stúdióban.
9: Szia Márk, és mindenkit üdvözlök a másik vonal végén is. Sziasztok!
8: Reméljük jó sokan hallgatnak minket, és hát nyilván arra kíváncsiak így rögtön az elején, hogy hogyan lesz valakiből egy magyar emberből egy angol kerttervező. Tehát hogy kerültél te Angliába, hogy kezdődött a kerttervező karriered?
9: Én már 19 évvel kinn élek, az akkori barátommal indultunk el világot látni igazából, és én magam sem gondoltam volna, hogy 19 év után én kerttervező leszek. Én rendezvényszervezőként dolgoztam sok-sok éven keresztül, aztán amikor megszülettek az IKR kisfiaink 10 évvel ezelőtt, akkor feltettem magamnak a kérdést, hogy na mi leszek, ha nagy leszek, mit szeretnék most csinálni, és először belső építészt szerettem volna lenni, az volt az első ötletem, hogy nekem az úgy tetszik, és van egy nagyon régi, nagyon rangos magazin, úgy hívják, hogy House and Gardens magazin, ami kertekkel és nagyon szép házakkal foglalkozik, és abban volt egy versenykiírás, aminek a fődíja egy olyan oktatás volt, ahova én szerettem volna amúgy is beiratkozni. És megcsináltam ezt a pályázati munkát, aminek az volt a lényege, hogy tervez egy lakást Chelsea-be, ugye Chelsea az Londonnak egy nagyon elegáns része. Beadtam a pályamunkát, és nem nyertem ugyan meg a versenyt, de 75 pályázóból a top 10-ben végeztem, és azért kaptam egy napos workshopot ebben az iskolában, ahová el is mentem, és hát ott rá kellett döbbenjek, hogy a másik 9 pályázó elmesélte, hogy hát nekem van egy gazdag nagybácsim, aki majd szponzorálni fogja az én munkásságomat, másik elmesélte, hogy ő már amúgy is egy ilyen interior design stúdióban dolgozik, és majd ott fog dolgozni, és akkor én elgondoltam, hogy hát Kovács Kitti Izsófalváról, Borsod megyében sajnos se gazdag nagybácsival nem rendelkezik, sem kapcsolatokkal, úgyhogy lehet, hogy ez így nem fog nagyon sikeresen befejeződni.
8: Mondjuk látva a sikereidet, azért lehet, hogy még akár ez is összejöhetett volna,
9: még,
8: hiszen magadban.
9: Engem ismerve még akár ez is megtörténhetett volna, de ami megtörtént helyette, hogy láttam egy plakátot, hogy kerttervezői tanfolyam is indul, és akkor arra gondoltam, hogy hát végül is a kert az egy külső szoba, és hogyha így gondolkozok, Angliában sok a kert, és hát ha itt van nekem valami keresgélni valóm, és meg kell mondjam, hogy én egy darab növénynek nem tudtam sem az angol nevét, se a latin nevét, tehát, és olyan növények voltak, amit még nem is láttam Magyarországról ezelőtt 19 évvel. Úgyhogy szép kezdet volt, hogy semmit nem tudtam, tehát ez a Zero to Hero, a nulláról a hősig című igazából fejlemény, ami velem megtörtént.
8: De ez nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam.
9: Ezért megcsináltam, igen, hát ez körülbelül így történt, és még amikor iskolába jártam, akkor az egyik csapattársam feltett oda a fórumra, hogy van egy ismerőse, aki szeretne egy esélyt adni egy tanulónak, hogy megtervezze a kertjét. Hát nekem akkor érkezett meg a tananyag 2 nappal azelőtt a otthonomba, ez egy ilyen online tanfolyam volt, hát és én azonnal felhívtam a hölgyet, és mondtam, hogy én ezt nagyon szeretném. És akkor kérdezte a hölgy, hogy és akkor mondjak már olyan nagy kerttervezőket, akik engem inspiráltak, hát én nullát tudtam felsorolni, ezért mondtam, hogy hát most annyi mindenki inspirál engem, hogy most egyet nem tudnék kiragadni, viszont a méhek nagyon fontosak manapság, mert hogy ugye ők porozzák be a növényeket, és az, hogy hová ültetjük a virágokat, az nem ennyire nagyon fontos egy kertben. Hát ennek ellenére, vagy pont ezért lehet, megkaptam az állást, illetve ezt a projektet, és hát ekkor jött az igazi sok, hogy hát én még iskolában nem jártam erről, és elképzelésem sincs, hogy kell kertet tervezni, de hát mivel, hogy kaptam egy lehetőséget, ezért próbáljuk meg, és majd lesz valami. Tehát én kinyitottam a könyvet, első fejezet, hogyan vegyük fel azt, hogy mit szeretne a kliens elérni. Jó, elmentem, találkoztam a hölgyel. Jó, ez megvolt, akkor második fejezet, hogyan mérjük fel a helyszínt. Jó, akkor azt is megtanultam, kimentem fel, mértem a helyszínt. Harmadik fejezet, körülbelül a dizájnnak az alapjai, hogy miket csináljunk. Hát annak alapján így elkezdtem valamit csinálni, és nagyon érdekes volt, hogy elvittem az iskolába, kértem egy ilyen magánórát, hogy mégis nézzék már meg, hogy amit én megterveztem, hogy ennek van-e köze a valósághoz, tehát hogy ezt életemben nem csináltam, és hogy ezt bemutathatom egyáltalán, vagy pedig ki fognak rúgni az ajtón azon nyomba, és képzeljétek el, hogy imádta nem csak a hölgy, a férje is, és a 2 gyereke. És nekem ez egy akkora élmény volt, hogy én azt gondolom, hogy amikor kertet tervezünk, ez nem csak arról szól, akivel neked kapcsolatban van, aki a te kliensed, hanem az egész családról, és az, hogy meghallgassuk, hogy a gyerekek is mit szeretnének. Ugye mindig arról gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk a jövőben is funkcionálissá varázsolni a kertet, amit megtervezünk. Tehát én mindig azt kérdezem az emberektől, nem csak az, hogy most mik az elképzelésed, hanem mik a terveid, itt fogsz megöregedni, vagy mondjuk 5-10 év múlva eladod a kertet, tervezel-e, hogy lesz jacuzzid, úszómedencéd, esetleg egy kinti stúdiód később, mert ezek mind fontosak ahhoz, hogy a kert egy jól átgondolt egész legyen, és ne utólag gondoljuk, hogy hát, ha én ezt tudtam volna 5 évvel ezelőtt, hogy én majd szeretnék egy kinti irodát, akkor pont nem oda raktam volna akármit is. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos is az is, hogy kik használják majd a kertet. Tehát igenis hallgassuk meg a tinédzsereket, tudjuk, hogy a tinédzserek egy idő után már nem a szüleikkel szeretnének időt tölteni, tehát legyen egy kuckójuk, ahová elvonulhatnak a barátokkal, a szülőknek is legyen egy kis magán birodalma, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos a kerttervezéskor.
8: Nekem azt tetszik ebben a történetben a leginkább, hogy az a tanítás, hogy merjen belevágni az ember abba, hogy valami újat csináljon. Szerintem nagyon sok embert megbénít az a gondolat, hogy atyavilág, hát Angliában micsoda komoly kerttervezők vannak, milyen hagyománya van a kerttervezésnek, én akkor ebbe biztos nem tudok labdába rúgni, és sok ember, aki lehet, hogy mint ahogy te is volna tehetsége ehhez, de el sem meri kezdeni, hogy igenis nagyon sokszor ez kell, tényleg ez a nem tudtam, hogy lehetetlen, és mégis belevágtam, ez kell, hogy bele kell ugrani dolgokban, néha igenis vállalni kell azt a kockázatot, hogy oké, nincs meg az a, nincs még feltétlenül meg mögöttem az a tudás, de kiblöffölöm, mert végül is ez történt. Ez,
9: ahogy a bölcsangol mondja, what can potentially go wrong? Tehát, igen, hogy mi történhet? Tehát igazából mi mehet rosszul? Nekem ez majdnem az élet filozófiám, hát próbáljuk meg, hát aztán majd, ha rosszul megy, akkor valamit csinálunk, de szeretnék neked most egy kérdést feltenni. Én ezt a hölgyet megkérdeztem egy év után, miután megépült a kert, és mindenki imette, hogy de hát Léna, hát áruld már el nekem, hogy mégis hányan hívtak fel téged, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy ingyen is, de megtervezhetik a te kertedet. Na, mit gondolsz, Márk, hogy hány ember hívta fel a Lénát?
8: Hány ember hívta fel a Lénát? Tudom, 10?
9: 0.
8: 0?
9: Rajtam kívül senki.
8: Aha.
9: Tehát szerintem ez igazán rávilágít arra, hogy azt gondoljuk, hogy hát én azt se tudom, mit kell csinálni, én ezt hogy csináljam meg, hogy mint mondtad, hogy egy kicsit ilyen kibisznek semmi se drága a lapon, hát mert szerintem mindent meg kell próbálni, és aztán úgy mindig adja magát az élet, mindig úgy alakul, fog segítséget kapni, ha valamit elkezdesz, és nagyot álmodsz, akkor valahogy mindig megjönnek hozzá a társak, megjön a támogatás, és a végén valahogy mindig sikerül, tehát szerintem én ezt szeretném nagyon-nagyon sok honfitársamnak üzenni, hogy én azt gondolom, hogy mi magyarok annyira tökéleteset akarunk mindig kihozni magunkból, meg hogy úristen, hát a másik sokkal szebb, okosabb, jobb kapcsolatai vannak, tehát Kovács Kitti Zsófalváról, hogyha a király kertjében tud kertet tervezni, akkor szerintem nagyon sok mindenkinek nagyon sok minden is mehet, hogyha picit kivisznek semmi se drága alapon, megpróbáljátok. Úgyhogy én erre szeretnék mindenkit buzdítani, hogy álmodjatok nagyot, és tegyetek érte.
8: Nagyon jó, erre én egy kis zenét el is indítok, mert ez tökéletes végszó, aztán jövünk vissza.

0: továbbra is a kávézó.
1: Oh. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
0: Belevágok a saját szignálomba. Igen. Szóval továbbra is a kávézó a világ végén hallgatjátok, és Kovács Kitti a vendégem továbbra is, a Kitti Kovács Garden Design alapítója, és igen, közben látom, hogy valaki írt is, ezt mondanám is, hogyha szeretnétek hozzászólni, 0636980980 Szecskamestert láttam, de még nem tudtam elolvasni, majd mindjárt elolvassuk, hogy mit írt, úgyhogy nyugodtan hozzászólhattuk a témához, és hát a témánk az alapvetően a kert tervezés lesz, de azon belül majd így, mert én azt gondolom, és szerintem Kitti is, hogy a kert által nagyon-nagyon sokféle dologra tudunk rá látni, és nagyon sok mindennel van kapcsolatban a kertészkedés, és nagyon sokat változik mostanában a kertészkedés pont a környezeti változásokkal összhangban, de majd erre térjünk egy kicsit vissza, és beszélgessünk még egy picit arról, hogy igen, hogy te belevágtál akkor ebbe a kerttervezésbe, nagy bátorsággal fejest ugrottál, és nagyon-nagyon szépet ugrott, és akkor elindult akkor a te kertészeti karriered. Hogy zajlik Angliában egy kerttervezőnek a munkája? Mennyi munkát csinálsz meg, mennyi idő alatt csinálsz meg egy kertet? Tehát miben különbözik talán egy angol kerttervezés mondjuk egy magyarhoz képest?
2: Hát én az angol kerttervezésről tudok beszélni, és az az érdekes, hogy én mindig azt mondom, hogy a kerttervezés az egy nagyon személyes dolog, tehát a kerttervezés nem egy olyan, mint egy belső építészet, hogy egy hálószobába kell egy hálószobába való ágy, meg egy szekrény, meg egy nagy csillár, hanem én mindig az emberből indulok ki. Tehát én azt gondolom, hogy a kert az egy olyan hely, amit én azért tervezek, hogy te, mint az én kliensem, ott boldog legyél. Tehát a kertnek nagyon sok funkciót kell egyszerre betölteni. Egyrészt kereteznie kell a házadat, tehát onnit indulunk, hogy néz ki a házad? Tehát egy régi típusú ház mellé nem fogok egy ultramodern külső kertet tervezni, mert nem tudnak együtt dolgozni. Tehát nekem az a feladatom, mint kerttervező, hogy a te házad egy egységes egészt alkosson az ő környezetével, és ezáltal neked a befektetésed, amit ráköltöttél a kertre, az megtérüljön. Mert én egy praktikus magyar vagyok, aki azt gondolja, hogy minden, amit befektetünk, energia, pénz, bármi, annak meg kell, hogy térüljön. És hogyha téged ez a kert, amire ráköltöttél x ezer forintot, nem tesz téged boldoggá, vagy fontot, nem tesz téged boldoggá, akkor ez egy rossz befektetés.
0: Hát hogy nem?
2: És azt tapasztalom, hogy milyen a te életstílusod, az is nagyba fogja az befolyásolni, hogy én neked milyen kertet tervezek. És kettő sztorit szeretnék elmondani, hogyha szabad, két kedvenc sztorim. Az egyik, én egy ilyen életvidám, kicsit habókos csaj vagyok, aki imádja a színeket, én imádok ebbe topzódni, én imádom magam jól érezni, és valahogyan hozzám került egy olyan kliens, aki egy nagyon visszafogott úriember volt, és a felesége is egy ilyen elég, azt mondanánk, hogy karót nyelt típus. És a hölgy azt kikötötte, hogy örökzöldek legyenek, minden kockára vágva, az összes sövény és még a fák is.
0: Tehát még Angliában is vannak ilyen kertek, azt hittem, hogy csak nálunk.
2: Nem, igen. Vannak, és én mondtam a hölgynek, hogy hát akkor a virágokkal egy picit ugye ezt fel tudjuk dobni. Mondta a hölgy, hogy nem lesznek virágok. És mondtam, hogy de hát nem lehetne, hogy csak akkor fehér virágok, és én majd megtervezem, hogy minden évszakban legyenek virágok, elkezdjük a hóvirággal, a tulipánnal, aztán rámegyünk az íriszekre, hófehér íriszek, és akkor aztán majd a díszhagymák zárják a sort. Közölték velem, hogy nem lehet se fehér virág, semmiféle virág. És eltelt egy nap, és visszahívott a kliens, és mondta a férj, hogy hát végül is csak megfűzte a feleségét, hogy hagyd legyenek legalább fehér virágok. És amikor véget ért a kerttervezés, elkészült a kert, nagyon szép lett, megkérdezték tőlem, hogy de nekem tetszik-e ez a kert? És mondtam nekik, hogy teljesen irreleváns, hogy nekem tetszik-e ez a kert, vagy nem, mert ez nem az én kertem. Uh-huh. Az a kérdés, hogy nekik tetszik-e a kert, és ők boldogok-e azzal, amit én csináltam. És mondták, hogy hát ők nagyon. És mondtam, hogy ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy nekem tetszik-e. Természetesen imádom, mivel hogy az én gyerekem, én szültem, én álmodtoztam róla heteken keresztül, hát hogy ne tetszene, de ilyen az én kertem, hát természetesen nem az én kertem egy ilyen jingle-i jungle, ez egy teljesen virágos, mindig változó kert, ami az enyém, de azért, mert én ilyen vagyok, tehát ebbe érzem jól magam. A másik történet pedig
0: Bocsánat, gondolod, hogy ez annak hatására változott meg az elgondolásuk, hogy te sikerült rájuk hatnod, hogy akkor tényleg a kertbe vigyenek egy kis életet? Tehát, hogy ez a te életteteli személyiségednek volt köszönhető ez a változás?
2: Én azt gondolom, hogy a hölgy, ő, mivel mondtam neked, hogy ő egy elég ilyen karótnyel típus volt, tehát neki fontos volt, hogy kontrollálja a kertet, ezért ment az örökzöldekre is minden kockára vágva. Uh-huh. A férj viszont egy picikét nyitottabb személyiség volt, tehát ő szeretett volna valami változást, és ez érdekes, amikor egy férj és feleség között megy a játszma, úgymond, hogy milyen legyen a kert, mert úgy érzem, hogy én vagyok az a moderátor, aki a kettő személyiséget egy picit közelebb tudja egymáshoz hozni, és talán a kert lesz az a hely, ahol mind a ketten jól érzik magukat, és meg fogják azt találni, ami az ő ízlésüknek megfelel.
0: Tehát egy picit még pszichológusnak is kell lenned, hogy kitapogasd a dolgokat.
2: Mindenképpen, és a másik történetem, hogy volt egy házaspár, akik már az első konzultáció alatt végig veszekedték a beszélgetésünket, hogy milyen legyen a kert. És mind a kettőt meghallgattam, és amikor megmutattam a terveket, nagy csend fogadott. És akkor kezdtem úgy elsápadni, hogy te úristen, hát nagyon mellé fogtam, és Jézus, ez mi lesz ebből? És mondták, hogy Kitti, nem fogod elhinni, ez az első alkalom a házasságunkban, amikor valamin egyetértünk, és mindketten imádjuk. És ezek azok a pillanatok, ami szerintem azt mutatja, amikor egy kerttervezés sikeres, mert amikor kimegy ez a házaspár ebbe a kertbe, akkor valószínűleg mind a ketten jól fogják magukat érezni, és én azt hiszem, hogy a házasságuk is ettől egy picit jobbá válik, ha mind a ketten egy kicsit boldogok, és én azt hiszem, hogy nekem ez a misszióm, ez a feladatom is, mint kerttervező, hogy én olyan helyet tudjak teremteni, egy olyan eddig még nem létező helyet, ahol az emberek boldogabbak lehetnek.
0: Hát az én, hogy a saját kis vlogomat reklámozzam, nálam is az a szlogen, hogy a boldogság a kertben terem, tehát hogy ezzel maximálisan egyet tudok érteni, hogy ez tényleg így van, és egy nagyon-nagyon fontos része egy kertnek, meg hányszor van az, hogy igazából a ház még lehet, hogy nem is olyan különleges, de egy szép kert veszi körül, akkor már is teljesen más. Nekem ezért nagyon furcsa, amikor látom, hogy nem tudom, látszik, hogy akár milliárdot elköltöttek, vagy milliárdokat egy házra, és a kert meg így a hát jól a kert, és akkor be van rakva egy-két örök zöld, meg a gyep, és aztán vége. Ez számomra felfoghatatlan. Felfoghatatlan.
2: És kérdezte tőlem Márk, hogy mit talán a különbség az angol és a magyar kerttervezés között, és szerintem ez egy nagyon jó példa, hogy amikor én tervezek, én megkérdeztem a tanáraimat, amikor tanultam a kerttervezést, hogy a büdzsét, az, hogy mennyi pénzt költhetünk a kertre, ezt hogyan kezeljem. És azt mondta a tanárom, hogy én ezzel abszolút ne foglalkozzak, mert hogyha én azzal foglalkozok, hogy számolgatom, hogy ennyibe fog kerülni a burkolás, ennyibe fog kerülni a nem tudom túlja, ennyi nézi, akkor a kreativitásomat berakom egy dobozba. És természetesen nem fogok márvány Apolló szobrot tervezni egy átlagos családnak a kertjébe, de én azt gondolom, hogy legyen full monty, legyen minden, amit csak el tudunk képzelni, és álmodozunk róla, árasztassuk fel, kapunk egy szívinfarktust, úristen, mennyibe kerül ez, és utána gondolkozzunk el, és csináljunk egy listát, hogy mi az, ami nekünk fontos. És nem kell egy kertet egy év alatt megépíteni, nem kell azonnal, nem kell hónapok alatt. Lehet mondjuk azt, hogy ez az 5 éves terv, ez a 10 éves terv. És akkor és akkor lesz egy álomkertünk, ami jól átgondolt, és lesz valami, ami felé tudunk építkezni.
0: Igen, tehát hogy fölülről kezdjük el a nagy álomnál, és akkor legfeljebb egy picit abból lehet lefaradni.
2: Egy picit lejjebb adunk belőle itt ott, de az alapötlet az legyen az, amit szerettünk volna.
0: Maximálisan egyetértek. Na jó, egy kicsi kis reklámblokk, és aztán jövünk vissza.
1: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
3: Hát ezt te jobban csinálod.
4: Mire?
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
3: Még egyszer.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
4: Viszont alig van időnk beszélgetni.
3: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
4: És végre jót dumálunk egymással.
3: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
4: Tévéről.
3: Színházról.
4: Művészetről.
3: Kulturáltan.
4: Vagy nem.
1: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
4: Jól kitaláltuk, nem?
3: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Hi people, this is Elon speaking, and my favorite program on Radio Cafe is Cafe at the End of the World.

0: És visszatértünk a Kávézó a világ végénnel, vendégem még mindig Kovács Kitti, a Kitti Kovács Garden Design alapítója, egy magyar hölgy, aki nagy sikerrel tervez kerteket Angliában, és erről beszélgetünk, és hát érkezett hozzászólás is Szecska Mestertől, ugye a szokásos platformon a 0636 980 98 0-án tudtok kommunikálni, és azt írja Szecska Mester: sziasztok, kertépítés nagy álmok, de hogyan is? A szárasság miatt a bambusz halára van ítélve, mint a gyümölcsfák, és ez vonatkozik az összes őshonos növényre magyarán, vagy elengedjük a jelenlegi növényzetet, vagy talajvizet varázsolunk, ha igazán nagyot nem lehet álmodni. Hát igen, gondolom, hát igazán nagyot nem lehet álmodni, mit tegyünk? Angliában minden más, ott aztán lehet füvet nyírni, a kertek ott csodásak, és még csak tervezni sem kell, csak ültetni és csodálni, ahogy minden növekszik magától. Így van, ez hitti, tehát hátat fordítasz egy területnek, visszafordulsz, és már ott a kert.
1: Hát nem egészen. Tehát elmesélném mindenkinek, hogy Angliában is küzdünk a szárassággal, hónapok óta nem esett az eső. A szép zöld mezők és kertek, az angol pázsit ki van száradva, ugyanúgy, mint Magyarországon. Heteken keresztül 30 fok felett volt Angliában is az időjárás, amit az angol növények nem nagyon szeretnek.
0: Hát ez az, mert még annyira sincsenek ehhez hozzászokva.
1: Mint a mi magyar őshonos fajtáink. Úgyhogy ott is egyre nagyobb probléma ez a mit ültessünk, hogy ültessünk. Nagyon sok kliensem kezdi azzal, hogy hát én nem értek a növényekhez, fogalmam sincs, hogy mi micsoda, már többször próbálkoztam, hogy bemegyek a kertcentrumba, bevásárlok, minden gyönyörű, aztán hazaviszem, elültetem, és két hét múlva minden halott. Tehát ez azt jelenti, hogy én abszolút nem értek a kertekhez. Amire mondom én azt, hogy nem csak az a fontos, hogy mit veszünk, mikor ültetünk, hanem azt is, hogy milyen növényt mivel kombinálunk, mert ezt nem, egy kertet nem lehet úgy nézni, mint egy egyedülálló kis elszeparált egységet. A kertben minden mindennel kommunikál. Én nagyon sokat szoktam erről beszélni, hogy mit tehetünk a klímaváltozás ellen, hogyan tudunk ez ellen küzdeni, és hogyha megnézzük a természetet, a természetben az alaphelyzetben a természetnek az alapállapota az erdő. És mit látunk egy erdőben? Hogy vannak a magasfák, alatta a magasabb bokrok, alatta a látszárú növények és talajtakaró növényzet. Tehát ha ezt a mintát veszük alapul, még Afrikában is ugyanezt a modellt próbálják olyan sivatagos helyen újra felépíteni ezeket az ökoszisztémákat, amiket elvesztettek a sivatagosság folyamatában. Tehát én erről sokat szoktam beszélni, hogy tudjuk, hogy a növények az éjszaka folyamán, ugye hajnalban kilélegzik a párát, és ezzel egymást is támogatják. Tehát hogy, amikor elkezdjük ezt, hogy a fák védik, ugye árnyékolják a cserjéket, a cserjék árnyékolják, és természetesen megvédik a többi növényt nem csak a szárazságtól, hanem a fagytól is, de még attól is, hogy egyre inkább Angliában is egyre erősebbek a szelek mostanában. És a szél pedig nagyon szárít, tehát hogy ez egy kettős veszély, mert az, hogy nincsen csapadék, az egy dolog, és az, hogy még ráadásul fúj is a szél, ez meg még egy nagyobb veszély. Tehát mindenképpen gondolkoznunk kell arról, hogy milyen rétegeket építünk fel egy kertben, hogyan építünk fel egy komplett ökoszisztémát, mert akkor tudják a növények egymást támogatni.
0: Hát egy mikroklímát alakít ki.
1: Egy mikroklímát alakítunk ki, és én szeretnék, megint csak lehet, hogy már meséltem ezt neked már, ezt a kérdést. Én nagyon hiszek a mulcsolásban, és ugye van a másik irányzat, hogy irigáljunk, öntöző rendszert telepítsünk. Én nem szoktam elhinni nagyon sokszor, amit mások mondanak, amíg magam ki nem próbálom. Másoknak is ajánlanám ezt, hogyha valamit hallasz, akkor próbáld ki, és akkor el tudod dönteni, saját szemeddel nézd meg. Az első kertben ültettem új növényeket, és vastag mulcsot tettem rájuk.
0: És a vastag alatt ezt nagyon fontos, hogy nem 2 centi, nem 3 centi.
1: Nem, tehát egy olyan 8 centis, 8-10 centis mulcsról beszélünk. A hátsó kertben nem mulcsoztam, viszont bekötöttük az irrigáló rendszert, az öntöző rendszert. Na, és akkor most, és eltelt egy év. Augusztusban megnéztem, hogy mi történt a növényekkel, úgyhogy ment az öntöző rendszer a hátsó kertben, első kertben nullát locsoltam, és úgy döntöttem, lesz, ami lesz. Szerinted mi történt? Melyik kert rész nézett ki jobban?
0: Hát gyanítom, hogy a mulcsolt kertrész nézett
1: a
0: ki jobban.
1: A mulcsolt kertrész sokkal jobban nézett ki, mint azt, amit halálra locsoltam. Ami történt, hogy amikor locsolsz, mulcsolás nélkül a föld úgy megkeményedik, hogy szinte kérgesre keményedik ezen a szikasztó napon, és még az a víz sem tud eljutni a növényeknek a gyökérzónájáig, amit egy alapvetően semmivel nem kezelt részen, de bemulcsolt kertben ugye eljutna, amikor pici-pici nedvességet kap. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mulcsoljunk. Hogyha alá tudunk rakni egy öntözőrendszert, a mulcs alá, az a legjobb kombináció, mert akkor a mulcsolással ugye távol tudjuk tartani ezeket a gyomnövényeket, akiknek ugye...
0: Hát a talaj nem maradjon fedetlen, hát a természetben nincs fedetlen talaj.
1: Én ezt szoktam mondani, hogy a mi földünkön, amikor eltávolítjuk a felső rétegét, a füvet, a gyomot, a bármit is, akkor az olyan, mintha a mi bőrünkről lehántanánk a felső réteget. Tehát ott lesz egy sebb, tehát az a földanyának a bőrén egy sebb hely, amikor nincsen növény. És mi helyt lehet, azonnal elkezdi magát gyógyítani, azonnal jönnek azok a növények, amik elkezdik ezt a szabad területet belakni, és ezek lesznek a gyomok. Tehát hogyha látszárú növényeket ültetünk egy területre, azon nyomban, és bemulcsoljuk, akkor tavasszal, amikor ezek az évelők elkezdenek kihajtani, akkor szépen betakarják a felületét a földnek, és a gyomoknak sokkal kevesebb esélyük lesz ahhoz, hogy napfényhez nyussanak, ami ahhoz kell, hogy ők növekedjenek. Tehát amikor azt gondolják az emberek, hogy Úristen, mennyi virágot ültettél ebbe a kertbe, akkor elmagyarázom, hogy minél több növény él egy helyen, egy négyzetméteren, annál kevesebb gazod lesz, tehát ez egy hibás gondolkodás, hogy legyen kevés virág, mert Úristen, én nem értek hozzá, nem. Én körülbelül 4 látszárú növénnyel számolok egy négyzetméterre, amikor kertet építünk, ami egy 2-3 év alatt annyi betakarást eredményez, ami már meg fogja azt akadályozni, hogy neked tiszta gyom legyen a kertet.
0: Ez egybe felületet képez, igen. Ja, hát én meg Szecska mesternek mondanám, értem egyébként, hogy ebben az időjárásban, ami most van, sokan el vannak keseredve. Hazudnék, azt mondanám, hogy én mondjuk nekem is elromlott a csepegtetőm egy viszonylag frissen telepített résznél, csak egy pár napot kihagyott, és lementem, és már így állt az egész, és hát síró görcsöt kaptam. De hogy azt mondanám, hogy azért vannak olyan helyek, ahol már régen is, évszázadok óta ilyen meleg van. Menjünk le Spanyolországba, Portugáliába, Horvátországba. Ezeken a helyeken nagyon meleg van, mégis van kert. Tehát, hogy lehet kertet, csak máshogy csinálják.
1: Másféle kert.
0: Meg mindig vannak nagy fák, tehát mindig a nagy fák árnyékában. Tehát ez van, hogy fák, árnyék. Tehát Magyarországon még mindig ez van, hogy új területet akarok, mit csak kivágok minden fát. És akkor onnan kezdem újra. Nem, hát a fa a legnagyobb kincs. Ha van fa a területen, azt a lehető legutolsó dolog legyen, hogy kivágja az ember tényleg csak akkor, hogyha nincs más megoldás. És akkor szépen azzal kell dolgozni, ami van, és akkor azért meg lehet csinálni. Az is benne van, hogy igen, változtatnunk kell, más növényeket kell használnunk, mulcsolnunk kell. Én azt gondolom, hogy sajnos Magyarországon azért annyira kevés a csapadék most már idén a mi területünkön is 150 milli eset összesen, ami borzasztóan kevés. Igen. Tehát, hogy egyébként ilyen 5-600 milli körül volt eddig az átlag, tehát
1: ez
0: a negyede az átlagnak, és az év felén már túl vagyunk. Tehát, hogy tényleg nagyon kevés van. Én azt mondanám, hogy mulcs, és a mulcshoz még egy csepegtető, de ott is az, hogy nem gyakran öntözni, mert az se jó, mert ugye az is a gond, hogy a felületen maradnak a gyökerek.
1: A felületen marad, igen. Tehát igen. Én azt szoktam javasolni, hogy egy héten 2-szer, fél óráig
0: Így van, így
1: csöpögtessünk, van. Hogy jól átáztassuk a területet, hogy elérjen ez a nedvesség ugye a növényeknek a gyökeréhez. A másik dolog, ami ugye nagyon érdekes kísérleteket végeznek most Angliában, ez a homokra ültetés, uh-huh. erről is biztosan igen. tudod, hogy ugye arra próbálják meg kavicsba ültetnek növényeket, és azt arra próbálják a növényeket rávenni, hogy minél mélyebb gyökereket alakítsanak ki, minél mélyebben menjenek le a talajrétegbe. Viszont Angliában ugyanálló nagy probléma az, hogy most is januártól márciusig folyamatosan esett az eső, tehát olyan árvizek, olyan belső áradások meg belvizek voltak, hogy ott meg minden elrohadt. Tehát
0: ez a másik fele, hogy igen, ez az egész klímaváltozást, hogy egyszer leszakad, és akkor több lesz,
1: és akkor több lesz, és nem tudod hova tenni, utána pedig, most pedig nincs víz, tehát nagyon fontos az, hogy Angliában ugye arra is gondolunk, hogy ne tudjanak elrohadni a növények.
0: Aha, hát igen, ez is egy szempont, hogy igen, ne álljon meg. Tehát igen, jó sok minden. Nekünk egyébként egy kertépítő az egyik parknak a vezetője mondta, hogy ott van egy kísérleti részük, ahol mindenféle növényekkel kísérleteznek, azért, mert hogy az a prognózis, hogy Londonban 2050-re olyan időjárás lesz, mint most Madridban. Tehát, hogy ennyit arról, hogy hát Angliában minden könnyebb, nem, ott is, azt is nagyon-nagyon komolyan érinti a változás, sőt, talán még jobban, hiszen eddig ott nagyon nagy bőségben volt a csapadék, és ahhoz képest viszont sokkal kevesebb lesz.
1: Így van. Kew Gardensben, ami az egyik legnagyobb botanikus kert Londonban, csináltak egy olyan felmérést, hogy csodálatos nagy fák vannak Kew Gardensben, és végignézték a fákat, hogy mik azok, amelyek 2050-re, vagy az évszázad végére teljesen ki fognak pusztulni a klímaváltozás miatt, és azt találták, hogy Kew Gardensben ezek a nagy ősi fáknak a 60%-át el fogja veszíteni Anglia a klímaváltozás miatt, és már most olyan kísérleteket végeznek, hogy mik azok a fajok, amik helyettesíthetik ezeket a fajokat, amik sajnos, tehát ezek a régi tölgyfák, az angol tölgy, azt mondják, hogy menthetetlen, ezért például Romániából próbálnak európai tölgyet betelepíteni, mert az európai tölgy, ugye a génállománya egy picit különböző, és azt vizsgálják, hogy vajon ezt lehet-e ezzel esetleg kiváltani.
0: Mondom, mélyebbre hatolnak a gyökerei,
1: mélyebbre hatolnak a gyökerek, úgyhogy amikor erről gondolkodunk, hogy milyen fát ültessünk. Ugye ez is egy szempont most már sajnos, hogy arra is gondoljunk, hogy egy fát most elültetünk, és mennyi idő, mire az teljesen kifejlődik, és azon idő alatt változik-e annyit az éghajlatunk, hogy esetleg azt a fát el fogjuk veszíteni. Igen. Tehát akkor, és visszautalnék az első mondatomra, hogy a kert az egy befektetés, ne fektessünk bele olyan dolgokba, amit utána nem tudunk fenntartani. Igen. Úgyhogy szerintem a fenntarthatóság egy nagyon-nagyon fontos terület lesz a kertépítésben is.
0: Hát igen, hogy én is azt szoktam mondogatni, hogy ami nem megy, azt nem kell erőltetni, tehát hogy nem lehet úgy kertet kitalálni, hogy hú, de jó, látok valahol valamit, és az nagyon tetszik, és értem, gyönyörű szép a magnólia, én is most láttam magnólia, grandiflora Olaszországban, gyönyörűség és örökzöld magnólia, és hát én is ott eljátszottam a gondolatot, hova tudnám és hogy tudnám ültetni, de be kellett, hogy lássam, nem, tehát az nem az én kertemben, nagyon messzes a talajom, nagyon nem adó, nem, tehát egyszerűen nem.
1: Egyszerűen
0: tehát
1: nem megy, igen, és sok kliensem mondja, hogy mi történik a kerttel, hogyha elveszítünk növényeket, tehát amikor egy új kertet tervezek, akkor körülbelül 350 növényt ültetek el egy átlag kertbe, és én első pillanattól mondom a klienseknek, hogy úgy készüljenek, hogy 5-10%-át ennek a 350 növénynek el fogják veszíteni az első év alatt, mert hiába úgy tervezem meg a kertet, minden kert más, mint beszéltünk, minden kertnek más a talajszerkezete, a mikroklímája, és azokat a növényeket, amiket elveszített, ne is próbálja visszaültetni, mert teljesen felesleges, újra meg fognak dögleni ezek a növények. Tehát nézze meg mindig azt, hogy mi az, ami boldog, mi az, ami jól néz ki, és abból vegyen még mert az biztos, hogy az a növény biztos, hogy boldog lesz a kertben.
0: Igen, hát a kert tanít meg a legjobban minket kertészkedni, tehát tényleg ez ki kell menni, figyelni kell a növényeket, mi érzi jól magát, mi nem érzi jól magát, mikor hogy működik a kert. Hát ugye a permakultúrások azt mondják, hogy egy kert tervezéshez egy éven keresztül kellene figyelni azt a területet. Menj ki télen, menj ki nyáron, menj ki este, menj ki reggel, menj ki, amikor esik az eső, amikor fúj a szél, tehát ezeket a dolgokat mind figyelembe kell venni, és ezért lehet nehéz nektek azért kertépítőknek, mert nyilván egyrészt ezt nem mondhatod, hogy figyelj, oké, akkor egy évig kijárogatnék, és majd jövőre adok egy kerttervet.
1: Igen. Viszont a saját kertemben pontosan ezt csinálom. Tehát nekem a konyha ablakom a kertemre néz, és minden reggel, mikor megcsinálom a kis pohár teámat, nagyon angolosan, akkor én kiállok, és 5 percig legalább bámulok ki a fejemből, és fejben sakkozok, hogy jó, ez most jól néz ki, nem jól néz ki, hová kellene ebből még ezt a színt, ezt a formát, ezt a textúrát egy kicsit a kertbe még megjeleníteni, és ezekből a pillanatokból én nagyon-nagyon sokat tanulok, amit tudok alkalmazni más emberek kertjében is, hogy mi mivel mutat jól, ahogy változik az éghajlat, változnak a hónapok.
0: Változnak.
1: Az éjszakok. Hogy mi mivel mutat jól, milyen színek jönnek be, mi az. Számomra nagyon fontos, hogy egy növény ne csak akkor nézzen ki jól, amikor éppen virágzik, mert ez egy pár hétig tart legjobb esetben is, de nézzen ki takarosan mielőtt virágzik, és szépen halljon meg később. Úgyhogy ha ilyen növényeket válogatunk össze, amik mindig jól néznek ki minden élethelyzetükben, sőt, még télen is tudnak egy olyan vizuális ingert adni, akkor szerintem ez a legjobb kombináció.
0: Igen, hát ettől nagyon-nagyon komplex egyébként a ti szakmátok, hogy nagyon sok mindent kell figyelembe venni. Ugye én, mivel hogy a kertészkedéssel foglalkozom, azt mondom, egész szép a kertem, sokszor szoktam kapni, hogy segíts már kertet tervezni, és mindig mondom, de én nem vagyok kerttervező, tehát az egy nagyon-nagyon más szakma, ez olyan, mint ha valaki jó, ügyesen tud mondjuk lakberendezni, attól még nem bízod rá a házadnak a megtervezését, mert hogy annyira sok mindenre kell figyelni, nagyon sok növénynek kell ismerni a habitusát, nagyon-nagyon sok minden nel kell együtt játszani azzal, hogy mikor virágzik, hogy virágzik, milyen magas lesz, mit szeret, mit nem szeret, milyen színkombináció, hogy fog kinézni, ha elvirágzott. Tehát, hogy ezt egy óriási ilyen mátrixot kell átlátni, és ehhez szerintem nagyon-nagyon nagy szaktudás kell, és akkor még ott van nyilván az is, hogy a különböző technikai elemeket hogy helyezed el, hiszen az is egy fontos szempont. Szóval ez szerintem sokkal komplexebb szakma a kerttervezés, mint ahogy azt egyébként a laikusok úgy elsőre gondolnák, és talán ezért van az, hogy sokszor abba futnak be, hogy meglepődnek azon, hogy mondjuk egy kert kivitelezés mennyire drága. Mert hogy hát azért igen, egyrészt titeket is meg kell fizetni, de nagyon sok a munka vele, és aztán meg ott vannak a növények
1: hát
0: is.
1: Hát én azt mondanám, hogy egy kertbe körülbelül 60% munka oda megy el, amit soha nem fogsz látni. Tehát a tervezésben nem látod, hogy amikor mi elbeszélgetünk, én onnétól kezdve elkezdek inspirációt gyűjteni, végignézem a fényképeimet, melyik hónapban milyen növény mutatott jól, te mit szeretsz, mit tartasz vonzónak, milyen formákhoz vonzót, hogy néz ki a házad, milyen fekvésű, hányszor jársz nyaralni, hogy fogsz locsolni, megtervezem a kertedet.

0: dolgokat, és elkezdjük behozdani a növényeket a kertetbe, és elkezdjük ültetni. De ez a munkának a fennmaradó része. Igen. Tehát nem ide megy el az idő és a kapacitás igazából.
1: Innen fogjuk folytatni a hírek után Kovács Kittivel.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyber Templar.
1: A man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Szegeden négy napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
8: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél a buszsávban. Lassú haladás a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, az Andrássy

0: úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél és az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Nagykörúton a Rákóczi tér és a Margit híd között szakaszonként, a Margit hídon Budára, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig. Lezárták a belső sávot az Örsvezér terén a Füredi utca előtt, mert javítják a vízvezetéket. Mától a forgalom egy sávon, váltakozva halad az 5. kerületben az Erzsébet téren a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Országos véradónapot tartanak szombaton, újabb égi jelenséget figyelhetünk meg, több helyen lehetnek záporok. Demeter Tia vagyok. Országos víradónapot tartanak augusztus 22-én. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és megteheti, a hosszú hétvége alatt szánjon egy órát a véradásra. Részletek az ovs.hu oldalon. Már sok felé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
5: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
4: Amerikai népművészet költözik idén a Budai Várba. Az Egyesült Államok lesz a mesterségek ünnepe díszvendége. A meghívással az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója előtt tisztelegnek. Csütörtöktől vasárnapig 18 amerikai művész mutatja be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét. Lesz hímző és kerámia bemutató, valamint az őslakos kultúrákkal is megismerkedhetnek a látogatók. Újabb égi jelenségnek lehetünk szemtanúi. Augusztus 28-án pénteken részleges holdfogyatkozás lesz hajnalban, melynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük, tudatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A jelenség legnagyobb fázisa ugyan már látóhatár alatt következik be, ám napkelte előtt egy közel teljes fogyatkozásban lévő narancssárgás holdat láthatunk lebukni a nyugati horizonton. Északnyugat felől gyors ütemben kiderül az ég, az ország keleti felén azonban még reggel is előfordulhat eső, zápor vagy kisebb zivatar. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk lökések, 11 és 19 fok között alakulnak a minimumok. Holnap napközben észak-keleten napos felhős időszakok váltják egymást, nyugaton pedig egyre több helyen borul majd be az ég. Esők, záporok, kisebb zivatarok is lehetnek 23-28 fok mellett.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Így van, jól mondta Sir David Attenborough, ez a kávézó a világ végén. Azt elfelejtette mondani Sir Attenborough, hogy Kovács Kitty a vendégem, aki Angliában kerttervező, és a Kitty Garden Design alapítója, és beszélgettünk itt mindenféléről, hogy ugye a kerttervezés miből áll, és ott hagytuk abba még a hírek előtt, hogy nagyon sokszor, amit lát a kliens, ugye az már a beültetés, már a növények, meg ugye alapvetően ugye a növény kiültetési terv az, amivel asszociálják a ti munkátokat, de ott azért van egy csomó ilyen ugye hardscaping, tehát ami azt jelenti, hogy ott gyakorlatilag nektek ki kell találni, milyen egyik vezeték hol megy, másik hol megy, merre folyik a víz, hát azért itt ebben van egy ilyen férfias, ilyen kőműves-szerű része is ugye a munkának.
1: Hát természetesen, és ugye ott kezdődik az egész, hogy hová fogunk leülni. Tehát a kert nem csak a növényekről szól, és ez szerintem egy picit ilyen téves nézet, hogy egy kerttervezés az arról szól, hogy most hány darab tulipánt ültetek, meg hány darab fát. A kerttervezés az nagyon komolyan arról szól, hogy a házadnak az arányaihoz tervezem meg azokat a dolgokat, hol megy a járda, mekkora lesz a terasz, hány lépcső kell, hogy lejuss a kertbe, vagy felmenj a teraszra, hová rakjuk a kinti csapot, lesz-e tűzrakó, vagy nem lesz, tervezel egy jacuzzit, lesz-e valami kinti ilyen tároló épület, amin gondolkozol.
0: Hol van árnyék.
1: Tehát nagyon-nagyon sok olyan elem is van, ami inkább egy építész jellegű tervezést igényel, mint a növényekkel való foglalatosságot, és ugye ez az a rész, ami a legtöbb pénzt fogja elvinni a kertépítés során. Tehát a növények azok nagyon szépek, de nem itt kezdődik sajnos a kertépítés, hanem ott, hogy milyen a kerted. Ha lejtős a kerted, akkor számíts rá, hogy 30%-kal drágábba fog kerülni az egész kivitelezés, mint hogyha egy sík terepen van
0: ne
1: a kerted.
0: Mondd, egy falon lakom, bármit beültetni, minden óriás logisztika.
1: Óriás logisztika, és a lépcsők ugye nagyon sokba kerülnek. Támfalak építése csiliókba kerül, de sajnos ezek nélkül nem tudsz sikeresen kertészkedni, tehát ezekről is gondolkodni kell. A projekt végén pedig arról, hogy a világítás. Ugye a kertben el kell jutni A-ból B-be, hogyha nem gondolkozol arról, hogy hol lesznek elhelyezve a lámpák, hogy fogod éjszaka, már mikor télen sötét van, kihúzni a kukát hétfő reggel, hogy elvigye a kukásautó, akkor pofára fogsz esni itt az első adandó alkalommal. Tehát ezek szerintem nagyon-nagyon fontos dolgok, és ráadásul egy szépen megvilágított kert, az nagyon meg tudja változtatni az egész milliót is, a kert hangulatát is, és ezért szerintem fontos, még ha nincs is rá büdzsé, még ha nem is azonnal kerülnek ki alakításra ezek a szép megvilágított fontos pontok a kertben, akkor is én mindig javaslom, hogy ezekről is gondolkozzunk már a tervezés alatt is.
0: Tehát tényleg egy nagyon-nagyon komplex dolog, és igen, minél többet tud gondolkodni, egyébként szerintem a kert tulajdonos is, és van már egy elképzelése, mire oda kerül a kerttervező, annál jobb. És nyilván fölmerül a fenntarthatóság kérdése is, Szecska Mester, aki a 0636980980-ra írt nekünk ismét, ugye ő is kérdezett arról, hogy ugye a gondoskodás nélküli életerős kert számára legfontosabb tényező, az öntözőrendszer kiépítése nem fenntartható, ha nem lesz elég víz az öntözésre, írja ő. Talajvíz elöntözése 20 éve folyik az Alföldön, és meg is van a hatása a talajvíz szintre. Csőrendszer műanyag idővel odamálik a földbe, szintén nem fenntartható. Na, ez egy nagyon fontos dolog, amire szerintem érdemes kitérni, hogy hát, ha nincsen víz, akkor már veszed fejszennyere, de mindegy, te mondd el, neked mi a véleményed erről.
1: Nekem, én teljesen egyetértek a kedves hallgatóval abban a tekintetben, hogy az önfenntartó kertek nagyon-nagyon fontosak, illetve gondolkozni erről, és tényleg olyan növényeket, olyan növénytársulásokat létrehozni,
0: minél inkább önfenntartó.
1: Igen, tehát hogy saját, tehát nulla nulla munkával fenntartható kertek sajnos nincsenek, minden kertet fenn kell tartanunk, de minél inkább afelé tudunk hajlani, hogy minél kevesebb munkát és energiát kelljen belefektetnünk, szerintem annál sikeresebb lesz a kertünk, és ugye visszautálnék arra is, hogy 4 évszakos kertekben kell gondolkodnunk, én legalábbis erre próbálok mindenkit ösztönözni, hogy a kertjeink, ez könnyű, hogy nyáron szép legyen egy kert, én azt is szeretném elérni, hogy tavasszal is, ősszel is, és leginkább télen, ami nekem az egyik kedvenc évszakom a kertben, amikor végre meglátjuk a kertnek az alap elemeit, azokat az alkotó elemeket, amik nagyon strukturálisak, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas időszak. Én imádom, amikor deres a fű, és egy olyan ezüst színűre változik a fű a kertünkben. A dér kiül a bokrokon, eltűnnek a fákról a levelek, és meglátjuk, hogy milyen gyönyörű az alakjuk a fáinknak, és szerintem ez egy nagyon-nagyon ilyen mesebeli időszak a kertben, és egy másik dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy a kertünkben élő kis állatok számára is nagyon fontos időszak, ez a téli időszak. Mert ugye arról nem gondolkodunk, hogy a vándorméheknek, a kis bogaraknak is búvóhelyre van szükségük, és hogyha mindent levágunk még ideje korán, akkor sajnos ezeknek a kis rovarkáknak sem lesz helyük arra, hogy ahol kiteleljenek. Tehát én mindenkit arra szoktam buzdítani, hogy legyen lusta kertész, semmit ne vágjon vissza ősszel, amikor elkezd burjánzani a kertje, hanem igenis hagyja, hogy a növények szépen maguktól elhaljanak. És olyan érdekes magokat, virágokat tudunk felfedezni, persze már elszáradt például a hortenzián a virágok, de egy olyan gyönyörű, érdekes kombináció fog kialakulni a kertünkben, amit más időszakokban akár észre sem veszünk, és az öntözők rendszerrel kapcsolatban pedig azt szeretném elmondani, hogy ugye sokszor csinálják azt a hibát az emberek, hogy úgy locsolnak, hogy így a növényeknek a tetejét, meg a szárát, meg úgy a leveleit locsolják, ami egy nagyon hibás elképzelés, tehát nagyon sok vizet elpocsékolunk ezáltal, tehát az öntöző berendezés azáltal, hogy a cső pontosan ott megy, ahol a növény el tudja ezt érni, és ráadásul még ezt a 8-10 centis mulcsot is a tetejére teszünk, így ugye az UV nem tudja elérni ezeket a műanyagcsöveket, lássuk be műanyagcső, de ezzel a műanyagcsőnek az élettartalmat meg tudjuk növelni, és a nedvességet ott tudjuk tartani, ahol a növények elérik, tehát sokkal gazdaságosabban tudunk locsolni, és ugye ezekkel az időzítő rendszerekkel, ami az öntöző rendszeren van, be tudjuk állítani, hogy hajnal 2-kor locsoljunk, ne délután 3-kor, meg reggel, tehát sokkal gazdaságosabban tudjuk fenntartani.
0: Mert hogy nem fog elpárologni a víz.
1: Tehát nem fog elpárologni a víz, tehát a Szecska mesterrel nagyon sokban egyetértek, de én azt gondolom, hogy egy picit más oldalról is gondolkoznunk kell, és átállnunk arra, hogy nem kézi erővel locsoljunk, hanem igenis indítsuk be azt az öntöző rendszert, hajnalba indítsuk be, és tartsuk ott a nedvességet, ahol kell.
0: Igen, azt kell elképzelni, hogy az optimális esetben egy ilyen 40-50 centi mélyen kell átnedvesíteni azt a talajt. Tehát most el lehet képzelni, hogy valaki egy slaggal meddig kéne ott álljon egy növénynél, ahhoz, hogy az ilyen mélyen át tudjon nedvesedni, míg a csepegtető az igen tudott, akár 30-40 percig csepeg, és akkor szépen pont azon a helyen kialakul ez az átnedvesedés.
1: És ugye nem tud elpárologni, mert a mulcs ott van a tetején, tehát a mulcs réteg miatt ez a nedvesség bent is marad a talajban.
0: A műanyagot meg sajnos nem lehet megúszni, ugye ezt én nagyon sokszor találkozom ezzel, hogy ezzel a műanyag fóbiával, és bizonyos szempontból értem, én sem örülök neki, mert rengeteg műanyagunk van, de ezt nem tudjuk kikerülni.
1: De ez a maga legköltség takarékosabb megoldás.
0: Meg azon jön, a víz is azon jön egyébként, hát egy műanyag csövön jön, tehát egyébként nem tudjuk kikerülni, ha csak nem a kútról hozza mindenki egy alumínium vödörbe, de hát az eléggé sokáig tartana. Igen. És az, hogy egyébként, hogy az öntözés azért az más, az, mert ugye ez erre is hivatkozik Szeska mester, hogy hát az öntözéssel tönkretettük az alföldet, azért az nagyon más, hogy mondjuk a talajvízből hektolitereket öntözünk mondjuk el a kukoricára, ami teljesen eszeveszett, és most is látni mindenhol a kiszáradt kukoricamezőket, igen, meg az, hogy valaki a kis kertjében létrehoz egy pár száz litert kiöntöz, az még csak jó is, mert az utána visszakerül a talajba, meg a légkörbe, tehát ha meg nem öntöznénk, akkor még inkább, akkor is a kiszáradás felé mennénk, tehát igen, hogy azért ez is nagyon fontos, hogy a zöld növényektől lesz majd aztán a környezetünk olyan, szóval ez két teljesen különböző dolog, és még egy dolgot írt még a Szecska mester, hogy ugye a fügére panaszkodott, hogy hát a füge meg ha az, ami bírja, az meg kifagy, ne aggódj Szecska mester, nálam a füge kifagyott, amikor nagy hideg volt csontig, és gyönyörű szépen kihajtott a füge, az bírja, mind a kettőt bírja, az egy jó növény például.
1: Úgyhogy és ugye igen, kaptunk egy másik kérdést is.
0: Igen, igen,
1: nagyon
0: igen.
1: Kedves balatoni hallgatónktól.
0: Aki érdeklődött, hogy milyen fát ültessen valahová, azt hiszem, hogy ott arra kell a kis króm ikonra kell kattintodnunk, és akkor fogjátok látni az SMS-t.
1: Esetleg te fel tudnád olvasni?
0: Igen, hát ezt? Csak én se látom, az a baj. Mindjárt megnézem, oda megyek egy pillanat.
1: Én, hogyha jól emlékszek, az arra vonatkozott a kérdése a Zsuzsának, hogy egy balatoni területen milyen gyorsan növő árnyékot adó fát javasolnék egy balatoni kiskertbe, ami köves és savanykás talajú, és viszonylag kicsi.
0: Azért ez nem olyan ugye, mert azt is megbeszéltük, hogy sokszor kap, gondolom, hát te aztán végképp nagyon sokszor kapsz ilyen kérdést, azért ugye ez nem feltétlenül olyan egyszerű, hiszen rengeteg egyéb tényező is van, amit még azért kéne tudni ahhoz, hogy ezt le lehessen szűkíteni.
1: Igen, és szerintem pontosan ez a kérdés, és köszönöm szépen a kérdést a hallgatónknak, világít rá arra, hogy egy kerttervező nem fog egy azonnali nyílt választ adni egy ilyen kérdésre, anélkül, hogy egy picit bele próbálnék látni abba, hogy milyen fekvésű ez a kert, ő, mint kerttulajdonos, mennyi időt tölt el a kertjében, mire gondol, mi van még a kertjében egy... Azt mondtuk, hogy gyorsan növő legyen ez a fa. Hát igen, igen, csak hogyha egy fánk megnő gyorsan, viszont túl nagy lesz, akkor megint lából lőttük magunkat, tehát egy kis kertbe legyen fa, és én mindig azt mondom, hogy legyen legalább egy nagyon szép megjelenésű fa, még a legkisebb kertben is. De azért próbáljuk elkerülni, hogy egy szörnyeteget ültessünk a kertünkbe, akit utána ki kell majd vágnunk. De például egy nagyobb levelű...
0: egy gyorsan lövő fa, mondjuk, mint egy császárfa, az lehet, hogy még el is vonja majd aztán a vizet meg a tápanyagot máshonnan, tehát ez sem mellékes, hogy a gyorsan nő, annak ára van.
1: Annak ára van, viszont van egy olyan irányzat mostanában Angliában, aki azt mondja, hogy még ez is belefér, tehát bármennyi fát, bármilyen fát ültet, még az is akkor is, hogyha 10-20 év alatt, ami alatt egy fa ugye eléri a végleges nagyságát. Hogyha az még szörnyeteggé változik is, a 10-20 év alatt annyi jó dolgot hoz az a fa, hogy érdemes még 10 évre is elültetni azt a fát, még ha 10 év után kivágod, és ültetsz egy újat a helyére. És én egy pár fát szeretnék javasolni, és ezekről elmondanám, hogy miért is gondolnék erre. Például ez egy, amire én gondolnék, az egy perzsa selyem akác, aminek gyönyörű szép ilyen kicsi levelei vannak. Erről viszont tudni kell, hogy ez nem szereti a nagyon hideg szeleket, tehát hogyha ez egy olyan kert, ami egy védett, még hogyha tudom, hogy a Balaton mellett ugye ősszel elég szeles tud lenni az időjárás, akkor is, hogyha ugye olyan a telek, hogy mondjuk nagy fák szegélyezik a szomszédtól, akkor esetleg egy selyemakác is szóba jöhet. Aztán gondoltam a páfrány fenyőre, ugye a ginkgo bilobára, amiről azt kell tudni, hogy egy nagyon ősi fa, gyönyörű szép sárgára változik a lombozata ősszel, tehát ő egy nagyon szép fa lehet bármilyen kertbe. Aztán,
0: és majd vissza is térünk, hogy neked milyen különös kapcsolódásod van a ginkgo
1: bilobához. Igen. Aztán van a trombitafa, ugye, amit nagyon sok parkban látni Magyarországon, és tudom, hogy sokszor az emberek fóbiások, hogy úristen, én ezt köztéren látom, ezt a fát, de más az, amikor nagy számban látunk egy fát, vagy a saját kertünkbe, például a trombitafa az egy olyan fa, aminek a nagy levelei vannak, nagy szív alakú levelei vannak, és nagyon könnyen formázható, tehát ebből tudunk ilyen szép kis gömbalakot formázni, vagy pedig megtarthatjuk ugye egy kicsit ilyen bogyósra, tehát szerintem ez egy nagyon jó alternatív lehet egy kisebb kertben is, mert van egy karakter ennek a fának. Igaz, hogy később kezd el levelet hozni, mint a többi fa, viszont szerintem kárpótol minket a gyönyörű szép nagy leveleivel később, és saját kedvencem a vérszilva, ami ugye bordó a leveles, kell róla tudni, szép virágai vannak, mert ez egy szilvafa, tehát ez egy díszszilvafa, nagyon szép rózsaszín levele, virágai vannak tavasszal, és utána pedig egy ilyen nagyon mély bordó levélzettel díszítő fáról beszélünk, amit most már például láttam olyan variációban is, hogy nem egy törzse van, hanem ilyen több törzset növesztettek, ami azt eredményezi, hogy ugye nem lesz olyan magas a fa, és például egy kis kertbe, ha nem olyan magas a fa, az azért előny lehet, viszont ugye szélesebb, tehát hogyha olyan probléma van ebbe a kis kertbe, hogy mondjuk a szomszéd nagyon rálát, akkor mondjuk egy ilyen multi törzsű fa, ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy hogyan használjuk fel olyan fákat, ami egyébként csak ilyen magas lenne és nagy lombú.
0: Igen, tehát mint ahogy hallhattátok, tehát rögtön nagyon-nagyon sokféle szempontot lehet figyelembe venni. Én azt szoktam mindenkinek javasolni, hogy fantasztikus lehetőség az internet. Tehát ha valaki valami ilyet, akkor írja be ezeket. Tehát most már ugye még az nehezen mondom ki, de azt mondom, hogy az AI is tud ebben segíteni, hogy mik azok a szempontok, amiket meg, utána kijön egy csomó válasz, és akkor abból már esztétikai alapon is lehet, mert az is egy szempont, hogy neked mi tetszik, a bordó levelű, vagy a kis finom levelű, mint a selyemakác, vagy megint csak valami más. Igen. Igen, tehát, hogy nagyon-nagyon sok szempont van, és akkor le lehet szűkíteni, és akkor még mindig érdemes utána azért mégis egy szakemberrel beszélni, mert lehet egy-két olyan szempont, amit még így se tudod figyelembe venni az ember.
1: Igen, azt szoktam mondani, hogyha az embernek fáj a foga, akkor legjobb, ha elmegy a fogorvoshoz. Tehát, hogyha tudjuk, hogy segítségre van szükségünk, és én szeretném látni, hogy Magyarországon is ez egy picit így jobban bejöjjön a köztudatba, hogy egy kerttervezés nem kell, hogy milliókba kerüljen. Tehát, hogyha egy pici kertünk van, akkor is forduljunk szakemberhez, beszéljük át, futtassuk át ezeket az opciókat, hogy ekkora területen van ezek a szempontjaim, és akkor kérjünk egy árajánlatot, az biztosan nem fog semmibe kerülni, hogy megkérdezzük, hogy ilyen kertem van, mennyibe kerülne. És akkor még mindig eldönthetjük, hogy kapunk egy olyan tervet, ami azt gondoljuk, hogy ez megfelelő, nagyon tetszik nekünk, meg fogjuk tudni, hogy mennyi idő alatt lehetne ezt megvalósítani, vagy pedig elkezdünk saját magunk kísérletezni, ami megint egy opció, de lehet, hogy hosszú távon jobb megkérdezni azt, hogy mi is hogyan tudnánk a legjobbat kihozni a kertünkből.
0: Lehet, hogy rövid távon nyersz vele, de hosszú távon megveszítesz, mert ugye sok hibát el fogsz követni. Igen, sok növényt el fogsz veszíteni.
1: És lehet, hogy soha nem lesz olyan, mint hogyha első pillanatban azt mondanád, hogy költözök. Vagy ezt a házat szeretném megvenni, ilyen kert van körülötte. Mit lehet belőle kihozni? És amit én látok Angliában, hogy főleg a Covid után megváltozott az, hogy az emberek hogyan vásárolnak ingatlanokat, legalábbis Angliában. Most már, hogyha van két ugyanolyan ingatlan, és az egyiknek van egy szépen megtervezett kertje, a másiknak pedig nincs, akkor az emberek mindig a szépen megtervezett kert tehát fogják megvenni, és amikor el akarsz adni egy ingatlant, meg hogy mennyit kapsz érte, azért az nem mindegy, amikor abban a helyzetben van, hogy most költöznék, szeretném gyorsan eladni, és szeretném érte azt a pénzt megkapni, amire gondoltam. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy a kert az egy befektetés, és én nagyon szeretném azt látni, hogy Magyarországon is ez a szemlélet változik, és a magyarok is. Tudom, hogy Magyarországon az embereknek nagyon mély kapcsolódása van a kerthez, de lehet, hogy a gazdasági gondolkodásunkat egy picit át lehetne arra állítani, hogy a kert nem csak kiskert, nem csak zöldséges kert, hanem díszkert, és mivel változik a klíma, én azt gondolom, hogy ezek a díszkertek nagyon sokat fognak nekünk abban segíteni, hogy hogyan hűtsük a házainkat, hogyan tudjuk átvészelni ezeket a szörnyű 40 fokos nyarakat, és én azt gondolom, hogy ez, ha nem akarjuk a klímát járatni egész nap, akkor talán a kertünkben egy hűvös fa alatt a legjobb opció eltölteni ezeket a napokat.
0: Az biztos, igen. Csak az kell, hogy ott legyen az a fa, az a hogy nagy árnyékot adó fa, igen, igen, és ne az legyen, jaj, kivágtam, mert szemetelt a fa, én ettől vagyok ilyen, hogy szemetelt, hát nem, te szemetelsz, a fa nem szemetel, csak él, de lehet, hogy neked valamennyi munkát ad, de hát ez benne van, viszont amennyit kapsz tőle, az felbecsülhetetlen. Igen, tehát szerintem is fontos lenne úgy tekinteni, hogy nem, jó, megépítettem a házat, kész az lemes, és akkor amennyi még maradt a reszliből, még akkor valahogy összehozzuk a kertet. Azért sem jó gondolat, mert nagyon sokszor jobb lenne a kertet még azelőtt kialakítani, mielőtt a ház,
1: vagy legalább
0: az alapokat.
1: Legalább megtervezni azt a kertet, hogy hol menjenek a közüzemek, hol legyenek azok az elektromos pontok kialakítva. Tehát vannak olyan dolgok, amiket jobb talán csak a húzalozást megcsinálni, és utána később bármikor igen. oda lehet adni a dolgokat, mint hogy utólag gondolkozni, hogy jaj, hát itt lett egy külső sütögetőm, vagy egy kinti konyhám, és hát nincs hozzá se víz, se villany, de most már túrhatom fel az egész hát kertet, az. Mert nem gondolkoztam erről egy évvel ezelőtt.
0: Egy kis zenére elmegyünk, és aztán pedig majd visszajövünk azzal a mesébe illő sztorival, amiben az a bizonyos ginkgo biloba fa is nagy szerepet játszik, úgyhogy tartsatok velünk.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
2: 17 óra 30 perc van egész pontosan, úgyhogy teljesen optimisták vagyunk. Kovács Kittivel, a mai vendégemmel, a Kitti Kovács Garden Design alapítójával, egy magyar kerttervezővel, aki Angliában szorgoskodik, dolgozik, de egyébként Magyarországon is tervez kertet, de majd erre visszatérünk, hogy azért nem csak Angliában, de amiről muszáj, hogy beszéljünk, mert hát azért ez tényleg mesébe illő, az az, hogy rendszeresen tervezel kertet különböző kertépítő versenyeken, ugye Angliában nagyon-nagyon illusztris ilyen kerttervező versenyek vannak, és most legutóbb Sandringhamben terveztél egy kertet, hát erről mesélj egy kicsit, hogy az milyen lett ez a kert, és ki volt az a nagyon-nagyon illusztris vendég, aki megcsodálta a te a kertedet.
3: Hát ezekről a kertépítő versenyekről nem tudom, hogy mennyit tudnak a kedves hallgatók, de ugye ezekre a versenyekre pályázni kell minden kerttel. Egy pályázó bizottság egy fogja elbírálni, hogy egyáltalán elfogadják-e a tervet, és úgy indul minden kert, hogy kapsz egy területet, ami egy füves plac, és innét épített fel a kertet. Ezekben a kertekben általában van egy kis házikó, vagy valamilyen épület vagy struktúra, nagyon sokszor vannak tavacskák vagy vízesések, és nagyon sok növény, és úgy képzeljétek el, hogy a növényeket egymás mellé ültetjük, tehát a cserepet a cserép mellé, tehát minden egyes négyzetméter, ezt már mondtam már, hogy ugye egy igazi kertben négy növényt ültetünk egy négyzetméterre, egy ilyen kiállítási kertben 25-öt.
2: Hát igen, hiszen már ott mutat, olyan úgy kell mutatnia, hát, mint amilyen majd valamikor lesz.
3: Amilyen majd lesz. Tehát ez igazából egy ilyen kiállítási kertben minden egyes négyzetméter úgy néz ki, mint egy virágkötészeti műremek. Tehát itt minden növénynek tökéletesnek kell lennie, nem lehet elsárgult vagy halvány levél, vagy megrágott, ezt mindet. Napokat töltünk el azzal ezekkel a segítőkkel, hogy minden egyes növény meg legyen manikűrözve, tökéletesen nem lehet letört ágacska, még a fán sem, tehát itt mindent ellenőrizni. Ezek álomkertek, amit úgy kell tökéletes állapotban tartani, és hát én kaptam egy lehetőséget, mert ez ugye a negyedik ilyen kiállítási kertem volt, amit építettem, és már szép eredményeim vannak, tehát kaptam aranyérmet, kaptam platina érmet, ami még az aranynál is jobb az elmúlt években, és idén pedig, mint mondtad, Sandringhamben terveztek meg egy ilyen nagy kertépítő versenyt, ami nagyon rendhagyó, mert itt még soha nem szerveztek ilyen versenyt, és ez a Károly királynak a saját magánrezidenciája, a nyári lakjuk, egy gyönyörű palota, és ennek a kertjében lettek kijelölve ezek a parcellák a kerteknek, és minden kertnek van egy sztoria. És az én kertemnek az volt a sztoria, hogy a képzeletbeli tulajdonosok, ezek egy nyugdíjas házas pár, akik imádnak visszagondolni a fiatal korukra, és szeretik ezt a retro életérzést, és olyan növényeket próbáltam visszahozni, amit én láttam a nagyszüleim kertjébe, és szerettem volna az embereket megkérni, hogy gondoljanak vissza a szüleik, vagy a nagyszüleik kertjébe, és hogy ott mit éltek át, milyen élményeik voltak, milyen növényeket láttak, és például neked, Márk, hogyha azt kérdezem, hogy mondj egy ilyen gyerekkori élményedet növényekkel, kerttel kapcsolatos, milyen élményed van?
2: Nekem egy nagy gesztenyefa, tehát nekem a nagy gesztenyefa volt az, ami ahol zajlott az életen, arról volt a hinta, minden az alatt volt a kerti asztal, ahol lehetett, az minden a körül, a nagy gesztenyefa körül zajlott, tehát hogy az. Aztán meg, hogyha meg ilyen kis könnyebb kisebb virágok vagy növényekről beszélünk, akkor meg nem is tudom mi, de nekem Angliában, hogy én is Angliában voltam gyerek, a fuchsia.
3: A fuchsia. Igen. És szerint megkérhetnénk a kedves hallgatókat, hogyha van kedvük, akkor írják meg nekünk, hogy mi a ilyen kedvenc, vagy visszagondolva mi a gyerekkori élményük kerttel kapcsolatos, imádnánk szerintem mind a ketten olvasgatni, és meg is osztanánk, úgyhogy ezt miközben beszélgetünk, hát ha a kedves hallgatók is megosztják az élményeiket. Nekem az ilyen gyerekkori élményem az a tátika volt, és
2: lehetett vele tátogni,
3: és én ezt imádtam gyerekkoromban, és nagyon sokat szórakoztunk ezzel a testvéremmel, meg az unokatestvéremmel.
2: Abszolút mondhattam volna a tátikát, ugye? Én is, mert
3: és a dália, de azok a kicsi apró dáliák, nem ezek a nagy pompom dáliák, hanem azok az egyszerű dáliák, amik mindenféle színben voltak. Aztán a hortenzia, a fehér hortenzia, nagypapám ültetett, képzeld el, 40 éve egy hortenzia, bokor csoportot, ami még mindig ugyanolyan szép, úgyhogy érdekes, hogy Magyarországon vagyunk, változott a klíma, de a nagypapám ezt egy árnyékos északi fekvésű helyre ültette, egy ház mellé, nagy orgonafák árnyékolják, és öntözés nélkül is jelentem gyönyörűek, még most a 40 fokban is, úgyhogy szerintem fontos az, megint visszatérünk erre, hogy hová is.
2: Mit? Az estikét az írta van, estika
3: illata. Imádom, igen, köszönjük szépen. Igen, így van, úgyhogy ilyen élményeken alapulva szerettem volna ezt a kertet megtervezni, és képzeljétek el, hogy egy tölgyfa alapra megépített kis házikó volt az egyik elem ebbe a kertbe, amiben 450 újrahasznosított boros üveget tudtunk beilleszteni, ami nekem nagyon-nagyon fontos, mert ugye én magyar vagyok, és imádom a bort, és az egri borokat különösen, és ezért gondoltam, hogy gondolkodjunk egy kicsit az újrahasznosításról, és mit lehetne kihozni ezekből a dolgokból, és a kertembe 1200 növényt ültettünk el.
2: Mekkora területen, mondjuk?
3: Egy 9 méterszer 11 méteres területen ültettünk
2: el. Egy aprócska kis kertbe.
3: Egy aprócska kis kertbe, és ezt szerintem nagyon jó mutatja azt, hogy azt mondanánk, hogy úristen, hát ez egy micsoda törpe kis kert, de ezen a területen volt ez a kis boros kis ház, volt egy dekk előtte, amin volt két napágy, volt egy 2 méterszer 3 méteres vízesés, egy mini vízesés, és még egy hinta is, egy makramé hintával, képzeljétek el, amit egy nagyon kedves magyar makramé művész készített el számomra, és nekem mindig nagyon fontos, hogy én próbálom promóciózni a magyarokat minden kerttel, amit építek, és ezért ez a ez a makramé hinta volt az egyik ilyen elem, ami Magyarországról érkezett ki Angliába, és hát nekem nagy álmom volt, hogy mivel Sandringenben vagyunk, és hát a királyi házaspárnak ez a családi otthona, én az volt a nagy álmom, hogy találkozhassak a angol királlyal és a királynővel, és esetleg még egy üveg magyar borral is meglephessem őket. És képzeljétek el, hogy ez az álmom valósággá vált, mert találkoztam Károly királlyal és Kamilla királynővel, és elbeszélgettünk a kertről, és megosztottam velük, hogy magyar vagyok, büszkén, és beszélgettünk a magyar borokról, és a végén még sikerült nekik egy egri bikavért és egy leánykát is odaadni nekik. Úgyhogy remélem, hogy élvezték, és egy picit az angoloknak is így az angol királyi családnak is egy picit a magyarokat egy kicsit népszerűsítettem.
2: Hát valószínűleg nem sok magyar kerttervezővel találkozott Károly király. Lehet, hogy magyarokkal nyilván már igen, de kerttervezővel szerintem még nem sokkal.
3: A saját kertjében még
2: saját
3: biztos.
2: A saját kertjében biztos, hogy nem.
3: Biztos, hogy nem. És a Habatortán az volt, hogy megkaptuk a közönségdíjat, tehát minden ilyen kiállítási kertet elbírálnak, és kapsz egy nagyon szép érmet a végén, tehát úgy van, hogy bronzérem, ezüstérem, van egy ezüst és arany közötti érem, aminek ezüst a közepe, arany a külseje, én egy ilyen érmet kaptam, egy ilyen medált, és van az aranyérem. És ez az ezüst közepű aranyérem, ez már egy hatalmas elismerés, és ezen kívül pedig megkaptuk a közönségdíjat, ami
2: szerintem még akár
3: még
2: a legnagyobb
3: adom.
2: Igen elismerés.
3: Én is azt gondolom, hogy egyre inkább, ahogy telnek az évek, ez a közönségdíj egyre inkább fontosabbá válik mindenki számára, mert ezt nem lehet megvenni.
2: Gratulálok, és akkor van még egy kis, ugye a Ginkgo Biloba-t emlegettük.
3: A Ginkgo Biloba.
2: Ezt áruld el, hogy mi történt a Ginkgo Biloba fáddal.
3: Na hát képzeljétek el, hogy az történt a Ginkgo Biloba fámmal, hogy a Ginkgo Bilobának, nem tudom hányan tudjátok, de van egy női és férfi Ginkgo Biloba van, és a női verzió az, ami nem nő olyan nagyra, tehát nagyon jó kisebb kertekben is, és amilyen verziója nekem volt, ez egy ilyen speciális kínai ginkgo biloba volt, ami törpe maradt, tehát soha nem lesz egy ilyen 6-8 méteres, hanem csak egy ilyen 2-3 méteres verzió, és felajánlottam a királyi párnak a kertjébe, a Sandringhami kertjébe ezt a fát, és elfogadták. Úgyhogy hát nem sokára, hogyha minden igaz, akkor beépítésre kerül ez a fa, wow. És nem csak ez a fa, hanem még másik három, ami a kiállítási kertemben van, Károly király új kertjébe, Sandringhambe, és azt ígérték, hogy amikor ez megtörténik, akkor fogok egy meghívást kapni a családommal, és a királyi főkertész fog minket körbevezetni a kertbe, és megmutatja, hogy hová kerültek a fáim.
2: Nagyon szép, hát ez egy ilyen tényleg mesébe illő történet, és gondolom, hogy azért ezt, amikor annak idején elindultál a kerttervező tanfolyamon, biztos nem gondoltad, hogy majd valamikor Károly király kertjében fognak majd díszelegni az általad kiválasztott fák.
3: Hát biztosan nem, és azt sem, hogy Károly királlyal 5 percet beszélgethetek a kertem kapcsán.
2: Kézet is fogtunk,
3: igen, a pukedlit a sajnos nem gyakoroltam, úgyhogy pukedlizni nem pukedliztem, de kezet fogtam, és hát hatalmas élmény volt, amire még mindig úgy gondolok vissza, hogy úristen, ez tényleg megtörtént, tehát hogy mi az esélye, és visszautalva a beszélgetésünk elejére, mi az esélye, hogy egy vidéki lány 2 gyerekkel karrierváltóként az angol királlyal fog kezet, és beszélget arról, hogy milyen kertet tervezett. Hát én azt gondolom, hogy ennek, hogyha fogadnunk kellett volna, nagyon-nagyon kicsi esélyt adtunk volna.
2: Igen, és ez nagyon-nagyon fontos szerintem a minden honfitársunk számára. Igen, mert tehát tényleg kell merni nagyot álmodni, nem biztos, hogy mindig végig kell gondolni, hogy minden egyes lépés majd hogy fog megtörténni, mert szerintem ez egy nagy probléma, hogy belemegyünk ebbe, hogy jó, de akkor ez után mi lesz, meg hol, meg mi lesz ekkor. Igen.
3: Meg mi lesz, meg miért is, meg hát én ki vagyok én. Tehát én ott tényleg, ahogy mondtam, onnét indultam, hogy én egy növénynek a nevét nem tudtam. de minden nap leültem, és elkezdtem nézni kertépítő műsorokat reggel 9-től este 10-ig. És akartam, és nagyon szerettem volna, és szerintem, ez a kulcs, hogyha valamit akarunk, akkor álmodjunk róla, és tegyünk érte.
2: Még valaki közben írt, hogy mindenkit felolvasunk, hogy ő neki a cseresznyefa a gyerekkori emléke, hogy akkor föl kellett mászni a cseresznyefára, cseresznyét szedni, de fütyülniük kellett közben,
3: ja,
2: hogy
3: jó.
2: Ne enjék meg, de ők aztán közben, de a fütyülés helyett inkább a magokkal dobálták az apukát. Igen, igen, hát ez is igen.
3: Köszönjük szépen az emlékeket.
2: Igen, a megosztást. És az még nagyon fontos kérdés, mert lassan lejár a műsoridőnk, hogy merjünk nagyot álmodni, és ha valaki ezek után álmodna egy nagyot, és szeretne mondjuk téged fölkérni arra, hogy az ő kertjét megtervezd, itt Magyarországon is tervezel kertet?
3: Hát képzeljétek el, hogy Hampton Courtban terveztem tavaly egy ilyen kiállítási kertet, és oda jött egy nagyon kedves fiatalember és az anyukájuk, és megkérdezték, hogy beszélek-e magyarul a nevem alapján. Én mondtam, hogy hát egészen anyanyelvi szinten, és kérdezték, hogy ők Szegeden laknak, és megtervezném-e a kertjüket, mert ők Angliában laknak, egy kedves ifjú pár, de hazaköltöznek Szegedre, és szeretnének egy angol-magyar koprodukciós kertet építeni, és nagy örömmel mondtam igent, és tavaly pedig nagyon szerencsés voltam, mert egy nagyon-nagyon kedves ismerősömnek sikerült a kertjével segítenem, Hűvösvölgyön, Budapesten. Ez egy eléggé domboldalon levő kert, és kihívásos volt, hogy ugye hogy tudjuk ezt az adottságot maximalizálni, és szerintem nagyon-nagyon szépen sikerült.
2: Szerintem is, mert én is jártam ebben a kertben.
3: És a kedves hölgy is nagyon boldog volt vele. Tehát én azt mondom, hogy igen, ahogy én dolgozok itthon, én tudom hozni az angol tapasztalataimat, a picit más világlátásomat, a gyakorlatokat, és mindig magyar kivitelezővel dolgozok együtt, amit a kedves megrendelővel együtt választunk ki. És szerintem ez fontos megint csak, hogy ez a együtt dolgozzunk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy biztos vannak olyan dolgok, amiben nem én vagyok a legjobb, de akkor találjuk meg azt az együttműködő partnert, aki abban a legjobb, és dolgozzunk együtt, hogyha ez kivitelező, vagy pedig a növényekkel kapcsolatban természetesen. Én Angliában élek, és nem biztos, hogy én tudom legjobban azt, hogy Szegeden melyik növények szeretik legjobban azt az éghajlatot, viszont egy szegedi kertész hölgyel fogunk együtt dolgozni a kivitelezés folyamán, és ő pedig tudja a helyi viszonyokat. És szerintem ez nagyon fontos, hogy inspiráljuk egymást, hozzunk be minél több olyan szakembert egy projekt alapján, egy kertépítés alapján, akik ismerik a helyi viszonyokat, viszont talán én be tudok hozni egy olyan világlátást, egy olyan más elképzelést is, amit nem biztos, hogy egy Magyarországon praktizáló kertépítő esetleg tud.
2: Van olyan nagy álom kertépítés terén, amit még nem valósítottál meg, de szeretnél?
3: Minden kertépítőnek a legnagyobb álma, hogy a Chelsea világkiállításon tervezhessen kertet. Viszont ez a non plus ultra, tehát ez egy olyan álom, amihez nagyon sokat kell dolgozni, de így már, hogy 4 sikeres kertet sikerült megvalósítanom, én azt gondolom, hogy ez lenne a következő nagy dolog az életemben, a nagy dobás, és remélem, hogy ez is valamikor valóságá fog válni, és hogyha ez megvalósul, akkor remélem, Márk, hogy eljössz és megnézed.
2: Biztos. Ez a Chelsea flowers egyébként is évek óta a bakancs listámon van, ha esetleg ezt valaki nem tudná, hogy ez tényleg a legnívósabb kert show, ami létezik a világon, nem tudom, a kertkiállítások Oscar díjának, szerintem nyugodtan van. Nevezhetjük, ugye ott is mindig meg szokott jelenni a királyi család, és tényleg a világ kerttervező társadalma ezt a kiállítást figyeli, innen inspirálódik, tehát innen jönnek a különböző újabb trendek, tehát igen, itt kiállítani az egy nagyon-nagyon komoly elismerés, és mint mondtad volt, ez nem olyan, hogy csak bejelentkezel, hanem nagyon komolyan kell pályázni.
3: Így van.
2: Hát itt én nagyon kívánom, hogy ez összejöjjön neked, szerintem amekkora nagy álmodó vagy, és nem csak álmodó, megvalósító is, mert azért nyilván ez sem mellékes, hogy bele is teszed azt a munkát, amit bele kell tenni. Én láttam, hogy a Sandringeni kertedbe is micsoda munkát tettél bele, tehát hogy ez több hetes nagyon-nagyon komoly munka volt. Én őszintén kívánom neked, hogy legyél te az első magyar kerttervező, aki a Chelsea Flower Show-n ott van. És köszönjük szépen, hogy itt voltál, meg bearanyoztad így az étert a nagyon sugárzó személyiségeddel, és nagyon sok sikert kívánok neked itthon is, meg kint is a jövőben.
3: Köszönöm szépen a meghívást, Márk, és köszönöm szépen minden hallgatónak, akik velünk maradtak, és remélem, hogy egyszer még folytatjuk.
2: Én biztos vagyok benne, és még azt mondd el, Lici, hogy ha valaki szeretné megnézni a munkáidat, ilyesmi, hol talál meg téged az információs szuperstrádán?
3: Igen, van egy weboldalam, ami a www.kittikovacsgardens.com, és az Instagramon pedig Kitty Kovács, hogyha beírjátok, hogy Kitty Kovács Gardens, akkor ismét megtaláltok, és ott látok képeket a Sandringeni kertről is, általában a munkáimról, a kertjeimről, úgyhogy remélem, hogy láttok olyat rajta, ami elnyeri a tetszéseteket, és inspirálólag fog hatni rátok.
2: Én is fogok csinálni Kittyről egy videót a Kert TV-re, és a Green Team című tévéműsorokban is készült vele egy interjú, abban a bizonyos kertben, amit emlegetett Hűvösvölgyben, tehát ott is tudtok majd, meg tudjátok nézni Kitty munkáit, de hát egyébként, ha igen, ha beírjátok a keresőbe, hogy Kitty Kovács Gardens, akkor biztos, hogy meg fogjátok találni. Kitty, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és időt szántál ránk. Nektek is köszönöm, hogy ilyen sokan írtatok, és ilyen aktívak voltatok a műsorban, és tudjátok, ha szeretnétek visszahallgatni a műsort, vagy esetleg lemaradtatok volna valamiről, akkor szombaton ismétlünk, utána pedig a szokásos podcast platformokra föl fog kerülni a műsor, ott meg tudjátok hallgatni, meg a régieket visszahallgatni, tényleg nem győzöm hangsúlyozni, nagyon sok nagyon jó adásunk van, amit érdemes meghallgatni, mert tényleg most már 4 év anyaga gyűlöget itt össze, ami azért nem kevés. És köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, sziasztok!
3: Sziasztok!

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó napot kívánok! Budapesten lassú a haladás a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha-Lujza térnél és az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon. Akadozik az előrejutás a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. A Kőbányai úton kifelé a Kápolna utca előtt, a Nagykörúton a Rákóczi tér és a Margit híd között szakaszonként. A Margit hídon Budára, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig. Az augusztus 20-ai rendezvények előkészületei miatt lezárták a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd, valamint a pesti alsórakpartot a Margit híd és a

0: az Erzsébet híd között. A Margit hídon Budára lezárták a külső sávot és a híd járdáit, a Lánchidat csak a gyalogosok használhatják. A Műegyetem rakpartot lezárták a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Kovács Botond, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Rossz időszak jön az allergiásoknak. Hazaszállítják az M3-as busz baleset sérültjeit. Halálos trend terjedhet a közösségi oldalakon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről a Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
5: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
4: Éjszaka 22 sérültet szállítanak haza Lengyelországba az M3-ason történt buszbaleset után. A betegeket Debrecenből különleges állami repülővel viszik tovább. A döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg. 18 sérült egyelőre Magyarországon maradt, 5 ember pedig már hazatért. A lengyel zarándokokat szállító busz tegnap hajnalban borult az oldalára. Az 59 utas közül 12-en meghaltak. A gyanú szerint a sofőr elaludt, őrizetbe vették és eljárás indult ellene. Legalább 68 ember meghalt a Kelet-Indonéziát sújtó 7,7-es erősségű földrengésben. Több mint 100-an megsérültek, Flores szigetén pedig csaknem 13 ezer ember nem térhetett vissza otthonába. A szombati földmozgást ma reggelig mintegy 1600 utórengés követte. A légierő 13 tonna segélyszállítmányt indít a térségbe, a hadsereg pedig tábori kórház felállítására készül. Életveszélyes mutatványa a próbának követőket és lájkokat szerezni egyes autósok a közösségi oldalakon. A forgalommal szemben hajtanak fel az autópályára, miközben videót készítenek magukról. Az ilyen rendőrség szerint ez állhat egy hétvégi tragédia hátterében is. 5 tinédzser autója frontálisan ütközött egy 4-tagú család járművével. A fiatalok meghaltak, a másik autó vezetőjét és egyik utasát pedig válságos állapotban vitték kórházba. Holnap még kissé mozgalmasabb arcát mutathatja az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben szakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek, délnyugatra pedig akár zivatar is érkezhet. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Szerdán már sok napsütés jöhet, de északon még megnőhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar legyen belőlük. Csütörtökön az ünnep napján is maradhat a napos nyárias idő 30-36 fokos maximumokkal.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: 6 perccel múlt el este 7 és a talponállót halljátok, még mindig Lucával vagyunk kettecskén. Hello Luca!
1: Hello Peti!
0: Sziasztok kedves hallgatóink! Kaptunk közben üzenetet még az előző témához, ez a férfinői egyenlőtlenségek kap témához, hogy Mihály írta, kedves hallgatónk, hogy a rádiókafén előttetek lévő műsor ugyanezzel a témával zárt a műsor.
1: Tényleg? Hát nem hallgattunk, bocsánat.
0: Sajnos most ezzel elárultuk, hogy nem úgy érkeztünk ide, hogy más műsorokat hallgattunk, de hát egyébként megérted most. Valószínűleg más műsorvezető is így van ezzel, hogy jön a saját műsorát csinálni, nem akar befolyásolódni azáltal, hogy mi történik előtte.
1: Bizonyán fogjuk erre.
0: Így van. Ez jól kimagyaráztam, ez így nagyjából
1: oké. Nem csak, hogy nem tájékozódunk.
0: De tájékozódunk, csak nem éppen a többi műsorból tesszük mindezt, nem a Káfé többi műsorából. Jó, hát most mit lehet tenni? Na, hát ez van. Miért mi is szerettünk volna beszélgetni? Most hagyjam magam befolyásolni azáltal?
1: Nem,
0: jövök idefelé, vezetek, 15 perccel adás előtt majd jöjjek rá, hogy ó, erről nem beszélgethetünk. Hát ha most itt lennél, látnod, hogy hatalmas lyuk égtelenkedne az adás menetemben.
1: Igen, és azt éreznénk egyébként, hogy onnan merítünk témaötleteket, miközben már előre megvan írva nekünk az adásmenet, de hogyha
0: szóra,
1: valami...
0: Szóra.
1: Valami hasonló.
0: Itt Luca azt mondja, hogy erre Peti közbevág.
1: Bizonyám. A ChatGPT szokta nekem megmondani, hogy mit mondjak. És most erre a kérdésre mi a jó válasz?
0: És akkor néha majd figyelned kell mindig, hogy ne az legyen, hogy ha szeretnéd, akkor mondhatok rövidebb vagy hosszabb kifejtős választ is.
1: Igen,
0: erre a
1: azt
0: kérdésre.
1: Már megkértem, hogy ezt ne tegye hozzá, mert ezt egy élő rádió műsorba fogom beolvasni.
0: Igen, és ezért van az, hogy bármit mondok, mindig azt mondod, hogy á, ez remek ötlet, itt kezdődik a téma valódi megértése. A következőket tudom elmondani róla. Luca valójában egy mesterséges intelligencia.
1: Ezt nagyon jól látod. A következő pontokban felsorolom, hogy miért láthatod így.
0: A Csabi is egyébként írt nekünk, akit az előző adásban ugye lekasztingoltunk, és ugye megnyerte ezt a bizonyos játékot, hogy egyébként elnézést a késésére, itt van ő is, nagyon örülünk, hogy itt van Csaba. Ülj ott szépen, légy szíves a rádió mellett, és ha úgy érzed, hogy van valami fontos, hogy hozzátenni a műsor, az írd meg, jó, és felolvassuk.
1: Igen.
0: Úgyhogy igaz, hogy ezzel az összes többi hallgatók is így van, de mi Csaba, te, az biztos, hogy te bármit írsz, be fogjuk olvasni, ezt meg tudjuk ígérni.
1: És egyébként arról sem
0: ha csak nem szörnyen rasszista, vagy kirekesztő, ha csak nem te vagy Dragóner Attila, igen?
1: Igen, mert ezt most már túltárgyaltuk ezt a témát, de hogy azt se felejtsük el egyébként, hogy még mindig keressük a zsonglőr hallgatónkat.
0: Tényleg, ezt ne felejtsük már
1: el. Ezt ne felejtsük el, szóval hogyha valaki még van azért egy 50 perce, szűk 50 perce ide jönni a stúdió.
0: Hát elég szűk, mert 50 körül már kicsekkolni szoktunk, szóval inkább 40 perce.
1: Ja, akkor 40 perce, tehát hogyha még ide ér, akkor nagyon örülünk és elhisszük magunkról, hogy valami természet feletti képességekkel rendelkezünk, és amit bemondunk a mikrofonba, az meg tud valósulni.
0: Így van, úgyhogy...
1: Ringassatok ebbe a tudatba, légy szíves, úgyhogy valaki jövő.
0: Rádió Café Stúdió, itt várjuk azt az embert, aki tud kislabdákkal, vagy bármi mással zsonglőrködni, és hogyha tényleg ügyes, akkor kapni fog egy szájdert. Ezt meg tudjuk ígérni. Továbbra is él az ajánlatunk. Egyébként, ha már itt az ajánlatok, én nagyon rajta vagyok, hogy megpróbáljuk elintézni azt, hogy esetleg egy-két hallgatót is belögdöshessünk majd valamelyik olyan fesztiválra, ahol föllépünk a talponálló diszkóval, úgyhogy érdemes hallgatni bennünket.
1: Bizonyám,
0: maradjunk,
1: milyen jó lenne, hogyha sorsolnánk.
0: Hát meg még azért ennek így utána kell járni, hogy ennek mennyire vannak meg egyébként a lehetőségei, de alapvetően menő lenne, hogyha lehetne ilyesmit csinálni. Viszont egy biztos, még ezt nem ígérem meg, hogy így lesz, de rajta vagyok, egy viszont biztos, hogy meg fogjátok tudni nézni, hogy még akkor is, hogyha nem tőlem kapjátok a jegyet, úgyhogy ezt már mondtuk többször, hogy 7. hó 31-e péntek este Művészetek Völgyében érkezik a talponálló diszkó, én is Harti, illetve jó néhány olyan arc, akit esetleg már talán ismerhettek egy-egy ilyen Instastoringból, fesztiválokról, és egy 3 órás döbbenetesen nagy, brutális buli fogunk majd csinálni Hartival. Sőt, a Művészetek Völgyén ott csak 2 órásat, viszont egy másik fesztiválon július elején, a néhány hét múlva, ott pedig szintén föllépünk, ott lesz majd 3 órás, és az lesz a nagyobbik fellépés egyébként a nyáron a kettő nagy közül, úgyhogy már nagyon-nagyon várjuk, csak az, hogy azt még nem mondhatom el. Úgyhogy most már nagyon rajta vagyok, hogy már elmondhassuk, de ha minden jól megy, akkor hétfőn, nagyon max jövő pénteken már ezt is elmondhatom, hogy hol találkozhatunk. Mindenképp nagyon várunk mindenkit, mert tényleg ilyen életünk főműveként tekintünk erre a mostani bulira.
1: Igen, ezért érdemes hallgatni a műsort, mert jövő héten talán kiderülhet.
0: Droppolunk információt ezzel kapcsolatban is. Mint ahogyan droppolt az OMS is egy nagyon érdekes változást, mégpedig azt, hogy már nem Györfi Pál a mentők szóvívője.
1: Egyébként ez nagyon durva, engem meglepett.
0: Megérintett egy kicsit?
1: Kicsit igen. Azért mindig, tehát nem tudok mást elképzelni, csak Györfi Pált, aki odaáll és elmondja, hogy mit szabad csinálni a fesztivál szezon előtt, hogy mennyi alkoholt lehet fogyasztani, és csak mértéke.
0: De nem, az már a Zahár, a Györfi az izé. A
1: ja, bocs, tényleg, a Zahár szokott
0: az a piálás, igen. De a Györfi az minden egy. Maradjanak otthon, mossunk kezet. Tehát ő és Müller Cecília voltak azok, akik a Covidot tulajdonképpen elviselhetővé tették számunkra.
1: Á,
0: két régi barát, akik úgy hiányoztak az évad végén már.
1: Igen, mert hogy Zahár is egyébként távozott.
0: Hát a Zahár ugye nyugdíjba vonult papíron, de aztán nyugdíjasként még azért így beugrik, tehát azért nem teljesen lépett ki a
1: igen,
0: dologból.
1: Igen, de néztem az elbúcsúztató videóját.
0: Amúgy az nagyon
1: olyan
0: kis cuki volt.
1: Igen.
0: A Györfi meg ugye most visszamegy az állományba, és nem ő lesz a mentők szóvívője innentől fogva. Tehát akkor az a lényeg, hogy te nem csak mentő szóvívőket, hanem sehol más, semmi más sem tudsz elképzelni Györfi Pál nélkül. Mondtad, hogy mindenhol csak őt tudod elképzelni. Úgyhogy nagyjából ez
1: még itt is.
0: Igen, megy a Lucai, nem tudom, és Orván a hentesnél, és az arcában, a hentes arcában egy Györfi Pált látja.
1: És a, igen, hallom, hogy mondja ezeket, hogy azt nem, mert az nem mosott kezett az a hentes.
0: Igen, ez abszolút benne van a pakliban. Milyen érdekes egyébként, hogy egy-egy ilyen szóvívő mekkora karriert tud csinálni a médiában. A Györfi Pál is sima mentősként indult szóvívő lett, és aztán pedig neki az RTL-en volt ilyen magazin műsora, ilyen egészség témában. Szóval ő azért nagyon nagyot ment így a média világába, és lehet egyébként most ezt például többen írták is ezzel kapcsolatban, hogy egyébként el lehet képzelni, hogy ő így jobban ráfekszik majd most erre a celebkedős média karrierre, és majd nem tudom, megy a Farm VIP-be, meg az árulókba, meg az akármibe.
1: Hát az mondjuk kicsit testidegen lenne szerintem tőle, de kíváncsian várom.
0: Tudod, kit néznék meg nagyon ezek? Ha már így ilyen pályaelhagyókról beszélünk, és politizálni nem szabad a Rádió Cafén, nem is szoktunk, tényleg egyáltalán nem célunk.
1: Soha.
0: De egy íróról beszélünk. Én a Gyurcsány nagyon megnézném az Árulók című műsorban, és nem azért, mert hogy 2006-ban bizonyította, hogy jó ebben a témában, amit ott csinálni kell, hanem úgy általánosságban, vagy a Farm VIP-ban, vagy egy főzős műsorban. Egy olyan karakter,
1: aki... Amúgy szokott...
0: Ő egy író. Most már egy író.
1: Ő Minecraftozik.
0: Igen, Minecraft szervere is volt, igen. Tökre megnézném egy ilyen tévémisor, az állarcos énekesben.
1: Ő egy streamer lenne egyébként.
0: Tényleg, és tolná ezzel a GTA 6 végigjátszás. Ő lenne az első, aki megkaparintaná Magyarországot. És lehetne nézni YouTube-on, ahogy streamel. Vagy nem tudom, a foci meccsen ő lenne a szakértő adott esetben.
1: És ez tök független attól. Lenne. Hogyha ez 5 éven belül megtörténik.
0: Hú. Tök független ez attól, hogy most politikailag mit gondolunk. Ő most egy nem politikus, ő egy író. Innentől fogva ő már egy író. Ugyanúgy, ahogy Smuk Andor is volt politikus régen, aztán pedig más minőségében, ilyen média személyiségként ismerte meg őt az ország egy újabb része. Tehát szerintem ő, ha a közbeszéd része továbbra is, és nem egy visszavonult politikus, hanem mint író van jelen, akkor miért is ne szerepelhetne az ilyen műsorokban? Tök mókás lenne. Leveszik a nem tudom pingvin állarcot az állarcos énekesbe, maszkot le, Feri! Hát én ezt nagyon látom magam előtt.
1: Hú, hát ez tényleg szürreális világ lenne, hogyha ez megtörténne. Akkor kicsit úgy érezném magam, hogy minthogyha kihagytam volna 5 évet az életemből, és most belecsöppentem valami disztópiába.
0: Egy ilyen alternatív valóságba tulajdonképpen. Na igen, minden esetre, hogy a VB meccseken tényleg ő lenne a szakértő, mekkorát menne. És mondaná, hogy hát igen, kicsit üres volt a bal oldal a gól előtt, ez volt a baj.
1: Igen, de még jó, hogy a tévé előtt csak férfiak vannak.
0: Igen. Sajnos Mexikó válogatottja túlságosan a jobb oldalra helyezte a hangsúlyt.
1: Női szurkolók nagyon ügyesen tudnak popcorn pattogtatni a mikróban.
0: Hát egyébként volt ott olyan mondás annó, hogy az öregecskedő feleség helyett fiatalabbat érdemelne jó néhány férfi, szóval akár Dragon Attilával jókat dumálgathatnának. Na mindegy, csak gondoltam, hogy egy írót is behozhatunk
1: esetben. Milyen jó, hogy ő is szót kapott.
0: Így
1: a nemes műsorunkban.
0: Na, viszont nem csak erről akartunk beszélgetni, nem csak a Ferire gondolunk minden pillanatban, Györfi Pálra, esküszöm, szóval van itt más téma is. Szombat hajnalban több mint negyed órát körözött a London Essex Ryanair járat Essex fölött, mert a járathoz kijelölt légiforgalmi irányító elkésett a munkából. Mennyire jó arc már! Azt mondta, hogy most egy pusztán érted azt, hogy most jön egy repülő, hát ez a szabad akarat diadala, ő eldöntötte, legyen akkor ez. Ő most kialudta magát, tud az körözni, van benne elég üzemanyag. Volt arról is szó egyébként, hogy a gép az majd csak Budapesten tud leszállni, de szerencsére végül ez nem történt meg, mert ugye ez elég kellemetlen lett volna azok számára, akik Essex vidékre tartottak, és a gép nem volt veszélyben, a pilóta végig kapcsolatban volt a zágrábi légiforgalmi irányítással, de negyed órát körözött a város felett, mert elkésett a melóból a légiforgalmi irányító. Na most ezt hogyan képzeljük el, ezt a jelenetet? Tehát így hívja a pilóta az SZ-ki központot, semmi válasz. Mondhatja a másodpilótának, hogy te most ezt tényleg ezek nem válaszol? És ott ülök, és süket a vonal. Mit csinálsz?
1: De elvileg folyamatosan tartották a kapcsolatot.
0: Hát igen, ugye a Zágrábban, de hogy SZ-kről nem tudtak, hisz nem volt be. Késett az ember, akiknek beszélnie kellett
1: volna. Hát igen, de egyébként egy légiforgalmi irányító az egy nagyon-nagyon felelősségteljes munka, és oda csak olyan emberek is mehetnek, akik nem csak hogy szakképzettek, de hogy annyira stressztűrő képességgel rendelkeznek, aminek az emberek, nem tudom, top 1%-a. Mert tényleg, tehát, hogy azért az, hogy így folyamatosan megadni az engedélyt, hogy melyik repülő szállhat le, és ott igazából ez a te felelősséged, hogy bármilyen baleset történik, elsőnek téged fognak elővenni, szóval azért szerintem ez egy durva dolog, tehát, hogy milyen emberek ott vannak, nem gondolnám, hogy ez egyáltalán megtörténhet ilyen hiba, hogy valaki elkésik, tehát akkor valami nagyon rendkívüli élethelyzetnek kellett lennie, hogy ő elkésett.
0: De egyébként meg lehet, hogy a munkája során ő ilyen precíz, meg csinálja rendesen, tök jó légiforgalmi irányító, hát most egyszer elkés. De amikor már ott van, akkor tök jól csinálja.
1: Hát jó, de szerintem ez hozzátartozik ez is, hogy ne késsel ehhez a munkához, hogy precíz legyél.
0: Lehet azt mondta, hogy tegnap is benn voltam, mert annyit késett az a nyomorult gép, és nekem kellett lerakni, és a gyerekeim nélkülem nőnek fel.
1: Akkor holnap később megyek be az irodába.
0: Így van. Tegnap is lemaradtam a fürdetésről. Sorozatban a negyedik este a feleségem volt, aki fürdette a gyerekeket. Nem tudok egy jó étcsókot lehelni a feleségem ajkára, mert mire hazaérek, már mindig alszik. Tudjátok mit? Rohadjatok meg! Holnap én igenis megadom magamnak, kések egy órát. Sétált be, csiripáltak a madarak, szólt a fülébe a because I'm happy. Így ilyen táncolva lépdelve ment az utcán, és úgy érezte, hogy igen, ez most az én napom lesz. Tehát most az, és aztán bement, és jól is csinálta. Hát most annyi, hogy egy órával később, mert munkaórában megvan.
1: Hát igen, szerintem ez így nem teljesen így működik, hiszen azért a repülőn is ott ülnek az utasok, és nem értik, hogy miért nem érik el mondjuk a csatlakozó járataikat.
0: Az az elméletem, hogy azért jó egyébként ez, hogy nem lehet internetezni a repülőgépeken, a repülőgépen nagy részén, tudom, hogy van olyan, ahol lehet ilyen csomagot vásárolni, de a repülőgépen nagy részén, mert bármit megtehetsz az utasokkal. Simán nem szólsz nekik erről, hát fönn vagytok a felhők fölött, köröztök, érted, mentek jobbra-balra, hát fönt a repülőn ülve, hát mikor fogod tudni te ezt megállapítani, hogy most eszék fölött körözünk? Nem, hallod, azt se érzed, hogy nem tudod, de
1: az megvan adva, hogy mikor kell leszállni a gépnek, és hogy miért van késésben, azt érzékelik azért az utasok.
0: De meg szokták mondani, persze, a repülő, hogy azért késünk, mert...
1: Igen, persze, megszokták, amikor már így nagyon kellemetlennek érzik, illetve hát az utasok is látják, hogy nem ennyi a menetidő, már 20 perce le kellett volna szállnunk, és mi történik, miközben már ott vagyunk.
0: Egyébként hát miért nem vannak forgalmi okok miatt? A Waze azt mondta, hogy tud hát egy rövidebb utat, és be volt dugulva.
1: Igen.
0: Ha azt a felhőt jobbról kerülöm, akkor kikerülöm a Hungáriát.
1: Fú, képzeld, de nekem már volt ilyen, hogy forgalmi okok miatt nem indult a repülőm, mert hogy ez olyan forgalmas reptéren voltam egyszer, hogy sorban álltak a repülők a felszállásért, és ott is amúgy légiforgalmi irányító hiány volt, és pont ezért nem tudták minden...
0: Kint csocsóztak a halban a légiforgalmi irányító.
1: Nem értek rá, elkéstek a munkából, mit tudom én, szundiztak délután egyet.
0: Tudom, hogy le kéne tetetnem ezt a gépet, de kiukadt a gyomrom, és pont most van, el fog fogyni az isler a büfében.
1: És tudod, mennyire idegesít, hogyha így áll be a repülőd a sorban, mint hogyha az autópályán állnál a dugóban, és jó, ez a gép még felszállhat, felirányítják, következő is, te már nem.
0: És akkor ott ültetek
1: szamarul. És akkor utána visszaállhatsz a sorba.
0: Egyébként utasként szerintem te ezt nem tudod feltétlenül. Nem mondják ezt be neked, hogy ha most azért körözzünk itt, mert még nem tudunk leszállni. Mert hogy amúgy éppen Józsi de az SZ-ki reptéren, még sajnos még éppen az italautomatánál van.
1: Most nem emlékszem pontosan a cikkre, de szerintem ezt tájékoztatták erről az utasokat. Tehát nyilván ilyen részletesen nem, de hogy valami technikai probléma adódott. És mindenkit megnyugtatnak, mert azért ez a kötelességük, hogy azért ne törjön ki pánik. Miközben, hogyha látják mondjuk a GPS koordinátorokon, hogy már ott járnak a helyszínen, és érzik az utasok, hogy körbe-körbe mennek, azért azt mondjuk látni, meg érezni is.
0: Egyébként igen. Én lehet, hogy ezt úgy adagoltam volna, hogy így jó hír és rossz hír egymás, mert így becsomagolva, tudod, hölgyeim és uraim, kedves utazó közönségünk, van egy jó, itt a kapitány beszél, van egy jó és egy rossz hírem. A rossz hírrel kezdem természetesen. A rossz az, hogy 15 percet késünk, és nem biztos, hogy elegendő üzemanyunk van ahhoz, hogy ne zuhanjunk le egy eszék melletti szántóföldön. A jó hír az, hogy Ivánnak, a légiforgalmi irányítónak eszéken egy hónap után először jutott végre a mozzarella szendvicsből a büfében, ami az egyik kedvence. Hamarosan megérkezik, reméljük leszállhatunk. További kellemes utazást kívánok.
1: Természetesen volt azért üzemanyag, ők úgy szoktak betárolni, hogy ez legyen, tehát hogy én mondjuk
0: hát akár
1: még egy
0: leszállt, jól lakott a légiforgalmi irányítót, de ez egy win-win situ, nem értem a problémát hát ebben a helyzetben.
1: Azért szerintem téged is zavarna, hogyha mondjuk kinéztél egy csatlakozó, nem tudom, transfert, ami elvisz a reptérről, vagy oda kell érned a szállásra időpontra, és nem fogsz odaérni, mert lekésed a transfert, lekésed a vonatot, hogyha nem is abba a városba mész, vagy esetleg a csatlakozó repülőjáratodat. Szóval azért szerintem ez fel tudja idegesíteni az utasokat.
0: Lettem volna légy a falon, vagy póka falon
1: már
0: abban
1: megint
0: a szobában.
1: Ez a kedvenc tevékenységet is.
0: Igen, itt is hallgatóztam volna kicsit, amikor így először a főnökével beszél egy kicsit. A légiutas kis, vagy egy légiforgalmi irányítónak ki a főnöke? Vajon?
1: Hát én nem ismerem.
0: De vajon kinek tartozik elszámolási kötelezettséggel? Hát. És az van az én fejemben, hogy a légiforgalmi irányító, hogy annyira felelősségteljes, hogy neki senki nem parancsol.
1: Nem, biztosan a légiforgalmi irányítóknak van egy főnökük.
0: Nem, hogy az ilyen reptér főnök. Tehát egy ilyen
1: nem,
0: alacsony,
1: nem ilyen
0: bajuszos bácsi, tudod, egy ilyen monopol, úgy néz ki, mint a monopolis figura, a monopolis bácsi, tudod. Így azt képzel, hogy tudom, ő a reptér főnök.
1: Akinek mindenki ilyen okuláréja van.
0: Igen, igen, és mindenki csak úgy hívja, hogy Mr. Johnston. De senki nem tudja, hogy ki, csak az, hogy neki kell megfelelni. És Mr. Johnston az egyetlen, akinek valójában felelősséget tartozik. És nem csak az ilyen reptér, az összes reptér főnöke ő. Így képzelem el.
1: Szerintem nem, biztos van nekik is egy felettesük, aki már kiöregedett a szakmából.
0: És van mellette mindig egy magas, vékony, fiatal nő. Vagy kettő.
1: Az asszisztense.
0: Így van. Vagy a szeretője. Ezt még maga Mr. Johnston sem vállalta föl. És lehet, hogy éppen erre az románcra próbált fényderíteni Iván, a légiforgalmi irányító.
1: Hát
0: és
1: az is lehet, igen. Hát, mi lesz vajon vele? Szerinted?
0: Ivánnal? Aki most én kitaláltam, hogy így hívják. Hát nem tudom. Igazából ez szerintem nagyon az. Tehát van egy ismerősem, aki szeretett volna a légiforgalmi irányító lenni, és a próba napján elaludt. De hogy így nem az, hogy előre, hanem hogy amikor ott volt bent, akkor így közben elaludt a toronyba. És így látták, hogy jó, te nem vagy annyira alkalmas.
1: Hát ez valóban. Nem tudom.
0: Azóta sem lett légiforgalmi irányító. Szóval lehet egyébként, hogy az van, hogy az ilyen esetekben azt mondják, hogy oké, rendben, menj innen. Viszont, hogyha van mögött egy 30 éves karrier, amit hiba nélkül hozott le, el tudom képzelni, hogy azt mondják, hogy oké, rendben, ez most egy extrém helyzet volt, mi is hibáztunk, mert valószínűleg, hogy, tehát érted, én azt képzelem el, hogy nem létezik, hogy itt csak az egyik fél hibázott, mert hogy ha most azt nézzük, hogy a légiforgalmi irányító megy befelé munkába, és infarktust kap, akkor az teljesen tőle kívül, rajta kívülálló dolog, ettől még nem zuhat le egy repülő.
1: Igen,
0: tehát,
1: egyébként
0: hogy akkor kell, hogy legyen egy pótember.
1: Egy helyettese, pontosan.
0: Ugyanúgy, mint ahogy a pilótának is van. Tehát, hogy biztos a reptér is hibázott, nem igen, csak az, aki elkésett.
1: Egyébként ez bennem is megfogalmazódott, hogy miért nem volt egy helyettese. Tehát, hogy ez egyszerűen számomra felfoghatatlan, hogyha valaki ennyire fontos munkát végez, és csak várnak rá. Tehát, hogy valaki nem tudja pótolni azt, amit csinál. Nyilván nem azon a színvonalon, de hogy legalább a minimálisat megtenni önmagától, amivel működik az a akár repülőgép irányítás.
0: Hát igen.
1: Lerakás és felszállás irányítás.
0: Nem teljesen értem, bevallom ezt a helyzetet. Nem mindegy, nem is feltétlenül kell. Csak jó egy kicsit gondolkodni rajta, hogy vajon mi minden történik egy ilyen eset hátterében.
1: Hát bizony, nagyon-nagyon durvák ezek.
0: Elmegyünk most egy kicsit reklámozni, zenélni, és utána pedig fel vagy írás rovatunk érkezik, és ezzel zárjuk a mai adást, még mielőtt elmennénk majd megnézni a következő világbajnoki mérkőzést.
1: Még várjuk a zsonglőrt, ide a rádió elé, azt azért
0: hol
1: ne felejtsük el.
0: A zsonglőr. Remélem, hogy sietsz, és nem az van, hogy most elkésel, mint a légiforgalmi irányító, hanem már itt a Dózsa György úton, itt melegítesz a kislabdákkal. Úgyhogy légy szíves, siess egy zsonglőr, jó? Köszönöm szépen. Mindjárt jövünk.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Talponálló a Rádió Cafén.
1: 4 perccel múlt el fél hét, ez pedig továbbra is a Talponálló. Szia Zoli, szia Luca!
2: Hello!
3: Sziasztok!
1: Zoli, te mit ágaskodsz?
2: Felhagytam a mikrofon, úgyhogy fel kellett pipiskednem hozzá.
1: Igen. Zoli úgy nézett ki, mint nagyjából szerintem az evolúció egy korábbi szakaszában a zsiráfok, amikor így meghosszabbodott a nyakuk, tudod?
2: Úristen, szegény zsiráfok, nem tudom, tudtátok-e, de hogy olyan nagyok, hogy nem tudnak elbújni sehova az eső elől. És ezért áznak. Én ezt így látom, és olyan szomorú lettem.
1: Erre most lett volna egyébként egy közepesnél kicsit kevésbé nívós poénom, viszont itt van már a vonalban az OMS területi szóvivője, úgyhogy ezért nem mondom most el, amit akartam volna. Mert hogy, hát csak egy kis konferálás, mégiscsak azért az ember mindenképp szán ide. Hát ugye ez elmúlt időszakban én nem nagyon emlékszem ilyen brutális hőhullámra, mint amilyet ugye most megélünk. Tavaly is voltak azért nagyon-nagyon meleg napok, meg melegebb időszakok, de ez, ami most van, ez valami tényleg döbbenetes, hogy folyamatosan napokon, egy héten át szinte 36-37-38 fokok vannak, és hát ugye halljuk folyton, hogy mik azok az egyébként valószínűleg már sokak által jól ismert dolgok, amiket meg tudunk tenni önmagunkért, és azért, hogy az egészségünk rendben legyen ebben a kirívó időjárásban is. Viszont azt gondolom, hogy ha az igazán a mélyére szeretnénk menni a dolognak, az tök jó, hogyha szakértői segítséggel tesszük. Úgyhogy itt van a vonalban velünk Csillag Zoltán, az OMS területi szóvivője. Szervusz Zoltán, hallasz-e bennünket?
4: Jó estét kívánok, sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is, nevesen hallom.
1: Mi most annyira tökéletesen nem hallunk téged. Kis kulisszatitok, mi az adás előtt beszéltünk már egy pár szót telefonon. Nem tudom, most máshol vagy-e, mint ahol akkor voltál, de hogyha esetleg vissza tudsz menni oda, az nagy segítség.
4: Nem, ugyanott vagyok. Én tökéletesen hallak titeket.
1: Jó, most éppen ebben a mondatban, ami is az első mondatban volt egy kicsi akadozás. Zoltán, mesélj kicsit nekünk először arról, kérlek, hogy így ebben a hatalmas hőségben, hogy van az állomány? Ez nekem kicsit olyan, tudod, mint amikor szokták mondani, hogy mindenki azt kérdezi, hogy hol van XY, de az, hogy van XY, azt nem szokták kérdezni. Most kicsit így vagyok én is a mentősökkel. Hogy vagytok, hogy birkóznak meg a kollégák a nagy meleg okozta kihívásokkal, és egyébként hogyan tudja az OMS segíteni a kollégák munkáját?
4: Köszönöm szépen az érdeklődéseteket, egyelőre bírjuk a bajtársak ezt a tényleg valóban extrém kihívást, ami a mindennapok szolgálatában most rájuk vár, illetve amit ők nekik itt nap mint nap végre kell hajtaniuk. Fantasztikusan meleg van mindenhol, és ez már egy kicsit túl van azon, mint amit szeretünk, úgyhogy igazából egyelőre bírják. Az országos mentőszolgálat minden bajtársnak biztosítja folyamatosan a hűtött védőitalt. Amire törekszünk, hogy a klimatizált helységek folyamatosan jól.
1: Nagyon akadsz most sajnos, nem tudom, egy icipicit, hogyha esetleg arrébb tudsz menni, vagy bármivel ezt elő tudjuk segíteni, az szuper lenne, mert most így a felét halljuk kb. Annak, amit mondasz.
4: Egy picit arrébb jöttem most, hogy hallotok engem?
1: Most éppen jónak tűnik. Addig hallottuk, hogy biztosítjátok a védőitalt.
4: biztosítjuk a védőitalt, illetve hát a klimatizált helységeknek és a klimatizált mentőautóknak a tökéletes működésére abszolút odafigyelünk, ez folyamatos kontroll alatt van, kollégáim ezt folyamatosan kontrollálják, és ha bárhol meghibásodás van, akkor haladéktalanul megtörténik a javítás.
1: Hogy az ember elképzel egy mentőst, akkor így az jut eszébe először, hogy egy ilyen nagyon hosszú, nagyon stramb nadrág, egy eléggé meghatározott munkaruha, ilyenkor lehet egyébként esetleg engedményt adni, hogy mondjuk adott esetben rövid szedben menjenek a mentősök, vagy ez a munkavégzés nehezíti?
4: Ez a munkavégzés nehezítené, illetve ezek védőruhák is, mind a mellett, hogy munkaruhák, tehát azért ezeknek van védelmi funkciójuk is. Nyilván, hogyha ezt rövid nadrágra cserélnénk, akkor azért a lábaink a védelmet ezáltal elvesztenék, és hát azért gondoljátok el, hogy például egy gyakran előforduló eset, amikor közlekedési balesetekhez kell vonulnunk, és a 45-50 fokos aszfalton sokszor oda kell térdelnünk bizony a sérült mellé, hát rövid gatyában ez elég nehéz lenne.
1: Mondjuk ez eléggé logikus valóban.
2: Ugye amikor ilyen meleg van ebben az időszakban, rengeteg tanácsot hallunk mindenhonnan, a médiában is szokták ezeket, bizonyára te is csak a mai napon többször nyilatkoztál meg ilyenekről, hogy mik a ilyenkor a jó praktikák, taktikák, de hogy vannak-e olyan a köztudatban nagyon beleragadt dolgok, amiket ilyenkor mondanak, hogy fú, igen, az jót tud tenni, ellenben most már ezek megdőltek, és igazából gyakran, ha valaki ilyen tanácsot ad, azzal igazából rosszat tesz. Tehát vannak ilyen berögződések a magyarokban, amikről azt hiszük, hogy ezek jók, segítenek a nagy melegben, de igazából nem.
1: Például most bocsak, hogy közben szúrok, hogy szokták mondjuk a leégésre nem tudom a tejfölt rátenni, meg hasonló dolgot.
2: Ilyesmi.
4: Hát a tejfölnél most már azért elérhetően sokkal jobb leégésre való készítmények vannak, amik a patikákban, illetve a drogériákban recept nélkül kaphatóak. Én inkább azok használatát javasolnám, ebben olyan anyagok vannak, amik segítenek a leégett bőrfelületnek a regenerálásában, segítenek a fájdalomcsillapításban, és hát ami egy ilyen régi-régi népi szokás, és biztos ti is hallottatok róla, hogy fogyasszunk ilyenkor jó forró teát, és akkor majd jól kiízzadunk, és utána jobb lesz. Hát én azért ettől ebben az extrém 40 fokos hőségben azért óvainteném az embereket, óvainteném a lakosságot, hogy ilyenkor ilyen jó forró teával próbálkozzunk. Én azt mondom, hogy kellemesen lehűtött italokat fogyasszunk, amik elsősorban a víz, az ásványvíz, illetve az izotóniás italok. A kellemesen lehűtöttre azt értem, hogy a jeges italokat sem nagyon ajánljuk, mivel ezek olyan, egyrészt a torkunknak sem jó, másrészt azért a gyomorbérrendszerünket, hogyha hosszú időn át ilyen jeges, nagyon-nagyon hideg folyadékokat fogyasztunk, akkor azok ilyen gyulladásos folyamatokat tudnak ebben előidézni, és akkor jönnek a kellemetlen hasmenéses, hasfájásos panaszok, amik ilyenkor ebben a kiszáradós időjárásban még tovább fokozhatják a bajokat.
1: Ugye ez a fogyasztunk sok folyadékot, ez egyik, amit ugye nagyon sokat hallunk, meg nyilván, hogy maradjunk árnyékban, meg ne menjünk a napra a nap kellős közepén, viszont azt is sokszor halljuk, hogy az idősebbek, kismamák esetleg ők meg aztán pláne fokozottan figyeljenek oda önmagukra. Én szerintem, vagy engem tök érdekel, hogy mi van e mögött valójában, hogy miben működik másképp az ő szervezetük, csak szeretném érteni, hogy mondjuk egy idős emberre miért jelent, mert értjük és evidenciaként kezeljük, hogy nagyobb veszélyt jelent rá ez a hőség, de mi az oka ennek?
4: Én még kiegészíteném annyival, hogy ilyenkor a kisgyermekekre, illetve a csecsemőkre is nagyon fokozottan kell figyelni, pontosan ezek miatt, a problémák miatt, és hát akkor kezdjük velük, hogy miért nekik ez egy ilyen veszélyes időszak. De hát nyilván egy kicsi, apró szervezetben ezek az úgynevezett folyadékterek, amik a szervezetben vannak, illetve a keringő vérmennyisége náluk nagyon kevés. És ugye ebből a nagyon kevésből még elveszítenek néhány százalékot, akkor ez tényleg olyan kiszáradásos tüneteket tud produkálni náluk, amik akár az ő keringésük megingásához is vezethet, hát nyilván ezt mindenképpen el kellene, hogy kerüljük, illetve az ő központi idegrendszerük, ami az egyik olyan szervrendszerünk, amik segít a szervezetünk hőháztartásának szabályozásában, az ő központi idegrendszerük még nem annyira fejlett, és nem tudják ezeket az extrém hőmérsékleti viszonyokat kezelni, nem tudják ettől az extrém hőmérsékleti viszonyoktól az apró kis szervezetüket megvédeni, tehát őket mindenképpen kell védeni. A szépkorúaknál, illetve a krónikus betegségekben küszködőknél pedig az a legnagyobb probléma, hogy valószínűleg amúgy is szednek olyan vérnyomáscsökkentő készítményeket, vagy olyan visszhajtó készítményeket, amik amúgy is forszírozzák azt, hogy az ő szervezetükből aktívabban ürüljön a víz, tehát mind a mellett, hogy folyamatosan izzadunk és veszítjük ezt a folyadékot, még néhány gyógyszer is erre, tehát ez a hatása, és hát nyilván ezeket a gyógyszereket nem tudják elhagyni, És hát természetesen azért, mert hogy az ő keringésük azért már nem olyan stabil, tehát egy kis érelmeszesedés, egy kis nem olyan jól működő szív, érrendszer, és ezeket, ha még megterheljük további ilyen hirtelen folyadékvesztességekkel, illetve ilyen hőártalmakkal, akkor bizony nagyon-nagyon hamar ki tudnak alakulni olyan bajok és olyan kórképek, amik akár életveszélyes állapotokat is előidézhetnek náluk.
1: Halljuk mindig ezeket a mindenféle ilyen rémhíreket, hogy ebben és ebben az országban milyen brutális mennyiségű halálos áldozatot szedett a hatalmas hőhullám, ami most ugye szinte egész Európát érinti. Nem feltétlenül akarom itt lehozni a hallgatóink hangulatot, hogy most konkrét halálos áldozatokról beszéljünk, de úgy általánosságban arra mindenképp kíváncsi vagyok, hogy mennyivel emelkedett az elmúlt egy hétben a mentőszolgálatnak az eset száma, és hogy melyek a tipikus panaszok ilyenkor.
4: Az elmúlt néhány napban bizony most már mi is érezzük azt, hogy jelentősen, mondhatjuk azt, hogy jelentősen emelkedtek az esetszámaink. Az elmúlt 24 óráról tudok nektek nagyjából pontosan beszámolni, a nagyságrendileg 4200 esetben vonultak a mentők országszerte. Ennek a 10-12%-a az, ami a hőártalom, a kiszáradás, illetve ez az ájulásszerű rosszulétek miatt következett be. És hát pontosan ez az a 10-12-15%, amivel mondjuk az előző év adott napján, tehát az előző évben ezen a napon, amikor nem volt ilyen extrém hőség, amennyivel többet kellett most vonulnia az én kollégáimnak.
1: Nyilván ti elsősorban akkor vagytok érintettek ebben a kérdéskörben, amikor már megtörtént a baj, de ilyen prevenció szintjén is gondolom azért gondolkodik az OMS. Van esetleg valami, nem tudom, kampány, vagy valami olyan üzenet, amivel itt igyekeztek megszólítani a lakosságot és tájékoztatni őket, hogy mik azok, amiket egyébként érdemes ilyenkor csinálni, vagy hogy hogyan érdemes felkészülni erre a dologra? Tehát tudtok esetleg a prevencióba is ilyen formán beledolgozni, vagy bőven elég kihívás az, hogy a megnövekedett esetszámok mellett ellássátok az elsődleges feladatotokat?
4: Igyekszünk a képernyő keresztül, illetve a rádió hallgatókat megszólítani ezekben a kérdésekben. Itt nyilván az elmúlt napokban sokszor kaptuk meg ezeket a kérdéseket, és mindig próbálunk olyan információkat, illetve próbálunk olyan hasznos tanácsokat adni mindenkinek, ami tényleg segít ebben az extrém időjárási helyzetben. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, tényleg vannak olyan dolgok, amiket nem győzünk elégszer elmondani, és hát a kommunikációs osztályon dolgozó bajtársnőim, bajtársaim a social média felületein is osztottak meg olyan kiváló videókat, amik tényleg olyan rövid, frappáns és célra törő és lényegre törő, amivel arra próbáljuk meg felhívni a figyelmet, hogy mire vigyázzanak az emberek.
1: Hát mindig ugyanazokat a kérdéseket kapjátok, akkor eltérnék egy pillanatra a menettől. A Györfi Pálnak volt egy fürdőgatyás reklám a pár évvel ezelőtt, esetleg valami jó nyaralós kupon tudtok-e, mert nem bírom ezt a hőhullámot Budapesten. Nem, viccelek, erre nem kell válaszolnod. Viszont ha már a nyaralás, amikor az ember egy nyaralásra összepakol mondjuk, és nekivág a tengerpartnak, Balatonpartnak, bármi hasonlónak, akkor mik azok, amiket már esetleg a pakoláskor is így érdemes mérlegelni?
4: A bőrvédelme most már egy annyira fontos dolog, tényleg olyan extrém UV-sugárzási értékekről tájékoztat minket a meteorológiai szolgálat, ami akár néhány 10 perc alatt is súlyos bőrtünetekkel járó égési sérüléseket lehet elszenvedni. A kisgyermekek, illetve a világosabb bőrűek, tehát a fehér bőrűek ebben még jobban érintettek, tehát őnekik mindenképpen azt javasoljuk, hogy pakolás közben az első között választandó az egy jó magas faktor számú napvédő, krém vagy tej. Ez a kisgyermekeknél, a gyermekeknél az 50 pluszos, tehát az 50 plusz faktor számú, a felnőtteknél, illetve a kicsit kényesebb bőrűeknél ez a 30 pluszos, és itt érdemes egyébként a jobb minőségű bevált ilyen kozmetikumokat, illetve ilyen napvédőszereket használni. Itt ez kifizetődik, hogyha az ember a minőséget választja.
1: Egyébként szerintem sokan úgy vannak ezzel, hogy rá van írva ez a faktor szám a naptejre, de közben kicsit úgy vannak vele, nem tudom, az almalével, hogy hát drágább a 100%-os, akkor jó lesz a 12%-os is. Ott azért egyértelmű, hogy miről beszélünk egy ilyen arányszám esetén. A naptejeknél a faktor szám az mit jelent pontosan, ebben tud segíteni esetleg az ilyen téren laikusabb hallgatóinknak, hogy mi az, amit konkrétan ez jelent?
4: Hát nem túl bonyolultan megfogalmazva, azért nyilván ez egy ilyen elég összetett dolog, ez a faktorszám, ami alapján ezt meghatározzák, illetve ami alapján összeállítják ezeket a készítményeket, de talán az a legegyszerűbb megfogalmazás ezzel kapcsolatban, hogy minél magasabb faktorszámú egy készítmény, annál hosszabb ideig, és annál nagyobb, tehát annál magasabb UV-sugárzási értéknek bír ellenállni abban az esetben, hogyha ezeket a krémeket jól használjuk. A jól használat az azt jelenti, hogyha kijövünk a vízből, akkor bizony újra kell kenni, hogyha történik egy zuhanyzás, akkor újra kell kenni, illetve néhány óránként, egy-két óránként ezeket a kezeléseket, ezeket meg kell ismételni, tehát újra fel kell vinni a bőrünk felületére ezeket a készítményeket.
2: Ugye egész Európát hőhullám sújtja, sokat hallunk erről a hőkupoláról, és nyilván a többi nemzetnek a mentőszolgálata is nagy terhelésnek van kitéve. Ilyenkor mennyire tartjátok a külföldi kollégákkal a kapcsolatot?
4: Követjük a napi híreket mi is, tehát azt mondom, hogy a hírekben up to date vagyunk. Látjuk azt, hogy nyugat-európai mentős kollégáink is szenvednek ettől a melegtől, és rengeteg feladatot kell megoldaniuk. Hát ők annyival vannak nálunk, mondhatom azt, hogy talán rosszabb helyzetben, hogyha ez így a jó kifejezés, mert hogy önálluk már ez több mint egy hete tart. Én azt mondom, hogy nálunk tényleg ez a nagyon-nagyon extrém időjárási helyzet, ez egy olyan 3-4 napja kezdett el kialakulni, és most már olyan méreteket öltött, de náluk, ahogy hallgatjuk a híradásokat, illetve ahogy követjük a híreket náluk, ez már több mint egy hete, vannak helyek, ahol már majdnem 2 hete tart. Hát én bízom benne, ahogy így az előrejelzéseket nézegetjük, mert hát azért mi is várunk egy kicsivel jobb időt, hogy azért egy néhány napon belül nálunk egy kicsit ez mérséklődik ez a meleg, és nekünk nem kell akár 2 hetes ilyen extrém időjárásra felkészülni.
1: Még egy picit visszakanyarodva erre a naptej kérdésre, meg bőrvédelem kérdésre, hogy most már egy 2026-ra jutottunk oda, hogy tényleg ilyen végtelen mennyiségű különböző készítményből lehet választani, és most nem arra gondolok, hogy XY márkát mi különbözteti meg a másiktól, hanem hogy van mondjuk a naptej intézménye, amit ismerünk, ez a tipikus, jól felismerhető, viszkozitású fehér cucc, de hogy ott van mellette mondjuk adott esetben az ilyen fényvédő spré, meg az ilyen csak arcra fújós cuccok, ezek közül mi az, amit így van értelme valójában használni szerinted?
4: Igazából ugye az, hogyha ennek van egy bizonyos vastagsága a bőrfelületen, az is védelmet nyújt. Tehát ezek az ilyen nagyon-nagyon folyós, igazából ilyen vízszerű készítmények, amiket felfújunk a bőrünkre, és néhány másodpercen belül ez beszívódik, megszárad, és utána újra ilyen száraz tapintatú a bőr. Hát ezeknek a hatása, én úgy gondolom, hogy egy kicsit azért kevésbé jó, mint azoknak a készítményeknek, amik egy picit ilyen vastagabban. Én azt szokták mondani az emberek, hogy ez ilyen kellemetlen érzés, mert úgy érzem, hogy tiszta zsír a bőröm és tiszta krém a bőröm. Ezeket azért, hogyha jól eldolgozzuk a bőrfelületen, és jól bekenjük vele magunkat, és úgy használjuk, ahogy azt a gyártó, ahogy azt a forgalmazó javasolja és tanácsolja, akkor úgy gondolom, hogy ez nem kényelmetlen ezeknek a viselése, ezeknek a bőrfelületen való szétkenése, és én inkább ezeket a kicsit vastagabb készítményeket gondolom, hogy jobb lenne ilyenkor használni.
1: Még egy utolsó kérdésem vagy témám, valamit még mindenképpen bedobnék, ez pedig a légkondi használat, mert igazából így folyamatosan ingadozik az embernek a hőérzete, hogyha nem tudom, sétál az utcán, aztán bemegy mondjuk ilyen olyan plázákba, üzletekbe, irodába, hazamegy, stb., hogy tulajdonképpen az ember azt tapasztalja, hogy kint vagyok 38 fok, vagy a tűzőnapon nem tudom, 42-nek is érzem, vagy 45-nek, majd utána bejövök valahova, és 23 fok van. Hogyan érdemes a légkondit használni, mikor járassuk, mennyi lehet a legnagyobb különbség a kinti és benti hőmérséklet között, mi az, amire így érdemes figyelni a klíma használat során?
4: Alapvető aranyszabály, hogy ez a 10 fok különbség az, ami a szervezetnek még könnyen tolerálható, illetve komfortos.
1: Luca közben a légkondi távirányítójáért nyúlt itt a stúdióban, úgyhogy ezt jó is, hogy mondod.
4: Igen, tehát ugye, hogyha azt vesszük alapul, hogy most kint ilyen 37-38 fok van, akkor én úgy gondolom, hogy egy 26-27 fokra beállított klíma, egyébként otthon a családban mi is így használjuk, illetve a mentőállomáson is törekszünk arra, hogy így használjuk, akkor az már oda belépve abba a helységbe, az már 10 fokkal kevesebb, mint kint van, és az már tényleg egy olyan felfrissülés. Tehát furcsa ezt mondani, hogy 27-28 fokban az ember felfrissül, de bizony a 38-40 fokból bejövve ez a 27-28 fok, ez már egy felfrissülést jelent. Nem javasoljuk az ilyen 16-18 meg 20 fokon járatott klímákat, egyenes út a megfázáshoz, illetve az olyan felső és esetleg alsó légúti megbetegedésekhez, amit ilyen meleg időben én úgy gondolom, hogy még rosszabb elviselni, mint mondjuk egy őszi influenzás időszakban.
1: Zoltán, nagyon szépen köszönjük a válaszaidat, szerintem ez nagyon fontos, hogy ezeket most elmondtad, és ez így elhangzott a műsorunkban, úgyhogy nagyon köszi, hogy itt voltál velünk, és egy kicsit tisztában láthatunk ezen a területen is. Csillag Zoltán, az OMS területi szóvívője, nagyon köszi.
4: Mi is köszönjük a lehetőséget, és vigyázzatok magatokra.
1: Köszönjük, hello, hello. Igyekszünk. Hát Luca most ki is kapcsolatod a légkondit, úgyhogy abszolút igazából rendben leszünk most már. Szóval egyébként most erre azt hiszem, hogy így elkezdek kicsit jobban figyelni. Most, hogy a Zoltán mondta, lehet, hogy be fogom kenni a kis bőrömet, majd hogy a napra megyek.
3: Eddig nem kented be.
1: Hát csak nem nagyon tudtam, hogy ezek a faktorok, meg ezek mire jók, de most már legalább tudom, hogy a faktorokat is úgy kell megválasztani, mint a nőket, hogy 50 plusz és mehet. Jó, hát most, na, egyébként nyilván szoktam ilyen bőrvédő szuszokat használni, nagy ritkán, csak nekem is ez a probléma, tudod, ez olyan kényelmetlen, meg ilyenek, csak aztán meg ugye nyilván hosszú távú hatásai lehetnek, szóval ez jó, hogyha az ember egy kicsit erre ráébred. Na, ez voltunk most mi erre a megszólalásra, elmegyünk egy kicsit zenélni, hírezni, reklámozni, meg ilyesmi, majd pedig érkezünk a következő megszólalásunkban egy témával, egy hírrel, amit majd itt feldolgozunk, úgyhogy vitára akkor is van kilátás. Hamarosan innen folytatjuk.

0: esedelség.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
0: Mi tagadás?
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom, egy szó megadom, addig éljek.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
2: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
7: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Parnograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Biztosított lesz a téli gázellátás itthon. Új államtitkár felel a közigazgatásért. Napfogyatkozás után jön a holdfogyatkozás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, közölte kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tárolókban már most a téli fogyasztás 70%-ára elegendő földgáz van, ezt a szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelik. A hazai termelés és az import tovább növeli a készletet. Kapitány István ugyanakkor rámutatott, az előző kormány csak az év végéig rögzítette előre a gázárát, így a tél leghidegebb hónapjaira nem maradt védelem az áremelkedéssel szemben. A kormány most egész gázévre szóló árlekötési stratégiát készít.

0: visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP 3 beadványát. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény legutóbbi módosításait kifogásolta. Megtámadták Súlyog Tamás államfői megbízatásának megszüntetését, a képviselőkre bevezetett 12 éves időkorlátot, valamint az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A testület azonban arra hivatkozott, hogy nincs hatásköre ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára. Új államtitkárt neveztek ki a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban, jelentette be Lőrincz Viktória tárcavezető. Bencsik András augusztus 15-től felel a közigazgatásért. Feladata a kormányhivatalok és a járási hivatalok munkájának felügyelete lesz. Drónokkal, lézerekkel és fényfestéssel egészül ki az idei augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Az esti félórás látványprogram a magyar történelem különböző korszakait idézi fel, amint egy 10 perces tűzijáték pedig a műsor fináléja lesz. A hagyományos zászlófelvonás, tisztavatás és Szentjobb körmenet mellett 10 fővárosi helyszínen koncertekkel és családi programokkal is készülnek. Újabb látványos égi jelenség érkezik. Augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg Magyarországról. A jelenség 3 óra 24 perckor kezdődik, szabad szemmel azonban fél öttől válhat igazán látványossá. A legszebb szakaszra 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a föld árnyéka már a hold jelentős részét eltakarja és narancsos vöröses színbe borítja. A fogyatkozó hold reggel 6 óra előtt nyugszik le. Holnap újabb felhők érkezhetnek, miközben északkeleten már szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Záporokra főként arra felé készülhetünk, de a Dunántúlon is előfordulhat eső, zápor, délnyugaton pedig zivatar is kipattanhat. Délután 23 és 29 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szerdán már több napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel és főként északon, északnyugaton záporokkal. Csütörtökön napos, gomoly felhős idő ígérkezik, de északon ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Sofia.
1: A talponálom a felvételről megy, jó eséllyel éppen dolgozunk, nem érünk rá, sztrájkolunk, a szomszéd panel kínaiban ebédelünk, vagy csak szimplán nem volt kedvünk jönni. A talponálló best of adását halljátok.
2: Ez a talponálló best of a Rádió Cafén.
1: Itt vagyunk Zolival, ketten még mindig felvételről, de azt akartam mondani, hogy felvételről, de élőben. Hát bolond vagyok én, hogy lennék élőben? Most mondtam, hogy felvételre vagyunk. Szia Zoli!
3: Hello, hello!
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Jó, hogy itt vagytok még akkor is, amikor mi épp nem. Mert hogy akartam még mesélni egyet, mégpedig az, hogy így az utóbbi időben, az utóbbi napokban, hát én kiköltöztem a Szabadságtérre konkrétan. Tehát, hogy ott van ez a nagy szurkolói zóna, és egyrésztről imádom azt, hogy egy tök ingyenes szolgáltatás, és nagyon sok szempontból csodálatos oda kimenni. És azért merek most itt ennek promót csinálni, mert tényleg ez nem egy fizetős szolgáltatás. Persze vannak körbe különböző vendéglátó egységek, amik azért megkérik az árát a portékának adott esetben, nem mindegyik persze, de van, amelyik igen, és lehet kapni ott, nem tudom, sört, meg kaját, meg ilyesmi, de a lényeg, hogy a Szabadság téren tulajdonképpen az egész Szabadság téren, a nagy füves rész, ez egy ilyen meccsnéző placnak lett megcsinálva, és a két szélén, az északi és a déli végében van egy óriási nagy ilyen ledes kivetítő a Szabadság térnek. Óriási hangszórók, körbe a vendéglátóegységek, középen van még egy ilyen egység, és egyébként pedig két irányban nézik az emberek a meccset. Olykor az is megesik egyébként, hogy ketté oszlik a tömeg, és az egyik csapat szurkolói az egyik kivetítő nézik, a másik csapat szurkolói a másikon, de az utóbbi időben
3: összefutnak.
1: Igen, igen, és aztán pedig agykirály katonáttal játsszák le azokat a konfliktusokat, amik bennük maradtak. Nem, és akkor ilyen hatalmas nagy hangulat szokott ott kibontakozni, és egyszerűen valami csodálatos, de valami nagyon sok szempontból. Egyrészt az, hogy ez egy ingyenes program, és vannak biztonsági örök, de segít nem zavar az, hogy különböző hajléktalanok például oda jönnek és meccset néznek. És ez szerintem csodálatos, mert egy hatalmas kültéri plac, és nem arról van szó, hogy azt mondják, hogy jó, már pedig itt fogyasztó vendégek lehetnek, nyugodtan oda jöhetsz azzal a cuccal, amit te magadnak vásároltál máshol, és azt ott akarod elfogyasztani, ez csak egy plusz dolog, hogy nézheted a meccset a Szabadság téren. Mindezek mellé pedig tényleg az, hogy nagyon majdnem minden meccsen, amin ott voltam eddig, és tényleg azért merek erről így beszélni tendenciózus és tendenciáját emlegetve, mert tényleg minden második nap kint vagyok a téren, és megnézek akkor egyből kettő vagy három meccset. Nagyon sokat vagyok ott.
3: De miért a hajnali meccseket is adja?
1: A hajnaliakat nem, az ilyen legkésőbbi, amilyen éjjel 1-2-kor kezdődik, azt már nem, de mondjuk ha 11-kor kezdődik a meccs, azért azt még leadják szóval végig. Szóval ja, így. És annyira szívet melengető látni az, hogy itt tényleg mindenkit összekapcsol ez a foci VB, és az ellentétes érzelmű szurkolók ott vannak egymás mellett, és jól érzik magukat. A különböző korosztályok közül mindenki egyért és egy mindenkiért, és a különböző nemzeteknek a képviselői, és erre is ki akartam futtatni amúgy, hogy nagyon durva, hogy kb. Minden részvevő országnak van szurkolója Magyarországon, aki az adott nemzethez tartozik. Mm-hmm. Mindig kijön az aktuális nemzetközi kontingens, és mindezek mellé csak tényleg ez a mindenki egyként most futballszurkolóként van jelen, ebben illeszkedik bele nekem az, és a hajléktalanok is oda jöhetnek, és nézhetik a meccseket, és ennek tökre örülök.
3: Ezt én is tapasztaltam, voltam hétfőn a Grundon, nagyon fontos, hogy nem alkoholt fogyasztani, és éppen a brazil-japán meccs volt, és voltak ilyen, tehát így összegyűltek brazilok is, meg japánok is tényleg jöttek a nemzeti mezben is, és látszott, hogy a nemzetekhez tartozó emberek, és ott szurkoltak végig.
1: De annyira durva belegondolni Budapestnek így a világváros mi voltába, hogy ez mennyire igaz, és amúgy nem gondolnád, mert amúgy mire gondolsz arra, hogy jó, itt vannak mondjuk, nem tudom, aki itt van Budapest, egy körúti estén, 90%-ban mondjuk, mit tudom én, magyar, 8%-ban részeg brit, és akkor a maradék 2% meg így innen-onnan pár ember.
3: Hát ez még 15 éve így volt.
1: Én kb. Így képzelném el, a mai napig pedig azért járok az éjszakában rendesen. És az viszont, hogy
3: egy az elefánt... éjszakai életből ismert F. Péter.
1: Így van. Vizovicki László volt munkatárs. Szóval, hogy egy elefántcsontparti válogatott meccsén kín van egy 10 fős elefántcsontparti kontingens. Kín van holland-svéd meccsen, például, mikor még a csoportban ott voltunk, rohadt nagy holland szurkolótábor, de embertelen sok, legalább egy 60-70 holland ott volt, ami ahhoz képest, hogy hollandok Budapesten, ahhoz képest sok, és egységesen szurkoltak. Ugyanúgy meg voltak a svédek is. Utána cserélődött a dolog,
3: következő turisták, meccs. Azért 60-70 turista, holland turista Budapesten.
1: De azt gondolnám, hogy szét vannak szorva másfél milliós városban. Tehát, hogy nem az
3: van szurkolói csoportként jönnek. Jó, hát nem hiszem, hogy
1: csepet nézik meg. Oké, de az, hogy nem gondolom, hogy szurkolói csoportként jönnek.
3: Milyen szép ez a 16. kerület.
1: Igen, megnézik. Hát a kedvencem a közvágó hír. és tényleg az, hogy egy kuraszói szurkolóval összetalálkozni. Meg tegnap is tényleg, vagy most belef belefutottam ebbe, pedig igyekeztem időtlenül mondani, de mindegy, amikor ezt felveszük, akkor az előző napon kim voltam, és akkor is a rengeteg elefántcsontparti drukker és szurkoltak, és ment, hogy Côte d'Ivoire.
3: Kicsit ilyen sziget hangulat, nem?
1: Abszolút, tényleg ott, egy ilyen nemzetközi olvasztó tégelyé vált a szabadságtér, és mindenkinek javaslom, hogy menjen ki, mert annyira átadja a VB hangulatát, mint amennyire kevés dolog.
3: Hajrá, hajrá, hajrá.
1: Azt gondoltam, hogy erre kicsit ráfűzöl, hogy mennyi külföldi van Budapesten, meg minden, de ne,
3: én szerintem ezt szépen lezártuk, jöhet a hír.
1: Jó, az Zoli, nem vezessed, akkor legyen, amit szeretnél. Én nem állok közéd és a hír közé. Mert hogy Mexikóba kalauzoljuk el a kedves hallgatóinkat, most előbb Kiskunhalason voltunk, most Mexikóba megyünk, úgyhogy ez most tulajdonképpen a világ minden szép táját megnézzük itt egy rövid időn belül. Egészen pontosan Mexikón belül Lago de Moreno, ezen a településen leszünk. Ez az ország középső részén van, tudtad?
3: Nem, de már nagyban ízítom a Google Maps-t.
1: Na, csak azért mégis csak lássuk, hogy oda tudjunk helyezkedni a Street View alapján az utcákra, és hát nagyon furcsa dolgok történnek ebben a Lago de Morenóban. Mert hogy a helyiek elkezdtek egy férfire Batmanként hivatkozni. De ennek nem ám az az oka, hogy ő egyébként jelmezben járkál az utcán, meg nem tudom, milyen gyerek zsúrokon ott van, és akkor ott produkálja magát, mint ahogy volt egyszer annó szó egy ilyen pókemberről, aki nem tudom, könyvelő vagy mi volt, és akkor megváltoztatta a karrierét, és a világ leghíresebb ilyen pókember imitátora lett. Szóval nem erről van szó, hanem csak szimplán Batman lett a Batce neve, mert hogy egy férfi feltételezett motortolvajokat kötöz szigetelő szalaggal villanypóznákhoz. Nem az van, hogy észreveszi és fölhívja a rendőrséget. Nem az van, hogy meglátja és akkor odaszól, hogy ennye-bennye. Nem az, hogy videót készít és kirakja a közösségi médiára, hogy ezzel az emberrel vigyázzatok. Ő elkapja a motortolvajt és kikötözi egy szigszalaggal a villanypóznához, majd ott hagyja. Elfogja a tolvajokat, a szájukat leragasztja, és ezután, ami különösen tetszik, nem azt mondja, hogy csak kikötözöm, hanem még meg is alázom, macska bajusz rajzol.
3: Ez különösen tetszik nekem.
1: Ő a motortolvajokra kikötözi a szájukat, kikötözi őket, beköti a szájukat, macska bajusz rajzol rájuk, és a homlokukra írja filctollal, hogy tolvaj. Ezután az általuk ellopott motort is otthagyja mellettük, hogy így is megszégyenítse őket, tehát, hogy oda mennek a motorért az eredeti tulajdonosok, és hát azt látják, hogy ott van a tolvaj mellette odakötve az oszlophoz. És hát a rendőrség már nagy erőkkel keresi ezt a férfit, mert nem annyira tetszik nekik ez az önbíráskodás, amit őszintén nem értek, hogy miért. Minden esetre ez a bizonyos állam, ez köztudottan egy kartelek által uralt terület, ahol így eléggé mindennapos a bűnözés, és a hatóságok ezért vagy leterheltek, vagy meg vannak kenve, ennek ellenére ez a férfi azt mondta, hogy akkor itt valakinek kezébe kell venni az igazságszolgáltatást, és ő azt gondolta, hogy neki ez így az eszköze. Úgyhogy ennek a figyelembe vételével érdemes értékelni ezt a férfit, akit a helyiek csak a Batmanként emlegetnek. Na, mit szólsz ez a bizonyos Batmanhez? Hogy értékeled az ő tevékenységét?
3: Nyilván az önbíráskodást itt ebben a talpon álló nevű műsorban elítéljük.
1: A magad nevében beszél. Szerintem abban az esetben, ha valaki ártott neked, durrahat az állas. Én így gondolom. Ez azért határozott álláspont. Nem vicceltem.
3: Rögtön nekem az jutott először eszem, amikor olvasom ezt a
1: cikket. Gyomros durranja. Igen?
3: Hogy hogyan értesül a lopásról? Mert ugye nem az, hogy az ő motorját lopják el, hanem ott hagyja a tulajdonosoknak a motort, amit elloptak.
1: Aha.
3: Ez az egyik.
1: Ebben én bele sem gondoltam, de nagyon igazad van ebben. Honnan tudja? Lehet, hogy ebből 10 kikötözött emberből 6 a valódi tulajdonos volt. Ez az én motorom. Azt mindenki mondhatja. Mutasd a forgalmit. De nincsen forgalmia még, mert nem tudom, ez is ez van.
3: Ott Mexikóban vagyunk.
1: Mexikóban vagyunk. Itt bárki csak vásárolt a piacon egyet. Nem. Mutasd meg a forgalmit. Nem mutatod? Oké, kikötözd.
3: A másik kérdés pedig az, hogy mi van, ha ő egy karteltag, és igazából ezért vérett, ezért tehet meg ilyeneket. Hogy más karteltagoknak, vagy más bűnözőknek, akik lehet, hogy ilyen bűnözői csoportoknak a tagjai, azokkal így elbánik.
1: De ha meg karteltag, akkor nagyon tetszik, hogy sorozat tűzzel tart leszámolásokat az utcán, mint ahogy mondjuk egy karteltől vagy egy maffiától elvárná az ember. Elvárná talán, ez nem biztos, hogy jó megfogalmazás volt, de ahogy számítaná.
3: Hogy számon kérné a kartelt.
1: Igen, szóval, hogy számítanál arra, hogy egy kartelet lerendezi, hanem egyetlen macskabajusz rajzolás van. És ez nekem tetszik, és tök menő lenne, hogyha ez az élet több területén is megtörténne, hogy mondjuk, ha ő valóban egy kartelnek a tagja, és ő tényleg mondjuk szeretné vagy megállítani ezt a dolgot, hogy az ő csapatuk legyen a legerősebb, vagy pedig szimplán csak nem tudom, védelmi pénzt szednek a lakosságtól, és egyébként ez is a része adott esetben, most tényleg csak itt filozofálgatunk, akkor nekem ez nagyon tetszene, hogy a macskabajusz rajzolásra áll át a kartel. Mert akkor innentől fogva minden olyan társadalmi csoport, vagy embercsoport, aki egyébként eddig erőszakos megoldásokat alkalmazott, mostantól máshogy döntenél a dolgokat. Két radikális futballszurkolói csapat, akik mondjuk rühelik egymást, Újpest és Fradi Druk munkerek nem kimennének bunyózni a Városligetbe, vagy nem tudom, a Monori erdőbe azért, hogy ott ne lássa őket senki, mert hogy egyébként tudjuk, most nem feltétlenül Újpest Fradi, hanem úgy egyébként van egy ilyen, ez az Usztavka nevezetű dolog, amikor szurkolói csoportok 10-10 megbeszélt keretek között és megbeszélt szabályrendszerben találkoznak, összeverik egymást, és utána pedig aki győzött, az kirakja büszkén, hogy na, mi nyertünk. Tehát ilyen történik. És gondolj bele, hogy mondjuk ők is ezen a macskabajszos példán felbuzdulva azt mondanak, hogy oké, rendben, akkor most egy szólánccal döntjük el akkor, hogy melyik csapat a királyabb. Vagy éppenséggel téli időszak van, és azt mondják, hogy rendben, most már nagyon durván beszóltatok a nagy legendáinknak, felgyújtottátok a zászlónkat és megtapostátok a mezeinket, úgyhogy egy hógolyó csata. Lássuk,
3: ez a Mexikóban szerintem ez kivált kép ritka lehetne mondjuk.
1: Jó, a hógolyó csata Mexikóban az valóban kicsit kevésbé, de egyébként tényleg az, hogy ilyen kedves gesztusokkal, vagy ilyen kedves kis mókás játékokkal eldönteni, az nekem nagyon tetszett.
3: Ez egy kicsit azt tudom elképzelni, mint ami a kínai-indiai határon van. Hogy ott ugye nagyon feszült a helyzet, és ezért ilyen nagyon-nagyon fura ilyen őrségváltások vannak, amik így kicsit elveszik az élét a dolognak.
1: Mire gondolsz ez alatt?
3: Hát ilyen nagyon-nagyon fura szertartásos mozdulatok. Ezt nyilván nehéz rádióban leírni, hogyha egyszer valaki akar látni egy ilyen...
1: Valaki ott jár, akkor gondolsan eszébe az Oli.
3: Igen, vagy YouTube-on keressen rá. Most ezt én is megteszem.
1: De hogy ilyen rituális dolgok történnek ott, hogy így megmutassák, hogy ki a nagyobb király?
3: Igen, igen. Nem is az, hogy ki a nagyobb király, hanem hogy így ne az legyen, hogy ilyen pattanásig feszült a dolog.
1: Egyébként ez kifejezetten érdekes szerintem.
3: Bocsánat, elnézést kérek, India és Pakisztán között van ez a nagyon furt, nem India és Kína. India és Pakisztán között van egy ilyen nagyon...
1: Hát... És egymást tűnök táncmozdulatokat mutatnak, és ezzel próbálják jelezni, hogy ki éppen a helyi Jani.
3: Igen, meg ilyen nagyon furt. Tehát ez egy turista látványosság most már, de eredetileg nem ezt a célt szolgálta.
1: Na, de ez nekem alapvetően tetszik. Uh-huh. És tök menő lenne, ha ez mondjuk Magyarországon is így lenne adott esetben. És Zolit, hogy mutatja nekem a videót, tényleg ilyen rituális törzsi táncokat csinálnak ilyen beöltözött emberek, és ezzel mutatják a másik oldalnak a határ túloldalá, hogy már pedig nekünk jobb a csípőmozgásunk, mint nektek. Ez mennyire jó, mikor így lehet eldönteni egy konfliktust?
3: Valóban. És tudod, az lenne, hogyha ilyen nagyon komoly konfliktus van, akkor jó, nem az van, hogy tényleg nem tudom, csap le csacsi meg ilyenek, hanem elővesztek valami nagyon bonyolult társast, amiben nincsen semmilyen random faktor, és akkor oké, akkor most, vagy nem is az, hogy nem kell nagyon bonyolultak lennie, oké, akkor most a Katánt az összes kiegészítőjével szombat este leszámolás.
1: Egyébként, ha belegondolsz, valahol a foci az ezt szolgálja egy kicsit. Uh-huh. Mert hogy ugye ezt már többször beszéltünk, hogy ugye alapvetően van egy ilyen igénye az embernek, hogy a törzsiségből fakadóan, hogy az én törzsem az jobb, mint a másiké. És onnantól, hogy egy darabig ez ment háborúval, és vérrel írták ezt a dolgot, még egy idő után pedig átálltunk arra, hogy akkor a sport és a labda, és az az érzésem, hogy na, Magyarország jobb, mint Románia, ahhoz nem kell, nem tudom, bevonulni Kolozsvárig, hanem érted, egy foci meccsen, ha 2-1-re nyerünk, akkor ez az érzés megvan. És valahol egyébként ez ennek a felnagyított verziója.
3: Hát igen, meg nyilván országon belül ez egy kicsit más, mert ott akkor már így az országon belüli törzsekhez tartozunk, ugye akár csak az ilyen klubfoci
1: országos. Hát, akik összeverik egymást a Monori erdőben, amit mondtam az imént.
3: Igen.
1: Amíg nem hallgatják meg ezt a mai adást, és tudják meg, hogy hógolyózni is van lehetőség.
3: Pontosan. De azért szerintem összességében jobb az ilyen békés, meg hát a foci VB-n is mit látunk, tehát hogy ott, amikor a japán szurkolókat a mexikóiak imádják, vagy amikor igen. Talán 2 éve az EB-n volt az a trend, hogy ilyen különböző kajás beszólások mentek nemzetek között.
1: Ja, amikor volt ez, igen, hogy az olaszokat az albán szurkolók úgy hergelték, hogy ketté törtek előttük spagetti tésztákat.
3: Így van, meg ilyenek. De aztán abból egy egész trend lett, és így többen is beszóltak egymást egy nemzetek között. Szóval szerintem ez sokkal aranyosabb, meg szellemesebb.
1: Annó volt olyan, nem tudom, talán magyar-olasz meccsen, hogy kirakták a magyar szurkolók, hogy a mi mamáink jobban főznek.
3: Szóval... Igen, igen.
1: Na, de ez annyira jó, mikor egy ilyen konfliktusos helyzetet meg tudsz oldani egy ilyen gyermeki módon.
3: Így van, és egy kicsit eltértünk az eredeti témától, de szerintem nyilván hülyén néznek ki, de pont emiatt lehet jobban visszafognák magukat a politikusok. Tehát mondjuk az lenne, hogy nem tudom, például amikor olvastam még nemrég egy cikket, hogy 2 gyerek verekedett, és úgy oldotta meg az igazgató, hogy vagy kirúgja őket, vagy 1 órán át fogniuk kell egymás kezét a suli udvaron.
1: Hát ez igazán kedves, de hogy jönnek ide a politikusok?
3: Na az, hogy mondjuk a politikusoknak is tudnák, hogyha valami konfliktusba kerülnek, akkor utána így kell megegyezni.
1: Á, tehát hogy nekik is kézzel fogva kell ülniük
3: mondjuk
1: egy órát
3: most csak mondtam
1: a
3: parlament valamit,
1: egy dísztermébe.
3: Így van.
1: És ott ül egymás mellett kézzel fogva, nem tudom, a toró meg a vitézi, és akkor tudni, ülnek, fogják egymás kezét, és így néznek el így a másik irányba. Nem igen. Néznek a másikra, de fogják egymás kezét, mert ezt mondta Forsthofer Ágnes, hogy csak így szabad. Ezt a konfliktust már pedig így fogjátok megoldani. mondani. És kérjél bocsánatot tőle. Bocsánat. Nem hallottam.
0: Rendesen gondold át, hogy mit csináltál.
1: Bocsánat. Jó, most már mehetünk az udvarra?
0: Ne, még 55 perc van.
1: Igen, na, ezt teljesen így látom. Na, te neked egyébként mi általában a konfliktus megoldási működésed, vagy drive-od? Mert ugye ez szerintem mindenkinél kicsit más. Van, aki a, most nyilván, ami a legkevésbé jó, amikor nem tudom, valaki agresszívá válik, és lögdösödni kezd, vagy ilyesmi, de hogyha valaki mondjuk bulizni jár, fesztiválokon kevésbé, de mondjuk egy buliban, éjszakában, a városban, ott azért benne vagy, nem tudom, belekötnek az emberbe, vagy bármi.
0: Ja, hogy így azt hittem, hogy ilyen hosszabb távon gondolsz.
1: Nem, az ilyen jellegűeket, ezeket hogy simítod el?
0: Áll az ének egyébként, én így komoly ilyen utcai konfliktusban egyébként még nem kerültem. Én hiszek abban, hogy az erőszak a humánum halála, tehát, hogy meg tényleg ki tudja, milyen alakokkal kerülsz össze.
1: Meg Zolinak olyan híre van az éjszakában, hogy nem mernek belé kötni.
0: Hogy
1: mindenki ismeri. Te, az ott láttad a Zolit? Igen, az a sepphelyes arcú.
0: Az, persze, igen.
1: Átmennek az utca túloldalára.
0: Én baba bőrömmel, az a sepphelyes arcú, vagy ne.
1: Szóval neked nem nagyon volt még ilyen?
0: Nem, szerencsére nem.
1: Mert én általában nekem erre megvan. Általában kiprovokálom, utána megpróbálom az első ütést bekapni, hogy utána feljelenthessem, és utána nagyobb pénzösszegeket keresek a polgári peres eljárásban. Általában ez szokott történni.
0: És ezt megélheti szinten csinálod.
1: Így van, szerencsére már arcra felismerem, hogy ki az, akit bele lehet húzni ebbe a tulajdonképpen szkembe, amiből én élek. Nem erre van szó. Nem, nekem általában, hogyha ilyen jellegű sztori történik, és hát ugyanazért legyünk összíték, nekem ötivaló fejem van.
0: Az biztos. Egyik ismerősöm apja még annól látott a szerencsekerékben, és azt mondta, hogy igen, egy ilyen kicsit pofán vernélek fejedbe. Így jellemző.
1: De azért ott a karakterem miatt volt. Tehát, hogy ott tudod, ez az ilyen nagyon üzé, adat eszem magam fiatal srác, hogy ott azért ezt hoztam abban a műsorban, tehát nyilván ezért. Ott azért visszanézve azt a műsor pár évvel később kicsit én is megütném magamat, de hogy komolyra fordítva a szót, azért nekem volt már, hogy így belém kötöttek, vagy ilyesmi, és tudod, ilyenkor én mindig az vagyok, aki így hátrébb teszi a férfiúi önérzetét, és akkor inkább azt mondom, hogy na jó, figyelj, beszéljük meg, jó, tudod, engedd, gyere, vendége vagy egy csörre. Tehát, hogy én inkább ez, hogy ígyunk valamit, ne foglalkozz vele, na, de engedd el tényleg, itt a pia, gyere, meghívlak. Tehát, hogy én így szoktam ezeket elkerülni most, aztán ez ne az legyen a hallgatóink számára, hogy ezt meghallják, hogy én ezt így oldom meg, és
0: ide jönnek
1: belém kötni, tehát ez nem így történik minden esetben, csak mondjuk, hogyha ilyen nagyon vészes ez, nem lehet az, hogy tényleg elsétálsz, mert mondjuk jönne utánad az illető, de nem akarsz bunyóba keveredni, nekem általában ez a legyünk haverok, öreg, ne szórakozz ezzel, kit érdekel, igazad van, engedjük el, meghívat is, tehát általában ez szokott működni, és egyébként talán ez egyen még jobb, mint hogyha nem tudom, leállnék bunyózni a öt kert teraszán.
0: Hát az biztos, meg akkor kitiltanának, ugye?
1: Az meg a másik, az pedig ki akarja, hogy egyel kevesebb szórakozó hely legyen Budapesten, hova beengednek. Így is van elég. Na, elmegyünk most egy kicsit, milyen most? Reklám jön meg, zene jön, és utána pedig ötös fogat rovatunkkal innen folytatjuk.
2: Rádió Café. Van barát.

0: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talponálló.
4: Ez itt még mindig a talponálló Best Of, a Rádió Cafén.
0: Ez a talponálló Best Of, a Rádió Cafén.
5: 2 perccel múlt el 7:30, és ahogy Zolit megfogalmazta itt a zene alatt, hogy elrepült ez a 2 óra, tényleg.
6: Egyébként tényleg, tehát hogy amilyen nehézkesen indult számodra egyébként elmúlkra, de...
5: Számomra és mindenki számára, aki hallgat bennünket. Lehet, hogy valakiket ezzel a mai műsorra kínoztak, érted? Mit úgy vagyunk vele, hogy elrepült az idő, valaki meg érted, egy radiátorhoz bilincselve hallgat minket.
7: Elmondom az indító kódokat, csak ezt állítsák le.
5: Igen, ez megesik a legjobbakkal is. Na, mindegy. Most egy kicsit hamar jöttünk, nem tudtam befejezni azt, hogy válaszoljak Penke Bencének. Na mindegy, akkor max nem jön adást csinálni legközelebb. Hát most ez van. Na, viszont 5-ös fogat rovatunk következik most, úgyhogy milyen szerencse, hogy múltkor előre készültem rá, és már van még mindig 2 darab jégbe hűtött listánk, ami itt vár bennünket.
7: Na, büszkék vagyunk rá.
5: Ebből az egyiket most majd mindjárt meg is hallgathatjátok.
0: 5 kiadóhely. 3 műsorvezető. Egyetlen toplista. 0 objektivitás. Egy csendes kisváros, ahol több ezer ember egyetlen listára vár. 5-ös fogat a talponállóban.
5: A mai 5-ös fogat rovatunk elején is, ahogy ez a legtöbbször szokott lenni, föltennék egy kérdést nektek. Mennyire szoktatok ti olyan pillanatokat megélni, amikor így nagyon azt érzitek, hogy most így nagyon megélem a saját nememet. Luca az, hogy nagyon most úgy, na ez egy nagyon nőies pillanat, Zoli az, hogy na most úgy igazán férfi voltam. Mennyire szoktátok tetten érni magatokat ilyen pillanatokban?
6: Fú, én szerintem soha, tehát hogy én nem vagyok egy nőies nő, nem, csak vicc. Nem, egyébként nem.
5: Sőt, ha tudnátok, Luca nem véletlenül csoszokna,
6: igen. Nem tudok sajnos ilyet mondani, tehát hogy valamire azt mondanám, hogy fú, ez most annyira nőies volt,
5: aha,
6: vagy lett volna. Egyszerűen tényleg nem, tehát hogy ennyire nem kötöm nemi szerepekhez azokat a dolgokat, amiket csinálok.
5: De nincs az, hogy nem tudom, mondjuk mit tudom én, egy iszonyatosan szexi, nagyon csajos ruhába vagy, és így belenézel a tükörbe, és akkor, hogy igen, na ez most ugye
6: az igen, de hát azt nem azt mondom, nőies, hogy ez most olyan nőies, tehát hogy inkább azt mondom, hogy hú, de jól nézek ki, de hogy most egy férfiként, hogyha felöltözök ilyen rohadt jól, akkor is tudom ezt mondani belenézve a tükörbe, hogy úristen, ki ez a jó csávó.
5: Zoli?
7: Nekem, én főleg, ugye most említettem, hogy hétvégén ilyen fiús nyaralás volt Balatonon, na ott azért ironikusan nagyon sok ilyen pillanat volt, ami ilyen nagyon-nagyon túlmaszkulinizált, nagyon sztereotipikus fiús pillanat volt.
5: Ugye hangosan büfögni egymás előtt?
7: Nem feltétlenül ilyen
5: sokkal gondoltam. Sokkal hangosabbat, mint az előző hangosan büfögős rá.
7: Igen, meg így mindenképp, hogyha a haverod mesél valami hülye történetet, akkor neked valami még nagyobb lőtséget kell mesélni mindenképp. Ilyenek szoktak.
6: De ez nem feltétlen férfias dolog.
7: Győre, lányoknál kevésbé tapasztalod mindenképp, hát, mert ők tudnak magukban uralkodni.
5: De Luca szerintem amúgy kicsit félreérted, hogy akkor én mondtam rosszul, szóval, hogy itt ez az, hogy most ez olyan nagy, nem azt mondom, hogy azt érzem egy pillanatban, amikor egymásra licitálunk különböző sztorikkal, hogy nem azt érzem, hogy na most szétrobbanok a tesztoszterontól, hanem azt érzem, hogy na ez most az, ez azért elég csávós. Tehát, hogy most azért úgy férfi új minőségemben vagyok
7: például jelen. Szerintem a Peti arra gondol, hogy a lányok azok tudnak egy pisilés alatt életre szóló barátságot kötni egy valamilyen bárnak a mosdójában mondjuk. Na és ez egy ilyen csajos pillanat szerintem.
6: De amúgy szerintem a férfiak is tudnak.
7: Hát, akkor még nem voltál férfi mosdóban. Ott mindenki így néz maga elé, hogy így csak nem mozdul a fejem.
6: És utána, amikor kezet mostok, véletlenül összeér a kezdetek, hogy bocsi.
7: Ne, az már egy teljesen más szituáció. Tehát utána már visszamész a barátodhoz, és mondod, átszírem, sajnálom.
5: Igen, mélyen traumatizáltam, amikor egy férfi mosdóban egyszer nem a kezünkért össze. De így nem akarok mesélni róla. Egyébként szerintem az van, hogy a férfiak, azok a férfi mosdóban ott nagyon mereven és bambán, viszont mondjuk a pultnál állva, a random sorban utánat következő srác társasággal kettő szót váltatok a tévében éppen közvetített meccsről, és simán lehet, hogy onnantól 15 évig legjobb barátok lesznek.
7: Igen, tehát,
5: hogy
7: nagyon sok benne ilyen van.
5: És ez például egy férfias dolog. Igen, szerintem, és mondom, nem úgy férfias, hogy akkor most egy tenyészbika vagyok, hanem úgy férfias, hogy na, ez ilyen csávós.
7: Igen, aha. Amit még én mindenképp megosztanék, amilyen ultimate fiús élmény volt, vagy csávós élmény, ez a Krubinak a pasi koncert volt, amikor papíron csak fiúk mehettek az akváriumos koncertre, ott ez nagyon túl lett tolva.
5: Igen, és az összes olyan sztereotíp dolgot ott
7: így van, az egy nagyon-nagyon csávós élmény volt.
5: Na hát, erre fűztem fel a mai top listámat, mégpedig a top 5 rohadt férfias dolog. Ez az abszolút számomra nagyon sokat jelentő. Mi volt ez a csipogás?
6: A légkondi, kikapcsoltam, ezt szét vagyok.
5: Ja, nem tudtam.
7: Remélem, tudod, hogy van egy nagyon nagy konkurenciád ennek tekintetében.
5: És pedig?
7: Van a TikTokon egy csávó, aki már 270 valány epizódot gyártott, de biztos, hogy 200 plusz epizódot gyártott le abból, hogy minden egyes ilyen rövid bejelentkezésben elmond három dolgot, amit egy amit gázha férfiként csinálsz. Na, hát ennek az ellentéte, de hogy nagyon sok ilyen dolgot felsorol.
5: Ennek abszolút az ellentéte, igen, mert most itt a nagyon férfias dolgokat gyűjtöttem össze, és csak hogy el tudjátok képzelni, már is elmondom az elsőt. Pontosabban az ötödiket, ami kronológiailag az első lesz. A top 5 rohadt férfias dolog listámon ötödik helyen végzett az a pont, mely úgy szól, hogy kocsit mosni egyedül. Egyedül kocsi mosás az egy olyan élmény, hogy igen, ezt így láttam, hogy csinálja apám. Na ez egy most és apám végül is, akárhogy számolunk, egy kemény férfi ember. Akkor most én is egy kemény férfi ember vagyok.
7: De hogy láttad, hogy apád egyedül mos kocsit? Hát ott voltál akkor.
5: Most nem úgy tudom, hogy nem tudom. A kertbe mesélt mondom. Szóval, hogy egyébként fontos, hogy tudni, hogy mi az, amit nem tudunk. Szóval, hogy mit tudom én, a telkünkön voltunk lenn, és gyerekként benn játszottam, és kinéztem az ablakon, és láttam, hogy apám mossa a kocsit. Uh-huh. És akkor ebből mondjuk volt egy olyan élmény, hogy ez olyan apukás, ez olyan férfi dolog, hogy egyedül mossod a kocsit. És amikor én mondjuk egyedül megyek haza, és akkor van ott egy ilyen önkiszolgáló kézi automosó a környéken, ott megállok, és így csapatom le az autót, nyilván tök este szoktam hazaérni, és már kihalt az utca, full egyedül ott vagyok az önkiszolgáló automosóba, küldöm rá a viaszos pakolást az autóra, hogy most akkor ez nagyon jót fog neki tenni, kicsit személyként tekintve az autóra abban a pillanatban, és ezt a nagy nyomásúval küldeni le, kicsit ellen kell tartani, kell azért ott az izom, hogy fogjad azt a nagy nyomású mosót, és akkor úgy azt érzed, hogy igen, most férfi vagyok.
7: Amúgy ezt át tudom érezni, meg van az automosásban egy ilyen meditatív tevékenység, nem?
5: Igen, abszolút. De mellette pedig nem csak a férfias, hanem a nagyon felnőttes dolog, amit csinálok. Még ez az érzés is benne van. Ezzel egészíti ki a dolgot.
7: Én ezzel egyet tudok érteni.
6: Én nem tudom, én nem csináltam még ilyet, és nem is csinálnék azért, mert nő vagyok, nem egyébként. Nem, próbálom akkor így az inverzét így létrehozni a fejemben.
5: Te nem nő vagy, te ilyenkor rántást kavargatsz, amikor a férfi autót most.
6: Nem, mondjuk, nem tudom, mondjuk.
5: És nem nézed a VB meccseket?
6: Hát az biztos.
5: Igen?
6: Nem, tehát hogy most így próbálok valami olyanra gondolni, akkor ami csajos. Tehát hogyha mondjuk tartanánk egy olyan napot, hogy elmegyünk bráncsozni, utána pilateszezni, akkor arra azt mondanám, hogy ez egy ilyen csajos nap.
5: Na például, igen, például ennek a megfelelője, ha mondjuk tényleg elmész, nem tudom, jogára jársz. Hát ennél csajosabb dolgot elképzelni sem tudok például.
7: Pilátesz?
5: Ez az. Vagy fölvállalni az érzelmeidet. Mi ez hádalmas dolog? Na, negyedik helyen végzett a top 5 rohadt férfias dolog top listámon. Az a pont, melyet úgy hívnak, hogy megszerelni valamit úgy, hogy nem értesz hozzá. És itt még egy ilyen plusz kiegészítés, hogy és eszközparkot is tartani mindehez. Tehát ezt azért így hozzátenném. De alapvetően itt a dolgok megszerelése. Tehát amikor mondjuk van egy távirányítód, amiben mondjuk adott esetben nem annyira működik az egyik gomb. És elkezdesz, de most a legalapabb dolgot mondom, hogy akkor így elgondolkozom, hogy lehet, hogy már nem olyan erős az elem. És akkor ez így eszedbe jutott ez az ötlet, és így azon kapod magad, hogy jó, hát eszembe jutott egy opció. Végül is mi lenne, ha kipróbálnám? Belerakod az elemet? Nem működik. Fordítva tetted bele. Még egy kiveszed, kicseréled, még egyszer átteszed. Hú, most azért nem volt jó, mert még a másik is gyenge. Kicseréled a kettőt? Működik. És nem egy nagy szerelés, nem egy hatalmas nagy dolog, amit megcsináltál, viszont abban a pillanatban azt érzed, hogy oké, rendben, ez most egy férfias pillanat volt. Volt egy probléma, lokalizáltam a problémát, hogy hol lehet nagyjából az eszközben, volt hozzá eszközöm itthon, megoldottam. Én tulajdonképpen egy kétkezi munkás lettem, ami pedig férfias.
7: Ennek már csak az az alesete jobb, amikor azért végzed el ezt a munkát, mert megnézed interneten, hogy mennyibe kerülne kívni egy szakembert. Azt mondod, hát ennyit biztos nem fizetsz, megnézel YouTube-on 2-3 videót, elkezded megcsinálni, megnézel még 2-3 videót arra az alesetre. Teljesen elrontod, és másfél szányért megcsináltad.
6: Igen, na ezt már jobban férfiasnak tartom egyébként.
7: Köszi, Luca.
5: De nem, ez nem. Ez azért nem, mert hogyha benne van a kudarcod, az már nem férfias.
6: Tehát, hogy férfi... De mi a kudarc ebben?
5: Az, hogy
6: utána
5: elrontod,
6: megcsinálja.
5: És valaki más megcsinálja másfélszeres összegért.
6: De nem,
5: mondta
6: hát
5: Zoli.
6: Nem, az Zoli azt mondta, nem. Hát jó, de nem, hanem...
5: Hát tudjuk, már férfiak vagyunk.
6: Nem, hanem megnézi, hogy mennyibe kerül a szerelő, és akkor inkább úgy dönt, én erre gondoltam, tehát, ja, hogy úgy dönt, hogy inkább megcsinálja ő maga.
7: Csak aztán nem megy.
5: Csak a Zolinak ugye a mondásában benne volt, és utána elrontod, és még drágább lesz a szerelés.
6: De utána megcsinálja jobban.
5: A szerelő.
6: Nem, te!
7: Luca. Én nagyon jól esik, Luca közben mutogat rám lelkesen. Nem, te! Köszönöm szépen,
5: te csinálod meg, Zoli.
6: Férfiak.
7: Na így már elrontottad a lényeg.
6: Na szóval akkor ezzel végül is... Jobban egyet tudok érteni, hogy ezek a dolgoknak az ilyen megszerelése, meg megnézni róluk egy YouTube videót, vagy bármilyen videót, hogy hogyan kell megcsinálni, és utána megcsinálni, bármilyen állapotban is lesz utána az a dolog, amit meg kellett szerelni, szerintem az már ilyen férfiasabb dolog. Igen, ennek így én nem állnék neki, tehát hogy akkor inkább azt mondanám, hogy jó, meg elhívom a szerelőt.
5: Szerintem a...
6: Vagy a szomszéd fiút.
5: Igen, hozzá! Azolit, hiszen ugye közel lehetünk egymáshoz, úgyhogy tudod mondani a Zolinak, hogy akkor gyere.
6: De ő csak rosszabbul
7: csinálja
6: meg. Én
7: mondanám, hogy nem érek rá a saját kívánomat, szerelem, bocsi. De lassan jön a szerelő.
5: Igen, igen. Aztán hívsz engem is, de én még mindig nem tudom irányba berakni a ceruzállemet a távirányítóba. Egyébként szerintem a férfi létben nagyon benne van az, hogy egy ilyen jellegű dolgot, ami férfiasnak indul, utána nem ismersz el, hogyha elrontottad. Tehát, hogy akkor az volt, nem, ez így jó, én ezt így akartam, én ezt tudtam, hogy nem fog működni innentől kezdve az elektromos pumpának a szívó funkciója, csak a fújó funkciója. Én ezt tudtam, hogy ez nem olyan fontos, hiszen ha ráfekszünk a matracra, kimegy belőle a levegő amúgy is, én ezt így gondoltam. Tehát, hogy a férfiségben szerintem csomagszinten benne van az is, hogy nem ismered el, hogy neked nem sikerült az a dolog, ami által te hősi akartál válni a családon
7: így
5: belül.
7: Van, így van. Én még bocsánat, ez a szerelés az egy szó, hogy még ennek egy másik alfaja, amikor pedig beleugatsz valakinek a szerelésébe, hogy ne úgy csináld, ne az úgy nem jó. Nem
5: szerintem értesz, az...
7: Ne a kéket, a pirosat, jó, nem a zöldet, oké.
5: Okay. Nagyon férfias az is, hogy úgy szerelsz meg valamit, hogy nem értesz hozzá, de talán még ennél is férfiasabb, hogy valaki szerel valamit, te nem értesz hozzá, de beleugatsz.
7: Igen, így van.
5: Tehát, hogy nincs olyan, szerintem olyan még nem történt a emberiség történelme során, amióta így létezik a homo sapiens sapiens, nem volt még olyan, hogy egy férfi csinált valamit, ami egy ilyen férfias, ilyen szerelős dolog, megérkezett egy másik ember, és azt mondja, hogy de jó, én ezt pont ugyanígy csináltam volna.
6: Ez valóban.
5: Ez tényleg. Ez mekkora jó, nekem ez nem jutott volna eszembe ez az ötlet. Ez az, nem, egy férfi oda megy és azt mondja, hogy ne, ha,
7: mi ezt nem így szoktuk, nem, ez nem, nem jó, ez így nem.
5: A gyerekkorom óta ilyet csinálok. De
7: én már a seregben is ezzel foglalkoztam, ezt nem így kell.
5: Na, add csak ide. Kölbe veszi, nézi az eredeti szerelő. Persze. Nagy érdeklődő tekintettel, hogy tökönben működik ez. Na, de ez egy férfias dolog.
7: Pontosan.
5: Harmadik helyen végzett. Ezzel már a dobogón találja magát. Az a pont, melyet úgy hívnak a rohadt férfias dolgok listáján, hogy erős paprikát enni magában. Azt gondolom, ez iszonyatosan férfias. Tehát az, amikor az erős paprika nem bele van rakva egy kajába, tehát most a magában nem úgy értem, hogy a hűtőt kinyitod és akkor elrágod. Igen, hogy... hanem hogy konkrétan egy köret, és nem az, hogy mondjuk nem tudom, csípősöz be, vagy összecsípősözöd a, nem
7: a levest,
5: tudom,
7: mondjuk csak
5: a levest, igen, hanem arról van szó, hogy eszel valamit, és mellé harapod a paprikát, ami a Scoville skálán a, nem tudom, 2 millióhoz közelít, és valószínűleg, hogyha nem tudom, beleraknád egy segélycsomagba, akkor a népirtásnak megfelelő dolgoknak kellene megfelel, vagy azelőtt kéne felelned a bíróság előtt, hogy te most népirtásokat követtél el, tehát hogy ilyen szintű paprikáról van szó. De az igazi férfiak leülnek, folyik a taknyuk, nyáluk, könnyű,
6: izzadnak,
5: vörös a fejük. Köhögsz, igen, nem tudsz beszélni, de azért harapod a következőt
7: igen,
5: is.
7: Igen, mint egy szalonnát.
5: És mondják, hogy az biztos, hogy ez nem túl csípős. Ez csípős, ez semmi.
7: Én azt hittem csemege, hogy ez csípős.
5: Igen, még elő is adott, hogy ez. Ja igen, és ugye ehhez hozzátartozik szervesen, hogy bárkihoz bármilyen csípős kaj, és hogy vigyázz, mert nagyon csípős, elkezdel a kettő falatot, majd mondod, hogy ez nem is csípős.
7: Így hát, van.
5: Ez nagyon fontos.
6: Hát ezzel kevésbé tudok egyetérteni, mert én is szeretem a csípős. Hát nyilván nem eszem így, tehát hogy így marék számra mellé harapva a paprikát, mert jobban szeretem szépen felvágni, tehát hozzáeszem.
5: Na és ilyen apróságokon múlik, látod, az igazán férfias pillanat. Persze. Egy férfi az harapja, az nem szeli föl vékony kis karikára a jalapeño-t, nem, úgy, ahogy van, megharapja, és lehet, hogy még ha a kis csumája benne marad, még azt is elrágja mellé. És nem azért, mert ez jó neki, hanem azért, amit sugároz a külvilág felé, de talán még inkább azért, amit ő magáról gondol, hogy éppen sugároz, de valójában nem sugároz. Csak szenved az asztal főn.
7: Így van, hogy utána hangosan nem érti délután, hogy miért nem jó a gyomra.
5: Igen, igen, de ez nagyon fontos.
7: Olyan rossz most támogyan, de nem értem miért a rohadt életbe.
5: Abszolút, abszolút. Második helyen végzett a top 5 rohadt férfias dolog listán, levágni a saját hajad. Azt gondolom, ez, ha ezt te meg tudod csinálni, akár csak, de nem kell, hogy jó legyen, csak mondjuk így azt mondod, hogy oké, fontos, tehát hogy ez egy, ismételten egy olyan dolog, ami csomagba értendő, hogy férfias. Tehát ott kezdődik, hogy fodrász, 8000 forint, hát annyit én biztos, hogy nem adok ki erre, én meg tudom ezt csinálni magamnak, és az addig szépen formára vágott hajú férfi, kijön egy nagyjából 40 perc és egy nagyjából 12-13 káromkodás után az 1 centis, 1 hosszúra géppel levágott hajával, de nagyon meg van elégedve, és többször fel is hozza, hogy egyébként most így nézem a tükörbe, azért ez elég jó. Szóval ez is kicsit olyan, hogy nem értesz valamihez, de aztán csinálod, de hogyha ez képes vagy erre, és, vagy hogyha nem vagy képes erre, akkor is megcsinálod, ezért igazán férfi.
7: Szerintem a fodrászhoz menésen és az árán való kiakadás az abszolút férfias, de sokkal inkább az, hogy hát akkor majd a párod levágja.
5: Aha, de szerintem az kicsit olyan kiszolgáltatottá tesz, nem? Tehát ott az van, hogy ha utána jó lesz a hajad, akkor spóroltál, viszont egy kicsit meghunyászkodtál. Kicsit
7: hát a párod azért...
5: Kicsit más tettél nagyját, de most a sztereotíp férfiasságról beszélünk. Tehát az, hogy ha a helyzetből a párod jön ki úgy, hogy nagyon ügyes volt, akkor
7: az nem jó.
5: Az nem olyan jó, hát hogyha most az abszolút maszkulin dolgot nézzük, akkor a maszkulinitás csúcsa az, hogy én egy komoly alapres egy csáv vagyok, ezt meg tudom csinálni, és megcsinálod magadnak közepesen rosszul, de a végén mégiscsak te voltál az, aki megoldott egy élethelyzetet.
7: Nem tudom, számomra ez az önmagamnak vágom a hajamat, ez egy ijesztő gondolat.
5: Tényleg?
7: Így, abszolút. Soha nem csinálnám.
6: Én se csinálnám egyébként soha, de vannak olyan barátnőim, akik csinálják maguknak. Nyilván, tehát, hogy szerintem egy női hajat...
5: Még a hajról
6: beszélünk? Egy női hajat szerintem egyszerűbb, főleg, hogyha nincs semmi extra kérése, vagy nem akar semmi extrát vágni magának, mondjuk fúfrút, hanem csak szépen egyenesen levágni, tehát, hogy ezt mindenki már tudja csinálni. Tehát,
5: nyilván, amikor csak a végéből kicsi.
6: Mint hogyha mondjuk megfogod a borotvát, és így végighúzod a fejet.
7: Ja, mondjuk ezt segítenem, ezt ne csináljátok.
5: Én szoktam szoktam egyébként vágni a saját hajamat, nekem annyiból könnyebb, hogy nekem így körbe egy hossz, és fölül pedig ilyen cofba hordom, és ezért a körbe lévő rész, azt még géppel fel tudom már tolni annyira, hogy már így a fejem hátuljánál lévő részeknél is eltalálom, hogy hol van a hajvonal, ameddig föl lehet nyírni, és mikor ezt így megcsinálom, és egyébként melós, mert hogy egy kettő tükör, tehát ez a három szárnyú fürdőszoba szekrényen van, amit így egymás felé kinyitod a két szélsőt, és így ha az egyik felé nézel, akkor a másikban látod a fejed hátulját. Aha. És azért itt így nehéz összeegyeztetni a mozdulatokat, hogy kétszeresen tükrözve, és most ha jobbra mozdítom a kezem, akkor a tükörben is hogy mozdul, és közben pedig hova kéne vinni.
6: Ez hogy ez egy ilyen jó agyi játék, az egy agyféltekedet meg tudod mozgatni.
5: Abszolút, de mindig nagyon férfiasnak érzem magam, amikor ezt csinálom.
7: Á, továbbra is ijesztő nekem a gondolat.
5: Első helyen végzett a top 5 rohadt férfias dolog top listán az a pont, amivel azt gondolom, hogy nem lehet vitatkozni, mert a férfiasság csúcsa. És egyszerűen ez az a pillanat, amit hogyha elkövetsz, megélsz, megcsinálod, akkor tulajdonképpen utána így hátradőlsz, és azt érzed, hogy igen, révbe értem. Ez pedig nem más, mint néhány sör után fiatalabb rokonnak haszontalan életvezetési tanácsot adni a találkozón, a rokoni találkozón.
7: Kéretlenül.
5: Kéretlenül, abszolút. Ott ül a 10 éves unokaöcséd melletted, és azt mondod, hogy na, mesélek, hogyan kell ezt csinálni. És mondasz, hogy kicsit már így besörözve be valami olyan vállalhatatlan és szörnyen rossz tanácsot, hogy az valami döbbenetes, de iszák a szavaidat, hiszen te egy felnőtt vagy, aki most éppen tanácsot
7: osz. Úgy, hogy te mondjuk 25 vagy, a másik meg 19. Tehát, hogy még simán lehet, hogy ugyanúgy mindketten egyetemre jártok.
5: Még úgy is,
7: vagy
5: igen.
7: Ilyesmi, és akkor mondjuk mondja, hogy nem tudom, a szülei hitelt vesznek fel, és elkezdesz a hitel felvétel, de még te sem vettél fel életedbe hitelt.
5: Nem, csak ezzel meg akarod, hogy a Puzsér mit mond róla.
7: Így van, pontos, és az ott az a véleményed. Igen, és hogyha véletlen valaki olyan témát dob be, ami még nem hangzott el az önkényes mérvadóban, akkor pánikba vagy.
5: Igen, igen, mert nem tudsz a belső Puzsérodra hallgatni. Igen, szóval ez szerintem egy abszolút létező dolog, amikor ott ül a kis rokonod, és akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy igen, te most a tapasztalt, a bölcs és a nem tudom, az adott témában igazán kompetens szemét játszott, miközben valójában jó esélyen vagy az.
7: Igen,
6: de... Nem tudom nekem milyen lánybarátaim vannak, de konkrétan ilyen lánybarátom is van, aki előszeretettel osztogat ilyen életvezetési tanácsokat, úgyhogy ő még nem élt át az adott szituációt. De azért ez a nőknél is eléggé szerintem így.
5: De két egyen korú nő között szerintem
6: nem
5: ez úgy más.
6: Nem egyen korú, hanem mondjuk egy fiatalabbnak. Pont ahogy a Zoli mondta például, hogy mondjuk egy 25 éves, egy 19 évesnek.
5: Mert az én fejemben azért elsősorban, amikor a 8 éves unokaöcséd odaül melléd és kérdez dolgokat, te pedig kicsit tetszelekhez végre az orákulum szerepében. Én ezt a részét gondoltam. Na, hogy értékelnétek a mai listát és mi az, amivel kiegészítenétek?
7: Nekem amúgy ez... Tehát... Érintettünk akkor a területeket, hogy nagyjából mindent lefedett. Szerintem a régi nagy, tehát azok az apukák, meg azok a férfiak, akik most már nincsenek annyira jó formában, de a korábbi, régebbi nagy sportsikereikről mesélnek,
5: aha,
7: az mindenképp egy nagyon férfias dolog. Tehát, hogy tényleg már ott vagy 50 évesen, kicsit azért pocak megvan, de a 25-ben úgy focisztál még, hogy vitt volna a nagy Fradi.
5: Már hogy a 25 évesen.
7: Igen, igen, igen.
5: Csak mert a 25-ben az sehogy nem jön ki, vagy nem 50 éves vagy.
7: Ja, bocsánat, igen, 25 évesen, ez mindenképp nagyon férfias dolog. A nem elmenni orvoshoz, a nem beszélni a lelki problémákról, a nem sírni, ezeket még mindenképp felsorolnám.
6: Igen, ez az érzelmes vonal az, ami nekem hiányzott, igen, még mondjuk ebből, de egyébként, tehát, hogy most bármi, amit így mondtál, tehát talán egyet kivéve ez a megszerelni dolgokat, kevésbé tudok egyetérteni, hiszen azok olyan dolgok, amikhez nem kell így fizikai erő. Tehát szerintem a fizikai erő az, ami számomra ilyen nagyon férfiassá tesz dolgokat, mert nem biztos, hogy mi képesek vagyunk rá, mert én lehet, hogy mondjuk nem vagyok olyan magas, hogy elérjek dolgokat, még úgyse, hogyha felmegyek egy sámlira, vagy nem vagyok olyan erős, hogy megemeljek olyan dolgokat, amit nem tudok, mert nem vagyok tényleg olyan erőlnétbe.
5: De az igazán férfias nem is az, amikor megemeled, hanem az, amikor rohadtul nem vagy rá képes, te sem megpróbálod megemelni, de becsípődik a derekad közben. Tehát, hogy na, az az igazán férfias és apukás pillanat. Tehát akkor érzed azt, hogy igen, igen, én a...
6: Tehát kicsit ez a makacság.
5: Igen, igen. A határaimat túllépve is megpróbáltam segíteni a közösségemet. Ez körülbelül, amit a férfiben látni akar, a külső pedig azt látja, hogy ezt a lúzert miért nem szólt, hogy segítsenek neki.
7: Hát nagyjából. De nem, tényleg szerintem ez a dolgokat elnyomunk magunkban, mint férfiak, és nem beszélünk róla, hanem helyette nem elmegyünk a kertbe fát vágni. Az egy nagyon férfias dolognak van beállítva, sokszor meg egy férfi mindenről nem beszél, és így pedig, de jó lenne. Figyeljetek oda, férfiak, a mentális egészségetekre.
5: Ez volt már a talponállónk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma. Találkozunk legközelebb, ami pedig pénteken várható majd. Valószínűleg egy F-Otton rögzített interjú best of fog majd érkezni, de még bármit hozhat a jövő. És addig is kövessétek a talponálló rádió Instát, ahol mindenféle mindenféle infókat tudhattok meg velünk kapcsolatban, hogy milyen adás lesz, meg hogy mi várható, meg stb. Illetve lehet velünk beszélgetni is abszolút, illetve mindenféleképpen kövessétek be Spotify-on a talpon álló profilját, mert ez nekünk nagyon nagy segítség, még dobja az algoritmus, hogyha követésre rányomtok meg, hogyha az 5 csillaggal értékeltek meg minden ilyesmi, akkor is, úgyhogy mindenféleképpen menjetek fel oda is, mert biztos találtok olyat, ami kedvetekre való, aztán maximum elkapcsoltok. Köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!
0: Ez a talpon álló a Rádió Cafén.
5: Ez volt a talpon álló best of, valószínűleg észrevettétek, hogy nem élőben voltunk, ugyanis kivágtunk belőle minden kompromitáló részt, és ezt pedig nem szokhattátok meg tőlünk, hogy ennyire normálisak vagyunk. Találkozunk legközelebb, gyertek mindenféleképpen, hát addigra majd beeszik minket a Fena Rádió stúdióba, és meghallgathatjátok élőben is a műsort.
0: Rádió Café. Van barátod.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

ez volt mára a talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Nem hoz sok esőt a hideg front, eredményes a szőlőkabóca elleni védekezés, tisztálkodás a reneszánsz módra kaproncán. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. A Védelmi Igazgatás Hivatal a távirati iroda megkeresésére közölte. Ezzel másodpercenként 20 köbméterre több víz jut a fő Dunaágba, így Paksnál mintegy 2 cm-re emelkedhet a vízállás. Az intézkedést az atomerőmű 2 működő turbinájának üzemben tartása érdekében hozták. Csak nem 100-an pályáztak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. A 4 elnök helyettesi tisztségre 68 jelentkezés érkezett. Hantosi István az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke közölte, megkezdődött a pályázatok értékelése. A legjobb jelölteket augusztus végén hallgatják meg, a vezetőkről pedig titkos szavazással dönt a parlament. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák.

0: a bolca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt, a védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttunk, akkor be kevés volt ellenőrizve, azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma, kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. A nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen a szájba szőlőt telepíteni, azt nem igazán bírja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy tálba szőlő.
1: A reneszánszkori higiénia kerül a középpontba a Kaproncai Reneszánsz Fesztiválon. Augusztus 20-a és 23-a között 14 országból több mint 40 csoport és előadó érkezik az észak-horvátországi település középkori várfalához. Interaktív bemutatókon idézik fel, hogyan tisztálkodtak az emberek a reneszánsz idején, és miként használták a természetes vagy borított szappanokat. A gyerekeket korhű játékokkal várják, még az ételeket és az italokat is a központi témához igazítják. Holnap még kissé mozgalmasabb arcát mutathatja az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Észak-keleten közben szakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek, délnyugatra pedig akár zivatar is érkezhet. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Szerdán már sok napsütés jöhet, de északon még megnőhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar legyen belőlük. Csütörtökön az ünnep napján is maradhat a napos nyárias idő 30-36 fokos maximumokkal.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén.

0: utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Van még egy kis idő a nyárból, érdemes rászokni, ha még nem olvasták, egy remek krimisorozatra. Már 8 kötet jelent meg abból, amiről most beszélünk, és amit J.K. Rowling krimiíróként írt, igaz, nem a saját nevén, hanem Robert Galbraith néven. De ahogyan a Harry Potter, ez is igen hamar meghódította az olvasókat. Mindjárt kiderül, hogy hogyan. Nézzük a belépőt. A Kakukkszó című első regényből hoztam egy kis idézet. A főszereplők első találkozásáról. A fiatal nő Robin egy magánnyomozó irodában kapott munkát. Olvasom, hogy mi történik. Nagyon lassan közelebb lépett a gravírozott ajtóhoz. Kinyújtotta a bal kezét a kilincs felé, de mielőtt elérte volna, az üvegajtó felpattant. Egy 100 kilós, zilált kinézetű férfi rohant bele meglepetten. Robin elveszítette az egyensúlyát és elesett. A férfi, aki véletlenül így nekiment, hatalmas termetű volt. Magassága és szőrössége, na meg finoman kiemelkedő pocakja is egy grizzly medvét juttatott eszébe. Egyik szeme feldagadt, bekékült, és egy vágás díszelgett épp a szemöldöke fölött. Az arca bal oldalán és vastag nyakán jobb felől a gyűrött ink kigombolódott galléria felett a duzzadt, fehér szélű körömnyomokban beszáradt vért pillantott meg. Maga Strike úr? Aha, én a helyettes vagyok. A micsoda? A helyettes titkárnő az ideiglenes megoldásoktól. Tehát így ismerjük meg a főszereplőket, akik mára ikonikus karakterekké váltak. Strike és Robin nyomozóirodája egyre híresebb, és sorra kapják a megbízásokat. Aki eddig J.K. Rowlingtól csak a Harry Pottert olvasta, és nem tudta, milyen krimiíróként, annak érdemes figyelni ebben az órában. A Harry Potter fordítóját, Tóth Tamás Boldizsárt sokan ismerik már. Vendégem most a stúdióban a Strike sorozat fordítója, Nagy Gergely. Mielőtt a könyvek történetéről, a szereplőkről és Rowling titkáról beszélünk, derüljön ki, hogyan találkozott Nagy Gergely a műfordítással és ezzel a műfajjal.
2: Ez két különböző irány igazából. A krimi közelébe úgy keveredtem, hogy én, ha jól emlékszem, azért mindig szerettem a krimiket, a tévében is, filmsorozatokban is, meg könyvekben is, de egyetemista koromban Szegeden Novák György tanárúrnak volt, ő egy középkorász volt, tehát történelmet tanított alapvetően, meg amerikanista, mert fordító volt egyébként ő is, viszont voltak ilyen popkultúrás szemináriumai, a detective fiction, meg a spy fiction szemináriumai, meg előadásai is, ezek ilyen legendásak voltak, és amikor én beléptem a második képzési szakaszba, amikor már fel lehetett venni ilyeneket, akkor mentem azonnal és vettem fel ezeket, és ott olvastam először Raymond Chandlert, ami nekem nagyon-nagyon meghatározó volt, a mai napig szoktam újraolvasni, vagy nagyon szeretem újraolvasni, és végignézni az összes film adaptációt, ami csak létezik belőle. Szóval a krimihez én így kerültem, meg tulajdonképpen a spyhoz is, mert most már szintén Novák tanárnak volt John le Carré a nagy kedvenc. Tavaly előtt, azt hiszem, mikor a Le Carrénak a fia felélesztette a Smiley karaktert, és írt egy Smiley-s regényt, akkor én nagyon örültem, hogy azt is én fordítottam. Úgyhogy krimihez meg a spy fictionhez így jövök, a fordításhoz meg mindig ezt szoktam mondani, hogy fiatal voltam, és kellett a pénz. De a Szegedi Egyetemen dolgoztam akkor, és hát ahogy most is, ha az ember egy egyetemen dolgozik, akkor mellette kell valami mást is dolgoznia, hogy igazából meg tudjon élni. Én már Szegeden ott a Szukics kiadónál például ilyen technikai meg szakmai dolgokat csináltam előtte, úgyhogy volt valamennyi tapasztalatom, meg a szakfordításban is, és akkor azt hiszem, hogy az Ateneumtól kaptam először egy könyvet, ez 2006-ban volt, azt hiszem, tehát akkor most nagyjából 20 éve, és akkor azután pedig próbáltam felvenni a kapcsolatot a különböző kiadókkal, és akkor a további munkákat behúzni, úgyhogy így jutottam a fordításhoz.
1: Ugye a J.K. Rowling olyan szerző, akinek a fordítása is nagyon híres, a Harry Potter fordítás ez nagyon híres. Gondolkodtam rajta, hogy az ő szövegeihez hozzányúlni, ez bármiféle kockázatot rejtettem. Ugye nem kell annyi ötlet hozzá, meg nem kell annyi turpisság.
2: Igen, ez egy másféle diskurzus és meg nyelvi regiszterés, ugyanúgy, ahogy a szigorúan véve műfajban más, tehát ezek igazi kortárs krimik. A Harry Potterben nagyon-nagyon sok műfaj keveredik, és pont ez volt az egyik dolog szerintem, ami miatt nagyon széles rétegeknek tudott vonzó lenni, mert a gyerekektől kezdve a felnőttekig, tehát az academic novel, a fejlődésregény, a krimi, mert ugye ott is volt egy nagyon erős ilyen krimi cselekmény az egészben. Szóval nagyon sok mindent rakott össze és kevert össze Harry Potter, ami itt a sztrájkban egyáltalán nincs így, mert ugye ez egy teljesen hagyományos kortárs krimi.
1: Mégis a történetszövésben vagy a helyszínek megmutatásában van-e valami párhuzam? Tehát éreztél közösséget, ahogyan ír Rowling bármit is?
2: Hát a cselekményvezetés az tök jól beváltam működik, tehát hogy van neki ez a már a Harry Pottereknél is bevetett ilyen lassan adagoljuk az információkat, és akkor szépen összerakjuk. Sokan, vagy sok olvasó, akivel beszélek, szokták emlegetni, hogy már itt kezd az a idegesítő krimis megoldás következni, amikor van egy pont, ahol a szöveg azt mondja, hogy és akkor a sztrájk rájött valamire, és akkor nem tudjuk, hogy mire jött rá, mert igazából aztán visszafelé látjuk, hogy a részletek azok mind megvoltak nekünk is, és ilyenek a Harry Potterben nem voltak, mert ott tényleg vagy össze lehetett rakni magunknak mindent, vagy tényleg pont az volt a lényeg, hogy úgy derüljön ki. Nem volt így ilyen pont, ahol a szöveg azt mondja, hogy de megvan a megoldás, de az olvasó még nem tudja a megoldást, és ettől az olvasó nagyon ideges lesz.
1: Nekem az volt az első kötetnél, hogy a kakukkszónál a meglepő, hogy hihetetlen mennyiségű dialógus van ebben a könyvben.
2: Igen, az első kötet nekem egyébként az a kedvencem a mai napig. Az szerintem egy ilyen próbálkozás volt igazából.
1: Érződik rajta.
2: Ugye hát nem is a Harry Potter után, és ugye a átmeneti üresedés után, és én azt szerettem meg benne különösen már akkor, mielőtt még egyáltalán beszéltünk volna arról, hogy fordítsunk. Hogy egyrészt nagyon jól érződött rajta, ami az átmeneti üresedésben is, hogy nagyon felszabadult, hogy most már akkor nem ugyanannak az olvasó közönségnek kell írni, tehát most tulajdonképpen bárhogy lehet írni, ahogy csak akar. Tehát például az átmeneti üresedésben nagyon látszott, hogy mennyire örül, hogy végre káromkodhatnak a szereplők. Hát az átmeneti üresedés, a Casual Vacancy, ez az első és egyetlen saját néven kiadott nem Harry Potter regény, amit szintén a Gabó adott ki, de már nem emlékszem, hogy ki fordította. Szóval, hogy az abból átjövő dolgok, például a dialógusban szerintem nagyon erősen benne voltak a kokszóban is, de hát ott arról volt szó szerintem, hogy kísérletezett a zsánerrel, hogy akkor mit lehet most megcsinálni. Adott nyilván az, hogy kell nyomozó, kell sidekick, kell ügy, meg hát van a helyszín, ami szintén adott Londonban, de ott még az volt nekem a nagy kedvencem benne, hogy egy kicsit olyan volt az egész, mintha ilyen karikatúrák lennének a figurák. És ez a dialógusokban is nagyon jól látszott. Én azért nagyon szerettem azokat a dialógusokat fordítani. Tehát, hogy mint a divattervező, a modell, a producer, a bunkó producer, szóval, hogy itt kicsit ilyen típuskarakterek, vagy paródiák, vagy karikatúrákként jöttek ki, és ez finomodott igazából azóta. Tehát, hogy a második kötetben az irodalmi életnek az írók, ügynökök, könyvkiadók, stb. Ott is volt még szerintem egy kicsi ebből, de most arra ez igazából azt hiszem, hogy eltűnt.
1: Olyan, mint hogyha tudatosan lenne abban fricska a közegnek is.
2: Igen,
1: tehát a divatvilágnak is, és a könyvpiacnak is.
2: Képzelni, igen.
1: Hogy a híresnek igen. lenni, a sikeresnek lenni, a mindenáron szem előtt lenni, azért igen. ez nagyon benne van.
2: És hogy ugyanakkor viszont ezek a figurák is nagyon együttérzéssel, vagy szimpátiával vannak kezelve, tehát a kakukkszóban mondjuk azért a bunkó produceren kívül szerintem igazából mindenki legalább egy kicsit szimpatikus. Tehát van az oxfordi tanulmányait megszakító szupermodell, aki egyébként teljesen oké, vagy van a semmiből fölküzdött divattervező. Tehát hogy ezek lehet, hogy paródiák, vagy lehet, hogy karikatúrák, de akkor is tök jó emberi figurákká válnak.
1: És mit gondolsz a feszültségteremtésről? Mert az alapszituáció most, ha csak az első két regény nézzük, ugye olyan, amikor már megtörtént. Ugye egy szupermodell lezuhan az emeletről, és ott megtalálják a hóban. Senki nem érti, hogy egyáltalán hogy történhetett ez, mert mintha minden pillanatát tudnák ellenőrizni. A másik esetben pedig eltűnik egy író, akit mindenki utál, úgy tűnik, és ő is mindenkit utál, úgy tűnik, és ezt meg is írja egy kéziratban, ami aztán iszonyú nagy zűrzavart okoz, és nagyon vitriolos is. De hogy már megtörtént eset, utána kéne járni valaminek, és nagyon sok apró dolgot kéne kibogolni. dolgozni, amiben elvileg nem sok feszültség van, mert beszélni kell ezzel is, azzal is.
2: Igen, tehát ahogy kiderülnek a dolgok, abban mindig van egyfajta ilyen előrelépés, tehát hogy a krimi alapvetően azért ezen a sémán működik, és ez volt az egyik dolog, amit emlékszem, hogy Novák tanár úrnak a szemináriumán én nagyon nagy lelkesedéssel fogadtam be ezt az értelmezési keretet, hogy a krimi az alapvetően az olvasásnak az allegóriája, mert ugyanúgy, mint az olvasó, aki olvassa a szöveget és rakja össze az interpretációt, a jelentést, a nyomozónak is az a feladata, hogy jeleket keres, és a jeleket értelmezi. És abból próbálja rekonstruálni, hogy mi történt, tehát ki volt a tettes, miért csinálta, hogy csinálta. Tehát, hogy a jelek felfedezésének és az értelmezésének az egy ilyen allegorikus történetbeillesztése a krimi. Ez persze egy ilyen nagyon általános és nagyon elnagyolt értelmezési keret, de egyébként szerintem tök jól működik. Tehát hogy tényleg azt látjuk, hogy olyan, mintha mit tudom én, a német reader response kritika elevenetne meg, mert hogy amikor ugye új részleteket talál a nyomozó, akkor revizionálni kell az egész addigi értelmezést. Ugye akkor mégse úgy lehetett, vagy mégse úgy volt. Vagy kiderül, hogy valami, amit mondtak neki, az nem is úgy volt. Akkor megint csak át kell az egészet írni. Tehát, hogy ez nem tudom, mint a Gadamernél a horizont összeolvadás, hogy az olvasónak minden egyes szónál, mondatnál igazítania kell az elvárás horizontját a műnek az értelmezési horizonthoz.
1: Bár az első kötetben ilyen aránykeresés érzésem volt, hogy vajon mennyit kell beszélni, mennyit kell újra és újra ugyanahoz az emberhez visszatérni, és lehet, hogy nüansznyi információ jön pluszban, és ettől viszont elég nagy a könyv, tehát hosszúak is ezek a könyvek.
2: Igen, az első néhány, azért az első három mondjuk, az még annyira nem, ilyen 500 körül voltak a magyarban, azok szerintem azok ilyen abban az értelemben befogadhatóak voltak egyszerre, hogy az még a régi típusú krimi. Ezek az utolsó mondjuk 4-5 kötet, ami ilyen 1000 oldal körül van, ezek inkább olyanok szerintem, mint mondjuk egy sorozatnak egy egész évada egyben. És ebben is van egy a popkultúrának az átalakulására mutató dolog, amit tényleg 10-15 éve is leírtak már az ezzel foglalkozó kutatók, hogy nagyon szerializálódik minden. A zárlatnak, tehát amit a klasszikus regénynek a végén, a klasszikus irodalomtudomány leír, hogy akkor itt van a zárlat a regény végén, és akkor onnantól nem is gondolkozunk rajta, hogy mi történt, mert pont ez a lényeg, hogy az ott le van zárva. Szóval nincsenek zárlatok. Egyrészt sorozatok vannak, másrészt még az egyes köteten belül is ilyen folyamatosan megy tovább és tovább és tovább minden.
1: Beszélnünk a Strike-ról, ugye Cormoran Strike-nak hívják a főszereplőt, eleve a neve nagyon fura, mindenki eltéveszti, ez nagyon vicces. Mesélsz erről a figuráról, hogy neked mi volt az izgalmas benne, mi volt a szimpatikus, mi nem?
2: Ahogy mondtam, hogy én igazából mondjuk a Raymond Chandler felől jövök, és a Chandlernek és a Philip Marlowe az egy úgy remek nyomozó, hogy közben igazán nagyon szerencsétlen. Tehát a Marlowe-t minden könyvben legalább kétszer megverik, kidobják, leköpik, mit tudom én, tehát hogy minden történik vele, és közben ő meg ugyanazzal a póker arccal. Hát ez tulajdonképpen a Humphrey Bogart által megszemélyesített, vagy megjelenített 40-es évek, vagy 30-as, 40-es évek beli amerikai kaliforniai nyomozó. És a Strike-ban is volt egy ilyen számomra, hogy szimpatikus volt az elejétől kezdve, hogy van neki egy nagyon saját belső tartása, de ugyanakkor egy csomószor nagyon szerencsétlen. Vannak szociális helyzetek, meg vannak kontextusok, amikben ő egyáltalán nem tud elboldogulni, ezért is van, hogy az első kötetben a Robin rettentő hasznos társként tud megjelenni, mert olyan helyzeteket, vagy olyan szociális kódokat tud a Robin teljes természetességgel működtetni, amiket a Strike nem, mert hogy a gyerekkora utána a katonaságban töltött ideje, tehát hogy egészen más, hogy van szocializálva, mint a legtöbb olvasó.
1: Nem beszélve arról, hogy mozgássérült.
2: Igen, igen. Ez is nyilván a karakterhez hozzátartozik.
1: Egy nyomozótól azt várjuk, hogy tudjon futni, verekedni, és akkor ő meg azt látjuk, hogy este már alig várja, hogy a térdből amputálták a lábát egy robbanás miatt még a hadseregben, és hogy lecsatolja a műlábat és pihenjen. Szóval, hogy őt nagyon akadályozza ez. Azt nem tudom, hogy profitál-e belőle, mert nem játszik rá.
2: Igen, nem játszik erre rá így soha, de abban profitál belőle, hogy különösen jól tudja, hogy tulajdonképpen minden fejben dől el, tehát hogy a nyomozást is fejben kell, a gondolkodással kell, az értelmezéssel kell lebonyolítani leginkább. Az persze egy dolog, hogy el kell menni helyekre, beszélni kell emberekkel, később, amikor már lesznek a nyomozó irodának más emberei, akkor az ilyen fizikai jellegű munkákat, azokat oda lehet adni másoknak. De igen, ebből szerintem leginkább az terül ki jól, hogy a sztrájk nagyon fejben van.
1: Olvastam néhány interjút Rowlinggal, és azt mondta, hogy azért különösen fontos neki ez a karakter, mert akart egy olyan figurát, aki nagyon mélyről jön, szinte hajléktalanként szegény. Hát nem hajléktalan, de a magánnyomozó irodát úgy indítja el, hogy semmilyen nincsen.
2: Igen.
1: És ez a Robin nevű fiatal nő is véletlenül csak kiközvetítik hozzá, így lesz a titkárnője, és aztán ott marad. Egyrészt, másrészt pedig akart egy olyan figurát, akinél a hírnév nagyon ambivalens helyzeteket teremt. Erről mesélsz, hogy ugye neki van egy ilyen fura származása.
2: Hát annyi a származása, hogy az apja egy híres rockstar, az anyja pedig egy ilyen 60-as, 70-es években ilyen szupergrupiként ismert nő volt, aki már meghalt, mire a történet elkezdődik, és egy meglehetősen traumatikus gyerekkora volt, mert az apja nem ismerte, nem támogatta, nem foglalkozott vele. Nem akarok spoilerezni, de a legutóbbiban például már, tehát itt az utóbbi kötetekben kezd Johnny, az apa előjönni valamennyire, én ennek nagyon örültem, de tényleg nem akarom elmondani, hogy mi történik.
1: De miért örültél? Mert hogy az volt, hogy nem is találkoztat. Kétszer találkozott vele az életében.
2: Igen, pontosan ezért, mert hogy ez is pontosan ugyanazt mutatja, és ez a Rowlingnál egyébként egy visszatérő téma, a fejben levés és a nem kommunikálás. A Harry Potterben is van legalább két könyv, ahol az egész azon múlik, hogy Harry nem hajlandó beszélni senkivel. Uh-huh. Tehát, hogy nem megy el Dumbledorehoz, de még Ronnal sem beszél, és ha bárha valakinek elmondta volna ezeket a dolgokat, hogy mit tapasztal, mit gondol, akkor másokkal egyszerűbb lett volna minden. De hát ott a varázskamaszok között szerintem ez annyira nem lóg ki a valóságból, ha a valóságról lehet beszélni. De a sztrájknál amúgy pontosan az van ebben, hogy megmutatja, hogy a valódi emberek a valódi valóságban nagyon sokszor pontosan így élnek, tehát amikor az ember fejben épít fel egy történetet, egy interpretációt, a sztrájknál például azt, hogy Johnny ez egy szemét öreg rockstar, akinek csak a publicitása fontos, és csak azért akar neki segíteni, amikor sikeressé válik, már mint a nyomozó iroda, hogy akkor majd ez mennyire jó lesz neki. És azt hiszem, hogy az olvasó már azért így a 7.-8. könyv körül egy kicsit kezd gyanakodni, hogy azért lehet, hogy mégsem így van ez. Tehát többször derül ki ilyesmi, hogy amit a sztrájk fejben egy ilyen teljesen bevett történetnek tart, mert hogy ő így szilárdította meg ezt magában, vagy így tudta elviselni magában ezt az életet, az igazából nem feltétlenül úgy van. Vannak dolgok, amik úgy vannak, egyébként van még függőben hagyva néhány ilyen történet a sztrájknak a gyerekkorából, vagy múltjából, amik egy kicsit gyanakszom, hogy hát, ha majd előjönnek. Nem tudom, tehát a Robinnak az életében is van egy csomó ilyen, amikor azt mutatja meg a történet, hogy még a kurrens élet, tehát amit éppen élünk, és csinálunk belőle egy értelmezést, egy csomószor az is egyszerűen hirtelen fölborul, megint csak olyan dolgok miatt, amik így kiderülnek, szóval, hogy a nyomozásnak ehhez is van egy köze. Kiderül valami, és akkor borul az egész történet, amit az ember készpénznek vett addig.
1: Ráadásul Robin ragyogó fiatal nő, nem túl sok ambícióval eleinte, mert hogy valamilyen munka kell neki, és aztán kiderül, hogy ő nagyon vonzódik ehhez a magánnyomozói munkához, és az is kiderül majd később, hogy ennek nagyon is megvan a háttere.
2: Igen.
1: Tehát sötét titkok mind a kettőjük életében vannak, de nyilván nem elsősorban ez tartja őket össze, és nagyon érdekes, hogy mondod, hogy nem beszél a sztrájk. Valószínűleg a kettőjük kapcsolatának alakulásában is ez egy nagyon komoly.
2: Ez abszolút szempont. Igen. Tehát most az utolsó, mit tudom én, 2-3 könyvben egészen biztos, hogy ez egy ilyen nagyon jól követhető, mert tulajdonképpen a narrátor is nagyon explicite meg is mutatja ezeket a pontokat, hogy sztrájk azt gondolta, hogy jaj, biztos így van, és ezért inkább nem mond semmit. Robin azt gondolta, hogy jaj, biztos úgy van, és ezért nem mond semmit, és akkor mi mind a két irányból tudjuk, hogy valójában hogy van olvasóként, és nagyon jól látjuk, hogy úristen, ha mondtatok volna valamit, akkor ugye minden elkerülhetett volna. Szóval, hogy erre a narrátor szerintem most már külön fölhívja a figyelmet, és most már ebben megyünk bele igazából itt a 8. kötetnél.
1: Nagy Gergely a vendégem, aki a Cormoran Strike regények fordítója. A könyvek titkáról beszélünk, és arról, hogy milyen krimi író J.K. Rowling. Mindjárt folytatjuk.
3: Sziasztok, mi vagyunk a Bohemian Betyárs, és hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.
4: Cadê minha banana? Cadê meu maracuja? Cadê a minha mãe?

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
3: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, a Cormorán Strike regényekről beszélünk ebben az órában, amelyeket J.K. Rowling írt Robert Galbraith álnéven. A Kakukkszó című regénnyel induló sorozat két főhősét, a 30-as évei közepén járó háborús veterán Strike-ot, aki nyomozóirodát nyit, és a titkárnőként mellészegődő, de aztán igen tehetséges nyomozónak bizonyuló Robint nagyon könnyű megkedvelni. Folytatjuk most a beszélgetést Nagy Gergely műfordítóval, a szerző írói módszereiről és a regényekről.
0: Könyvben utazom.
3: Azon túl, hogy Robin ráncba szedi egy kicsit Strike-ot, azon kívül még mi szüksége van neki rá, Strike-nak Robinra? Tehát miért jó, hogy mellette van?
4: Azért van Robinra szüksége egyrészt, mert rögtön ott az első kötetben is látjuk azt, hogy fel kell építeni ezt a vállalkozást, és ez egyedül sokkal nehezebb lett volna, mint egy segítővel, de hát nyilván egyedül akarta ő ezt, nem számított arra, hogy hirtelen talál egy olyan üzlettársat, meg hát olyan valakit, aki szakmailag és partner tud lenni, de hát ez egy nagyon boldog véletlen volt igazán ott. És hát onnantól meg pontosan az van, hogy nagyon jó barátok lesznek. Ez is egy érdekes pont, hogy van olyan, amikor meg pont az ellentétjét látjuk a nem beszélésnek, amikor megbeszélnek. Az első kötetben például arról van itt szerintem szó, hogy pont tök jó, hogy ugye nem ismerik egymást, tehát épp azért tudnak egymásnak elmondani dolgokat. Ugye ez az idegen a vonaton jelenség, amikor az idegennek a vonaton az ember el tud mondani bármit, mert tök mindegy, mert úgyse fog vele többet találkozni.
3: Hát igen, átmenetileg van ott, hogy két hét múlva el is megyek, mondja Robin.
4: Igen, pontosan. Aztán, ahogy alakul tovább a nyomozóirodának a története, úgy hát a Robin egyre pótolhatatlanabbá válik. Már így nem is tudom, hanyadik kötetnél az irodának a nevébe is bekerül a neve, tehát hogy most már az nem csak Strike iroda.
3: Miközben az ő élettársa, aztán férje nem nagyon örül neki, mert mint hát a Robinnél, és az jutott eszembe, hogy Rowling sokat beszél az interjúkban arról, hogy a nőkkel szembeni előítélet, vagy az, hogy az ő karrierjük nem olyan fontos, mint egy férfié, az, hogy egy nőt bántani sokkal egyszerűbb. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt a sebezhetőséget teszi Strike mellé.
4: Igen, hát ez állandóan probléma, ugye, hogy amikor veszélyesebb fordulatokat vesz egy nyomozás, akkor a Strike állandóan ragaszkodik hozzá, hogy a Robin mindig jelezze, hogy merre jár, sötétedés után ne menjen egyedül sehová, és így tovább, és így tovább, és a Robin ezen mindig föl van háborodva, pontosan azért, mert hogy a sztrájknak eszébe se jutna, hogy ő maga ne menjen sötétedés után sehová, vagy állandóan jelentkezzen be, vagy akármi. Tehát ezek a különbségek, ezek nagyon erősen tematizálódnak, és most már többedik kötetben, és ezek ilyen konfliktus források is természetesen.
3: Nem beszélve arról, hogy nagyon sokszor nők az áldozatok.
4: Igen.
3: A könyvekben,
4: igen.
3: És valahogy ez Robint is másképp érinti, igen, mint mondjuk a sztrájkot. Hogy milyen közegben játszódik a többi regény? Beszéltünk a divatvilágról, a könyvpiacról, ugye a legutóbbi részben a szabad kőművesség kerül szóba.
4: Volt a szektás kötet az egyel ezelőtti, aztán volt egy politikusos, a parlamentes, Robinnak a parlamentbe kellett beépülni egy irodába. Volt
3: az a halálos fehér, ugye?
4: Igen, halálos fehér, akkor utána volt az ilyen észak-londoni, amikor a Troubled Blood, a zavaros vér, ami ugye egy ilyen nagyon régi ügyet hozott elő.
3: Egy 70-es években,
4: igen,
3: eltűnt
4: tehát
3: nő.
4: Volt egy, igen. De ott is egy fiatal doktornő, aki nagyon erősen, tehát közismerten nagyon erősen feminista volt, közismerten nagyon erősen pontosan ezt tematizálta. Én nagyon szerettem azt a kötetet, pontosan azért, mert nagyon, nagyon jól hozta ki ezeket a kérdéseket, és azzal, hogy ez egy régi ügy volt, ezzel még egy nagyobb ilyen történeti perspektívába rakta bele. Tehát, hogy ez nem csak most probléma, hanem ez a 70-es években is, vagy a 60-as években is probléma volt. És nagyon érdekes, hogy ott a régi tanúknak a vallomásai alapján, hogy akkor hogy látták, most hogy látják, sztrájkék hogy látják, vagy Robin hogy látja. Szóval az egy nagyon komplex és nagyon jó kötet volt szerintem a zavaros vér.
3: És a gonosz pálya, az hogy tetszett neked? Az egy sorozatgyilkosos, ugye?
4: Igen, egy nagyon unique kötet a sorozatban, ugyanis ott van egyedül, hogy ugye ők is bevonódnak, tehát hogy itt kimondottan az ő fenyegetésük történik. A sztrájk ellen akar valaki büntetteket elkövetni, és azt tudjuk az első pillanattól kezdve, hogy alapvetően Robin a célpontja. És azért is nagyon fontos, mert szövegben ott volt egyedül az, hogy nem csak egy narrátorunk van, hanem hogy a gyilkos is kap fejezeteket, tehát ő narrátorként beszél fejezetekben. Nagyon szépen úgy van megcsinálva, hogy még ebből se jöjjön rá az olvasó, hogy ki is az. De az mindenképpen kilóg az egész sorozatból a gonosz pálya, azzal, hogy ott van egy másik hang, van egy másik narrátor.
3: Úgy tűnik, hogy a veteránok, a háborús hősök, ez egy fontos topik Rolling számára. Mert ez föltűnik, nem csak sztrájk esetében.
4: De igazából a sztrájknak a kapcsolatrendszerén keresztül, nem? Tehát, hogy mit a régi nyomozó barátja, aki most Edinburgh-ban van, és azért csak sikerült Edinburgh-ba is helyezni, akkor ugye egy nyomozót.
3: Mert hogy ott él Rowling, de mondta, hogy kicsi, túl kicsi a város, igen, hogy az egész krimi ott legyen.
4: Igen, úgyhogy így a sztrájknak csak ez a régi nyomozó barátja él ott. Tehát igazából ezeken a kapcsolataink keresztül, meg ugye a rendőrségi kapcsolataink keresztül, de hát ugye ott is volt szintén a régi katonai kapcsolaton alapuló barátsága. Tehát, hogy ezeket szerintem maga sztrájk fogja össze igazából, tehát, hogy így kerülünk a hadsereghez, meg a veteránokhoz.
3: Azt hiszem, minden kötetnek állandó szereplői a bulvár újságírók, vagy újságírók. Egyre nagyobb híre lesz ennek a magánnyomozói irodának, annak, hogy kicsoda sztrájk. Minden cikkben benne van, hogy ő kinek a fia, félkézről született fia, és csak akarom idézni ezt a félmondatot, mert ez nagyon tetszett. Azt mondja Rowling egy interjúban, hogy a hírnével való társítás minden hátrányával rendelkezik, az előnyeivel viszont nem. Tehát nyilván őt is a hírnév valahogyan érintette, valahogyan megviselte, és ezt nagyon szépen visszaadja a könyvekben.
4: Igen, és egyébként én már az első kötetnél, amikor a fordítást elkezdtem, és utána néztem a helyszíneknek, mert hogy ezek nagyon, nagyon rajta vannak a térképen a történetek, tehát nagyon, nagyon szépen le lehet követni, el lehet menni Londonban azokra a helyszínekre, ahol itt történtek a dolgok. Na, és akkor én természetesen a Denmark Streetnek néztem először utána, amiért nagyon érdekes, hogy valamiért azt én nem tudtam, hogy a Denmark Street ott a Soho-ban az egy klasszikus zene utca. Nem csak abban az értelemben, hogy tele van gitár és zeneboltokkal, hanem abban is, hogy ez volt az úgynevezett Tin Pan Alley, ahol ilyen zeneszerzők, dalszerzők dolgoztak, még mit tudom én, a 20-as években, illetve aztán, és ez volt az, amivel engem igazán megvett, hogy a 70-es években meg a Sex Pistols próbált és lakott ott, úgyhogy nyilván ott is voltak bulvár újságírók, akik próbálták azt a sztorit behozni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez azért szerintem egy kicsit tudatos döntés volt odahelyezni a sztrájkot a Denmark Streetre, aminek van egy ilyen zenei is, meg egy popkulturális története visszafelé. És hát ez mind-mind asszociálja pontosan ezzel az újságíró, a hírnév kérdésével. Ez egy érdekes dolog, érdekes sztorikat lehet ezzel csinálni.
3: Nagyjából lehet tudni, hogy mi a véleménye az újságírókról a szerzőnek, nem? És most eszembe jutott például a könyves világot megmutató regényben is, hogy milyen karakterek vannak, hogy azért ott nagyon élesen fogalmaz. Nem sok szimpatikus szerkesztővel, kiadóvezetővel találkozunk.
4: Igen, de szerintem ott is ez még egy kicsit a sorozat elejének ebbe a karikaturisztikus vonalába is illeszkedik, de hát nyilván azt mindenki tudja, hogy ha valaki, akkor a Rowling elég bensőségesen ismeri a könyvkiadásnak a minden stációját és minden szereplőjét, tehát hogy az az érzés az embernek, hogy azért akármennyire is karikatúra ez, vagy akármennyire is, de lehet nem is karikatúra, hanem szatíra inkább, tehát pont azért, mert van benne valahol valami, ami tudjuk, hogy minden bizonnyal valóban így van.
3: Mi a helyzet a krimi kapcsán a kegyetlenséggel? Tehát, hogy hogyan tudja megmutatni ezeket a bűntényeket? Az ember azt gondolná, hogy egy nő, aki így máshoz szokott, azért nem valós világhoz, egy kicsit finomkodóbb, de nem annyira.
4: Nem mondanám.
3: Itt a fémjelzett embernél elég komoly kegyetlensége.
4: Igen, de azért rengeteg ilyen, nem tudom, évente 30 könyvet író futószalagos krimi szerző van, aki rutinszerűen sokkal borzasztóbb kegyetlenségeket talál ki, nyilván azért, mert hogy annyi hülyeséget írt már, hogy már saját magának is csak úgy tud valahogy újat mondani, hogyha ilyen tényleg válogatott baromságokat. Néhány ilyen könyvet én egyébként visszadobtam fordítóként, mert tényleg a különösen nőkkel meg gyerekekkel szembeni ilyen öncélú kegyetlenkedést, azt én igazából elolvasni is szeretem, de nehogy már nekem kelljen még megcsinálni. Szerintem ezt nem is kéne kiadni. De hogy a Rowlingnál nincsen ilyen, szóval, hogy nekem a szektás rész volt a legnehezebb, azért ott a Robinnak a szektába beépülésnél, ott pont nem az erőszakosság, erőszak is van bőven, de hogy pontosan ez a pszichológiai, az agymosó marhaságok az, ami sokkal
3: dermesztőbb
4: volt. Sokkal dermesztő, igen, tehát sokkal rémisztőbb volt igazából, mint akár a gonosz pályának a darabolós sorozatgyilkosa.
3: Hogyha még visszatérünk egy picit a helyszínekhez, mondtad, hogy végig lehet követni, igen. Azt éreztem, hogy ezt nagy műgonddal csinálta, hogy ennyire érzékletes legyen, hogy hol vagyunk, az utcakép, egy-egy épület.
4: Hát engem nagyon sok hülyeségtől mentett meg szerintem a fordításban az, hogy időnként megnézem a Google utcaképen, hogy akkor hogy is néz ki ez az utca és ez az épület, és mi is van ott a környéken. Tehát, hogy voltak ilyen részletek, amiket nagyjából így tudtam kideríteni, hogy egyszerűen megnéztem az utcaképen. És aztán igen, amikor Londonban vagyok, akkor mondjuk a Tottenhamban, vagy hát a Flying Horse-ben én is megszoktam inni egy sört. Most például júniusban pont jártunk Londonban, és akkor a Szabadkönyves Központhoz is elmentünk, de hát az ott ugyanaz a környék, a Denmark Street mellett. Tehát ez nagyon fontos szerintem is, hogy a térképen van a történet, és akkor is, amikor nem Londonban játszódik, el lehetne menni és megnézni a vidéki helyszíneket is, de szerintem így nagyon, tehát így hagyományosan is benne van az a műfajban, hogy a nyomozó az a város. Tehát, hogy a nyomozó félig meddig így azonos a várossal. Ugyanúgy, ahogy mit tudom én, a Philip Marlowe az ott Kaliforniában, és így tovább. Tehát a Agatha Christie-ben is van ilyen helyhez kötött, akkor ott van a Dexternek a Morse felügyelő Oxforddal. Tehát, hogy a nyomozó az egy kicsit a város is, és ezért ahogy megyünk be a városba és a történetbe, nem csak a nyomozóról tudunk meg dolgokat, hanem a városról is, és ez nagyon jó, amikor tényleg el tud menni az ember és megnézni.
3: Fordítás közben mi volt az, ami nehézséget vagy gondot okozott? Ugye sokszor van, hogy valaki, most így mondom, tájszólásban beszél, de hát másképp beszél, mint az irodalmi szöveg.
4: Igen, és ez ugye nagy probléma.
3: Valahogy érzékeltetni kell.
4: Ez nagy probléma, mert az angol regional accentek, azok egyáltalán nem felelnek meg a magyar tájszólásoknak, mert a magyarban a tájszólások azok annyira stigmatizáltak, hogy tényleg egyszerűen, hogyha a tájszólást ad az ember egy szereplőnek, akkor automatikusan az olvasó egyszerűen csak azt fogja gondolni, hogy ez egy bunkó.
3: Nagyon más társadalmi helyzetben van és tanulatlan.
4: Igen. Tehát hogy egyáltalán nem, tehát amikor mondjuk a Barclay Harrynak azt kell érzékeltetni, hogy ő skót, és ezt hát az angol szövegben nyilván teljesen jól meg lehet csinálni kiejtési dolgokkal, néhány szóval.
3: Néhány ő a nyomozó irodához tartozik.
4: Igen, aztán később az egyik legfixebb külsős nyomozó. De ezt magyarul nem igazán lehet ugyanebben az értelemben megcsinálni, tehát nem mondhatjuk azt, hogy akkor most a Barkley ilyen palócosan fog beszélni, mert hát ez nyilván nevetséges lenne.
3: De amúgy van funkciója, hogy ő skót kell jelezni ebben a magyar szövegben akár?
4: Hát a szöveg ezt sokszor mondja, hogy skót, de hát nyilván, hogyha skót, akkor úgy kell beszéljen, tehát hogy valahogy kell jelezni a beszédén is. És én azt hiszem, hogy próbálok így küzdeni most már a kötetek óta azzal, hogy ez ne legyen túl sok, de legyen valami. Így az utolsó kötetekben most már azt hiszem, hogy a original accenteket, ezeket eléggé visszavettük a szerkesztővel közös döntés alapján. Pontosan azért, mert a magyarban egyszerűen nem ugyanazt a hatást keltik, és akkor csak inkább zavarják az olvasók. Tehát ilyen néhány aprósággal kell igazából jelezni ezt. De az fontos, hogy skót a Barkley, mert a skót... Volt egy ilyen kutatás egyszer az angol, mi is a reklám bizniszben, hogy a skót akcentust az angolok az ilyen őszinteséggel társítják leginkább, tehát hogy amikor egy reklámban például nagyon őszinte és nagyon hitelesként kell valamit ábrázolni, akkor egy skót akcentusú színésznek adják a szöveget. Tehát hogy például az ilyen dolgok azok jelentenek valamit az angol olvasó számára például.
3: Én azt gondoltam, hogy ez nem lehet könnyű, de bármi más, ami nehézség volt.
4: Nekem az okozza talán a legnagyobb gondot mostanára, így a 8. kötet utánra, hogy egyrészt nagyon hosszúak ezek. Kicsit ugyanazt látom, mint a Harry Potternél, a 4. kötetnél, vagy től, ahol elkezdtek azok is növekedni. És hogy aztán annak idején emlékszem, hogy így rossz nyelvek azt mondták, hogy ez azért van, mert hogy akkor lett elég sikeres ahhoz, hogy már nem merjék szerkeszteni. Onnantól tényleg bármit és bármennyit lehetett írni. És nem gondolnám, hogy most is ez van, mert hát eleve ebbe úgy mentünk bele, hogy a Rowling az Rowling. De van a szövegnek egy olyan rétege, vagy egy olyan diskurzusa, ami viszont nagyon erősen azt látom, hogy ez nagyon sokszor és nagyon átgondoltan, de nagyon szerkesztve van. Ezek a nagyon hosszú mondatok, amiket aztán az ember vagy szétszed kettőre, vagy attól függően, hogy tudja, hogy a szerkesztője szereti el mondjuk a kettős pontot, vagy a pontos veszőt, vagy gondolatjelet, tehát ilyen taguló dolgokat. Az angol az végtelenül tud folytatni mondatokat, mit tudom én, vonatkozói mellékmondatokkal, ami a magyarban meg tökre természetellenes ugyanúgy csinálni. De kezdem úgy érezni, hogy egyre több olyan mondat van, vagy olyan rész van, ahol így szinte látom a 5-6 körös szerkesztést. Tehát hogy elsőre nem ír le senki ilyen mondatokat, de hogy én nem vagyok biztos benne, hogy ezeket ennyire és ilyen méretűre kell szerkeszteni. Tehát ez egy szerzői, meg egy szerkesztői döntésnek a kérdése. Az elején még nem volt ennyi ilyen. Ez a hossztól is függ nyilván, tehát hogy pontosan azért vannak ilyenek, mert hogy eleve olyan hosszúak most már a kötetek.
3: Olyan, mint a szerző azt mondaná, hogy hát olvasó, te szeretsz ebben a közegben lenni. Legyél benne hosszan, nem engedlek el, élvezd, nem?
4: Pontosan ez az, amire a popkultúrának a szerializáció épít, tehát hogy azért nincsenek zárlatok, mert az emberek szeretnek benne lenni a történeteknek a világában. Tehát a sorozatokban, a könyvekben, pontosan erről van szó, igen.
3: Láttad-e a könyvekből készült filmet?
4: Nem mindet láttam. Uh-huh. Valamelyiket megnéztem, valamelyik tetszett is. Szerintem a Strike és a Robin is teljesen jó karakterek, ugyanakkor viszont a másik, amit én nagyon szeretek időnként megnézni, hogy milyen ilyen rajongói rajzok és mi alkotások vannak és gyűjtődnek és kerülnek ki a netre, mert mindig azt szokták mondani, hogy az a baj a megfilmesítéssel, hogy akkor majd az ember nem tudja elképzelni a karaktereket csak úgy. Hát nem gondolom, hogy ez probléma lenne, akkor tessék gyakorolni egy kicsit az elképzelést most, nehogy már ezért ne lehessen filmeket csinálni. De hogy nagyon vicces, hogy az olvasók viszont, akik egy kicsit is grafikai vagy művészeti beállítottságúak, hogy ők hogyan ábrázolják a figurákat, és én ezeket nagyon szeretem időnként megnézni, hogy milyen új dolgok kerültek fel.
3: És hasonlít arra, amit a filmbe képzeltek?
4: Nem feltétlenül. Nem? Tehát pont ez is szokott az egyik baj lenni, hogy jaj, de hát nem is olyan a haja a Strike-nak, mit tudom én, és így tovább, hogy kerekebb fejekéne legyen, nem tudom. Szóval, hogy jó, ez egy film, ez egy színész. De a rajongók azok meg pont úgy le tudják rajzolni, ahogy ők elképzelik a leírás alapján, és ezt is nagyon érdekes látni.
3: Igen, meg hogy most néztem néhányat belőle, nagyon sűrített a könyvhöz képest a film, nem?
4: Igen, és hát van. Ezek nagyon bonyolult igen. ügyek. Szóval, hogy már, mert ugye Harry Potter filmekben is szerintem az egyik probléma az volt, hogy ott is az egyre bonyolultabb dolgokat nem lehetett egyszerűen most 2 órában, vagy 2,5 órában nem lehet, még a titkok kamráját sem sikerült igazából szerintem jól és úgy adaptálni a filmre, hogy az úgy visszaadja. Nekem a titkok kamrája volt mindig a kedvencem, úgyhogy azért mondom ezt. De hogy itt meg aztán tényleg ilyen 1000 oldalas krimiknél, hát rengeteg olyan mellés. Persze, hogy vannak olyan mellékszálak, amit így ki lehet belőle venni. De tényleg az embernek nagyon sokszor az az érzés, hogy jó, oké, lehet, hogy ki lehetett venni, viszont egy csomó minden elveszik, olyan, mint amikor van egy nagy fa, és akkor abból így, hát jó, le lehet vágni ezt meg azt az ágat, és akkor marad belőle valamilyen formátlan bot.
3: Lehet már tudni, hogy ez milyen hosszú sorozat, vagy mit tud a magyar kiadó arról, hogy hát mik a tervei a szerzőnek?
4: Egyszer azt mondta egy interjúban a Rowling, hogy 10 kötetre tervezi ezt, de hát ez még mondjuk 3-4 könyvvel ezelőtt volt, nem tudom, hogy most mi a terv. Az én fejemben azóta így van, hogy akkor ez 10 kötet, és akkor meglátjuk, hogy hová tart.
3: Úgy ne járjon, mint Nesből, aki már nagyon régen, sok kötettel ezelőtt abba akarta hagyni a Harry Potter sorozatot, csak nem hagyták igen, neki az olvasók.
4: George Martin, aki be akarja fejezni, de nem sikerül.
3: Nagy Gergely volt a vendégem, a Cormoran Strike regények fordítója. A sorozat legutóbbi magyarul megjelent kötete a Fémjelzett ember, az első kötet címe pedig Kakukszó. J.K. Rowling Robert Galbraith néven írta ezeket a krimiket, és a Gabó kiadónak köszönhetően jelennek meg magyarul. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Én köszönöm a figyelmeteket, találkozunk egy hét múlva. Ola Andrát hallottátok.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Rossz időszak jön az allergiásoknak, már 68 áldozata van az indonéziai földrengésnek, halálos trend terjedhet a közösségi oldalakon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
4: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszaka az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
3: Éjszaka 22 sérültet szállítanak haza Lengyelországba az M3-ason történt buszbaleset után. A betegeket Debrecenből különleges állami repülővel viszik tovább. A döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg. 18 sérült egyelőre Magyarországon maradt, 5 ember pedig már hazatért. A lengyel zarándokokat szállító busz tegnap hajnalban borult az oldalára. Az 59 utas közül 12-en meghaltak. A gyanú szerint a sofőr elaludt, őrizetbe vették és eljárás indult ellene. Legalább 68 ember meghalt a Kelet-Indonéziát sújtó 7,7-es erősségű földrengésben. Több mint 100-an megsérültek, Flores szigetén pedig csaknem 13 ezer ember nem térhetett vissza otthonába. A szombati földmozgást ma reggelig mintegy 1600 utórengés követte. A légierő 13 tonna segélyszállítmányt indít a térségbe, a hadsereg pedig tábori kórház felállítására készül. Életveszélyes mutatványa a próbának követőket és lájkokat szerezni egyes autósok a közösségi oldalakon. A forgalommal szemben hajtanak fel az autópályára, miközben videót készítenek magukról. Az ilyen rendőrség szerint ez állhat egy hétvégi tragédia hátterében is. 5 tinédzser autója frontálisan ütközött egy 4-tagú család járművével. A fiatalok meghaltak, a másik autó vezetőjét és egyik utasát pedig válságos állapotban vitték kórházba. Holnap újabb felhők érkezhetnek, miközben északkeleten már szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Záporokra főként arra felé készülhetünk, de Dunántúlon is előfordul.

0: Fordulhat eső, zápor, délnyugaton pedig zivatar is kipattanhat. Délután 23 és 29 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szerdán már több napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel és főként északon, északnyugaton záporokkal. Csütörtökön napos, gomoly felhős idő ígérkezik, de északon ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégen Farkas Gábor zongoraművész, szervusz, és köszöntelek itt a stúdióban.
2: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
1: Nehéz volt veled egyeztetni időpontot, mert nagyon sokat vagy külföldön, leginkább Japánban, ahol te professzor vagy a zongoratanszéken. Tokió?
2: Tokió, igen, de egyébként hát mindig, amikor hívtál, vagy amikor kaptam egy e-mailt, akkor hát volt, amikor New Yorkban voltam, volt, amikor Kínában voltam, most éppen Kínában értél utol. De hát hál' Istennek nagyon
1: amikor
2: sokat...
1: Amikor felvettük a kapcsolatot, akkor épp Kínában
2: akkor
1: voltál?
2: Akkor éppen Kínában turnéztem, igen, és hát most jöttem haza egy pár napja. Úgyhogy még egy kicsit azért a fejem azért az kicsit még kótyagos.
1: Jetlag, meg ilyesmi?
2: Persze, természetesen is az nálam az viszonylag sokáig el szokott húzódni. Mondják, hogy ez mind fejben dől el. Természetesen én mindent kitalálok azzal kapcsolatban, hogy akkor már az órámat már a következő időzónának megfelelően állítom be, és fókuszálok arra, de valahogy a szervezetem, van egy ilyen mondás, hogy állítólag minden nap egy órát tudunk ledolgozni, na ez nálam ez teljes mértékben ez működik, és ezt tudom bizonyítani, hogy ha mondjuk 7 óra eltérés van, akkor én egy hét múlva leszek jól, úgyhogy ma már szinte jól vagyok.
1: De nem csak Tokióban tanítasz, hanem a Magyar Zeneakadémián is a billentyűs és akkordatív, vagy nem tudom, szóval a zongoratanszék vezetője vagy, maradjunk ennyiben.
2: Igen.
1: A zongora ugye ezen belül, a nagy halmazon belül van.
2: Pontosan, hát a billentyűs és akkordikus hangszerek tanszéke az úgy néz ki, hogy van a zongora, orgona, hárfa, csemballó.
1: Tényleg a hárfa is
2: igen,
1: ide tartozik.
2: Természetesen, és akkor van még a harmonika és a cimbalom, ezek a hangszerek vannak így egy tanszékben így elhelyezve, és hát ennek az életét próbálom így vezetni, ami...
1: Mennyire bonyolult ez az élet? Mennyi energiát kell beletenni, hogy most mindezeket a tanszékeket így összefogd?
2: Hát igazából én azt gondolom, hogy összehasonlítva azt az életmódot, amit én mondjuk Japánban folytattam, amikor én még 4 évig kint éltem Tokióban, és hogy ott én mennyit tanítottam, mennyit kellett még egyébként a tanítás mellett különböző adminisztratív feladatokat is ellátni, úgy, hogy én természetesen nem tudok írni japánul. Beszélni azért egy kicsit tudok, de nem tudok írni, ezt nem tanultam meg. Meg hát azért az egy hosszú folyamat lenne szerintem, amíg az ember normálisan megtanul írni. Úgyhogy hát azért gyakorlatilag nem dolgozom így, ilyen módon többet, mint hogyha Tokióban lennék teljes mértékben egy egész állásban. Ott azért nagyon sok olyan dolgot kell megszervezni a növendékeknek, ami mondjuk hát eleve a növendékszám is egy elég nagy szám minden egyes professzornál, mert egy év folyamban egyébként 150 zongorista tanul Japánban, amiből 50 azoknak a száma, akik zongora szólistaként, illetve zongora előadóként szeretnének tevékenykedni, és körülbelül 100, aki tanári szakon végez. És azt hiszem, hogy ez le is fedi úgy a valóságot egyébként, mert hogy szerintem mindenhol ez az átlag, tehát azért nem lesz mindenkiből szólista. És egyébként azt azért hozzá kell tenni, hogy Tokióban azért ez úgy működik, hogy jó, lehet, hogy van 50 előadói szakos hallgató, de azért az azt is jelenti, hogy ebből, tehát az 50-en fölül úgy az 5 év folyamban van körülbelül 5-6 kiválasztott ember, aki viszont szólista szakos, és így, tehát őket úgy is hívják, hogy superior, tehát szólista és egy ilyen kiválasztott osztály. Na hát ők azok, akik egyébként, akik tényleg, hát már nagyon sok esetben megnézve a normál zongora szakosok is elképesztő, hogy milyen jó felkészült zongoristákból állnak, de ezekhez képest azért még a szólisták még egy fokkal jobbak. Úgyhogy nekem nagyon nagy szerencsém volt a 4 év alatt, mert hát én szinte az összes szólista szakos tanítottam, egy-két embernek a kivételével, és hát azok mind szépen nyerték a versenyeket sorra, és hát öröm volt velük dolgozni, mert és hát dolg öröm a mai napig dolgozni velük, mert éppen most egyébként egy pár héttel ezelőtt, hát igazából októberben volt az, amikor a weimari verseny győztese Shota Kaya, ő az én tanítványom, és hát jött ide Magyarországra koncertezni, sajnos pont elkerültük, egymást nem tudtunk találkozni. És hát ő például egy egészen kivételes tehetség, és én úgy gondolom, hogy eddig bármilyen versenyen indult, mindig valamiféle díjat kapott, vagy legalábbis a döntőbe került, és hát egy elképesztően tehetséges növendék, de hát azért hadd mondjam, hogy itt a Magyar Zene Akadémián is rengeteg olyan növendéken volt, aki érdemes a megemlítésre, és hát például Magyar Valentin például, Balog Ádám, és hát azért mondjuk a fiatalok közül Rozsonyi Csildi, aki biztos vagyok benne, hogy egy nagyon-nagyon szép karriert fog befutni, Szaniszló Attila, ő is most lett első a Zene Akadémián, ő az eddig a rendkívüli tehetségek osztályába járt. Szóval azért hál' Istennek van egy olyan kemény zongorista mag azért, ami itt is, meg ott kint is, akik azért úgy megállják a helyüket. És hát még mindezt megkoronázza az, hogy nekem tavaly volt szerencsém csatlakozni a Kómói Zongora Akadémia tanári karához, és ez azért nagyon fontos az én életemben, mert annak idején a doktoriskolát én párhuzamosan végeztem a Kómói Zongora Akadémiával. És a Kómói Zongora Akadémia az arról híres, hogy évente körülbelül
1: itt,
2: 1000...
1: Itt doktoráltál, és kint tanultál párhuzamosan?
2: Igen, vagy igen, igen. Tehát, hogy itt csináltam a doktorit, és közben párhuzamosan tanultam kint a Kómói Zongora Akadémián, és hát ott annak az egésznek a lényege az az, hogy kicsit olyan, mint Kronberg, hogy a csellistáknál, hogy ott már gyakorlatilag ez nem egy graduális képzés, tehát hogy itt arról van szó, hogy minden hónapban nagymesterek jönnek, tehát hozzánk is jött mondjuk a Baskirov, a Fucong, a John Perry, egyébként magyarok közül például Frankl Péter, aztán az egésznek az igazgatója William Nabor, és az egésznek az egész akadémiának gyakorlatilag az elnöke az Márta Árgerics. És hát azért is nagyon fontos ez, mert Árgerics neve azért ilyen módon nagyon nagy hívószó, és ezek a nagy professzorok, nagy zongoristák, szólisták azért tényleg úgy nagyon könnyen eljöttek Kómóba kurzusokat tartani, amik vagy egy, vagy két hétig tartottak, és közben nekünk voltak óráink a professzorunkkal, William Naboréval, és hát azért ez egy nagyon fontos dolog, mert hát minden évben kb. 1000 zongorista felvételizik, és ebből minden évben csak és kizárólag hetet vesznek föl, és hát nekem is elképesztő osztálytársaim voltak, mint Julián Avdev, aki éppen akkor nyerte meg a Chopin versenyt, amikor én a Liszt versenyt Weimarban. Szóval egy egészen elképesztő kiválasztott csapat jött ott össze, és hát ez azért egy nagyon nagy megtiszteltetés nekem, hogy tavaly megkértek, hogy akkor ott is csatlakozzak a zongora professzorok sorához, hát mondjuk más professzorok nincsenek, csak és kizárólag zongora, és hogy azért most ilyen emberek mellett van lehetőségem tanítani. Uh-huh. Michel Beroff, meg Schiff András és hasonlók, szóval azért ez egy nagyon nagy megtiszteltetés.
1: Mit tud ez a Kómói Zene Akadémia, ami annyira egyedi, ugye mondtuk az Márta Árgerics nevét, de mi az a szellemiség, ami ott megvan egyébként, vagy annyira odavonza a ifjú zongoristákat, mint mondjuk igen. A csellistákat az említett helyre.
2: Mindenki ott szeretne tanulni, tehát hogy azért is van az, hogy szerintem évente kb. 1000 jelentkező van, mert ott mindenkinek van egy saját terme, tehát hogyha bekerülsz oda, akkor kapsz egy saját termet gyakorló gyanánt, és hát minden nap van szinte zongora órád, és hát nem kell minden egyes hónapot teljes mértékben ott tölteni. Tehát pont ez a fajta szólista lét, ami, hogyha mondjuk én készültem egy anyaggal, akkor, vagy esetleg egy versenyre készültem, akkor az nagyon jó volt, mert hogy a verseny anyagát akkor elvittem, két hétig dolgoztunk rajta, elmentem a versenyre, vagy hogyha mondjuk esetleg egy turnéra készültem, akkor ezekhez a remek professzorokhoz az ember elment, dolgozott ott két hétig azon a programon, és különböző koncerteket is szerveznek Svájcban. Éppen emiatt én nagyon sokat játszottam a svájci rádióban, Lugánóban, és elképesztően jó kapcsolatrendszerük van, segítenek is abban a növendékeknek, hogy például, hogyha valaki versenyre készül, akkor a nevezési díjat akkor azt átvállalják, akkor nagyon sok olyan koncertre beajánlanak, hogy ja, hát akkor most te készen vagy ezzel a programmal, akkor menj el valahova Svájcba, és akkor ezt járd el, vagy esetleg itt éppen Olaszországban, akkor járd el ezt valamiféle koncerten, és azért ezek a koncertek mindig nagyon jelentős koncertek, jelentős és nagyon hozzáértő közönséggel. Uh-huh. Úgyhogy emiatt nagyon vonzó ez az egész. És szerintem a szólista pálya, mint olyan, ugye a zongoristák, illetve hát a fiatal zenészek versenyről versenyre járnak, bízván abban, hogy, hogy aztán majd mindenféle nagy versenyeken majd díjakat kapnak, és akkor ott majd kapnak egy csomó koncertet. Ami tényleg, hát az első és a első, második, harmadik díjasnak ez természetesen segítség. Tehát az eddigi verseny tapasztalataim is azok voltak, hogyha elmentem egy versenyre, akkor ott azért azokat a koncerteket, amiket én ott megkaptam, azok nagyon szépen úgy, ahogy föl volt tüntetve a brosúra, beindították a pályát, igen. De aztán jön a következő verseny, és akkor utána aztán jön a következő verseny, győztesre fókuszálnak, és hát azért az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy természetesen a zongoristákat nem, és hát a fiatal zenészeket nem csak különböző versenydíjakkal lehet elindítani a pályán, sőt, igazából versenydíjakkal abszolút nem lehet elindítani a pályán, koncert lehetőségekkel.
1: Igen, de a lehetőségeket a díjakkal kapod meg.
2: Igen.
1: Gyakran.
2: És én azért is...
1: Bocsánat, mondta ezt a kapcsolatot, hogy a kapcsolatrendszer az egy elég jelentős. Valóban ilyen fontos a kapcsolatrendszer egy fiatal zongoristának? Tehát ha nincs olyan kapcsolatrendszered, amit tudsz jól mozgatni, akkor lehet, hogy elsüllyedsz, hiába vagy baromi tehetséges?
2: Hát én úgy gondolom, hogy először is muszáj megadni a fiataloknak azt a fajta lehetőséget, hogy bizonyos fórumokon meg tudjanak jelenni. És azok a fórumok olyan emberekből álljanak, és olyan emberek hallgassanak téged, akik aztán a későbbiekben hozzá tudnak tenni a te pályádhoz. Ahhoz, hogy te aztán tényleg szólistaként meg tudjál maradni ezen a pályán. Ami abszolút nem könnyű, mert hát minden évben zsákszámra jönnek az új versenyek, az új versenygyőztesek.
1: Főleg Ázsiából.
2: Főleg egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, és pont ma néztem meg a Margaret Long versenyt, a Long Tibó versenynek a kiválasztottjainak a névsorát. Összeszámoltam, 4 európai van közöttük a 32-ben, az összes többi az ázsiai. Tehát még azok is, akik ugye Amerikából jöttek, vagy esetleg Kanadából, hát azoknak is valami, vagy Lee, vagy Park a családneve, és na most vagy kínaiak, vagy koreaiak, de hogy ázsiaiak. Aha. És azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy Ázsiában ez az egész klasszikus zene, ez tényleg virágzik, és most Pekingben, amikor most voltam Pekingben, akkor az egyik napon elvittek egy pár dolgot szerettem volna vásárolni az egyik szünnapomon, és akkor elvittek egy, hát ahogy ők mondják, ezek a department store, és hogy elvittek egy ilyen bevásárló központba, ami nem ilyen jellegű mondjuk, mint amit mellettünk van ez a nagy bevásárló központ, hanem tényleg nagyon elegáns üzletek vannak ott, és komoly zene szól. Szóval, és kérdeztem is ott a szervezőt, hogy itt komoly
1: nyugalom,
2: zene szól.
1: A nyugalom.
2: Nem, hanem nem azért, mivel hogy azok az emberek, akik oda betérnek, azok valószínűleg olyan, hogy is fogalmazza meg ezt is szépen, olyan
1: állapotba kerülnek,
2: fejlettek, és olyan elegáns emberek, hogy az ő ízlésük már teljes mértékben a komoly zenét kívánja. Tehát semmiféleképpen nem könnyű zenét, hanem csak és kizárólag komoly zene szól egész nap. És úgy azért egészen más érzés vásárolni, különösen egy komoly zenésznek, úgyhogy közben nem tudom, hogy egy Chopin zongora verseny szól, vagy egy Chopin nocturne, vagy egy Mendelssohn hegedű verseny, vagy valami ilyesmi. Tehát azért úgy érzem, hogy ez a fajta dolog azért ez úgy szépen lassan úgy átkerül Ázsiába, ez a fajta komoly zene szeretet. És hát nyilván egyébként a nagy számok törvénye alapján azért ott működik is ez rendesen, hogy rengeteg növendékban egymás után jönnek ki a jobbnál jobb zongoristák, és nem csak zongoristák, azért más hangszeresek is, énekesek is.
1: És Európában megvan a veszély, hogy csökken a klasszikus zenét hallgatók és kedvelők tábora? Mert mondtad, hogy áttevődik Ázsiába.
2: Igen, de én azt gondolom egyébként, hogy azért szerintem a közönség esetében szerintem nincsen okunk aggódni. Tehát azért, ahogy látom, a MIPÁ-ban is mindig nagyon szép házra mennek ezek a koncertek, a Zeneakadémián is. Ha vidéken játszom, akkor az ottani szimfonikus zenekaroknak is azért megvan a saját maga közönsége. Szerintem azért nincs okunk mindenféleképpen a vészharangot kongatni. Bizonyára elérkezik az a fajta időszak egy ember életében. Tehát ugye mindenki szokta mondani, hogy előregszik a közönség. Hát igen.
1: De aztán jön az újak, akik most öregednek meg, akik korábban fiatalok voltak.
2: Igen. De hogy nekik is meg kell érni arra, hogy aztán be tudják fogadni a komoly zenét. És én szerintem abszolút nem nagy probléma az, hogy esetleg mondjuk Európában idősebbek hallgatják. Mondjuk én például Kínában nagyon meglepődtem azon, hogy nagyon sok anyuka, apuka, akik jönnek a koncertre, hozzák magukkal a kisgyereket, mondjuk ilyen 5-6 éves gyereket.
1: És bele is írnak, amikor te nyomod a zongorán?
2: Olyan már éppen volt egyébként az egyik helyszínen, egy Venjo nevű helyen, ott a nagy színházban játszottam, és az ottani szervezőt megkértem, hogy a koncert második felében azt azért mondja be, hogy egy kicsit halkabbak legyenek a közönség soraiban. Viszont azt mondta nekem, hogy ő nagyon örül neki, hogy ilyen sok fiatal gyerek is eljött, mert hogy ez azt jelenti, hogy a szülők azt szeretnék, hogy a gyerek minél hamarabb megismerkedjen a komoly zenével, ráadásul úgy, hogy mindezt egy európai művész prezentálja nekik. Nyilván egy 5-6 éves gyerektől nem elvárható.
1: Ezek szerint, bocsánat, azt gondolják, hogy egy európai művész autentikusabban tudja prezentálni? Tehát miért fontos, hogy az első tapasztalás az mondjuk mit a nyugatabbról jöjjön? Tehát onnan, ahol ennek a zenének a bölcsője van.
2: Hát szerintem mindenféleképpen ez benne lehet egyébként a pakliban, hogy ők azt gondolják, hogy hát azért az európai kultúrából jött azért ez még, tehát ez mégiscsak Európából származik, a komoly zenés, nem pedig Ázsiából.
1: Csak érdekes, hogy már rengetegen jönnek onnan, és még mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy az első benyomás az mondjuk egy magyar vagy német zongoraművésztől jöjjön, mert az sokkal jobban át tudja adni.
2: Hát igen, de ugyanakkor azért, hogyha belegondol az ember abba, hogy azért milyen, most már milyen sok olyan zenészük van, akik tényleg hát a komoly zene élvonalába tartoznak, azért az mindenféleképpen becsülendő. Tehát szerintem különösen Kína esetében egyébként az, amit az utóbbi 70 évben produkáltak, az egészen elképesztő ilyen módon. Japán egy picit más, mert hát ott ugye a Meiji korszakban kinyíltak a határok, a császár mindenféleképpen szerette volna az, hogy akkor az európaiakkal tehát hogy az európaiakkal jó kapcsolatba kerüljön. Ott ugye a Yamahának természetesen egy nagyon nagy szerepe van, mert hát ott az 1870-es években azt hiszem, hogy az öreg Yamaha elment először egy kórházba, ahol talált valami orgonát, amit aztán ő megreparált. Utána aztán ez nagyon megtetszett neki ez a dolog, akkor elment Amerikába zongora építészetet tanulni, és gyakorlatilag aztán utána az első világkiállításra ő el is vitte már a saját hangszerét, tehát ahol nyilván megmosolyogták az első japán zongorát, na de hát nézzük meg, hogy most hol tart mondjuk egy Yamaha koncertzongora, vagy egy Kawai, vagy egy bármiféle japánban készült koncertzongora, hát gyakorlatilag teljes mértékben
1: a top,
2: hát az a Szent Négyes, a Bösendorfer, Yamaha,
1: Steinway
2: természetesen, és hát ugye a Kawai, hát ezek azért uralják a piacot. Nyilván egyébként most már jönnek vissza azok a márkák is, illetve jönnek föl azok a márkák is, mint a Fazioli, ami egyébként én nagyon szeretek. Bár mondjuk Steinway művészként azért nekem ilyet nem szabadna mondanom.
1: Te egy Steinway művész vagy.
2: Hát igen.
1: Egy exkluzív szerződésed van nem, az,
2: hát igen, a igen, cégen. Hát jó pár évvel ezelőtt, azért talán 17-ben akkor kaptam meg ezt a címet, hát amire nagyon büszke vagyok, és hát...
1: Hogy lehet megkapni egy ilyen címet?
2: Ez az egész az úgy jött, hogy már a 2011-es Liszt-versenyen is, bocsánat, 2009-es Liszt-versenyen Weimarban már ott találkoztam a Steinway-nek a hamburgi képviselőjével, és akkor ő már ezt pedzegette, hogy ők már néznek engem, és követik az én pályámat, és hogy majd egyszer majd jelentkezni fognak.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az enyhe katarzis folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
2: Mai vendégen Farkas Gábor zongoraművész, a Liszt Akadémia egyébként ott ismert és nagy becsben tartott intézmény.
3: Persze,
2: tehát ez megvan, hogy ez hú, ez a...
3: Hát nem csak ott, hát szerintem egész Ázsiában, hát egyébként most, amikor a kínai turnén volt, és az a Liszt Akadémia azért az egy nagyon-nagyon becsben tartott intézmény, és sőt, hát egyébként hát voltak olyan egyetemek, akik mondták is, hogy nagyon örülnek, hogy egyáltalán elvállaltam azt a mesterkurzust, mert nem gondolták, hogy egy ilyen nagy egyetemről érkező professzor mondjuk egy Venzsói egyetemen fog egy mesterkurzust adni, ami valóban nem a legjobb egyetem egyébként, mint kiderült, de nagyon kedvesek és aranyosak, és hát vannak olyan növendékeik is, akik tehetségesek.
2: Van ilyen európai 8-10 top egyetem, ami a zenei főiskolás, vagy zene felsőoktatásban így a krém. Szerinted? Vagy mit nyilván van a magyar mellett, már a Bécs,
3: hát igen, Berlin mindenki esetleg. Mondja ezeket a rangsorokat, ugye, amiket úgy szoktak említeni. Szerintem sok összetevője van ennek, hogy mely egyetemek azok, akik a legjobbnak számítanak. Tehát ezek a rangsorok, én nem hiszem, hogy ezek a lehető legoptimálisabb dolgokat szokták mutatni, mert hát itt azért... Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan bürokratikus része van ennek a dolognak, hogyha az ember megfelel esetleg ezeknek, akkor előrébb lehet kerülni a ranglistában. És természetesen az, hogyha mondjuk valaki sok helyezést tud javítani ezekben a ranglistákon, akkor ez azért biztosan jelent valamit. Az ázsiaiaknak egyébként van egy saját maguk külön, tehát különösen a kínaiaknak, nekik van egy saját maguk külön ranglistája, azokat én nem is tudom pontosan, hogy mik szerepelnek rajta.
2: A tradíció állítja össze az islákat, tehát a múlt, meg a név.
3: Biztosan, igen. Hát azért nekünk ez egy nagyon nagy szerencse, hogy nálunk egy Liszt Ferenc alapította meg a Zeneakadémiát, és ezt azért tudják Ázsiában, hogy a világon nincsen még egy ilyen zeneakadémia, amit maga Liszt Ferenc alapított volna. Tehát a Weimári Egyetem is ugye úgy Liszt Ferenc Egyetem és zeneművészeti főiskola, hogy a zeneművészeti főiskola annak idején egy zenekari akadémia volt. Liszt tanított Weimárban, igen, az Altenburgban, ahol fogadta a saját növendékeit, és hát mindenki oda járt, és akkor ingázott Weimár, Budapest és Róma között. Na de hát arról már természetesen kevesebb szó esik, hogy mondjuk Liszt mekkora, tehát ugye közel 400, vagy azt hiszem, talán több mint 400 növendéke volt, és hogy Liszttől mekkora út ágazik el, mert hát nem csak, hogy a magyar zongoraiskolát teremtette meg, de hát ugyanúgy a moszkvaiak, a szentpéterváriak, hát gyakorlatilag hát mind az ő növendékei voltak, a német egyetemek későbbi tanárai is. Hát múltkor Chiléből érkezett hozzám egy stáb, akik csináltak egy interjút velem, és Claudio Arrauról kellett beszélnem, és hát például Claudio Arraunak is egy Németországban élő német professzor volt a tanára, aki egyébként Liszt tanítvány volt. Most nem jut eszembe a német professzornak a neve. De hát ott a professzor által gyakorlatilag a Sophie Mentorrel és az összes olyan nagy Liszt növendékkel volt módja megismerkedni. És éppen emiatt szerintem, hogy a Zene Akadémiának van ez a nagy hagyománya, és hát azért rengeteg jó muzsikust adtunk a nagyvilágnak, tehát azért itt, hogyha belegondolsz, a karmesterek, a zongoristák, a hegedű iskola milyen híres, tehát azért nem véletlen, hogy mi ennyire híresek vagyunk itt a nagyvilágban, és hát azért azok az emberek, akik még a mai napig járjuk a világot, szerintem remélni, hogy nem a rossz hírét visszük az intézménynek, hanem azért hívnak, mert hogy valami jót tudunk esetleg a színpadon.
2: Hát igen, meg hát azért valamiért te is a Budapesti Zene Akadémiát választottad a tokiói helyet, gondolom nem a pénz miatt.
3: Hát nem a pénz nyilván, miatt, egyébként. Ha én egy nagyon kényelmes életet szerettem volna magamnak, akkor biztos vagyok benne, hogy akkor azt mondom, hogy akkor Tokióban maradok, és akkor van egy jó tanári pozícióm, és növendékeknek a garmada jön hozzám, és
2: néha még koncertezni járul a világot.
3: Egyszer-kétszer ugye elmegyek akkor koncertezni, tehát hogy úgy akkor úgy, úgy minden olyan kényelmes, és de engem nem ez vonz, hanem az vonz, hogy új darabokat tanuljak, hogy olyan emberekkel adjak koncerteket, amik engem is inspirálnak, hogy én szerintem ilyen módon az ez a fajta jólét, az lehet, mert ez a fajta kényelmes élet, az lehet, hogy esetleg mondjuk az a művészetnek egy kicsit a hát az eltunyulását is eredményezheti ilyen módon, mert hogy hát megvan mindenem, hát úgy már magammal is megelégszem, esetleg még jónak is hallom magam. Nyilván ez soha nem, tehát ez nem szeretném, hogy ez megtörténjen.
2: Tehát kell egy előket, ami adott esetben egy kicsit bonyolultabb és összetettebb környezetből jön. Szerintem fogalmazunk így, ahol nincs alátéve minden, és akkor
3: itt nem biztos, hogy az anyagiakra kell mindent visszavezetni. Szerintem
2: elsősorban a kényelmes élet az
3: alapvetően igen, az nyilván az is hozzátartozik, de szerintem itt is meg lehet teremteni ezt a fajta dolgot, és abszolút nem panaszkodhatom. Szóval én azt szeretem, amikor olyan dolgok vesznek körül, és olyan emberek vesznek körül, akik inspirálnak engem. És hogy olyan műveket játszhatok, és olyan előadókkal léphetek színpadra, amik tényleg azt szolgálják, hogy aztán a későbbiekben az ember úgy tekintsen vissza az életére, hogy igen, egy csomó dolgot megtettem. Nyilván a zongora irodalom és a kamara irodalom az átjátszhatatlan. Tehát nem elegendő egy emberöltő arra, meg egy emberi élet arra, hogy az ember mindent megtanuljon és eljátszon. De legalább, hát hogy is mondja, reményi, hogy de lehet, hogy egy porszemmel magasabb lesz a Himalája. Szóval
2: és itt több ember inspirál, mint Japánban?
3: Ott is vannak egyébként rettenetesen jó művészek, és nagyon sok olyan koncert volt, ami hát gyakorlatilag ez is volt az oka annak, ami miatt a Magyar Zeneházában elkezdtük annak idején ezt a távol-keleti komoly zenei fesztivált, mert hogy ott olyan sok jó zenésszel volt alkalmam megismerkedni ott Ázsiában, és ezt nem csak Japánban, hanem Dél-Koreában is, Tajvanban is, Kínában is, elképesztő jó zenészekkel volt alkalmam játszani különböző nagyon nagy fesztiválokon, amik hát lehet, hogy Magyarországon esetleg nem ismerik őket. És hát ez volt az apropója annak, hogy akkor hívjuk meg ide ezeket az embereket, mutassuk meg őket a magyar közönségnek. Nagyon remélem, hogy a jövőben ezt majd
2: zeneszerzőket is?
3: Zeneszerzőket is, igen. Is, és zenészeket is. Aha. Tehát, hogy előadókat is. És egyébként voltak olyan kortárs zeneszerzők, akiknek a műveit itt bemutattuk a Magyar Zeneházában. És nagyon remélem, hogy ezt a jövőben majd egyszer fogjuk tudni folytatni, hogyha majd ismételten lesz rá anyagi forrás, mert egy nagyon értékes fesztivál ez. És hát nagyon sok olyan zongora művész, hegedű művész és mindenféle művészt elém sodort az élet, akikkel tényleg élmény volt, én meg élmény mindig játszani, és mindig nagyon nagy barátsággal tudok velük együttműködni, és ott mindig valami megszületik a színpadon. Csak azért nekem az is nagyon fontos, hogy azokkal az emberekkel, hogyha mondjuk turnézom, vagy esetleg játszom együtt, akkor a közös zenei nyelv azért az valahogy mégiscsak egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát, hogyha mondjuk van alkalom arra, például Baráti Kristóffal imádok játszani. Amikor együtt játszik az ember ilyen jó muzsikusokkal, akkor tényleg valamiféle új kapuk nyílnak meg, és így nagyon remélem, hogy mind a két irányban tudjuk egymást inspirálni, de hát itt említhetnék sok mindenkit, de ez a fajta zenei nyelv, ami itt van Európában, és itt különösen itt Magyarországon, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt érzem otthon magam.
2: Az ázsiai kortárs zeneszerzők még a mai napig merítenek az ottani zenei hagyományokból, mert én nem vagyok benne most annyiban ebben.
3: Igen.
2: Még Tandúra, ha gondolok, vagy stb. De ott az ázsiai zenei hagyomány az megjelenik.
3: Természetesen Kínában egyébként is nagyon nagy divat az, hogy különböző kínai mondjuk van egy zongora verseny, ez hihetetlen. Azt hiszem, hogy valami 14 zeneszerző írta meg, nem tudom, Yangtze River, vagy valami ilyesmi.
2: Igen,
3: Yangtze folyó, ez hiszem, hogy ez a zongora versenynek.
2: Van egy másik nagyon híres ilyen zongora verseny, ami, vagy ez az?
3: Szerintem ez az, igen.
2: És ez négy tételes? Vagy?
3: Talán több is, most emlékszem
2: pontosan. Egészen monumentális.
3: Hihetetlen, tehát hogy gyakorlatilag hát mindent, amit csak otthon találtak, szerintem azt mindent beleírtak. És hát nyilván egyébként nem ezt kell alapul venni, de azért vannak, tehát nyilván a kínai népdalok és hát a mindenféle népi eredetű dallamok, azok természetesen benne foglaltatnak ezekben a darabokban. De hát egyébként Japánban is. De hát szerintem Japán azért ilyen módon a komoly zenét tekintve elképesztően élen jár, és most nem jut eszembe annak a zeneszerzőnek a neve egyébként, aki Svájcban is tevékenykedik, és pont a Tokyo College of Musicban is tanít.
2: Japán,
3: igen, és neki is játszottuk itt a fesztiválon a Brácsa versenyt, valami hihetetlen jó zeneszerző. De egyébként nagyon sok olyan zeneszerző van, aki a fiatalok közül például már nem csak a japán tradicionális elemeket vegyíti, meg ötvözi a komoly zenével, hanem esetleg mondjuk a jazz oldaláról közelíti meg, mint például az a fiatal zeneszerző hölgy, a Miho Hazama, elképesztően jó zenéi vannak. És hát nagyon sok kortárs zene van, amit érdemes egyébként hallgatni. Hozzáteszem, hogy talán nem én vagyok a legavatottabb ebben, viszont nyitott vagyok ezeket meghallgatni, esetleg mondjuk bizonyos esetekben játszani is, de nem érzem úgy, hogy én esetleg mondjuk hozzá tudnék tenni jócskán ezekhez a darabokhoz.
2: Mm-hmm. Sárga folyó zongora versenyem, ez a címe?
3: De az is lehet. Igen. Mert ugye van a Yangtze River, meg a Yellow River, és ez a sárga folyó.
2: Igen. Ezt ismerem, hogy valami hasonló.
3: Az is lehet.
2: Igen.
3: Hát nem a legjobb zenei megnyilvánulás, az biztos.
2: Hát igen. Most gondolkodtam, mi a címe. Valamit ismerem
3: lehet,
2: ezzel kapcsolatban.
3: Igen.
2: Sárga folyó zongora verseny.
3: Igen.
2: Hát mindegy. Mik nem kerülnek elő, ugye, ebbe a beszélgetésben? Ki gondolta volna, hogy ezt megemlítjük? Az mennyire volt evidens nálad, hogy tanítani fogsz, és hogy szeretni fogod a tanítást? Van a lényedből sugárzó nagyon, nagyon nagy nyugalom, és egy nagyon nagy kiegyensúlyozottság, amit én érzékelek. Ezt gondolom, a tanításnál jól jön.
3: Igen, nyilván. Mondjuk azért, hát hogy is mondjam, ez úgy jött, ez az egész tanítósdi, szóval még nem fejeztem be a zeneakadémiát, és akkor megkértek, hogy nem lenne kedvem egy pár órában először mint csak zongora kötelezőt tanítani, aztán szépen lassan lépdeltem ott is a szamárlétrán, és gondoltam, hogy hát ez egy jó alkalom arra, hogy egy kicsit kipróbáljam magam ott is. Nyilván a koncertek voltak mindig is a fókuszban, de szerintem az idő előre haladtával úgy megszerettem ezt a fajta dolgot. És én annak örülök nagyon, hogy most már szeretek olyan darabokat játszani, amiket közben vagy tanítok, vagy tanítottam, és tanítás közben is egy kicsit átjátszottam, és hogy egy kicsit külső füllel is, külső szemmel is megvizsgáltam ezeket a darabokat. Mert nyilván egyébként akkor, amikor az ember valamit tanul, akkor utána olvas, megtanulja a hangokat, eljátszol nagyon sok koncerten, és igyekszik a lehető legjavát adni a tudásának, és hogy jól, tényleg alaposan megtanulni ezt az egész, azt a repertoárt, amit éppen játszik az ember. De egészen más az, amikor hirtelen valaki másnak kell ezeket a dolgokat egyáltalán megfogalmazni. És mert hát gyakorlás közben ugye érezzük ezeket a dolgokat, hogy igen, ott itt talán ez kéne, és akkor az ember folyamatosan fülel gyakorlás közben, hogy akkor milyen dolgokra kéne még. Tehát, hogy ugye van egy állandó kontroll a gyakorlás alatt. De amikor viszont valaki játszik nekem, és már eleve úgy hallgatja az ember, mint mondjuk egy zenei rendező egy lemezfelvételen, és hogy majd aztán hogyan tudom azt elérni, hogy az az adott illető az majd aztán később egy pár hónap múlva majd jól is el tudja játszani ezt a darabot, és még abban az esetben is, hogyha mondjuk esetleg még nem érzi még a darabnak a lényegét, vagy tehát hogy még nincs is annyira közel, de hogy akkor is, hogy hogyan fogom tudni majd megtalálni hozzá azt a fajta kulcsot, ami közelebb viszi. És hogy ne az legyen, hogy a jó, az az egyetlen egy dolog, amit én nagyon-nagyon nem szeretek, amikor valakitől azt hallom, hogy a jó hangokat a jó időben pontosan eljátsza. Tehát a jó hangokat természetesen, igen, természetesen azokat kell eljátszani, de nem biztos, hogy abban az időben kell eljátszani. És egyébként meg, hogy ami nagyon-nagyon fontos lenne, az, hogy tudja is, hogy mit játszik az illető, és hogy érezze is. Uh-huh. Hogy aztán...
2: Akkor tudja érezni, amikor már tudja, nem?
3: Hát igen. Én nagyon szeretem azt, amikor így kielemezzük a darabokat, hogy akkor az miért úgy van, egy kicsit úgy. De hát egyébként szerintem a tanáraimtól is ezt kaptam, ezt a fajta analitikus szemléletet. Aztán a lehető egyik legszebb mondat szinte minden tanáromtól elhangzott ez, hogy igen, most már mindent tudsz, most már felejtsd el, és menj be, és csak igen, muzsikálj. Igen. Szóval amikor ott vagy, hogy már tényleg már, nem tudom, már lehet, hogy voltak olyan darabok, amiket ugye több évig, volt olyan, amit esetleg több hónapig elemez az ember, gyakorol az ember, és amikor aztán már színpadra kerül, akkor hát akkor már csak élvezni kell, és tényleg muzsikálni, és adni valamit a közönségnek.
2: Te mennyire vagy szenvedélyes ember? Az előbb rád nyomtam ezt a nyugalmas bélyeget, és közben mégis a romantikus repertoár az egyik fő erősséged, már is ugye beszéltük, hogy igen, persze Bach, meg Mozart, meg minden más. Te szenvedélyes ember vagy?
3: Én szerintem igen. Szerintem igen. Lehet, hogy ez az egész nyugalmas dolog, ez csak egy
2: álca.
3: Igen.
2: Igen, csak egy ilyen pajzs.
3: Pontosan. De az jó egyébként, mert legalább nem az ideges embernek a látszatát keltem.
2: Hát az messze elkerül. Abszolút, a kiegyensúlyozott non plus ultra, tehát abszolút.
3: Igen. Hát igen, egyébként mondjuk az biztos, hogy játék közben az ember nem lehet azért mindig nyugodt. Tehát különösen, hogyha ki van írva az, hogy agitátó, és akkor az ember ilyen halálnyugodtan muzsikál, az biztos, hogy annyira úgy kifizetődő, és hogy annyira jó irány. Uh-huh. Hát természetesen, hogy egy zenésznek azért, ugyanúgy, mint egy színésznek azért belül nagyon-nagyon sok mindennek meg kell történnie. Lehet, hogy esetleg ez még akár az arcon is megjelenik bizonyos esetekben. Különösen fiatal koromban én nagyon nem szerettem magamat vissza, fiatalabb koromban nem szerettem magamat visszanézni, mert hogy olyan sok érzelem volt az arcon, és hogy de hogy az belülről jött, és azzal nem tudtam mit csinálni. Hát a Horowitz mondja éppen az egyik videóban, hogy én nem vagyok egy olyan zongorista, aki aztán azt látod, hogy így mindenféle fejeket vág, hanem hogy ő azt gondolja, hogy mindennek belül kell megtörténnie. Én meg azt gondolom, hogyha őszinte, és hogyha mondjuk esetleg ez az arcon is megjelenik, én szerintem az nem egy nagyon nagy probléma. Nyilván nem a grimaszokkal kell zongorázni, de az, hogy az ember belül nagyon-nagyon gazdag érzelemvilággal rendelkezzen, és különösen nagy fantáziával rendelkezzen, hát az szerintem rettenetesen fontos. Hát mit tudunk akkor a közönség adni, hogyha belül egy ilyen tök sivár pusztaság van, és akkor hát ezek a versek is esetleg mondjuk, hogyha vagy történetek, amit a Liszt megzenésített a programzenékben. Hát ott is, hát azért milyen érzelmek vannak. Tehát mondjuk egy Dante szonátát nem lehet teljes mértékben ezt sztoikus nyugalommal eljátszani. Hát ott azért le kell menni a pokolba.
2: Voltál már
3: ott? Aki tudás akar lenni, pokolra kell annak lenni.
2: Voltál már ott?
3: A pokol?
2: Pokolban. A pokol hát bármilyen megnyilvánulásában. És merítettél le onnan erőt és ihletet?
3: Hát hogyne. Szerintem mindenki van egyébként egy olyan... mindenki megél egy olyan időszakot, amikor a poklok poklát éled meg. És ez jó is egyébként, mert abból mindenféleképpen lehet meríteni. Csak hát onnan ki kell tudni jönni. Természetesen azért... A törpök élete nem csak játék és mese.
2: Ezzel most azt mondom, hogy hubikék törpike vagy.
3: Szóval,
2: ha törpapa mesélni tudna, akkor igen.
3: Szóval, hát azért tényleg azért néha vannak olyan periódusok az ember életében, amit legszívesebben ő kikerülne. De szerintem azok igenis fontosak, mert az mind belekerülnek az embernek a zenélésébe, mind belekerülnek a lényedbe, és
2: ettől jobb zenész is leszel, hogyha...
3: Hát nagyon remélem. Ha meg nem, akkor meg minek szenvedtünk olyan sokat, ugye?
2: Igen. Figyelj, még mindig ott a lehetőség, hogy megnézzünk egy új Hubikék-Törpikék epizódot, és akkor elfelejtjük ezt az egészet.
3: De azért ígérd meg, hogy ne ez legyen a zárószó.
2: Nem itt, sorba kitolom az egészet, és akkor... Oké, köszönöm szépen, itt voltál, és beszélgettünk.
3: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
1: Sziasztok, Kozma Orsi vagyok. Ez itt a Rádió Café.

0: Hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádió Cafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Biztosított lesz a téli gázellátás itthon. Új államtitkár felel a közigazgatásért. Fényfestés borítja be a parlamentet. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, közölte kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tárolókban már most a téli fogyasztás 70%-ára elegendő földgáz van, ezt a szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelik. A hazai termelés és az import tovább növeli a készletet. Kapitány István ugyanakkor rámutatott, az előző kormány csak az év végéig rögzítette előre a gázárát, így a tél leghidegebb hónapjaira nem maradt védelem az áremelkedéssel szemben. A kormány most egész gázévre szóló árlekötési stratégiát készít. Visszautasított az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP 3 beadványát. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény legutóbbi módosításait kifogásolta. Megtámadták Súlyog Tamás államfői megbízatásának megszüntetését, a képviselőkre bevezetett 12 éves időkorlátot, valamint az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A testület azonban arra hivatkozott, hogy nincs hatásköre ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára. Új államtitkárt neveztek ki a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban, jelentette be Lőrincz Viktória tárcavezető. Bencsik András augusztus 15-től felel a közigazgatásért. Feladata a kormányhivatalok és a járási hivatalok munkájának felügyelete lesz. Drónokkal, lézerekkel és fényfestéssel egészül ki az idei augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Az esti félórás látványprogram a magyar történelem különböző korszakait idézi fel, amint egy 10 perces tűzijáték pedig a műsor fináléja lesz. A hagyományos zászló felvonás, tisztavatás és Szentjobb körmenet mellett 10 fővárosi helyszínen koncertekkel és családi programokkal is készülnek. Újabb látványos égi jelenség érkezik. Augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg Magyarországról. A jelenség 3 óra 24 perckor kezdődik, szabad szemmel azonban fél öttől válhat igazán látványossá. A legszebb szakaszra 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a föld árnyéka már a hold jelentős részét eltakarja és narancsos vöröses színbe borítja. A fogyatkozó hold reggel 6 óra előtt nyugszik le. Holnap még kissé mozgalmasabb arcát mutathatja az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Észak-keleten közben szakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek, délnyugatra pedig akár zivatar is érkezhet. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Szerdán már sok napsütés jöhet, de északon még megnőhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar legyen belőlük. Csütörtökön az ünnep napján is maradhat a napos nyárias idő 30-36 fokos maximumokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Ekka Vandal a dél-afrikai születésű ausztrál énekesnő zenéjében a punk, a hip-hop és az elektronikus zene elemeit ötvözi. Debütáló albuma 2017-ben jelent meg, és azóta is aktív szereplője az ausztrál zenei szintérnek. Energikus fellépései és egyedi stílusa miatt gyakran hasonlítják olyan előadókhoz, mint MIA és Santigold.

0: éjszakát. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Baby Huey művész nevű soulzenész, a Baby Huey and the Babysitters frontembere, az első szólóalbumán dolgozó James Ramey újra és újra elolvasott egy cikket 70 októberében. Az írás két akkoriban eltávozott önpusztító zenészről, Janis Joplinról és Jimi Hendrixről szólt, akik csatlakoztak a 27-esek klubjához. Napokkal később Ramey is elhunyt drogtúladagolásban. Klubtag nem lett, mert csak 26 éves volt. A Baby Huey Story, The Living Legend posthumusz lemez 71-ben jelent meg. Az albumon szereplő Hard Times-t olyan soul nagyságok dolgozták fel, mint a szám szerzője és a lemez producere Curtis Mayfield vagy John Legend a The Roots együttessel közösen. Hangmintaként sok rap dalban felhasználták, sőt az Accept zenekar révén metal átirata is készült.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Doors gitárosa és dobosa Robbie Krieger és John Densmore egy napon 67-ben sétára invitálták a banda frontemberét Jim Morrisont, hogy kirángassák depressziójából. A Los Angeles-i Laurel Canyonban kötöttek ki, ahonnan nagyszerűen rá lehet látni a városra. A festői szépségű naplemente közepette, a beton dzsungel nyüzsgését távoli, nyugis környezetből figyelve Morrisonnak értékes gondolatai támadtak az elidegenedésről. Másnap lelkesen prezentált a zenésztársainak a People Are Strange szövegét. A zenéért Krieger felelt, és a kritikusok megjegyezték, hogy a dallam az európai kabarék világát idézi. Nem csoda, hogy 2023-ban feldolgozta a közegben otthonosan mozgó Budapest bár az enyhén Morrisonos hangú Kis Tibi énekével.

Litvai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul létszik.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Kevesen tudják, hogy a jól ismert Seattle grunge bandán kívül létezik egy másik Nirvana nevű rockzenekar is. Méghozzá 1967 óta. A progresszív és pszichedelikus rockot játszó brit csapat 1992-ben a Smells Like Teen Spirit bomba robbanása után be is perelte nevének amerikai bitorlóját. Ám a csendes, peren kívüli megegyezés mindkét Nirvana számára megengedte a névváltoztatás nélküli további működést. A békét pedig mi sem pecsételhette volna meg szebben, mint a brit zenekar 4 évvel későbbi 96-os átdolgozása Kurt Cobain Lithium című számából.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Dolby Surround 1979-ben jelent meg a mozikban, 1982-ben pedig már az otthonokba is betört. A Surround erősítők a két csatornás sztereó jelet szétbontják jobb, bal és hátsó csatornákra. Ez a rendszer már egész jó térhatást kelt, de a hátsó sugárzók még csak monóban szólnak. Továbbfejlesztése a Dolby Digital 5.1 1992-ben készült el.

0: Mihálovics Andrással, Pinczinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Part Café, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, My Alex és a Slep, BSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98 Facebookon és Instagramon is.

Szágely Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

ez egy hülyeség. Kezdjük inkább az elején. Rádió Café 98. Megtalálod Facebookon és Instagramon is.

0: lába tetején.
1: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is!

0: Sziasztok, Földes Eszter vagyok, és megígérem, hogy mostantól csak a Rádió Cafét fogom hallgatni a 98.0-án.
1: Egy öregtől hallottam, rég volt már, az

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon Állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon Álló, mert képben lenni szexi.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek, hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beértem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyós ülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten, hogyan írhatnám le neked kedvesebben. Hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgy is elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
2: Hanga Zoltán vagyok, az Állatkert szóvivője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét. Inkább több legyen, mint kevesebb.

A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.